0: szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyors hajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, a nyári időszak a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról szól. Ilyenkor sokan indulnak útnak autóval, belföldön és külföldön egyaránt, hogy néhány napra vagy hosszabb időszakra kikapcsolódjanak, pihenjenek. Ilyenkor a rendőrségnek is megnő a munkája, hiszen egyes területeken fokozott jelenléttel kell, hogy helytálljanak. A nyaralni indulók miatt megnő bizonyos útszakaszokon a forgalom, a vízpartokon, strandokon is többen vannak ezekben a hetekben. A borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság a nyári időszakra egy kiadvánnyal is készült, melyben hasznos tanácsokkal szolgál azért, hogy a nyár a kikapcsolódás, pihenés időszaka legyen. A következő percekben számos hasznos tanácsot hallhatnak majd. Kedves hallgatóink, a nyári időszak mindig egy kiemelt jelentőségi időszak, talán a rendőrség életében ezt mondhatjuk, hiszen rengeteg minden történik ilyenkor, sok mindenre kell figyelni, ahogy nekünk is, akár közlekedünk, akár utazunk, akár nyaralunk, akár fürdőzünk. Hát a következő percekben most ezeket boncolgatjuk majd Simkó Imre rendőr alezredessel, a borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével. Köszöntöm a stúdió.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mi mindenre kell itt nyáron figyelnünk? Azért ez egy különleges időszak, én azt gondolom.
2: Valóban a nyár talán mindenki számára a leginkább várt időszak, amikor számtalan program, utazás, pihenés, bulizás vár ránk. Viszont azért bele kell gondolni, hogy ennek az időszaknak sajnos vannak olyan kiemelten veszélyeztetett bűn és baleset megelőzési veszély és gócpontjai, amit azért jó, ha egy kicsit átgondolunk, vagy ha hallunk róla, akkor megmozdul bennünk valami, és ezt a biztonságérzetünket egy kicsit tudjuk erősíteni.
1: Általánosságban mire kell figyeljünk nyáron?
2: Hát ha a nyaralásról van szó, akkor a közlekedés az mindig a legelső, hiszen valóban el kell indulnunk, el kell jutnunk. A gyerekek közlekednek nyáron, akár kerékpárral, akár most már elektromos rollerrel. Tehát a legfontosabb talán az, hogy a közlekedés során, egyrészt ha gépjárművel közlekedünk, akkor azért készüljünk fel a nyári melegre, arra, hogy azért a figyelmet azt mindig meg tudjuk tartani, fent tudjuk tartani. És hát a gyerekeinkre meg különösen vigyázzunk, és készítsük fel őket. Ugye autósként én megpróbálok türelmes lenni, de ha csak belegondolunk, hogy nagyon sokat jártunk ugye Nyugat-Európában, ha csak Ausztriát mondom, olyan mérhetetlen türelemmel közlekednek az emberek, mintaként tudjuk ezt ugye ajánlani. Igaz, más közlekedés kultúránk van, de az, hogy a zebránál közeledünk, megállnak, ha kerékpárral közlekedünk, mögöttünk mennek nagyon sokáig, nem előznek, nem dudálnak le. Tehát türelmesek legyünk, valóban ez egy alap momentum lenne, és hát vigyázzunk a gyerekekre, hiszen ők csoportosan jelennek meg a közlekedés során, kerékpárral is, és sajnos egyre több az e-roller használata is, ami egy nagyon jó közlekedési eszköz, viszont ennek is meg kell tanulnunk a szabályait és a veszélyeit, ami még gyakorlatilag nem hiszem, hogy tudatosult volna akár a szülőkben, akár felkészítve a gyerekeket is. Mit kell erről mondani? Hát 14 év alatt én azt javaslom, hogy a gyerekeinket ne engedjük e-rollerre. Ugye most egy átmeneti jogszabály van Magyarországon, a KRESZ változása is folyamatban vannak, de ugye itt a 25 km/h átlagsebesség az egy döntő. Ugye a fölött már kötelező biztosítás, jogosítvány kell, gyakorlatilag bukós is a kötelező, de én azt mondom, hogy kötelezővé kellene tenni, illetve használni a gyerekeknél. Például most egy nagyon közeli, Miskolchoz közeli kisfaluban történt a legutóbb egy ilyen viszonylag szerencsés baleset, ahol a szülő eltette a rollert a gyerek elől, hogy csak együtt használják, és ő hát szemfüles módon a barátjától kérte el. Minden védőfelszerelés nélkül balesetezett, és egy súlyos fejsérülés szenvedett. Szerencsére gyógyítható, túl van a veszélyen, de hogy a gyerekek ki fognak játszani minket, és valóban ez van, hogy az legyen egy alapmomentum, hogy ha ő közlekedik is, akkor mindenféleképpen a legfontosabb ugye a fejvédő, a védőeszközök használata, mert életet menthet.
1: Gondolom egyébként ez mondjuk akár egy ilyen kerékpáros sisak, és a biciklin is jó lehet, meg jól jöhet a gyerekeknek mindenképp. Ha már itt a gyerekek közlekedésénél, kerékpározásánál tartunk, az egy jó felkészítési módszer lehet, ha mondjuk többet megyünk velük, mi is, tehát együtt kerékpározunk, együtt gyalogolunk, együtt tömegközlekedünk velük, hogy tudják, hogy de akkor itt mi a szabály, ott mire kell figyelni.
2: Ez az alapvető, hogy az első impulzusokat mi adjuk meg a gyerekeinknek, ha ott szabályosan védőfelszerelésekkel, kerékpár kötelező felszerelését biztosító lámpákkal, csengővel, stb. És be is mutatjuk neki, és így fogjuk nevelni a gyerekünket, akkor nagy valószínűséggel ez a fajta tudás rájuk ragad, és igényesség szempontjából meg is tanulják, hogyha barátokkal mennek, akkor is használják az ilyen védőfelszereléseket, és ha meg elengedjük őket a barátok, akkor viszont előtte egy pici beszélgetés, hogy ne felejtse, hogy mire figyeljen oda. Nem kell túlfelteni fiatalokat, mert ők szeretnek barátokkal menni, de hogy legyen meg az a tudás és az a biztonság, ami az ő útjukat majd kíséri.
1: Ugye közlekedéssel kezdtünk, hát sokan indulnak ilyenkor autóval is útnak nyaralni, pihenni, ők hogyan készüljenek, mire figyeljenek? Azért van, aki több száz kilométert is megtesz ilyenkor autóval.
2: Hát a időfaktorra hívnám fel a legelőször a figyelmet, hogy ne siessünk. Nyaralni megyünk, nem megvár gyakorlatilag minden, vagy időbe induljunk el. A türelmetlenség és a nagysebesség az, ami igazából a leginkább kockázatot rejt, hiszen a megyénkben is fordultak elő súlyos balesetek idejét, legutóbb Bükkábrány környezetében volt egy nagyon komoly és halálos közúti baleset. Tehát ezek a példák is mutatják, hogy pihenten megyünk, odafigyelve inkább kicsit lassabban, de biztonságban közlekedjünk, és hogy a célt elérjük az egész családdal. Én azt hiszem, hogy igazából ez a türelmesség és a sebességek betartása a legfontosabb. Persze készüljünk fel arra, hogy vannak az utakon vagy autópályákon lezárások. Ezek megint egy külön kockázatot jelentenek, hiszen nem ismerjük, nem a megszokott tempunkban haladhatunk. Figyelni kell arra is, hogy a velünk közlekedők esetleg nem értik meg a útlezárásokkal kapcsolatos helyzetet és veszélyhelyzetet teremtenek. Tehát, hogy a követési távolságtól kezdve minden inkább egy kicsit később érjünk a helyszínre, mint hogy balesetet szenvedjünk.
1: Ha külföldre utazunk, akkor így autóval, akkor ott mi mindenre kell figyelni? Milyen okmányok kellenek, hogy nálunk legyenek? Vannak-e általános jó tanácsok külföldre utazóknak?
2: Természetesen, hogyha külföldre megyünk, akkor ugye az Európai Unió az egyértelmű, hogy ez egy másik kategóriát, ott igazából nincsenek már ilyen határátlépések, viszont hogyha olyan területre megyünk, ami nem EU-s tag, akkor én javaslom, hogy a külügyminisztériumnak a honlapját minden esetben keressék föl, ott fel vannak sorolva azok a veszélyhelyzetek, azok a városrészek, vagy azok a problémák, amik azt a desztinációt jellemzik. És hát természetesen ugyanúgy, főleg egy zsúfolt turista paradicsomban, akár hova megyünk, itt a zsebtolvajlástól kezdve, az okmányok elvesztése, a pénzügyi tranzakcióink, ezek mind-mind olyan dolgok, ami fontos is, hogy ezekre föl kell készülni előre, hogy tudjunk veszélyhelyzetben meg fel a lépni. Konzulátusoknak az elérhetősége, telefonszám, rendőrségnek, veszélyhelyzet, biztosítás, tehát sok-sok olyan dolog van, de én azt hiszem, hogy aki rutinos utazó, akkor az ezekkel már tisztában van, csak egy kicsit mindig úgy végig kell menni, hogy gondoljuk végig, hogy el fogunk indulni, hát vegyük számba, hogy akkor útlevél nálam van, személyigazolvány kell, a pénz rajta van-e, megtankoltuk ez a biztosítást, megkötöttük, és gyakorlatilag egy checklistát készítünk, akkor már felkészítettük magunkat egy ilyen utazás során a nem várt helyzetekre is akár.
1: Ha külföldön tartózkodunk, és mondjuk elhagyjuk a szállásunkat, mi a jó? Vigyük magunkkal az útlevelünket, vagy hagyjuk a szálláson? Mondjuk, ha van szép, tegyük fel itt a jobb esetet.
2: Igazából kint is igazolnunk kell a személyi azonosságunkat, és olyan itt okiratnak lenni kell nálunk, amivel ezt ugye meg tudjuk tenni. Tehát ugye sokszor előfordul az is, hogy sípályán vagy síelés közben ugye lemásoljuk a tajkártyát, és ennek csak a másolatát visszük magunkkal, mert ugye nem akarjuk elhagyni. Tehát biztos, hogy én azt mondom, hogy vigyük magunkkal, de legyen egy olyan belső biztonsági zsebbe téve, vagy hogyha csak nyaralunk, vagy strandra megyünk ki, akkor vigyük magunkkal a nyakunkba akasztható, ugye vízhatlan kis pénztárcát, amiben az apró pénz, vagy a kis papír pénzeket is be lehet tekerni, és gyakorlatilag az ott van nálunk, a közvetlen közelünkben, elvisszük, ha megyünk fürdeni, akkor is ott van velünk, és nem felügyeljük.
1: Telefonon, hogyha lefotózzuk akár az útlevelet, akár valamelyik okmányunkat, az ér valamit, vagy azt nem fogja egy hatóság se elfogadni, hát, ideiglenesen se?
2: Magyarországon ugye bevezették a DÁP-ot, ugye? Itt bátran mondhatjuk, hogy nem kell semmilyen okiratot hordani magunknak, aztán van DÁP-unk, és működik a net is a telefonon, akkor ugye ezt tudjuk igazolni, viszont ez külföldre nem érvényes, oda eredeti útlevelek kellenek.
1: Hogyha külföldön történik velünk valamilyen, ne adj Isten, bűncselekmény, akkor rögtön a helyi rendőrséghez kell fordulni, vagy van esetleg a magyar rendőrségnek valami olyan száma, ami akár külföldről is hívható?
2: Igazából, hogyha olyan helyre megyünk, ami nem felkapott desztináció, például Európai Unión belül, ott nem jellemző az, hogy érdemes felhívni mondjuk a nagykövetséget. De ha olyan területre megyünk, ahol kicsit fokozottabb a veszélyhelyzet, akár biztonság, személyes biztonság szempontjából, és akkor nem árt, hogyha értesítjük a konzulátust, hogy ekkor és ekkor ott leszünk, felkészülnek rá, bármikor segítséget tudnak adni számunkra. Úgyhogy egy alap utazásnál, egy családi nyaralásnál azért ilyen esetben mindig, ha történik valami probléma, akkor a helyi rendőrséget kell hívni, vagy az általános segélyhívószámot, ugye az egész Európában ugyanaz. Viszont, hogyha ilyen közeli Magyarország, az közeli turista helyekre, akár Horvátországba megyünk, ott magyar rendőrök is teljesítenek szolgálatot a nyári időszakban, akik segítik a magyar turistákat bizonyos veszélyhelyzetek esetén.
1: Elmegyünk nyaralni, repülővel vagy autóval, belföldre vagy külföldre, de hát elsősorban azért az emberek jó része a vízpartokat keresi, a tengerpartokat, vagy akár a strandokat. És hát ugye sajnos ezeknek is megvannak azért többféle szempontból is a veszélyei. Mire hívjuk fel itt a lakosság figyelmét?
2: Hát valóban a főleg ebben a nagy melegben, a hőkupolás időszakunkban mindenki a strandokra, szabad vizekre, folyókhoz ment hűsíteni magát, és hát a júniusi hónapban két súlyos tragédia is történt megyékben. Egyik a debreceni tónál történt, ahol kiskorú fiatalok délután elkötöttek egy vízi biciklit, aminek a műszaki állapota is elég rossz volt, és hát 60-70 méter mélyre be tudtak menni vele, de ott elsüllyedt a vízi bicikli, és hát ketten ki tudtak úszni, de a harmadik személy sajnos vízbe fulladt. A másik pedig ugye az a Hernád folyónál volt, amikor a szülők kiskorú gyereket kivitték magukkal,

0: és szintkülönbség esetén is drasztikusan csökkenhet a bányatúnak a hőmérséklete, ami egy szintén egy egészségügyi problémát, görcsöket okozhat, és a fulladáshoz is vezethet az ilyenfajta sok hatás a szervezetnek. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kifejezetten csak a fürdésre kijelölt helyeken fürödjenek, felügyelettel, és a legjobb ugye a strandok, ahol figyelnek is ránk, és személyzet is védi az életet.
1: A strandokon talán jobban az értékeinkre kell inkább figyelni, hogy hagyjuk ott az esetleges napernyő alatt, vagy nyugágyon a dolgainkat. Itt mire figyeljünk?
0: Hát itt az első olyan gondolatom, hogy a törölköző széf az nem véd. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy leterítjük az értékeinket, és bemegyünk fürdeni, és majd a partról figyeljük legfeljebb a dolgokat, de azok a bűnözők, akik erre specializálódtak, és őket arról lehet felismerni, hogy nem lehet felismerni. Tehát ugyanolyan ruhában vannak, ugyanabban a környezetben vannak, csak ők az alkalmat keresik, és ki is használják ezeket a dolgokat. Ugye egy legfontosabb az, hogy tényleg az értékeket azt egyáltalán ne is vigyünk le mondjuk magunkkal, ami meg feltétlenül szükséges, azt vagy ha mobiltelefon készpénzről van szó, azt tegyük be egy szépbe, vagy amit az előbb említettem, hogy a nyakba akasztható kis vízhatlan tárolóban, ha pénz nálunk van, akkor gyakorlatilag az értékek egy része már menthető.
1: A nyári időszakban, ha a fiatalokra némileg visszakanyarodunk, nagyon sokan mennek azért fesztiválokra, különböző rendezvényekre, bár nem csak a fiatalok, azért a középkorosztály is. Azért itt is gondolom fokozott odafigyelést igényel egy-egy ilyen hétvége, egy-egy ilyen többnapos kikapcsolódás.
0: Hát szülőként is átéli mindenki ezt a korszakát a gyermekének, és hát nem lehetünk mindig a sarkukban, nem? Nem lehet őket már nagykorban is erre védeni, de én azt hiszem a pozitív példát mondunk nekik is, és itt is a legfontosabb a család egysége és a felvilágosítás, hogy a baráti kör vigyázzon egymásra, hogyha valaki túl sokat iszik, az nem azt jelenti, hogy ott kell hagyni, hanem ha együtt mentek, együtt jöjjenek. Vigyázzanak egymásra. És hát természetesen a lányoknál veszélyes lehet ugye régebben a különböző az italokba csempészett dolgok, ami kábítószernek minősül, és kvázi nem tudnak magukra vigyázni. Nyitott üvegeket, palackokat ne hagyjanak a pulton, hogy nehogy valaki bele tudjon tenni bármilyen ilyen veszélyes anyagot. És a bulizásnál pedig tényleg az van, hogy felhűtlen szórakozás, de azért a határokat tartsuk be, akár az alkohol, és főleg ugye a kábítószer probléma, amit kerülni célszerű az ilyen helyeken. El kell utasítani az ilyen dolgokat, hiszen ez nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetre.
1: Ugyan lehet, hogy a beszélgetés elején kellett volna erre kitérni, mert hogy hát ha elindulunk otthonról nyaralni vagy több napos kikapcsolódásra, azért az sem mindegy, hogy az ingatlanunkat, a családi házunkat, lakásunkat hogy hagyjuk ott.
0: Hát valóban azt is át kell gondolni, amikor indulunk, akkor mi marad otthon. Hát ha csak a növényekre gondolok, akkor annak a locsolása is egy külön logisztikát jelent, hogy ki fogja ezeket életbe tartani. Hát valóban a házunk védelméről is gondoskodni kell. Ha jó vagyunk a szomszédokkal, akkor kérjük meg, hogy a postaládát ürítsék. Ez egyértelmű, hogy ne tűnjön föl. Az sem rossz ötlet, ha a szomszédnél hátáll oda a mi garázsbejárunkhoz, és azt tünteti föl, mint hogyha laknának, vagy lenne valaki. Ugye vannak olcsó technikai eszközök, akit mindenki meg tud fizetni. Ha nem is a kamerarendszerekre, meg a riasztóra gondolok, de adott esetben egy ilyen programozható fényvezérlésre, amikor lámpát felkapcsolja automatikusan a rendszer, vagy kis webkamerát helyezünk, és mozgásérzékelés hatására ugye jelet küld a mobiltelefonunkra, és élőben tudjuk látni. Ugye a bent történt dolgokat rá tudunk pillantani a lakásra. Ezek néhány ezer, tízzer forintos költségek, amit mindenképp javaslunk, hogy ezt legalább egy ilyen szintű védelem legyen a lakásban. Aki viszont egy komolyabb rendszerbe gondolkodik, akkor tényleg egy kültéri, beltéri kamerarendszer kihelyezésével, mozgásérzékeléssel, riasztórendszerrel, vagy a legjobb eset ugye, amikor távfelügyeletre kötött riasztórendszereket alkalmazunk, hiszen akkor a kivonuló szolgálat azonnal ott van, közvetlen rendőrségi riasztással bírnak, úgyhogy a legnagyobb esély ilyenkor van a tettenérésre és az értékeknek a megtartására. Az egész nyári veszélyekkel kapcsolatban

0: éppen ezért készítettünk egy nyári biztonság című kiadványt, ami a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán is kikerült, felsoroltuk ezeket a veszélyhelyzeteket, és próbáljuk mindenképp a lakosságot is tájékoztatni. Ezt a kiadványt kapták meg a iskola őreink is, akik több mint 100 fő van már Borsodabói Zemplén vármegyében, és ők járják a turisztikailag frekventált területeket, strandokat, különböző várak környékét, fesztiválokat, és ott ezt az anyagot és tanácsokat is adnak a lakosság részére. Illetve hát a balesetek megelőzésével kapcsolatban viszont nyár végéig számíthat a lakosság egyfajta fokozott rendőri közlekedésbiztonsági akciókra, amikor is hát a drónok igénybevételével, sebességmérésekkel azokon a gócpontokon leszünk jelen, amelyek veszélyesek a közutak szempontjából.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, tehát itt a jó tanácsoknak utána tudnak nézni a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrségnek a közösségi oldalán is, illetve hát számos kiadványban is lehet olvasni a jó tanácsokat. Érdemes azt gondolom megfogadni ezeket, hogy mindenkinek tényleg jól teljen a nyaralása és valóban pihenve érkezzen haza. Simkó Imre rendőr alezredesnek, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Köszönöm én is, és hát biztonságban teljen a nyarunk. Én ezt kívánom mindenkinek.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ha nyár, akkor nyaralás, utazás. Azonban, ha külföldre indulunk, érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet például az úti podgyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk, de általános szabály, hogy utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek, nagykövetségek, konzuli hivatalok is adhatnak felvilágosítást. A nálunk lévő készpénzre, illetve a rendszeresen szedett gyógyszerekre is külön szabályok vonatkoznak, valamint az sem mindegy, milyen szuvenírt, emléket szeretnénk hazahozni egy-egy országból. A következő percekben sok jó tanácsot hallhatnak majd Megyesi Krisztina pénzügyőr alezredestől, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsodabói Zemplénvár megyei igazgatóságának vámigazgatósági referensét. Nagyon sokan nyáron ugye ilyenkor elutaznak valahová, akár nyaralni, akár csak városnézésre, de hát ugye nagyon fontos, hogy bizonyos szabályoknak azért meg kell, hogy feleljünk ezeknek az utazásoknak a során. Az unión belüli utazás alkalmával mire kell figyelnünk? Mi az, amit például kivihetünk? Kezdjük talán ezzel, mert azért ez is egy lényeges, ugye, amikor pakolunk, azért már el kell gondolkozni.
2: Igen, mindenképpen. Az unión belül alapvetően szabad az áruk és a személyek mozgása, tehát bárki szabadon hozhat és vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket, azonban néhány kivétel azért van, amelynek a szállítása vagy engedélyhez, vagy mennyiségi korláthoz kötött. Itt három termékköt említenék meg. Az első például a gyógyszerek. Krónikus betegek szednek mindenféle gyógyszert folyamatosan. Itt érdemes igazolást kérni az orvostól a rendszeresen szedett gyógyszerekről, mert csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetjük magunkkal külföldre. Itt az igazolás főként az altatókat és az erős fájdalomcsillapítókat érintheti. A nem tiltott, de engedélyhez kötött az önvédelmi, sport és vadászfegyverek kivitele. Itt mindenképpen engedélyhez kötött ez a dolog, illetve külön kell említenünk az alkohol és dohánytermékeket, amikre pedig speciális mennyiségi szabályok vonatkoznak.
1: Itt az alkoholtermékek, illetve dohánytermékekből mik a kivihető mennyiségek, még ha nem is az összeset mondjuk el, de mik azok, amikre figyelni kell?
2: Magánszemélyként, tehát EU-n belül vagyunk, magánszemélyként saját használatra kivihetünk dohánytermékekből 800 szál cigarettát, 400 szál szivarkát, 200 szál szivart, 1 kg füstölnivaló dohányt, illetve most már egyre aktuálisabb a új dohánytermék kategória, ami egyszer használatos termékekből 800 darabot, ezeknek a töltőfolyadékából 30 ml-t, a füst nélküli dohánytermékek esetében 500 g-ot, a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek esetében szintén 500 g-ot, és 800 darab hevített terméket tudunk magunkkal vinni saját használatra. Az alkohol esetében ez úgy néz ki, hogy sör 110 liter, köztes alkoholtermék, ami például a vermut egy ilyen kategória, ebből 20 litert, alkoholtermékből 10 litert, ezek azok a mennyiségek, amik még a saját használatra a kereskedelmi mennyiséget nem haladják meg. Ha a szállított mennyiség vagy ezeknek a termékeknek a jellege alapján azok továbbértékesítési vagy üzleti célja feltételezhető, tehát meghaladják ezeket a mennyiségeket, és ott már feltételezhető egy üzleti cél, akkor az induláskor az áfa és az egyéb adókötelezettségek, például jövedéki adó teher is felmerülhet.
1: Az unión belüli utazás során milyen okmányokra van szükség?
2: Hát az okmányokkal kapcsolatos dolgok ugyan nem a NAV hatáskörébe tartoznak, de alapvetően el lehet mondani, az unión belül érvényes személyigazolvánnyal lehet utazni. Ennél több okmányra nincs szükség. Fontos, hogy az utazás előtt időben meggyőződjünk arról, hogy az okmány érvényes, mert a kintartózkodásunk alatt végig érvényesnek kell lennie, és ideiglenes személyigazolvánnyal nem minden tagországba lehet belépni.
1: Ugye itt sokszor már a kisállatokra is kell gondolni, okmányok kapcsán.
2: Igen.
1: Náluk mire kell figyelni?
2: Igen, egyre több utas szívesen utazik a kisállatával, és itt mindenképpen fontos, hogy csak kisállat útlevéllel, méghozzá olyannal, amit állatorvos állított ki, lehet külföldre vinni a kis kedvencünket.
1: Ha külföldi utazásokat nézzük, azért nagyon sokan unión kívüli országokba mennek, akár egy-egy egzotikus szigetet nézve. Ezekről mit kell tudnunk?
2: Unión kívüli országban már sokszor nem elegendő a személyigazolvány, úgyhogy az utazáshoz szükséges okmányok a célországtól és az utazás típusától is függenek. Az országok többségében érvényes útlevél szükséges, illetve bizonyos esetekben vízum vagy speciális beutazási engedélyre is szükségünk lehet, de vannak ezen kívül még különösebb esetek is. Ilyen például Svájc, Izland vagy Norvégia, aki ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de a Schengeni övezethez tartozik. Ezért itt a beutazáshoz szintén elég, ha érvényes személyigazolvánnyal rendelkezünk, bár, mint ahogy mondtam, nem is EU-s tagországok. Amit még tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyság 2021 óta nem tagja az Uniónak, ezért oda érvényes útlevél, és pluszban még egy beutazási engedélyre is szükségünk lesz. Utazás előtt mindig ellenőrizzük a célország konzuli oldalán, hogy szükséges-e vízum vagy elektronikus beutazási engedély. Az okmányoknál különösen arra kell figyelnünk, ez a tengeren túli és távol-keleti országokra különösen igaz, hogy az útlevél a tervezett hazautazás napjától számított legalább 3 vagy más országban 6 hónapig érvényes maradjon. A gyerekeknek és a kiskorúaknak is minden esetben saját úti okmányra van szüksége, illetve vízumra is, illetve a jogosítvány nem minősül úti okmánynak, és az okmányok elvesztése esetén fontos, hogy azonnal jelentsük a helyi hatóságoknál, jellemzően a rendőrségen, illetve ezt követően keressük fel a magyarországi konzulátust, ahol ideiglenes útlevelet igényelhetünk.
1: Ugye egy nyaralásnál, hát nagyon sokaknak elengedhetetlen, hogy valami emléket hozzanak maguknak, vagy esetleg az itthon maradt családtagoknak, rokonoknak, de hát azért itt a szuvenéreknél is bizony figyelni kell arra, hogy milyen szabályok vonatkoznak ezekre. Segítsük ebben is a hallgatókat. Mi az, amit behozhatunk, mi az, amit tiltó listán van?
2: Igen, szuvenírként az általános szabály az, hogy minden szabad, amit nem tilos, és ami a bőrönbe belefér. Ezt én legalábbis mindig így értelmezem a saját utazásom során is. Ezért elsősorban itt a tiltásokra és a korlátozásokra kell kitérnünk. Összefoglalva, az általános szabály az, hogy az EU-n kívüli országokból tilos behozni védett növényekből és állatokból készült tárgyakat. Ez egy nagyon fontos kategória, majd később részletesen is beszélek róla, nyers húst és tejterméket, és hamisított márkaterméket. Ez a 3 olyan nagy kategória, amiről beszélnünk kell. Az első ilyen nagy csoport a védett állati és növényi termékek. A veszélyeztetett állat és növényfajok szállítását a Washingtoni Egyezmény szigorúan szabályozza, a CITES. Ez mintegy 5000 állatfajra és 28000 növényfajra vonatkozik, valamint azok élő és élettelen egyedeire, részeire, illetve az ezekből készült termékekre, ideértve a vadásztrófeákat és a preparátumokat is. Az engedélyeket mindig az adott ország illetékes CITES hatóságai állítják ki. A CITES hatály alá tartozó élő állat vagy állati eredetű termékek, illetve növényi eredetű termékek vagy élő növények szállítása ezen a CITES engedélyen kívül még állategészségügyi vagy növényegészségügyi bizonyítvánnyal működhet. Tehát még pluszba erre a két bizonyítványra is szükség van. Fontos tudni, hogy ezt a termékkört csak Magyarország az erre a célra kijelölt állat vagy növényegészségügyi határállomással rendelkező határátkelő helyein lehet kivinni, illetve behozni. Bele sem gondolunk, de mégis úgy érzem, hogy ki kell emelni, hogy a CITES termékeket ajándéktárként vásárolhatunk a világ számos részén, így azok megvételével önkéntelenül is hozzájárulhatunk a természet károsításához, bizonyos fajok kihalásához. Az ilyen emléktárgyak engedély nélküli behozatala jogellenes cselekmény, ami természetvédelmi bírság kiszabását vagy büntetőeljárást is vonhat maga után. Ezért utazás előtt célszerű érdeklődni, hogy mely állat és növényfajokat védi a Washingtoni Egyezmény. Előfordulhat, hogy egyes emléktárgyként árusított termék, elefántcsont vagy teknős páncél, egzotikus bőrtermék vagy szörme, trópusi kagyló, nem is gondoljuk, de mégis engedélyköteles. Ezzel a témával kapcsolatban, ha valaki bővebben érdeklődne, illetve ilyen termék kerül a kezébe, és szeretne megbizonyosodni, hogy behozhatja, a CITES-nek a web oldalán találhatunk információkat. A következő nagy csoport, amiről beszéltem, ez a nyers hús és hústermék, valamint tej és tejtermék, nem uniós országokból történő behozatala. Ezek nagyon komoly egészségügyi, állategészségügyi kockázatot jelentenek, ezért mindenképpen engedélykötelesek. Harmadik csoport, ezek a hamisítványok. Ezzel nem is gondolnánk sokszor, illetve nem is biztos, hogy rendelkezünk elő információval ezekről a termékekről, mert ezek az engedély nélküli kereskedelmi mennyiség vagy akár egyéni, de vámellenőrzésen fennakadó ruhanemű, táska, parfüm, elektronikai cikk, ami hamis márkajelzés visel, szintén nem hozható be az EU területére. És akkor még egy olyan csoport van, ami főként Törökországból és Egyiptomba utazó utasokat érinti. Tehát ezekben az országokban különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kulturális javak és régiségek ne hagyhassák el az országot. Ezekben az országokban tiltják a törvények az ország területére származó régészeti vagy kulturális értékű tárgyak, kövek vagy akár védetnek minősített helyi ásványok és kövületek kivitelét, tehát nem érdemes próbálkozni a piramis egy darabjának hazahozatalával például.
1: Gondolom, akár már ilyen is lehet, hogy előfordult. Ugye mindig nagy kérdés egy nyaralásnál a készpénz, a nálunk lévő készpénz, hiszen ezekre is különböző szabályok vonatkoznak, ha jól tudom.
2: Így van. Készpénz használatára vonatkozó szabályok közül az a legfontosabb, hogy minden olyan az EU külső határát átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, és ez akár lehet többféle pénznemben is, vagy ennek a 10 000 euró értéknek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be vagy onnan kilép. Ez az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudakra, aranyrögökre is vonatkozik. Fontos tudni, hogy az EU-ba történő belépéskor és az EU elhagyásakor is kötelező ez a bevallás, illetve bizonyos tagállamok a belső határokon is kérhetik ezt a nyilatkozatot. Ki kell emelnünk, hogyha ilyet találnak nálunk, akkor ezt a be nem jelentett összeget a vámhatóság lefoglalhatja, és akár bírságot is szabhat ki. Érdemes még arról esetleg egy pár gondolatot ejtenünk, hogy az EU néhány tagállama helyi készpénzfizetési korlátozásokat is alkalmaz a fekete gazdaság elleni harc jegyében. Ebből egy-két példát említenék, csak hogy ezzel is egy kicsit képbe kerüljünk. Például Olaszországban a készpénzes fizetés felső határa 5 000 euró tranzakciónként, Görögországban például minden 500 euró feletti vásárlást elektronikusan kell fizetni, Spanyolországban külföldi magánszemélyeknél 10 000 euró a készpénzfizetési plafon. A helyi valutaváltás külföldön mindenképpen hivatalos helyeken, tehát bankban vagy hivatalos engedéllyel rendelkező pénzváltónál szabad váltani. Az utcai váltás az szigorúan tilos és illegális, ráadásul magas a csalás és a hamis pénz kockázata is. A sérült bankjegyeket sok országban nem fogadják el, szakadt vagy összefirkált címleteket, és az EU-n kívül az új kiadású sértetlen dollárt és eurót fogadják el a legkönnyebben.

0: Unión kívüli országból milyen termékek azok, amiket nyugodtan magunkkal hozhatunk, de mégis van rájuk azért némi mondjuk mennyiségi korlátozás?
1: Az Európai Unión kívüli országokból, és 2021. január 1-től ideértendő az Egyesült Királyság is, Észak-Írország kivételével, az utasok személyi podgyászában behozhatunk adó és vámmentesen. Az első nagy kategória, amiről beszélni fogok, az alkoholtermékek és az alkohol tartalmazó italok. Ezeket kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok hozhatják, és vám és adómentesen legfeljebb 4 liter szőlőbort, 16 liter sört, 1 liter 22 térfogat százalékot meghaladó alkoholtartalmú terméket, illetve 2 liter 22 térfogat százaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú terméket. A dohánytermékeket szintén az unión kívülről érkező 17. életévét betöltött utasok hozhatnak a személyes podgyászukba vám és adómentesen. És az érdekessége a dolognak, hogy megoszlik, hogy légiúton, illetve egyéb módon történő beutazásnál teljesen más a mennyiségi korlát. Amíg légiúton, egy pár példát említek csak, mert elég hosszú a lista, míg légiúton érkezve mondjuk behozhatnak 200 szál cigarettát, 100 szál szivarkát és 50 darab szivart, addig közúton ez jóval kevesebb mennyiség, cigarettából 40 szálat, szivarkából 20 szálat, és szivarból 10 darabot hozhatnak. A részletes terméklista szintén a NAV honlapján az utastájékoztató menüpont alatt megtalálható, és amit még ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ezek a mennyiségek légi és tengeri utas esetében 430 euró értékig vám is adómentesek, ha a termék értéke nem haladja meg a 430 eurót, közúti és vasúti forgalomban 300 euróig. Amit még itt szerintem fontos elmondani, hogy a dohány és alkohol termékeknél a mennyiségi korlátok külön-külön kimerítik az adómentességi értékhatárt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem légi utas behoz 40 szál cigarettát, ugye vám is adómentesség csak erre a mennyiségre biztosítható, és további termékekre már nem, mert kimerítette a 100%-át ennek a termékkörnek, viszont ha csak 20 szál cigarettát hoz, ez a mennyiségi határ 50%, akkor még mellette behozhat még például 5 darab szivart, vagy 10 darab szivarkát, és azzal együtt fogja kimeríteni a behozható mennyiségi értékhatár 100%-át.
0: Ha valaki ezt a sok-sok információt és adatot, számadatot nem tudta megjegyezni, akkor hol nézhet annak utána, hogy mik a különböző szabályok beutazáskor, kiutazáskor?
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal internetes oldalán a www.nav.gov.hu címen találhatóak meg ezek az információk, de kérdéseikre a belföldről helyi tarifával hívható 1819, illetve külföldről a plusz 36-1, 461-18-19 számokon is választ kaphatnak a kedves érdeklődők.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Megyesi Krisztina pénzügyőr alezredest, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsod-Abói Zemplén vármegyei igazgatóságának vámigazgatósági referensét hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városokban a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem, vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabb, magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kolászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a városi fák lesznek műsorunk fókuszában. Hogyan élik túl a klímaváltozást, a hőhullámokat, a kevés csapadékot, a damilos fűkaszákat és a csatornázást?
2: Ha végigmegyünk Szegedtől, Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt.
1: Vendégünk Szabó József faápoló, erdőmérnök, presbiter, akit elkísérünk Szegeden, ahogy megvizsgál egy fát, vajon ki kell-e azt vágni.
2: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szabó József, faápoló, erdőmérnök, presbiter. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lesznek fák 100 év múlva is a városainkban, mondja Szabó József, faápoló, erdőmérnök, református presbiter. Ezek nem olajfák lesznek, annyira nem módosul majd szerinte a klíma, az azonban már most látszik, hogy az Alföldön a fenyőfák feladták a harcot a hőséggel és a szárassággal. Mondok egy ellenpéldát is, a városokban jól bírják az ostorfák a körülményeket, persze nekik sem könnyű az életük. A következő percekben Szabó József, faápoló, erdőmérnök mellé szegődünk, aki az interjú közben megvizsgál egy ilyen ostorfát, vajon ki kell-e azt vágni, vagy elég egy kicsit gyógyítani, maradhat-e még Szeged forgalmas sugárútján. Közben beszélgetünk fákról, klímaváltozásról, emberekről, az életről. Tartsanak velünk.
3: Kedves Jocó, megpróbálom leírni, mi van a kezedben. Olyan dolgok, mintha egy fakír lennél, ilyen tűk lógnak ki ebből, meg mindenféle kábelek. Ez a fának olyan, mintha egy fakírhoz menne? Amit most csinálsz vele?
2: Hát körülbelül. Ez egy tomográfnak az érzékelői. 10 darab tomográfot használok most, mert ez körülbelül elég ehhez a fához. A kérdés az, hogy mennyire korhatta a fa, és mekkora szél töri el abban a keresztmetszetben, amit vizsgálok. Ehhez teszek fel 10 érzékelőt.
3: Most jól beledöfted a fa törzsébe, ez most bocsánat, nagyon laikus kérdés, nem fáj neki?
2: Nem tudjuk, a reakciót még nem mérték, de nagyon gyorsan kiheveri.
3: A fa ápoló mérnök Szabó József felhelyezi ezeket az érzékelőket, és aztán kíváncsian figyelem, hogy mi fog történni. Most néhányat áttesz máshova, majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy milyen szempontok szerint kell ezeket felhelyezni.
2: Lehetőleg sorrendben is, most elrontottam a sorrendet.
3: Szám szerint sorrendben?
2: Igen.
3: Mert... Soros kötésbe kell tenni?
2: Igen, soros kötésbe.
3: És közben mondom a hallgatóknak, hogy azt nem tudom, hogy milyen fát vizsgálunk, de...
2: Nyugati ostorfa.
3: És amit én meg tudok laikusként állapítani, hogy a törzsnek a fő részéről hiányzik egy hatalmas ág és egy oldalhajtás látható. Ez már arra utal egyébként, hogy valami volt ezzel a fával?
2: Levágták egy nagy oldalágát, és azt nem tudta befordni a sebet. És ott elkezdett korhadni. Vagy le volt kezelve sebkezelővel, vagy nem, de ekkora ágat hiába kezelünk sebkezelővel, egy idő után elkezd korhadni. És kérdés, hogy a fatesben mennyire hatolt be ez a korhadás, és veszélyes-e a környezetére így ez a fa.
3: Ezt tudod megállapítani ezzel a vizsgálattal, amit most csinálsz?
2: Megmérem a korhadást, és a koronafelület alapján, valamint a korona súlypontja alapján egy szilárdsági számolás, egy statikai számolás következik a mérés végén, csak az nem itt. Ugyanúgy, mint az építészetben a talajba befogott tartók esetén a szélnyomásra való méretezésnél.
3: Hagyom, hogy most bekalapáld ezeket az érzékelőket. Nem lennék meglepve, ha valaki idejön, hogy miért bántod a fát. Nem volt még ilyen?
2: Volt már ilyen sok. Sokféle ember van, ez egy szentimentális jellegű dolog, meg van, aki feltételezi, hogy vannak hülyék, akik ilyet csinálnak.
3: Akkor meg tudtad őket győzni, hogy te épp azért vagy, hogy ezek a fák jól legyenek?
2: Általában meg tudom győzni.
3: És akkor most mi fog történni? Bekalapáltad ezeket a tüskéket?
2: Meg kell mérni, hogy milyen a geometriája ennek a felületnek, mert itt nem kör alakú a fa. Ha kör lenne, akkor egyszerűbb lenne és gyorsabb lenne a mérés.
3: Mérd meg? valamilyen rudas szerkezetet csavarít össze mellettünk Szabó József. Mi ez?
2: Ez egy átlaló, de nem szokványos erdészeti átlaló, amivel átmérőt mérünk, hanem egy direkt erdacélre a konstruktőr dr. Divós Ferenc által kifejlesztett átlaló, amelyik Bluetooth-on keresztül küldi az adatot a számítógéphez, ami jelen esetben az okostelefon, és így meg tudom mérni az egyes érzékeléknek a távolságát, mert utána, amikor a hangterjedési időt mérem, akkor sebességet kell, hogy számoljon a gép ezek között az érzékelők között, és csak akkor tud sebességet számolni, hogyha megvannak a pontos távolságok.
3: Most, amíg behozod ezt a programot, te, amikor elkezdtél faápolással foglalkozni, meg erdészkedéssel foglalkozni, akkor hogyan csináltatok egy ilyen faápolást, amikor még nem volt bluetoothos, nem tudom, milyen szoftverrel összekötött mérőeszköz?
2: Abban az időben kalapáccsal volt megkongatva a fa, hogy mennyire odvas, valamint ha sok fát nézett az ember, akkor egy idő után szemre ránézéssel meg tudta mondani. Most is ugyanezt meg tudja az ember mondani, de a műszer az segít ebben. 10 fából 2 esetében biztos, hogy a műszer pontosabbat mond, legalább 2 esetében.
3: Vagyis akkor 2-vel több fa maradhat meg egy városban, ami egy jó meleg augusztusi napon aranyat ér már csak az árnyéka miatt mondjuk.
2: 2-vel több maradhat meg, és kevesebb költsége lesz így a fenntartónak, mert fölöslegesen nem vág ki fát, és így fölöslegesen nem kell ültetni és ápolni fát.
3: A szoftvert nézzük, mi fog most történni, ha belenézhetek a telefonodba?
2: Kossuth 23-as fa, ezt beírom azonosítóként. Utána fafajt választok, a fafaj az ostorfa, aminek a latin neve celtis, ezt beírom, ez nyugati ostorfa, de az ostorfák egyformán vezetik a hangot, az egyes fák nem egyformán vezetik a hangot, egy réteget választok, ez 190 cm magasan levő réteg, keresztmetszete nem szabályos, ami a program kategóriája szerint irreguláris, és elindítom a mérőeszközt, amelynek segítségével végigmérem az egyes érzékelőket.
3: És mit látsz?
2: Azt látom, hogy elkészült a mérés, a gép pedig segíti ezt olyan módon, hogy egy hanggenerátor mondja, hogy melyik érzékelőtől melyikre mérjek. Ez nagyon jó akkor, amikor az ember már sokat mér, és eléggé elbambul mérés közben.
3: Azért, aki nem tudja, hogy mit csinálsz, szerintem, hogy is mondjam, attól, hogy rád néz, nem lesz sokkal előrébb a tevékenységet illetően. Tehát nagyon furcsa, ami történik, ezt akarnám kifejezni. Mintha egy ráknak a két ollója lenne a kezedben, ami olyan 4-5-ször nagyobb, mint a rák, és így a fát így tapogatod vele.
2: Ezért fontos a kalap és a zöld ruha, hogy látszódjon, hogy ez az ember egy szaki, aki fontoskodik itt ezzel a valamivel.
3: És most lesz olyan eredmény, amit te itt azonnal látni fogsz, vagy tényleg mindent ki kell otthon számolni?
2: Lesz eredmény, mert szemmel látható, hogy mennyire korhat a fa. Átszínezi a gép a keresztmetszetet az alapján, hogy milyen sebessége vezeti a hangot. Megvan a keresztmetszet alakja, mutatom is.
3: És tényleg így néz ki.
2: Egy furcsa tojás. És most következik a tényleges vizsgálat, amikor bekapcsolom az érzékelőket, és a Bluetooth kapcsolat itt is létrejön, tehát 2 Bluetooth kapcsolatos géppel dolgozok, az egyik az átlaló, a másik pedig maga a hangterjedési idő mérő, ami szintén az okostelefonra küldi tovább az adatot. Bekapcsoltam a jelcímkézőt, amelyik küldi az adatot a telefonra, programban kapcsolódok az eszközhöz, startoltatom.
3: Tulajdonképpen a fához kapcsolódsz.
2: Igen. És jönnek a jelek. Ez a legújabb fejlesztés ebben az évben, hogy 2 koppintás után a 3. koppintásnál magas hangot ad ki.
3: Ez is az elbambulás elkerülését segíti?
2: Igen. Na, nagyon rossz, amikor az ember végig kopogtatta, lecsatlakozik a Bluetooth-ról, megnézi az eredményt, és rájön, hogy hopp, egy darab koppintás még hiányzott. Ez mondjuk 16 érzékelőnél, amelyikre mindegyikre 3-at kell koppintani, ami 48 koppintást jelent, és egy hiányzik, és emiatt újra be kell kapcsolni. Hát, bosszantó.
3: Reméljük, a rádióinterjú nem zökkent ki téged ebben.
2: Igyekszek figyelni.
3: Ilyen, amikor az újságíró is kipróbálhatja a kopogtatást. Jól csinálom, kedves Jocó?
2: Nagyon jól csinálom. Az oklevelet később állítom ki. Végigmentem, bezöldülnek a számok jelezve, hogy mindegyik érzékelőre legalább 3-at poppintottam.
3: És ami ott kiíródott pirossal egy-két sorban, a többi zöld
2: az... Magas a szórása a mérésnek, és létrejött a mérés, és látható, hogy körülbelül a felének a fele korhat a levágották helyén. A következő mérés lejjebb egy keresztmetszet, hogy meddig hatol le a korhadás.
3: Azt, hogy korhat, azt abból tudjuk, hogy itt most mondom a hallgatóknak, hogy a fa törzsének ábráján mondjuk olyan 80% zöld van, és akkor van egy része, ahol sárga, piros, kék foltok láthatók. Az a korhadás, a kék?
2: Igen, a sebesség alapján rendeli hozzá a program a szint, olyan 1700 méter per szekundum körül a zöldet rendel hozzá, és ahogy csökken egészen le, hogy 400 méter per szekundumig, sárga, piros, kék. A sárga jelöli azt, ahol a fa és a gomba küzd egymással, és a gomba szépen lassan halad előre, a fa vastagítja a törzsét, de előbb-utóbb a gomba mindig legyőzi a fát.
3: A maga a technológia, az hogy működik? Az alapján a hang hogyan tudja ezt a képet kirajzolni, ahol korhadt a fa, ott üreges, és másként terjed a hang, vagy mi alapján alkalmas ez erre?
2: Itt most 10 érzékelő van, mindegyikre 3 lett koppintva. Az 30 koppintás, és mindegyik esetén egy érzékelő a másik érzékelőhöz mér. A 30 koppintásszor 9 mérés. Az 30x9 az 270 mérés. És 270 mérésnél mindegyiknél megméri a terjedési időt. Utána, ezt már számítógép rendezi, ezt a hatalmas mennyiségű számot elrendezi úgy ezen a geometrián belül, hogy hol mennyi idő alatt ér át a hang. És így lesz olyan, ahol 1700 méter per szekundum a két érzékelő között, és lesz olyan, ahol kevesebb. És mivel keresztül egy hatalmas nagy olyan pókhálószerűség mentén mér, így a program kiszűri azokat a helyeket, ahol a legalacsonyabb a hangterjedési idő, és ezeket színnel jelöli, egy mindenki számára érzékelhető, és így mindenki szereti ezt a mérést.
3: Amikor ezzel életedben először találkoztál valami szakmai konferencián, vagy nem tudom, valami külföldi dokumentumfilmben, vagy nem tudom, tanulmányúton, azért meglepődtél, hogy ilyen létezik?
2: Nem hirtelen jött ez. A két érzékelős műszer az már nagyon régóta megvan, mint egy 20 éve megvan a két érzékelős műszer, ott még nekem kellett kiszámolni a sebességet. Feltettem a két érzékelőt, és kiszámoltam, hogy vezeti a fa a hangot, majd megint föltettem, és én hoztam létre ezt az ábrát. És az alapján következtettem. És a fejlesztő, ez magyar fejlesztés, a fejlesztő ezelőtt 12 éve jutott oda, hogy létrehozta ezt a sok érzékelőset. És eredetileg számítógépre volt elkészítve, és most már, illetve számítógépre, laptopra, most már pedig az androidos okostelefonra megvan a program. Így kényelmesebben, gyorsabban lehet mérni, egy személy is meg tudja csinálni a mérést.
3: Mi következik most? Lejjebb is kell akkor még egyet mérni?
2: Lejjebb is mérek, ez ahhoz kell, hogy ha odukezelésre kerül a sor, az azt jelenti, hogy kivésem a korhat részt, és gombarovarölővel ellátom, hogy meddig kell kivésni, és hol lehet egy lukat csinálni a fa törzsén, hogy átszellőző legyen az odú. Egy ilyen beavatkozás 1-2 óra, költségben nem túl nagy, viszont egy 10 évet is jelent a fa életében, amivel meghosszabbítható.
3: És ez csak otthon fog kiderülni, amikor leülsz a géphez az adatokat, teljesen kiértékelni, hogy itt most ez fog-e történni, vagy kivágás fog történni?
2: Hát otthon derül ki leginkább, de körülbelül besatszolható. Ez alapján, amit látunk, nem kell kivágni, és valószínűleg egy méternél már alig lesz korhadás. Megnézzük egy méternél.
3: Nézzük meg. Mennyi a fa derékbőssége? Mert most egy mérőszalaggal ezt mérjük.
2: 155 cm, egy 15,5 cm-enként teszem fel egy méternél az érzékelőket.
3: Mert hogy el kell osztani a tizet.
2: Igen, csak utána még össze is kell adogatni, tehát 15,5, a következő az 31, és ez eleven tartja az agyat. 62.
3: Van méretbeli korlát, amit nem lehet megvizsgálni ezzel a módszerrel? Ami olyan vastag törzsű fa? Vagy meg lehet, csak kisebb lesz a...
2: Valahol 2 méternél van a határ, mert a kábelek azt már nem érik túl. Eddig a legnagyobb fa, amit mértem, az a deszki öreg tölgy a Maros ártéren. Bővíthető a műszer 32 érzékeléig, ha jól emlékszem. Hát ott már Magyarországon nincsen akkora fa, amit nem lehetne megmérni.
3: Tehát végeztünk a méréssel, itt most teljesen zöld karikát látunk egy méternél. Ez mit mond a szakembernek?
2: Itt teljesen egészséges a fa. Egy icurka-picurka sárga folt látható ott, abban azon az oldalon, ahol a korhadás volt a korona alapban. Ez azt mutatja, hogy itt a gomba már jelen van, de még a fát nem győzte le. Valószínűleg még lejjebb, még egészségesebb a fa. Vagyis, ha odúkezelésre kerül a sor, akkor idáig már nem kell kivésni a fát, följebb kell kivésni a korhadó részeket, ott, ahol a fa védekezik, azt nem kell bántani, átszellőzővé kell tenni, befedni egy kis tetővel, hogy ne essen be az eső, és ebben az esetben megakadályoztuk a korhadás továbbterjedését. Ha egy kis gombarovarölős kezelést is adtunk neki, akkor még inkább.
3: Amikor ezt a fának ezt az ágát levágták, akkor hibát követett el, aki ezt levágta? látta, hogy az a folyamat beindult, és esetleg te voltál-e ez, emlékszel minden fára, amit próbáltál gyógyítani az évek során?
2: Amikor levágták a fát, akkor különböző körülmények voltak, vagy bekenték fasebkezelővel, vagy nem. A jelenleg forgalomban levő fasebkezelőkben például nagyon kevés az, amelyikben van gomboróvarölő. Lezárják a sebet, így az fának időt adnak arra, hogy gyógyítsa belülről magát, amit a fa meg is tesz. Megosztanak a vélemények, van olyan

0: füstölt kolbász.
1: Emlékszel, hogy ezt te vágtad ele?
0: Nem én vágtam le. Én most jelenleg a városgazdálkodás, szegedi városgazdálkodás megbízásából dolgozom. Egy éves keretszerződésem van Szeged területén műszeres favizsgálatokra, és megbíztak ezzel, mint külsős. Azért külsős bíznak meg vele, hogy ne érje az a vád őket, hogy részrehajlóan mérnek, és azt hoznak ki, amit ők szeretnének. Egyesek szeretnék, ha nem vágnák ki a fát, mások szeretnék, ha kivágnák a fát, de ha nem kell kivágni, akkor mind a kettő hibás.
1: Mi a következő? Ezzel a fával végeztünk?
0: Nem, még gyökfőben is kell egy mérés, mivel leggyakrabban gyökfőben korhad a fa, mert ott van a legnagyobb sérülési esély. Fiatalkorban a daminos kaszával, ami most már egy 20 éve végzi a gyökfő megsértését, hogyha helytelenül használják, de vezetnek sokféle vezetéket a földben, akkor gyökeret vágnak el, megsértik a műkőlerakás során, sokféle módon megsértik, és akkor gyökfő felül a leggyakoribb a korhadás.
1: A gyökfő az mit jelent? A fa földtől néhány centivel lévő törzs része?
0: Igen, tehát ott, ahol a földdel találkozik. Gyakori, hogy elhordanak a talajból, hogy rátöltenek a talajba, hogy változik a város és változik a fa környezete.
1: De abból, amit az előbb mondtál, hogy itt már jobb a helyzet, azért azt gyanítjuk, hogy lent semmi probléma nem lesz? Vagy az egy másik probléma, hát abból, amiket az előbb elmondtál, még akár a csemete korából?
0: Igen, a fönti probléma miatt, a koronalabbal való áglevágás miatt lejjebb nincsen probléma, de számtalan egyéb miatt lehet probléma, hogy illő megvizsgálnom ott is, már csak azért is, hogyha ez a fa ki fog dőlni mondjuk a nyári viharban, és én vizsgáltam meg, és azt mondtam, hogy környezetére nem veszélyes, akkor az igen rossz respekt a szénvizsgálatom szempontjából.
1: Jogi felelősséged van ilyenkor, amikor egy fa sorsáról döntesz, és mondjuk tényleg egy vihar kidöntés rá dől mondjuk az én autómra, ami majd itt áll mellette augusztusban?
0: Közvetlen jogi felelősségem nincs, mert annyi minden befolyásolja egy fa kidőlését, hogy nem lehet teljes mértékben helytállni, de természetesen van felelősségem, figyelembe kell venni minden körülményt, és az alapján nyilvánvaló. Ezért létezik a felelősségbiztosítás. Tehát nyilvánvaló, hogy mint az orvosoknál, egy favizsgálónál is lehet olyan eset, ami nem állja meg a helyét, vagyis lehet műhiba. Igyekszem, hogy ne legyen műhibám. Eddig nem volt műhibám.
1: Oké, akkor nézzük meg a gyökfő eredményét, állapotát. Nézzük a gyökfőt, mit fogunk látni, vagy most mit állítasz be? Aha, hogy nem kör alakú.
0: Hát majdnem kör alakú, mérhettem volna körként is, de így pontosabb.
1: Akkor most már tudom, hogy jön a gép csatlakoztatás, meg a kalapálás.
0: És akkor kapcsolódott, jön a kopácsolás. Megtalálom a kalapácsot.
1: És akkor mit látsz a gyökfővel kapcsolatban?
0: A harmadik réteg az alsó réteg, amit azért nézünk meg, mert gyökér felől is van korhadás néha, és egy picike van, nagyobb, mint egy méternél, ami azt jelenti, hogy alulról is jön fölfelé valami korhadás, aminek oka lehet, valószínűleg valahol, valaki, valamikor, valamiért gyökeret vágott el.
1: Jól látom, hogy most meg vagy lepődve ezen? Erre nem számítottál.
0: Reméltem, hogy teljesen egészséges lesz. De ekkora korhadás az még nem vészes. Ha 5 év múlva meg lesz nézve, akkor valószínűleg már nagyobb lesz, de ez még nem oka annak, hogy ezt a fát kivágjuk. Maradhat a fa, vagyis megspóroltunk így egy kivágást, ami 10000-ekkel mérhető, egy tuskó kiszedést, ami 10000-ekkel mérhető, mondjuk 2 évre felelősséggel, ha vállalkozó elülteti a sorfát, ott a sorfa értéke 10000-ekkel mérhető, az elültetés költsége 10000-ekkel mérhető, de nem szokott mindig megmaradni 2-3 éven belül, akkor azt pótolni kell, tehát összességében 100000-re menő költséget spóroltunk meg, és marad egy nagyon nagy koronájú fa, ami jelen esetben egy 8 méter átmérőjű, olyan 7 méter magas koronával bíró fa, ami szűri a zajt, árnyékol, és a többi, és a többi.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de ígérem, utána folytatjuk a szegedi utunkat Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, presbiterrel. Vizsgáljuk még ezt az ostorfát, utána pedig beszélgetünk fákról, klímaváltozásról, locsolásról, az életről. Maradjanak velünk!
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott

0: vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, ha jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
1: az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szabó József faápolóval, erdőmérnökkel, református presbiterrel. Szegeden járunk, ahol egy ostorfát vizsgálunk meg Szeged egyik forgalmas pontján, a Kossuth Lajos sugárúton.
2: Meg fogod ezt még otthon nézni, vagy most ez már ilyen biztosítéletnek tűnik?
3: Megnézem otthon, mert a statikai számolás része ennek a munkának. A legkritikusabb részen egy biztonsági tényezőt fogok megadni, mert ha eltörik, akkor ott törik el, és az a biztonsági tényező legalább 1,5 kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy egy a biztonsági tényező akkor, ha 120 km-es szél eltöri a fát, számolás alapján 1,5-nek kell lennie különböző mérési pontatlanságok meg biztonság miatt, és valószínűleg jóval 1,5 fölött lesz ennek a fának a biztonsági tényezője a kritikus keresztmetszetben.
2: Vagyis az azt jelenti, hogy el kell tudnia viselni egy 120 km/órás szeles vihart, úgyhogy nem fordul ki a földből.
3: A földből való kifordulást azt nem merem garantálni, az egy másik vizsgálat, de a törzs törését azt garantálom, hogy 120 km-es széllökést nem fogja eltörni, hogyha a statikai elemzés is ezt mutatja.
2: Most, ha velem nem beszélgettél volna közben, akkor mennyi idő egy ilyen vizsgálat?
3: Fél óra, de hogyha jönnek érdeklődők, akkor hosszabb. Sok érdeklődő szokott jönni.
2: Tényleg odalépnek hozzá, hogy mit csinálsz? De nem csak azok, akik féltik a fákat, hanem akik kíváncsiak?
3: Kíváncsiak is vannak. Van, aki minden fát ki akar vágni, mert depressziós és nem szeret levelet söprögetni, vagy a csatornájába belehullik a levél. Van, aki azért akarja kivágatni, mert nehezen áll be a garázsához. Vannak fagyűlölők is, ez a pszichológusok szerint 1%-a körülbelül az embereknek. Ez mint a macska és kutyagyűlölők, csak azok többen vannak. Tehát fagyűlölők kevesebben vannak, és vannak végleges faszeretők, akik pedig gyűlölik az autókat, és minden fát meg akarnak tartani, akkor is, hogyha az mindennapi veszélyt hordoz magával.
2: És te hogy vagy a fákkal? Melyik kategóriában vagy?
3: Középen kell állnom, vagyis igyekeznem kell érzelemhez nem kötni a favizsgálatot, hanem a tényekre szorítkozni. Környezetére veszélyes, nem veszélyes. Ha veszélyes, mit lehet csinálni, hogy megszüntessük azt a veszélyt, és amennyiben nincs értelme a fenntartásának, mert ökológiai környezeti haszna nagyon alacsony, viszont a fenntartása magas, akkor kivágni és cserélni, kivéve, ha valaki érzelemmel kötődik hozzá. Mert például az Akadémia székház előtt Budapesten levő öreg akázhoz érzelemmel kötődünk. Egyesek azt mondják, hogy az a legöregebb akázfa, mindegy, nagyon régi akázfa, és ott százezrek vannak ráköltve, hogy fennmaradjon, de a leglátványosabb öregfa, amelyikre milliókat költöttek Magyarországon, az Budapesten a Kodály köröndön levő öreg platánfa, ahol millió fölötti a költség, amit arra költöttek, hogy a fa megmaradjon.
2: És miért fontos ez a fa ott?
3: Mert történeti, kertésztörténeti és várostörténeti értékkel bíró fa. Nagyon régen ott van például ez. Nagyon sok héten szerepel. Nagyon nagy méretű. Sokan budapestiek az alatt ismerkedtek meg. Ilyesmi.
2: De van olyan, hogy ez nem elég, vagy a természet túltesz, ezen szegedi példa, neked kellett kivágni a Széchenyi téren az úgynevezett malacos fát, vagy malacfát, disznófát, aminek egy olyan platánfa volt, a nem szegedi hallgatóknak mondom, mivel ezt általában most nem szegediek fogják hallani, ami egy malacnak a testét lehetett belelátni a fába olyan természetes módon, és ezt nem olyan régen ki kellett vágnod.
3: Ki kellett vágni, szerencsére nem én vágtam ki, hanem a környezetgazdálkodás szakemberé. Én már kiöregettem ebből, mert 55 év fölött tilos már magason végezni munkát. Én vizsgáltam én, és véstem ki a korhadó részét. Hát szomorú vagyok, de ezt kellett vele tenni. Vagy ugyanígy a Honvéd téren volt egy fa, amelyiknek az odvát kivéstük, és egy baglyot tettünk fel a fára, jól nézett ki, sokan szerették, de azt is ki kellett vágni, mert olyan volt, hogy önsúlyától kitörhetett volna és balesetet okozhatott. Játszótéren volt.
2: Bocsánat, hogy rosszul mondtam, hogy te vágtad ki, viszont akkor egy kicsit bulvárosan fogalmazva, te írtad alá a halálos ítéletét.
3: Nem, a döntést nem én hozom meg. Én javaslom, hogy mit kell tenni, és ezt érzékeltetem a vizsgálatban színnel is. Pirossal színezem át azt a vizsgálatot, illetve a vonatkozó részét, a javaslatomat, amelyiknél semmi értelmét nem látom, viszont nagy a környezeti veszély. A döntést a város fáinak a fenntartói hozzák meg.
2: Tehát az elmúlt percekben Szabó József erdő mérnököt és faápoló mérnököt és erdészt hallották Szegeden egy nagyon forgalmas úton, a Kossuth-Lajos sugárút mentén, ahogy egy fát megvizsgált. Most egy utcával beljebb jöttünk, hogy hát ha jobban halljuk egymást, és még néhány plusz kérdést hagyd tegyek föl. Az alapján, amiket elmondtál, én még jobban tisztelem ezeket a városi fákat, szóval, hogy miket át kell élniük a gyökereik mentén, a gyöktörzsük mentén, aztán a környezeti behatások, csapadék nélküliség, emberi behatás, és a többi, és a többi. Mennyire túlélők ezek a városi fák? Mennyire van esély egy városi fának arra, hogy szép, hosszú, egészséges élete legyen?
3: Semmi esélye nincsen, és így lehet rácsodálkozni arra, amikor 50 évet túlél egy városi fa. Nagyon ritka az ilyen, mert valami sérülést mindig szenved, és a sérülések nyomán bejutnak a gombák, és a gombák szokták tönkretenni. Gyakorlatilag félsivatagi, sivatagi körülmények között vannak, gyökér zónájuk nagy része le van bulkolva, fényvisszaverődés van valamelyik oldalról, légszárasság van, por van, zaj van, nehéz az életük. Mindig eszelnek a fenntartók, hogy milyen fafaj jöjjön, pláne amióta még szárazabb, még rosszabb a városi körülmény az elmúlt 5 éve. Ha végigmegyünk Szegedtől Kecskemétig, a homokhátságon a fenyőerdők azt mondták, hogy itt a vége. A városi fák közül a fenyők szintén azt mondták, hogy itt a vége. A nyírfák is azt mondták, hogy itt a vége. Manapság a kőrisek mondják azt, és ami Szegeden viszonylag jól bírja, illetve új fajokkal is próbálkoznak, viszonylag jól bírják az ostorfák, a nyugati ostorfa, de ültettek déli ostorfát, az is jól bírja. Jól bírják a hársak, bár néha egy-egy kipusztul belőle. Jól bírja a japán akát, bár nagyon szomorú kinézetűek Szegeden, mert a japán akácok 50-60-70 évesek is, amik például a nagykörúton láthatóak, és a sok sérülés nyomán rengeteg tapló gomba van rajtuk, de ahol elvágjuk a japán akácot, ott koronal fog kisaradni belőle. Platánból is vannak nagyméretűek, a nagyméretű platánokhoz nagyon ragaszkodnak az emberek, a platán is túlélőnek számít, mert a zárt felületű pangóvizes talajt is elviseli és nő.
2: És mit javasolnál, ha most téged kérdezne egy önkormányzat, vagy akár egy kert tulajdonos Magyarországon, legyen Szeged, legyen más vidék, szerintem olyan nagy különbség nincs a klímában, mit ültessünk, hogyha szeretnénk 50-60 évig egészséges fát nevelni?
3: Örökzöldek között elég szűk választék, újabb fajták is vannak a kertészek révén, mivel a kertészek folyamatosan újabb fajtákat hoznak létre, a borókák közül van néhány fajta, amit javasolnak. Sokan a kipusztult tuják helyére lejlancipruszt ültetnek, azok úgy tűnik, hogy öntözés nélkül is viszonylag szépen nőnek, de a tujákkal is az volt a helyzet, hogy amikor már nagyon sok tuja volt az országban, akkor jutott be, illetve jutott el minden károsító mindegyik tujafához, és így összetette mentek tönkre a klíma által legyengülten. A tiszafa az bár van egy sárguló levélhullása, de viszonylag jól tűri az örökzöldek közül még a klímánkat. A virginiai boróka, a közönséges boróka, a virginiai boróka fajták, akkor kínai boróka fajták, amik még ígéretesek az örökzöldek közül, de a luszfenyő sem, az ezüstfenyő sem bírja, pláne jegenyefenyő nem bírja, ezeket ne ültessük, mert nem lesznek szépek.
2: És Szabó József kertjében milyen fa van?
3: Egy nagy diófa van, egy tiszafa sövény, egy birsalmafa, 2 szilvafa, 2 féle vadszőlő, japán lonc, az nagyon szépen virágzik, egy sárga barackfa, egy cseresznyefa, kicsi a kertünk.
2: De akkor azért, ha visszaugrunk arra a skálára, amiről beszéltünk, akkor azért inkább a fát kedvelő emberek irányába van ez a középérték.
3: Igen. A lombosokat nem mondtam. A lombosok közül, ami a legjobb várostűrőnek tűnik, az továbbra is az ostorfa. A nyugati ostorfa és a déli ostorfa. És ha a Kecskemétig menő homokhátságon megyünk, akkor a fenyőerdők helyén is a nyugati ostorfa az, ami átvette a szerepet. Sok helyen zárt ostorfa erdők jöttek létre a fenyőerdők helyén.
2: Nem említetted a internet egyik sztárját az elmúlt évekből, a császárfát. Külön Facebook csoportok vannak, ahol nagyon elmérgesedő viták vannak arról, hogy császárfát ültessünk, ne ültessünk. Mit gondolsz a császárfákról? Van-e helyük városban, van-e helyük kertekben?
3: A császárfát ezelőtt vagy 10 évvel indította egy vállalkozó, rárepülve arra a közszájon forgó dologra, hogy változik a klímánk, és felelősséggel kell lennünk a jövőkért, és ennek mentén csinálta meg a marketingjét, mégpedig piramis rendszerben, multilevel marketingben árulta a császárfát. És ez egészen jól sikerült, és nagyon magas áron tudta eladni a császárfát, így más vállalkozók is ráröpültek erre a témára, szintén hivatkoztak arra, hogy milyen jó jövedelme lesz annak, aki császárfát ültet, és a jövőt szolgálja ez, hogy zöldítenek, és még ilyen ilyeneket is leírtak, hogy méregteleníti a talajt, ezzel csatlakoztak a méregtelenítő kúrákhoz, ami az ember célozta meg. Szóval egy csomó olyan dolgot állítottak, ami nincs bebizonyítva. Sokan beleugrottak, és sokan megszomorodtak miatta, mivel nem hozta a várt hasznot. Persze azok a vállalkozók, akik jelenleg is császárfában utaznak, ha ezt meghallják, akkor ős ellenségnek fognak tekinteni, de a császárfa az egy jó vízellátottságú, jó tápanyagtartalmú talajon hozza azt, amit reménységként hozzáfűznek. Az USA-ban egy tagállamban van, úgy tudom, özönfafajként, invazív fafajként kikiáltva, Magyarországon eddig még az invazivitását azt nem tapasztaltuk. Fagyérzékeny, ez biztos, bár azt állítják a fajták árulói, hogy nem fagyérzékeny, de fagyérzékeny, elfagyhatnak vékony ágai. Nagyon gyorsan nő, ez igaz, nagyon szép a virága, ez igaz, szép fa, nagy fa, nincs rajta az erdőben ültethető fák listáján.
2: És az, aki nem megélni akar abból, hogy ezzel kereskedik, vagy erdőt ültet, hanem egyszerűen szeretne gyorsan árnyékot a kertjében 3-4 fával, az ültessen császárfát, vagy itt ültessen ostorfát?
3: Ültessen császárfát, mert nagyon gyorsan nő, nagyon szép fa. Érdekes, csak nagyon gyorsan nő, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar ki fogja nőni a helyét. Ágai, ha szabadállásban van, már pedig a kertbe szabadállásba ülteti az ember díszítő értékkel, akkor ágai nagyok lesznek, oldalra kimennek, és akkor kurtítani kell, metszeni, nyesni kell.
2: Ehető termést hozó fák közül van olyan, ami jól érzi magát, és most érdemes még belőle ültetni a kertünkbe? Gyümölcsfákra gondolok nyilván.
3: Gyümölcsfák közül, ami népszerű lett, itt is a vállalkozók más nevet adtak neki, úgyhogy nem a marketing nevét mondom, hanem a rendes nevét. Fanyarká fajtákból van több, ami fává nevelhető. Kis pici apró termése van, madarak is nagyon szeretik, ember is nagyon szereti. Sövény is nevelhető belőle, és egyelőre sok ellensége nincsen. Fanyarká.
2: Füge?
3: A füge hálás növény, ezelőtt 40 évvel Pécs közterületein már nagyon szépen díszlettek, most már az utóbbi 20 évben Szegeden is nagyon szépek, és nem fagynak vissza rendszeresen, és az idei tavasz kedvezett nekik. Jó növény, szép növény, egyelőre nincs komoly károsítója, termése finom, van akinek a bőre érzékeny rá a levelére, és felpirosodhat, felhólyagozhat, az zárt ujjúink veszedje a fügét. Ne bujócskázom fügefánál.
2: Hogyan látod, vagy gondolod, ha előre tekintesz 10, 20, 30, 40, 50 évet, amennyire van kedved előre tekinteni, egy magyar nagyváros milyen fákkal lesz tele, ha lesz egyáltalán fa, ami megél benne? Fügék lesznek inkább, nem tudom, olajfák lesznek 100 év múlva? Vagy mit gondolsz?
3: Több irányba megy el, ezzel a problémával sokan szembesülnek, és Szegeden is dolgoznak sokan rajta, a környezetgazdálkodásnál is. A Gogol utca a példa rá, hogy ott hogyan próbálják megoldani, ott úgy próbálják megoldani, hogy a meglevő vizet próbálják megtartani és visszaforgatni a fák gyökeréhez. Budapesten van, ahol már zöld fallal kísérleteznek. A fának nagyon sok problémája van, hogyha egy vázat építünk és arra futtatunk fel olyan növényt, ami hajlandó erre és nagy zöld falat ad, akkor az egyik probléma ki van lőve, ez pedig a nagy ágak leesése és a folyamatos nyesés. Erre például kiválóan alkalmas a japán lonc. A fajtákkal újra meg újra próbálkoznak, hogy mi lenne a jó. Egyre nagyobb gödröt akarnak nekik csinálni, hogy legalább jól érezze magát tápanyagilag és vízileg a fa, és amikor felhozzák nagyobb fának, addig pedig ápolják őket tápanyag visszapótlással, öntözéssel. Lesz fa.
2: Olajfa lesz? 100 év múlva? Közterületem?
3: Nem valószínűsítem, hogy annyira megváltozna az éghajlat, illetve remélem, hogy nem változik meg annyira az éghajlat. Akkor változna meg annyira, hogy egy kicsit megbillenne a föld. Reméljük, hogy nem lesz olyan, ami egy kicsit megbillenti a földet.
2: Mondtad az öntözést itt az előbb. Tavaly nagy civil összefogás volt, főleg Budapesten arra, hogy közterületi fákat locsoljanak emberek, mert nem győzte a főváros locsolni a fákat. Mit gondolsz erről? Kell-e locsolni? Aranyos dolog-e ez, vagy ennél több? Meg lehet-e menteni egy közterületi fát azzal, hogy civilek a házuk előtt locsolnak? És hagy hozzak ide egy példát, most olvastam pár nappal ezelőtt, a Telex újságírója írta szomorúan, hogy 2-3 csemete, amit ő hetente locsolt, az kipusztultak, és szakemberekkel nézték meg, gyökér problémái voltak, tehát kívülről nem is feltétlen látszott. Az egyiknek volt lombjár is látszott, mert sárgulni kezdett, már nyáron a lombja is hullajtotta. de a másiknak meg gyökér problémái voltak, és olyan szomorúan írta, hogy fölöslegesen locsolta ott egész nyáron. Mit gondolsz az ilyen kezdeményezésekről?
3: Mindenképpen jó. Régen is volt olyan, aki segített az önkormányzat fenntartójának is locsolta a fákat, és ezen felbuzdulva több ember gondolta, hogy ezt jó lenne szervezetten csinálni, és mindenki szereti, hogyha hírt adnak róla. Ami él, az elpusztulhat sajnos. Az egyik próbálkozás irány az, hogy kisebb csemetével kezdjék az ültetést, mert jelenleg eléggé nagy sorfákat ültetnek el. Ha kisebb csemetével kezdjük az ültetést, akkor kevesebb gyökérelvágás van a csemeténél, addig, amíg kikerül a végső helyére, és úgy várható, hogy jobban megered. A nagy sorfát ültetünk, 2-3 cm átmérőjűt legalább, abban az esetben az a gyökérmennyiség, amivel odaviszik, az már elég kevés ahhoz képest, amekkora a fa, és ebből ered a megeredés nehézsége.
2: Találtunk fát a környezetünkben, amit nemrég ültettek, vagy akármikor ültették, akkor ha szeretjük a fákat, néha locsoljuk meg?
3: Persze, néha locsoljuk meg, mindegy, hogy kiültette. Ne nézzük tétlenül, ugye, hogy a környezetünket, ha nem nézzük tétlenül, akkor jobban fogjuk érezni magunkat. Ha másért nem, csupán azért, mert tettünk valamit, és akkor így saját lelkünk megnyugszik. Hát, ha még emiatt úgy véljük, hogy emiatt marad meg, akkor még inkább, ha meg nem marad meg, akkor megszomorodunk, de attól nem hagyjuk abba.
2: És mennyi az értelmezhető víz egy közterületi fánál? Egy vödör, 100 liter, egy palackvíz, ami nálunk van.
3: Bármi jó neki, mert nyáron szenvednek a szárazságtól, illetve attól függ, hogy éppen hol van, de néhány vödör víz nyáron naponta. Pláne ha oda van téve a tövéhez dréncső, akkor az az alsó részbe kerül, és nem a felső részbe. A felső részbe kerül, akkor az azért rossz, mert a felső gyökereket fejleszti a fa, és ha abba marad az öntözés, akkor a fönti fa gyökerek nem tudnak vizet szívni, ha ott nincsen.
2: Tehát ha van ilyen cső, ami a földbe megy a fa mellett, abba öntsük bele a vizet?
3: Igen, abba öntsük bele, és az lemegy a gyökeréhez alulra, és akkor lefelé fejlesz gyökeret a fa.
2: Utolsó záró személyes kérdés. Azért én azt veszem le a beszélgetésben, meg a veled töltött egy órából itt, hogy te szereted a fákat, még ha a munkád eszköze is, meg még hogyha reálisan is látod, nem úgy, mint sokan, akik tényleg oda is kötöznénk magunkat mindegyik fához, ezt most én is mondom, amiket ki akarják vágni. Miért szereted a fákat?
3: Ezen még nem gondolkoztam, nekem úgy természetes, hogy ami élő, az szereti az embert, és ameddig lehet fenntartja, észszerűen próbálja fenntartani, de sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy van olyan eset, amikor ki kell vágni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó József, faápolót, erdőmérnököt, református presbitert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente baleset, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városok a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kalászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: Bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 29. Négy napig nem látták egymást, bár Quintipornak több jutott esőből, lucsokból, szélből, Tit betegedett meg. Trula ágyban tartotta, öntögette bele a marrubium levél főzetét, és rakta elébe a fiúk követeit. Kis rózsaszín kagylókat és lila csigákat, amiket a tenger kertjéből dobáltak partra habok a nagy viharban. Vérbélű nagy fügéket, az egyiknek föl volt repedve a bőre, s mintha fogak helye látszott volna benne. Tit ezt az egyet vette kicserepesedett szájára, szívott belőle egy kis édességet azon a helyen, ahová harapást képzelte, a többit neki adta Trullának. Csokrok piros, fehér és kék bogyókból, sárga levelek közt, ezekben ráismert azokra a bokrokra, amelyek rejtekhelyüket védték a romok mögött. Cerapuszillák, annyi piros viasztáblácska, hogy alig bírta őket egy kézzel összefogni. Legjobban szeretném őket kidobni a küldőjükkel együtt, morgott a dajka. Miért haragszol rá, öreg párka? Köhögött a lány. Mert nem tudott rád vigyázni, aranyvirág. Titt fölült az ágyban. Ha még egyszer ilyet mondasz róla, akkor a fejedhez vágom a kocsvalékodat, a marrubiumos csészével együtt. És ilyen átizzadva kiszaladok az utcára. Ezt akarod? Trula elvigyorogta magát. Hát, bereszem, szemem fénye. Bizonyosan nem kell érte Alexandriáig szaladnom. Mindig itt tördösi a kezét a küszöbödön. Azt hiszi, már meg is haltál, csak nem akarom neki megmondani. Fogadok, hogyha bereztem, még engem is megcsókol örömében. Akkor jó. Feküdt vissza a lány, nem kell beereszteni, elkapná tőlem a bajt. Mondjak neki valamit? Kivett a csokorból egy csipkebogyót, ketté harapta, és a felét átnyújtotta a dajkának. Mondjad, hogy ezt én küldöm neki, szenverés ellen való korall kisfiúknak. Sorra vette a viasztáblákat, és addig olvasgatta őket, míg kívülről nem tudta valamennyit. Éjosz a harmatöntő, sáfrány színű ruhában, piros-fehér lovával nem jár az ég keletjén, mióta Tit a napfény, nem nyitja ajtaját meg, s gránátvirág azóta nem hajnal harmatában, saját könnyében fürdik. Kisfiú mosolygott, s mind berakta a táblácskákat a fej alá. Csak azt tette a szívére, amely a boldogok szigetéről szólt. Az óceánus parttalan habágy a csipkefodra közt, hol sisteregve oltja ki piros fákjáját Héliosz, ott ring a boldog fénysziget. De jaj, csak árnyak laknak ott, élő azt el nem érheti. Nem hervadó mezőire, még a nap is csak halva jut. Ezt addig mondogatta maga elé, hogy aztán álmában se tudott menekülni tőle. Csak az álom tette bátorrá és diadalmassá az ébrenlét józansága fölött. Homlok szalagjával és arannyal szőtt virágos övével összekötözte kezét lábát gránátvirágnak. Vállára vette, mint súlytalan bárányt, és vitte egész odáig, ahol atlasz tartja az eget, a vállával. Az óriás nagyon komor volt, és nem felelt neki, amikor azt kérdezte tőle, merre kell menni a boldogok szigetére. De ő nem ijedt meg, megkínálta abból a fügéből, amit gránátvirágtól kapott, Megsimogatta a bokáját, mert csak azt érte föl, megmondta neki, hogy nagyon sajnálja, és hogy ő már rég megszabadította volna magát, ha ő volna Atlasz. Mivel te? Kérdezte a titán. Azzal, hogy betörte volna fejével az eget, felelte ő bátran. Az óriás erre elnevette magát, és megkérdezte tőle, kicsoda ő, és mit visz a hátán. Én kis tit vagyok, felelte ő, és el akarok jutni ezzel a kis báránnyal a Boldogok szigetére. Akkor neked is be kell törnöd a fejeddel az eget, kislány, kacsintott rá az óriás, és megsúgta neki, hogy a Boldogok szigete nem nyugat felé van, hanem kelet felé. Erre ő visszafordult, és ment, egyeken, völgyeken keresztül, éjjel-nappal, úgyhogy már térdig elkopott a lába, mire elért egy falusi házhoz, aminek a kapujára az volt kiszögezve aranybetűkkel, Boldogok szigete. A kapu be volt zárva, ő elkezdett sírni, a báránykös bégetni kezdett, erre megnyílt a kapu, és ott állt a kígyóhajú medúza, és sziszegve kérdezte, mit akartok? Ő erre elnevette magát, mert a hangról megtudta, hogy a medúza Romula nagyanya. És erre az is nevetett, sarokra nyitotta a kaput, és azt mondta, gyere be, kislányom, a kisfiúval együtt. Aztán becsukom a kaput, és nem eresztek többet be senkit, senkit. Maxentius se? Kérdezte ő. És erre Romula nagyanya kivett a kötője alul egy nagy kenyérsütőlapátot, és megígérte, hogy azon hajítja be a princepset a sütőkemencébe, ha ide mer jönni. Sok összevisszaságot beszéltél az éjszaka álmodban, mondta másnap Trulla. Már látom, hogy addig nem múlik el a torokgyíkod, míg az igazi orvosságot be nem veszed. Szerzett valahonnan szárított gyíkot, és azt Esculapius templomának küszöbén megtörte famozsárban, fatörővel, lehúzván az ujjáról a vasgyűrűt, amit mocsaras vidéken a malária ellen kellett viselni. A gyíkport nyers tojásba keverve nyelette le a beteggel, és ez csak ugyan használt neki. Bár lehet, hogy az a levél is segített talpra állítani titet, amelyet Galerius gyors futárja hozott Sirmiumból. Ugyan mintás sejmeket is hozott, amelyeket Trulla bontogatott addig, míg ő a levelet olvasta. A dajkának az a sejem tetszett legjobban, amelyeken erotáktól körül táncolt Hymmenaios egy leeresztett függönyű nyoszolja előtt fújta el fáklyáját. Én már láttam egy-két nászágyat, lelkendezett Trulla, de ilyen szépet még nem. Ezt még én is vállalnám, édenéz aranyvirág. Tit odanézett, és azt mondta, nagyon szép. Délután már kimentek a romok mögé. Fogták egymás kezét, de keveset beszéltek. Mindegyik olyan sápatnak és szenvedőnek látta a másikat, hogy egyik se akart olyan szót kiejteni, amely szívet fájathatna. A fiú félénk is elfogódott volt, mintha minden bátorságát kiadta volna a versében. A lány szeme egyszer rátapadt a gránátvirágszín szájára, de azonnal megfojtotta szülemlő vágyát. Milyen csönd van, mondta halkan. Lépni is alig merek, mintha nem volna szabad valakit fölébreszteni. Már nem voltak se pillék, se gyíkuk. A nagy szél kitört egy fát, és megtépázta a bokrokat. Az egyikről szétzilált madárfészek csüngött le, néhány zöldes aranyba játszó bíbortollal. A lány fölvett egyet, aztán visszadobta az elszáradt levelek közé. Vége az alkyónei napoknak, gránátvirág, mondta nyugodtan. Vége a nyárnak, kistit, próbált a fiú ugyanazon hangon felelni, és elmaradva a lány mögött felvette a tollat, amit az eldobott, és az övébe rejtette. Még egyszer körülnéztek, mert mind a ketten érezték, hogy ide nem jönnek többet. Mire leértek, teljesen elakadt a szavuk. Tit fáradtnak látszott, Quintipor belekarult, így mentek a parton egész addig, ahol a villák kezdődtek. Ott csöndesen kihúzta a karját a fiújéból. Nem haragszol, gránátvirág? Tudod, itt már nem szabad. A fiú most már még ijedtebb lett, és elhatározta magában, hogy nem lesz többet terhére a lánynak. Hívás nélkül semmi esetre se keresi föl. Legalább aznap nem. Fél óra múlva már indult hozzá. Fele úton találkozott vele, mintha most megörült volna neki. A szeme majdnem olyan vidáman fény lett, mint azelőtt. Hívatni akart a gránátvirág. Elkísérsz a becsületes és udvarias Septumánuszhoz? Veszel nekem olyan körömollót, amelyikkel nem vághatom meg magamat? Nézd, hogy jártam. Elébe tartotta a bal kezét, és mutatta, hogy elnyírta egyik ujját. Nem merte megcsókolni, hát ha itt se szabad, csak rá lehelt. Ugye most már nem fáj, Kistit? Nem fáj, vörösödött el, és becsavargatta a megsebzett ujját egy selyemszalaggal. A piacon nagy csoportosulást találtak a hirdető táblák előtt. Megnézzük, ha akarod, Kistit. Mire odaértek, már oszladozott a tömeg. A sejembe öltözöttek nevettek, egy zöldkötényes varga azt sóhajtotta, hogy bár inkább az adót szállították volna le, és erre egy öreg hintóhordó, színnyaklóval a nyakában azt felelte általános tetszés közben, de legalább adóba fogadnák el az asszony. Némelyik polgár nem csak a hátralékát fizetné be, hanem még előleget is adna. Diocletianusnak az az ediktuma volt a táblán, amelyet a családi élet tisztaságának védelmében adott ki, megnehezítvén a házas felek elválását. Olvasd csak, gránátvirág! Nekem megfájósodott a szemem, mióta megbetegedtem, kérte a lánya fiút. Hiszen nekem még úgyse voltál felolvasom. Mennyi minden elmaradt, amit terveztünk. Fintipor olvasott. Ájtatos és vallásos gondolkodások előtt minden tiszteletre méltónak és Isten félelemmel megfigyelendőnek látszik, amit a római törvények szentnek rendeltek el. Mert így kétségtelen, hogy a halhatatlan istenek, mint eddig, ezután is kegyelmesen és barátságosan bánnak a római néppel, ha mindenki a mi védőszárnyaink alá helyezkedik, és mindenképp jámbor és tisztes életet folytat. Mert csak azt tart meg bennünket, ami szent és tiszteletre méltó. S Róma azért emelkedett oly magas polcra az istenek kegyelméből, mert törvényévé tette a bölcs jámborságot és a szemére mérzett tiszteletét. Amiként ősi törvényeink szentnek minősítették, és az istenek védelme alá helyezték a házasságot, a lány itt megelégelte a felolvasást, azt mondta, megfájósodott a feje, úgy látszik, nem aludta ki magát, s talán a betegség is bujkál még benne. Kérte a fiút, kísérje vissza, s ne haragudjon, hogy az ollóvásárlást nem ő rá bízza. Ahhoz Trulla mégiscsak jobban ért, mint gránátvirág, de nagyon akarja, együtt is megvehetik valamelyik nap. Csak ugyan nagyon sápat volt, s a nézése zavartá vált. Visszafordultak. Egyik házból, amely előtt elhaladtak, jajgatást hallottak. Alott sírató asszonyok kántálták el a szokott gyászdalokat. Nekem is meghalt az apám, mondta Quintipor csöndesen. Nem várt részvétnyilatkozatot a lánytól, bár eszébe jutott, milyen szépet mondott neki egyszer Quintus, s Tit fehér kezét is látta a kertész borostás állán. Meghatotta egy kicsit a jajgatás ritmusa, és arra gondolt, úgy sírte Szaprícia is, mikor ura a látó szemét is behunyta. Minél jobban elérzékenyedett, annál rosszabbul esett neki a lány száraz válasza. Meghalt az apád, de jó neked, gránátvirág. De rögtön ráeszmélt, hogy Tit félre beszél. Most már nem törődött vele, mit szabad, mit nem. Magához szorította a karját, és inkább vitte, mint vezette hazafelé. A lány nem tiltakozott, nyilván nem is sokat tudott magáról. Azzal bízta rá Trullára, hogy rögtön tegye ágyba, mégpedig puhába és melegbe. A dajka bosszus nevetéssel förmett rá. Hát te mindenbe belekotnyeleskedsz? Azt is tőled kérdezzük már meg, hogy milyen ágyba feküdjünk? Mintha nem tudnánk mink azt magunktól is. Mit szólsz hozzá, aranymadaram? A lány nem szólt semmit, szinte élettelenül zuhant a dajka karjába. Mintha az a kis eszmélete is elhagyta volna, ami eddig talpon tartotta. Másnap korán felzörgették Vintiport, aki csak hajnalban aludt el, s rossz álmokból riadozott föl. Quintus jelent meg neki liktor ruhában, és vasvesszővel verte a hátát, de az az érzése volt, hogy az olyan puhán üt, mint egy virágos narancsál. Miért Trulla? Kiáltott ki az örgetésre. Nem Trulla volt,

Ulla mérges toppantásra fogadta. Hol tekereksz egész nap? A nobilissima minden minutumban szalajtott utána. Most már te szaladj ő utána. Lent vár a nagy sétányon, azon az oroszlán fejű padon, amelyik a legközelebb van a tengerhez. Quintipor nem is szaladt, hanem repült, mint a Merkúrius szárnyai jöttek volna ki bokáin. Nem kellett kerülgetnie senkit. A nagy cél bájé tündöklő emberpillangóit és jégmadarait is elriasztotta és szétszórta. A lány már messziről lengette feléje bő új ruháját. Ezt még sohasem látta rajta. Olyan színe volt, mint a skarláttakarónak, amely alatt először látta az antiókiai szent palotában. Jó kedved van, gránátvirág nyújtotta eléje mind a két kezét. Nem, nem, most ne szólj semmit, majd aztán. A nap már a hegyen ül, látod? Segíts nekem nézni, és simogasd a kezem. Mind a két kezedbe fogjad, melegítsd, úgy, mint egyszer. A tenger olyan színű volt, mint titruája. Néha megremegett, mintha lélegzetet venne, s kis fodrokat vetett a közeledő dagály hírnökeit. Csónak nem szántotta, csak messze-messze ködlött egy vitorlás, ahol a víz és az ég egybe mosódott. A gömbölyi hegyek úgy ülték körül a tengert, mint beborozott piros öregek, de fölöttük már ezüst fájtlak kezdtek összesűrösödni. Hirtelen sötét lett. A nap eltűnt, és hosszú sugárküllőit is gyorsan behúzta a fekete felhő mögé, amely elébe tolakodott. A felhőnek ezüstös volt a széle. Ebből tudták meg, hogy mögöttük már magasan áll a hold. A lány keze megremegett. Csókolj meg, gránátvirág! Fordította felé az arcát is. Kitágult szemét, amelyet ezüst csillámokkal töltött meg a hold, lehunyta. Nagyon csókolj meg! A fiú addig csókolta, míg sóízt nem érzett a szája szélén. Ilyetten kapta vissza a fejét. A lány lezárt szeméje alól patakzott a könny. Először, amióta ismerték egymást. Kistit, te sírsz? Kapta meg lefogyott vállait a fiú. Érezte, hogy görcsös szokogás rázza. Kistit, nézd rám! A lány kinyitotta a szemét. Elállíthatatlanul ömlött belőle a könny, de azért mosolygott. Köszönöm, gránátvirág. Mit köszönsz, Kistit? Hát te mit köszöntél nekem az utolsó versetben? Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm, amelyben fényül nyert e világtalan világ. Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém, s árnyául elfogadtál sugárzó életednek. Hangja hirtelen suttogóra vált. Megkapta a fiú kezét, és felmutatott az égre. Nézd! Nézd! A hold ilyetten sápadt korongja két felhő közé került. Az egyik nyitott szájú, hosszú krokodilt ábrázolt, a másik ágaskodó oroszlánt. Nem akarom, hogy nézd! Kiáltott a fiú, és erőszakkal maga felé fordította a lány fejét. Hallgass rám, Kistit! Örömet mondok neked! Fölugrott és kiegyenesedve állt a lány elé. Ma felszabadított a császár, úgy, ahogy a törvény kívánja. A kumeői prétornak küldte a parancsot, hogy közölje velem. Palotát is kaptam tőle, a Via Nomentánán. Lovagi rangot a Trabeával és a gyűrűvel. Most már mindenki előtt foghatom a kezedet, Kistit. Letérdelt a lány előtt, és ölébe akarta hajtani a fejét. Az azonban maga is térdre ereszkedett, oda mellé és azt felelte neki, míg arcát újra ellepték a könnyek. Én, gránátvirág, én most már megmutatom neked a lelkemet. Én már Antiókia óta mennyasszonya vagyok Maxenciusnak. Holnap jön értem a princeps hajója. Mi nem látjuk többet egymást, gránátvirág. Légy boldogabb, mint én. Könnyedén a vállára támaszkodott és fölállt.
Vinti

0: pillantás nélkül merett rá, térden maradva. Még egyszer lehajolt hozzá, és megcsókolta a haját. Sohasem szerettem mást, gránátvirág, csak téged, és esküszöm neked, hogy soha se fogok mást szeretni. Fölemelte jobbját az esküdtevő mozdulatával, és kereste az Isten szobrot, amelyet ilyenkor meg kell érinteni. Rátette kezét a bullára, amely benne az antiókiai keresztecskével összetűzte nyakán a ruhát. Erre a leány bullára esküszöm, gránátvirág. Aztán elment, lehajtott fejjel, tántorogva, háromszor is visszafordulva. Quintipor nem ment utána, nem is látta elmenni. Feje lekoppant a padra, már hajnalodott, mire magához tért, és hazavászorgott. Negyedik rész. Róma vagy a vérkönyve. 30. Az Anulinus palota új rész előtt olyan szoborrá merevedett a két őrszem, akár a kapuboltozatot tartó kariatidák. Az egyik mogorva római, sisakos, lándzsás, prétóriánus. A másik bőrsüveges, bőrzek és perzsa. Övében arci késsel. Alig csörömpölt be köztük Maxentius a kapun, aranyláncosan, fémtarajos sisakban, széles ibériai karddal, páncélmelvértel, a perzsa rákacsintott a rómaira. Ez is szép új féri. Kiféle ez? Nem ismered a gazdát fiát? Nem vagyok beismerkedve az idevaló nagykutyákkal. Numidiában szolgáltam én, onnan rendeltek haza a triumfusra, mint oroszlán kísérőt. Az Augustus fia ez. Most volt az esküvője az őszön, de már többet van a mi úrnőnkkel, mint a feleségével. Ha jobban iszlik neki az idegen érce, mint a maga tyúkja, vigyorodott el a római. De hogy idegen, mutatott a perzsa vállal, kézzel, hogy ő milyen beavatott ember. Megszokhatta az úton, elég soká tartott. Micsoda út? Hát, hogy a világszépit hoztuk, lintett hátra a fejével a palota belseje felé, a gazdám lányát. Én is oroszlánt kísértem, de nőstényt. Megszelidítette ez a... minek is hívják? Maxentius. Leszedte a körmit, mi? Kérdezd meg Babeket. Babek a perzsa királylány fő eunukja volt. Fülönfüggős, kövér öreg ember. Szőnyeget csomózott az átrium keleti oldalán, és minduntalan a körmét fúvogatta. A princeps a herérthez fordult. Úrnőd, ablakából lesi türelmetlenül a királyok királyát. Maxentius fölpillantott az ablakra, de már csak egy tűzszínű fátyol ellebbenését látta. Mire fölért, Hormisda már tükre előtt ült háttal az ajtónak. Titanilla, tört ki a meglepetés kiáltása a princepsből. Eddig csak nemzeti viseletében látta a királylányt, keleti kaftánban, sejem bugyogóban és dús haján drága köves turbánnal. Most a perzsa divatból csak a tűzszínű fájtlat tartotta meg, s római ruhájában a fehér nyakát szabadon hagyó feltűzött hajjal hátulról csak ugyan össze lehetett téveszteni Galerius lányával. Hormisda bosszusan vonta össze sűrű fekete szemöldökét, és nem fordult meg a felkiáltásra. Homlok szalagját igazgatva még jobban belehajolt tükrébe, és nem véletlen mozdulattal megsegítette Kítonát abban a szándékában, hogy lecsúszson válláról. Titanilla! Most már szinte magán kívül kiáltott a princeps, s ledobva sisakját odarohant a lányhoz. Örhöngve kapta magához, csókolva vállát, nyakát, haját, száját. Hormisda félig vonakodva kínálta magát, s csak akkor szólalt meg, mikor újra visszaülhetett a tükr elé. Mind leszetted a festékemet, szedte elő pamacsait. Örülök neki, Cézár, hogy ennyire szereted a feleségedet. A princeps nem vette észre a gúnyolódást. Nevetve dobta magát végig a heverőn. S ez újság az én feleségemnek? Nem engem csókoltál, Titanilla nevét kiabáltad. Eljuttasd eszembe azt a sápat lárvát. Hát azért menekülök ide hozzád, hogy te is vele gyötörj, éppen te. De hiszen te süvöltözted a nevét, Cézár. Maxentius elvörösödött, s hogy zavarát palástolja, bosszúságot tettetett. Miért hív Cézárnak Hormisda? Nem tudod, hogy az a fejembe kerülhet, ha meghallja valaki? Itt Rómában, ahol mindenki a mi emberünk, Babek úgy mondja, nem te ígérted nekem a hajón, hogy esztendő múlva Cézár lesz az uram? Kettő múlva Augustus? Úgy is lesz, Hormisda, ült fel a princeps, és az ölébe húzta a királylányt. Galerius megnyerte a dunai légiókat. Bátyád megvásárolja ügynökeivel a keletieket. Apámért rajonganak a katonái. Ügyes ember vagy, Cézár, de azért én is tudok ám a madárléppel bánni. El is várom a feleségemtől, ringatta ölében a princeps, és hol az egyik fülébe cuppantott bele, hol a másikba. Melyiktől? Vetette magát hátra Hormisda. Hát van nekem más feleségem, mint te. Az ölelés szerelmes volt, de a hangban keserűség bujkált. Te érdekes, bontakozott ki Hormisda, Quintipor is azt mondja, hasonlítok a feleségedre. Quintipor? Igen, a lovag, aki a palota másik szárnyát lakja. A rabszolga? Gyulladtak ki a vörös szeplők a princeps lóarcán. Az merészel téged megnézni és hasonlítani valakihez? De Cézárom, hát elfelejted, hogy Quintipor a császár kegyence, és hogy neki kell majd engem Nikomédiába kísérni az udvarhoz, ha megunom magam Rómában. Nagy kegyben lehet, mert külön is lelkemre kötötte a császár, amikor összeismertetett bennünket, hogy legyek vele barátságban, és akármi kívánságom van, csak vele közöljem. A császár már nem tudja, mit beszél, állt fel dühösen a princeps. Azt hisz, az egész világ az ő Antinousza körül forog. Hát nem természetesebb lett volna, ha én rám bíz, akivel idehozatott? Hormisda megcsiklandozta a princeps tenyerét. Hol az eszed, Cézárkám? Hát honnan tudhatná a császár, hogy te minden héten ott hagyod a dominádat is, ide lovagolsz, Mediolánumból, az igazi feleségedhez megkérdezni tőle, hogy mit csinál az étvágya? A királylány nevetett, de amaz elkomorodott. Erre aztán Hormisda is durcás képet vágott. Persze, ezt nem szeretett hallani. Hát nem örülnöd kellene annak, hogy mire kikiáltanak Cézárnak. Akkorra már a gyermekedet is beletakargathatod a bíborba, és bemutathatod a légióknak. Máskor is szóba került már ez, de akkor a princeps vagy szitkozódott egyet, vagy tréfával ütött el a dolgot. Most leült Hormisda mellé, és nyugodtan elmagyarázta neki, hogy sok van a száj és a kehely között. Minden attól függ, mire szánta el magát a császár, akinek az egészsége nagyon megromlott. Ahogy a triumfus után elhagyta Rómát, és hazaindult Nikomédiába, Ravennában megbetegedett, és most már harmadik hónapja ott nyavajog. Nem ágyban fekvő beteg, de sok baja van a gyomrával, és nem tud aludni. Lehet, hogy hirtelen éri valami, az is lehet, hogy maga jó szántából leteszi a bíbort, de legjobb volna az, ha adoptálná őt. Maximianus bízik benne, hogy rá tudja erre venni. Akkor kockázat nélkül kezükbe kerülne a hatalom. A Fláviusok az istentelenek kiirtásával elvesztették minden támaszukat, és valószínűleg hajlandók lesznek békés megegyezésre. Akkor aztán könnyű lesz elbánni Galériusszal, akinek vissza fogja adni a lányát. Ő azt hitte, nőt vesz feleségül, nem kísértetet, akinek mindjárt meghidegszik a szája, mihelyest meg akarják csókolni. Galériusznak be kell látnia, hogy ő nem takargathat a bíborába egy halott élettársat, aki sohasem fog gyermeket ringatni az ölébe. 30, de csak úgy nyelte a princeps szavát. Már rég ezt szerette volna hallani. Nyújtotta neki a száját, amely nem hidegszik meg a csóktól. Csak hogy a dolgot nem szabad elsietni, magyarázta aztán tovább Maxentius. Nagy hiba volna Galériuszt ellenséggé tenni addig, míg baráti szolgálatot tehet. A császár ad a szavára, s Maximianus azt reméli, hogy az adoptálás gondolatát ő oldhatná bele legtöbb reménnyel, s Galériusz nyilván hajlandó is lesz erre. Egyrészt azért, hogy a Fláviuszokat, akiket halálosan gyűlöl, ezzel elzárja a hatalomtól. Másrészt, mert abban a hitben ringathatja magát, hogy lánya révén mégis az ő vére fog uralkodni a római birodalom fölött. Érted most már, istennő, miért nem szabad azt senkinek tudni, hogy ki az én igazi feleségem? Értem, Cézár. Vittyeztette le Hormisda duzzadt ajkait. Csak azt nem tudom, hogy ki lesz akkor a te gyermeked apja. Maxentius néhányszor végigjárt a szobát, aztán elmosolyodott, s ami szelencét, vázát, tükröt, asszony szépítő szerszámot talált az asztalon, azt kihordogatta a szobából. A lány elgondolkozva nézett maga elé, és csak akkor ocsudott fel, amikor a princeps Apolló kis arany kvadrigáját is megmozgatta a szoba közepén álló malakit oszlopon. Mit csinálsz, Cézár? Életbiztonságomról gondoskodom. Elrakok mindent a kezed ügyéből, amit hozzám vághatnál. De ettől nem félek, mert ez nekem is nehéz. Miben töröd a fejed, Cézárom? Te, istennő, tetszik neked ez a kvintipor? A lány nem szólt, csak rámeresztette nagy fekete szemét. Látod, arra gondoltam, amit az elébb mondtál, hogy a császár szeretné, ha jó barátságban lennél vele. Hát nézd, én se bánnék egy kis jó barátságot, de csak egészen kicsit, tudod, csak annyit, hogyha valami baj lenne, és ha szükség úgy kívánnál, célzást tehess a lovagra. A császár nagyon szigorú ember az ilyenekben. Világtól elmaradt régi fajta öreg, de a kegyencének és a kegyence miatt mindent elnéz a császár. Ha ugyan, az lesz még akkor. Megértesz engem, istennő? Adarva beszélt, hogy minél előbb túlessen rajta, és el volt rá készülve, hogy a lány első dühében őrültnek fogja mondani. Nem ismert ránézni, és így nem vette észre, milyen pokol gyulladt ki a lány fekete szemében. Felelete váratlanul okos, és hangja meglepően nyugodt volt. Zoroaster se gondolhatott volna ki bölcsebbet, Cézárom. És én mindenre kész vagyok, te érted. Még arra is, hogy elcsábítsam a császár kegyencét. Azt nem kívánom, fortyant fölt Maxentius. Én csak azt gondoltam, hogy jó lenne, ha megfordulnak körülötted, és látnák veled. Igen, Cézárom, te magad is mindjárt látni fogsz vele. Mielőtt a princeps tiltakozhatott volna, tapsolt, és megparancsolta a besiető eunuknak, hogy hívják át a palota másik szárnyából Quintipor lovagot. Elég csábító leszek így? Billentette egy kicsit balra a fejét, epedően nézve Maxentiusra, aki dühösen csatolta fel a kardját. Hogy hasonlítok jobban Titanillához? A hajamba tűzöm az ibolyát, vagy ha a mellemre illesztem? Persze ehhez tű is kellene, és én barbár vagyok, nekem nincs római tűm. Kérlek, Cézárom, ha legközelebb megtisztelsz, keresd elő valahol a feleséged bulláját, amit ő a házi oltárára tett, amikor a nászágyból kilépett. Babektől hallottam, hogy nálatok ez a szokás. Talán nem is kell ellopnod, Titanilla úgyis ideadja, ha az én nevemben kéred, neki már úgy sincs arra szüksége. Hiszen ő asszony, én meg lány vagyok, aki most készülök legényt csábítani. Parancsolatodra, Cézárom. Az eunuch már akkor jelentette is a lovagot, és elhúzta előle az ajtó nehéz perzsa függönyét. A fiú a trabeát viselte a bíbor csíkos köpenyt, és üdvözlése emelt jobbján ott ragyogott a lovagi aranygyűrű. Megemberesedett, s a sápat volt is, annyira méltóságos és előkelő, hogy Maxentius kezet nyújtott neki. Quintiport azonban még ez a meglepő leereszkedés se zavarta meg. Először a barátságos, a mosolygó Hormisda előtt hajtotta meg a térdét, csak aztán adta meg a hódolat hideg jelét a princepsnek. A lány borostyán gyöngyöt morzsolgatva nézett rá, félreszegett fejjel és azzal az epedő tekintettel, amelyet már kipróbált Maxentiuson. Szeretném, lovak, ha elmondanád a nobilissimusnak, mi hasonlatosságot találsz köztem és a felesége Titanilla nobilissima közt. Maxentiusnak szánta a vágást, és Quintiport találta vele szíven. Mintha egyszerre az egész palota összedőlt volna, és a bájai vértség víjognának a romjain. Tít, tít, tít! Hiszen nem kellett őneki eszébe juttatni a kis titet. A téli eső csepergésében, a barna Tiberis locsogásában csak úgy benne volt a neve, mint a fórumok felett felszálló galambok súgásában, vagy a szűk utcákon futó összférfogatok csörgőiben. Tít, tít, tít. Csak egy pillanatig tartott, addig se, és már nem a bájai vértség víjogtak, hanem Maxentius nyerített. Lehetetlent kívánsz a lovaktól, úrnő, hiszen ő se belőle, se a feleségemből nem láthatott annyit, hogy hiteles összehasonlítást tehette köztetek. Már akkor ment is, fölcsapva sisakját, és félrehúzott szájjal egyszerre intve búcsút mind a kettőjüknek. Hormisda nem állhatta meg, hogy legalább ezt utána ne kiáltsa. Sok boldogságot, ifjú nődnek! A princeps kívülről pöfögött vissza. Ne félj, lesz benne része. Ugyanazt kívánom neked is. Quintipor előtt ökölnyi kék csillagok szikráztak fel, mintha kalapáccsal ütöttek volna a fejére. De azért mégis el kellett mosolyognia magát. Hormisda kiöltötte a nyelvét a princeps után. Ő látta már egyszer ezt a jelenetet Antiókiában, a Szent Palota erkélyén az első találkozáskor. Mégiscsak hasonlít hozzá. Nézett ellágyuló tekintettel a lányra.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A Gogyós Gyümölcskertész, Szent Péteresen, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a Gólya Kalifa,
3: Pacsirta,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente balesetek, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta Magyar Péter példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Míg Budapesten 40 millió forintból jellemzően csak egy mini garzon vásárolható, addig a nagyobb vidéki városokban akár családi házat is lehet találni ezen az áron, az Otthoncentrum szakértői szerint. A közlemény azt írja, a 40 millió forintos árszint jelenleg elsősorban a nagyobb vidéki városokban kínál valódi választási lehetőséget. Budapesten ez az összeg inkább a belépő szint, amely jelentős kompromisszumokkal jár együtt. A régió központokban és a megyei jogú városok a fővárosinál jóval kedvezőbb helyzetben vannak a vevők. Az átlagos négyzetméter árak alapján a régió központokban 40 millió forintból 41 négyzetméteres téglalakás, 43,5 négyzetméteres panellakás vagy 55 négyzetméteres családi ház vásárolható. A megyei jogú városokban pedig ez az összeg már átlagosan egy 55 négyzetméteres tégla vagy panellakásra, illetve egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet, írja az Otthoncentrum elemzése. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést, ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Mint írják, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldal arra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártya adatait, hanem törölje az üzenetet. Jelezték azt is, hogy a rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el. A következő napokban a Dunántúlon és északkeleten várható több eső, az Alföld egyes részein azonban tovább folytatódik a szárazság, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napok esői záporai átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem, vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Az Alföldön 140-170 mm, a Dunántúlon a délnyugati tájak kivételével 110-150 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez. A hőmérséklet a Dunántúlon 3-4 Celsius fokkal, keleten 1-2 fokkal alakult magas magasabban az ilyenkor szokásosnál. A kolászosok idén a száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, írja Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egészségfejlesztő kórházdíj és egészségfejlesztő szakrendelődíj mindkettő célja, hogy elismerje azon intézmények erőfeszítéseit, amelyek elkötelezetten dolgoznak munkatársaik, betegeik és a lakosság egészségének támogatásáért. Az egészség megőrzése ugyanis nem csak a betegek szempontjából fontos, hanem azok számára is, akik az ellátórendszer működését nap mint nap biztosítják. Ma erről beszélgetek majd dr. Rákosi Vokó Zsuzsával, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjével, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával.
2: Egészséges kórházi dolgozók nélkül alapvetően nincsen minőségi betegellátás. Tehát, hogyha nem törődünk a dolgozóink testi-lelki egészségével, ha nem alakítunk ki olyan kórházi környezetet, amiben lehetővé válik például egy megfelelő étkezés lebonyolítása, vagy egy műszakos rendben dolgozó kollega például az éjszakai műszakban nem tud egészséges ételhez jutni, csak csoki automata van, vagy chips automata van. Szóval, hogy egy olyan környezetet és olyan segítséget adjunk a dolgozóink számára, ami lehetővé teszi az amúgy is stresszes és fizikai, lelki egészséget megterhelő munka mellett, hogy tudjanak egy kicsit figyelni és vigyázni az egészségükre.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Átadták az idei egészségfejlesztő kórházdíjat, amelyet három kategóriában országos intézetek és klinikai központok, vármegyei irányító kórházak, valamint városi vagy szakkórházak, hirdetett meg a Magyar Kórházszövetség a Magyar Egészségfejlesztő Egyesülettel közösen. A zsűri tavalyhoz hasonlóan külön díjjal jutalmazta azt az intézményt, ahol kiemelkedő egészségfejlesztési kezdeményezéseket valósítottak meg. Dr. Rákosi Vokó Zsuzsa, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjének, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójának elmondása szerint a díjjal arra szeretnék az egészségügyi szolgáltatókat ösztönözni, hogy intézményi szinten rendszerszerűen valósítsanak meg magas színvonalú egészségfejlesztési tevékenységeket.
2: A Kórházi Egészségfejlesztési Program 2023. novemberében indult a Kórházszövetség támogatásával vagy szervezésébe, alapvetően a belügyminisztérium pénzügyi támogatásával és szakmai jóváhagyásával. A program teljesen egyedülállóként, innovátorként azt tűzte ki célul Magyarországon, hogy a hazai fekvőbetegellátó intézményekben nagyobb hangsúlyt kapjon az egészségfejlesztés. És miért is fontos, hogy a hagyományos betegellátás mellett az egészséges életmód, az egészséges támogatás is fókuszba kerüljön a kórházakban. Ennek három nagyon egyszerű oka van. Az egyik, hogy egészséges kórházi dolgozók nélkül alapvetően nincsen minőségi betegellátás. Tehát, hogyha nem törődünk a dolgozóink testi-lelki egészségével, ha nem alakítunk ki olyan kórházi környezetet, amiben lehetővé válik például egy megfelelő étkezés lebonyolítása, vagy egy műszakos rendben dolgozó kollega például az éjszakai műszakban nem tud egészséges ételhez jutni, csak csoki automata van, vagy chips automata van. Szóval, hogy egy olyan környezetet és olyan segítséget adjunk a dolgozóink számára, ami lehetővé teszi az amúgy is stresszes és fizikai, lelki egészséget megterhelő munka mellett, hogy tudjanak egy kicsit figyelni és vigyázni az egészségükre. Ez az egyik fő indoka annak, hogy az egészségfejlesztés fejlesztés, ami a kórházi dolgozóink felé irányul. Nagyon priorként és fontosként kell kezelni az intézményekben. A másik, hogy a kórházakban a betegellátásban megjelenő páciensek túlnyomó része valamilyen krónikus megbetegedéssel jön be, vagy szívérendszeri problémákkal, mozgásszerű problémákkal, vagy daganatos betegséggel. És ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulása hátterébe általában életmódbéli tényezők játszanak szerepet, akár a dohányzás, az alkohol fogyasztása, nem megfelelő mozgás, a nem megfelelő táplálkozás, és ezeknek a betegségeknek a kezelése az, habár számos jó működő terápia van, és gyógyszeresen karban lehet tartani, de az, hogy ne romoljon a páciensnek az állapota, és a terápia is hatékonyabbá váljon, sokszor életmódbéli tényezőkben is változtatni kell a hozzánk forduló betegeknek. És ezért felkészítjük a kórházakat arra, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni ezeknek az életmódbéli tényezőknek a változtatását. És a harmadik fő pillér, ami indokolja ennek a programnak a relevanciáját, az az, hogy egy egészségügyi intézmény, egy egészségügyi dolgozó, az egy hiteles forrása az egészséggel kapcsolatos információnak. Tehát, hogyha a lakosság felé egy egészségügyi intézmény közvetít egészséggel kapcsolatos információkat, az az átlag lakosság szempontjából hihetőbbé és relevánsabbá és hitelesebbé válik, mint hogyha bárki más mondaná, és éppen ezért ennek egy nagyon fontos szerepet tölt be az egészségügyi intézmény, az egészségügyi dolgozó, a lakosság egészség értésének fejlesztésében, növelésében, annak érdekében, hogy akár a krónikus betegségeket, vagy akár más egészségi problémák kialakulását meg tudjuk előzni időbe. Tehát igazából ez a három fókuszpont, ami életre hívta ezt a programot. Na most ez a nemzetközi kitekintést végzünk, ez azért nem egy új megközelítés, hiszen már a 80-as években az egészségügyi világszervezet felismerte az egészségügyi intézmények ilyen irányú szerepét és felelősségét, és gyakorlatilag egy több mint két évtizede szervezetten világszinten működik a Health Promoting Hospitals and Healthcare Institution Network, tehát ez az egészségfejlesztő kórházak és egészségügyi intézmények hálózata, mely világszinten fogja össze és segíti azokat az intézményeket, amelyek elkötelezettek az egészségfejlesztés intézményi megvalósításában, és segíti az intézményeket megfelelő kiadványokkal, standardokkal, auditálási folyamatokkal, jó gyakorlatok megosztásával.
1: Ennyire és rossz egyébként a helyzet? Azzal azért aránylag tisztában vagyunk, hogy a magyar társadalom egészségi állapota nem túl jó. Alkoholizmus, dohányzás, elhízottság, de ez sajnos igaz az egészségügyben dolgozókra is?
2: Abszolút, sőt, hogyha a mentális egészségmutatókat nézzük, sokkal rosszabb az átlagpopulációhoz, tehát a magyar átlag lakossághoz képest a valamilyen fokú depresszív tünetet mutatók aránya. Tehát, hogyha csak abba belegondolunk, hogy az egészségügyi szakma milyen mentális és fizikai megterheléssel jár, nem lehet csodálkozni azon, hogyha ezt a megterhelő munkát az egyén nem tudja valamivel ellensúlyozni, akkor előbb-utóbb a kiégés közeli állapotba kerül, a folyamatos őtérő stressznek lesznek bizony lenyomatai, és azért az egészségügyi dolgozók több mint egyharmada valamilyen krónikus betegséggel él. És hogyha azt nézzük, hogy egy krónikus betegséggel élő, valamilyen depressziós tünetet mutató egészségügyi dolgozó, az mennyire lesz képes megfelelő és minőségi betegellátást nyújtani. Nekem mindig ez az első kérdésem. A második kérdésem, ami bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy milyen példát mutatunk a hozzánk forduló betegek számára.
1: Nagyon érdekes, ugye azt mondta, hogy már a 80-as években elindult az a folyamat, ami pontosan ezt a célt szolgálja, mint Magyarországon most ez a kórházi egészségfejlesztési program. 40 évet kellett várni, hogy Magyarországon ez elinduljon?
2: Elindult. Igen, az orvosi egyetemeken is a képzés alapvetően a kuratív medicina, a gyógyítás elsajátítására fókuszál, és egy ilyen biomedikális modell alapú megközelítést alkalmaznak. Bejön a páciens, mi a probléma, mi a diagnózis, azt kezeljük. Körülbelül ez a workflow most nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Viszont az egészségmodellek és az egészség értelmezésének fejlődésével megjelent az az igény, hogy ne csak magát a betegséget kezeljük, hanem nézzük meg az ahhoz vezető okokat és rizikótényezőket, és az egyént magát holisztikusan nézzük, milyen környezetből érkezik, milyen életmódbéli rizikótényezői vannak, urambocsán, milyen a társadalmi gazdasági helyzete. Tehát a szigorúan vett betegség alapú megközelítésből már maga az egészség definíciója is az elmúlt évtizedekben óriásit változott. És most inkább, tehát hogyha rákeres valaki, hogy hogyan is definiáljuk az egészséget, tehát ott már bekerül nem csak a testi jólét, hanem testi, lelki jólét, és gyakorlatilag egy olyan képesség, amivel az emberek képesek az egészségüket támogatni, aktívan menedzselni, érteni az egészséggel kapcsolatos információkat, és kompetensnek képezni magukat abba, hogy ők tudnak saját maguk tenni az egészségük érdekében. Tehát gyakorlatilag így a definícióban bekövetkezett evolúció is hozta magával az egészségügyi intézmények portfólió bővítését is. És nyilván, ahogy az ellátó rendszerbe egyre inkább növekszik a krónikus betegséggel megjelenő páciensek száma, aminek nagy részben életmódbéli tényezők állnak a háttérbe, ezeknek a megfelelő kezelése, a segítségnyújtás a hozzánk forduló pácienseknek, hogy képesek legyenek kézbe tartani és változtatni az életüket, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak a megelőzés szempontjából, hanem a terápia eredményességének, sikerességének garantálása szempontjából is. Tehát, hogyha most csak azt nézzük, tehát egy elhízás, számos krónikus betegségnek a meleg ágya.
1: Így van.
2: A kettes típusú diabétesz, mozgásszervrendszerű problémák, kardiovaszkuláris problémák, több mint 10 féle daganat kialakulásának a kockázati tényezője. És hogyha nem pusztán genetikai, mondjuk az elhízás mögött húzódó probléma, akkor az életmódbéli tényezők, amelyek felelősek. És az embereknek nincs megfelelő tudása arról, hogy mondjuk hogyan kellene megfelelően táplálkozni, mi az ajánlott napi mozgás, de az, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani. Tehát tudás és készségbeli hiányosságok vannak nagyon sok esetben.
1: Akkor, amikor eldöntötték, hogy elindítják ezt a kórházi egészségfejlesztési programot, akkor egyébként felmérték a magyar egészségügynek a helyzetét, a kórházaknak, az egészségügyi intézményeknek a helyzetét, hogy mondjuk hol vannak már jó gyakorlatok, ahol ezt fölismerték, és azért elkezdődött valamiféle mozgolódás pozitív irányba, mert ugye ennek a programnak a részeként önök egy hálózatot alakítanak ki, amelynek jelenleg, ha jól tudom, akkor 23 hazai tagja van.
2: Igen, már most már több, most már 26 intézményünk van a hálózatban. Igen, ez így volt. Egyeztettünk a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságával, és első körben azokat a kórházakat kerestük fel, úgymond pilot intézményként, ahol egészségfejlesztési iroda működik. És az egészségfejlesztési iroda már valamilyen szintű aktivitást végez mind a mai napig, amely alapvetően a lakosságra irányult, viszont volt nyitottság arra vonatkozóan, hogy az egészségfejlesztési iroda programjait és erőforrásait nem csak a lakosság irányába, hanem a betegek, illetve a dolgozók irányába is kiterjesszük. Tehát ez volt az első 10 kórház megkeresésének az alapja, és nyilván azok a kórházak, ahol felsővezetői szinten is priorizálták ezt a témát, ők csatlakoztak 2023-ba elsőként ehhez a programhoz. És utána a program második periódusába 23 kórház csatlakozott már be a programunkba, mert hát ehhez a hálózathoz, és most a harmadik programperiódusban, meg március 16-án volt a program záró eseménye, most már 26 hazai közfinanszírozású fekvőbeteg intézmény az, aki elkötelezetten áll az egészségfejlesztés témájához, és nagyon nyitottan. És a program az elmúlt 3 évben ezeket az intézményeket mentorálja, segíti egyrészt az egészségfejlesztési portfóliójuk, tevékenységük fejlesztésében, másrészt bővítésében. Csoportos, illetve egyéni mentorációt biztosítunk gyakorlatilag 3 éve azoknak az intézeteknek, akik szeretnék fejleszteni az egészségfejlesztési tevékenységeiket. 2 nagy fókuszterületünk volt most ebbe a programperiódusban, az az intézményi dohányzás visszaszorítás, illetve a dolgozói büfé és menzakínálat egészségesebbé tétele. Azt láttuk, hogy alapvetően a fizikai aktivitás, tehát a mozgásprogramok azok egész jól működnek az intézményekben, tehát zumba óra, jóga óra, gerinctorna, ezek az ilyen alapprogramok, amelyek nagyon sok kórházban elérhetőek a dolgozók számára. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek a lelki egészség támogatására, mind a kórházi pozitív légkörnek az alakításával és formálásával. Nagyon sok kórházban például megjelentek a hálafalak, vagy olyan kreatív módon, tehát talán a Szaborszat már vármegyei irányító kórházban használják azt a gyakorlatot, aminek az a neve, hogy palacba zárt üzenet, és akkor egy ilyen nagyon kedves kis palacból lehet kivenni a mindennapi inspiráló mondatot, amit betehet a kollega a zsebébe, és amikor azt érzi, hogy éppen elfáradt vagy megfáradt, akkor elolvashatja az üzenetet, és a nap végén pedig visszateszi a palacba. Szóval nagyon sok innovatív, kreatív kezdeményezés van a különböző kórházakban annak érdekében, hogy támogassák a dolgozóik jólétét. Számos kórházban indítottak kommunikációs tréninget, stresszkezelési tréninget, szupervíziókat, Bálint csoportot. Több kórházban nagyon aktívan támogatják a hit életet, és kórházlelkész szolgálatot működtetnek, közösségépítésre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nyilván ezt egyébként maga az országos program is megtámogatja, tehát például ebbe a programperiódusban mi online stresszkezelő tréningeket valósítottunk meg, közel 900 dolgozó bevonása sikerült az elmúlt 9-10 hónapban. Szóval erre minden kórház, illetve maga az országos program is nagyon nagy hangsúlyt fektet. Viszont az elmúlt 2 periódusnak az egyik nagy tanúsága az volt, hogy a dohányzás visszaszorítása, az új típusú dohánytermékek visszaszorításával nagyon nehezen birkóznak meg, akár az egészségfejlesztési irodák, akár maga az egész intézmény, illetve az találtuk, hogy nagyon sok esetben a kórházi környezet egész egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy a dolgozó megfelelően tudjon étkezni. És éppen ezért a NNGK táplálkozástudományi főosztályával karöltve és együttműködve, hogy az Entai Andrea főosztály vezető asszony, ebben nekünk nagyon nagy segítségünk. A második programperiódustól kezdve most már azt hiszem, hogy 10 olyan kórház van Magyarországon, akiket mentorál a program és segíti a büfé, illetve a menza kínálat reformját, és segíti azt, hogy a kórházi dolgozók megfelelő minőségű élelemhez tudjanak jutni munkaideik során.
1: Kedves

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca. A középtávú tervek szerint a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése és a hatékonyság növelése érdekében a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít

0: elő, amit az őszi ülésszakban terjeszt az országgyűlés elé. Ennek célja a többi között a közterületi szolgálatot ellátó állomány létszámának növelése, a belső feladatok hatékonyabb átcsoportosításával, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A minisztérium álláspontja szerint azonban a közterületi jelenlét tartós biztosítása nem oldható meg kizárólag átmeneti intézkedésekkel, ehhez a rendőri hivatás vonzerejének rendszer szintű növelésére van szükség. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, között a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A jegybank kezdeményezése nyomán tavaly évvége óta él a törvényi előírás, miszerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciót nem támogatta erős ügyfél hitelesítéssel, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Mint írják, a tavaly óta hatályos módosítás szerint a pénzforgalmi szolgáltatóknak, bankoknak, pénzforgalmi intézményeknek kell viselnie a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kibercsaláshoz köthető kárt, ha elmulasztották az előírás szerint szükséges erős, azaz két egymástól független forrású ügyfélhitelesítést. A Magyar Nemzeti Bank kiemelte, tavaly a kibercsalásoknál megtört a 2022-től kezdve folyamatosan emelkedő trend, és csökkent a visszaélések száma és értéke. 2025-ben ezek értéke 28 milliárd 200 millió forintot tett ki, szemben a 2024-es 42 milliárd 400 millió forinttal. A visszaélések darabszáma tavaly 214 ezer volt, miközben az előző évben 226 ezer ilyen esetet jegyeztek fel. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését, fogalmazza a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Vokó Zsuzsával, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetőjével arról, hogy átadták az idei egészségfejlesztő kórház díjat. Ugye mondta, hogy a Magyarországi Egészségfejlesztő Kórházak hálózatának 26 tagja van, és ennek örülni kell, mert ez egy jó szám. Viszont valahol nekem egy kicsit keserédes, mert hogy ugye Magyarországon körülbelül 155-160 kórház működik.
2: Nem, kevesebb.
1: Kevesebb. És fölmerül bennem a kérdés, hogy miért nem csatlakoznak? Tehát, hogy az igény, a pénz, tehát mi az, ami gátolja ezeket az egészségügyi intézményeket, hogy nem csatlakoznak a hálózathoz?
2: Én másképp közelíteném meg ezt a kérdést, és én a lépésről lépésre való megvalósításnak vagyok a híve. Ez egy változás, ez egy szemléletváltozás, ami zajlik az egészségügy területén is. És alapvetően egy olyan rendszerről beszélünk, aminek azért az alapvető fókusza az a betegellátás. És egy változás, de akár az egyén szintjén is egy változás, szinte lehetetlen egyik napról a másikra véghez vinni. Tehát, hogyha csak saját magunkra gondolunk, szeretnénk változtatni mondjuk a mozgási szokásainkon, és mondjuk eddig semmit nem mozogtunk, akkor az egy irreális elvárás, hogy a semmiből mind a hét nap mozogjunk, legalább egy órát. Tehát, hogy az újdonságnak és a változásnak a rögzülése azért az egy folyamat. És megmondom őszintén, hogy engem például pozitívan meglepett, hogy az első periódus után már ekkora volt a nyitottság, szóval én inkább a másik részéről közelítenék ehhez. És most a harmadik periódusnál már eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag közel egyharmada a kórházaknak benne van ebbe a programban. És most a következő éveknek a feladata az az, hogy ezt a rendszert tovább építeni. És remélem, hogyha 3 év múlva beszélünk, akkor azt fogom már önnek mondani, hogy most már 2/3-nál vagyunk, vagy akár már 70 intézmény is a tagjaink között szerepel, tehát én a pozitív példa, pozitív inspirációnak a híve vagyok, és amikor egy intézmény, illetve az intézményi vezetőség kész arra, és befogadó arra, hogy ezt a fajta támogatást elfogadja akár az országos program részéről, vagy megjelenik az a belső igény szervezeti szinten, hogy igen, itt most már kellene valamit csinálni, mert akár hogyha a dolgozói egészséget nézzük, akkor tényleg nagy baj van, akkor jönnek. És ahogy megjelentek például a rendszerben a szakrendelők is, tehát tavaly volt az első olyan alkalom, ahol ezt az egészségfejlesztő díjat, ami ugye a programnak minden évben a megkoronázása, és azokat az egészségügyi intézményeket ismerjük el vele, akik az adott programperiódusban a legmagasabb színvonalú komplex egészségfejlesztési beavatkozást valósították meg. Szóval a tavalyi évben már a szakrendelők körében is meghirdetésre került ez a díj. És az idén is kiosztottuk a szakrendelők körében is, és a Medicina 2000 járóbeteg szövetség elnöksége nagyon-nagyon üdvözölte ezt a nyitást, és érkezik az igény és a megkeresés, hogy hogyan tudjuk bővíteni ezt a programot, és a kórházakon túl a járóbeteg szakrendelők felé is kiterjeszteni. Szóval az igény, én azt látom, hogy növekszik, és egyre nagyobb. Az egészségfejlesztési irodák kérik folyamatosan a támogatásunkat, a módszertani anyagoknak az elkészítését, egészen a stratégiafejlesztéstől, a cselekvési terv megalkotáson át, a monitoring rendszer felépítéséig, a kreatív programok megtervezéséhez, hogyan lehet bevonni akár a lakosságot, akár az egészségügyi dolgozókat egészségfejlesztési programba. És erre az igényre reagált most az idén elkészült posztgraduális továbbképzésünk, akkreditált továbbképzésünk, a Tudás Motiváció Stratégia címmel lett akkreditálva, amely a gyakorlat részéről érkező ilyen igényekre igyekszik tudást és készségeket adni képzés formájában is. Tehát most már nem csak a hálózatban résztvevő kórházak számára adunk ilyen típusú lehetőséget és mentorálást és segítséget, hanem bárki, aki nyitott, és mondjuk nem éppen a hálózathoz tartozik, de szeretne ezen a téren fejlődni, akkor van arra lehetősége, de elmúlt 3 év gyakorlati tapasztalatait és jó gyakorlatait összegyúrva az elméleti háttérrel alkottuk meg gyakorlatilag ezt a kurzust, és bonyolítjuk le ettől az évtől kezdődően.
1: Ha már beszélt az egészségfejlesztő kórház díjról, akkor beszélgessünk erről, mert ugye ez nem csak egy elismerés, hanem ez egy szakmai iránymutatás, és ez egy szakmai iránymutatás azoknak az egészségügyi intézményeknek, akik szeretnének részt venni a programban, szeretnének egészségfejlesztési tevékenységeket végezni, ezeket megtervezni és kivitelezni.
2: Így van, a díjra egyébként pályázni lehet. A Magyar Kórház Szövetségnek a honlapján kerül meghirdetésre minden évben az egészségfejlesztő díj. És maga pályázat kritérium rendszere is úgy lett felépítve, hogy egyfajta iránymutatás, egy iránytűként szolgáljon a lelkes intézmények számára, hogy milyen területeket szükséges érinteni programtervezés során. És egyrészt az egyik kategória, vagy az egyik tématerülete az a munkahelyi egészségfejlesztés, és azon belül is legyenek programok, amelyek az aktivitásra serkentik a dolgozókat, tehát rekreációs sport lehetőségeket biztosítsanak az intézménybe. Ugye erre utaltam korábban, hogy különböző sportfoglalkozásokat szervezzenek, vagy nagyon sok kórház rendelő rendelkezik most már saját edzőteremmel, ahova a dolgozói munkaidő után, vagy akár munkaidő kedvezménnyel lemehetnek és ingyenesen használhatják a kórház ezen facilitását. Vagy számos kórház nyitott a lakóközösség felé, és az ott megtalálható fitness klubokkal, vagy sportolásra alkalmas lehetőségekkel, sportközpontokkal alakított ki együttműködést, és dolgozói kedvezményeket biztosítanak akár egy uszodabérlet, vagy egy fitnessbérlet megvásárlásához. Kórházi közösségi sportesemények szervezése, közös gyalogló, futóklub, futóversenyeken való részvétel, túrázás, tehát mind arra szolgál, hogy aktívabb életre ösztönözze a dolgokat. A lelki egészség támogatásáról is beszéltem, mert az is egy nagyon fontos pontja ennek a pályázatnak. A harmadik, ami a munkahelyi egészség fejlesztése vonatkozik, az a dohányzás és az új típusú dohány, illetve nikotinos termékek használatának visszaszorítására vonatkozik. Itt alapvetően 2 pillér van, amit kérünk a pályázótól. Egyrésztről mutassa be, hogy rendelkezik a kórház dohányzás leszokás támogatással, tehát van olyan szakember, akihez tudja irányítani a dohányzó vagy egyéb új típusú terméket használó kollégáit, vagy pácienseit, vagy akár a lakosság köréből, illetve alkalmazza az úgynevezett minimál intervenció módszerét. Ez egy nagyon gyors és szakirodalmi adatok alátámasztják azt, hogy hatékony és eredményes módja a dohányzásra vagy a elektronikus termékek használatára való felkérdezésnek és a motiváció felkeltésére, hogyha valaki szeretne leszokni. És az a cél az irányelveknek megfelelően, hogy orvosbeteg vagy szakdolgozó beteg találkozásakor ez a néhány másodperces úgynevezett minimál intervenció, ez minél szélesebb körbe meg tudjon valósulni. Ez alapvetően azért a tüdőgondozó osztályokon, illetve a belgyógyászaton kollégák használják, mert ott ugye nagyon fontos a dohányzói státusznak a rögzítése, de minél több osztályon válik ez rutinná, és nem csak a felnőtt ellátásban, hanem a gyermekeknél is, hiszen a másodlagos dohányfüst expozíció, vagy a másodlagos aeroszol expozíció, az káros a gyermekre, és számos betegségnek a meleg ágya, hogyha a gyermek közelébe ezeket a ecigiket, vagy normál cigiket használják a szülők. És akkor itt meg is ragadom egy pillanatra az alkalmat arra, mert ez a programunk során is, és gyakorlatilag bármilyen fórumon beszélek, akár védőnőkkel, akár egészségfejlesztési szakemberekkel, vagy akár a pedagógusokkal is, tartja magát az a tévhit és tévképzet, hogy az elektronikus termékek nem károsak. És hogy ugye a dohányiparnak az ilyen jellegű reklámtevékenysége oly mértékben elhiteti az emberekkel, hogy hát én csak ecigit szívok, az nem olyan káros, mint a normál cigaretta.
1: Sajnos ugyanolyan káros, sőt, tüdőgyógyászoknak más a véleménye ezzel kapcsolatban.
2: Pontosan. Szóval a programnak ez egy nagyon kiemelt fókuszpontja, hogy ezt a tévhitet, ezt eradikáljuk az emberek fejéből, mert ugyanolyan káros és a nikotinfüggőség, ez egy borzasztó dolog tud lenni. Na de vissza a pályázatra. Szóval az egyik rész, hogy ez a munkahelyi egészségfejlesztési programok. A második pillér az az egészségkommunikáció. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egészséggel kapcsolatos üzenetek célt érjenek, és az erre vonatkozó programok célt érjenek a dolgozók körébe, a lakosság körébe, hogy értsék ezeknek a fontosságát, és részvételre serkentő legyen. És segítjük, illetve támogatjuk és biztatjuk a kórházakat, hogy a saját kommunikációs kapacitásaikon túl a helyi médiával, helyi sajtóval működjenek közre, és a kórházi szakemberek segítségével a helyi média csatornákon keresztül a releváns, hiteles szakmai információk kerüljenek el a lakossághoz, és ne a Dr. Google vagy Dr. ChatGPT által adott információk jussanak el a célközönséghez.
1: Beszéljünk egy kicsit a díjazottakról is, hogy ez országos lefedettségű. Tehát Szegedtől kezdve Budapestig, Orosházáig, Nógrád, minden van benne.
2: Igen. Az országos intézetek kategóriában Szegedi Tudományi Egyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központja kapta meg ezt a rangos elismerést. A Vármegyei Irányító Kórháza kategóriájában a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház. Róluk egyébként azt kell tudni, hogy a program indításától kezdve nagyon lelkesen és elkötelezetten állnak az egészségfejlesztés terén. A városi kategóriában az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet nyert, az egészségfejlesztő szakrendelő díjat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat kapta az idén, és külön díjban az Észak-Pesti Centrum Kórház, a Honvéd Kórház részesült, ami számomra azért egy nagyon kedves és örömteli dolog, mert egy nagyon nagy múltú, katonai múlttal is rendelkező intézményről van szó, és az, hogy az intézménynek a felső vezetősége nyitott és priorizálja ezt a területet is, szerintem ez egy óriási üzenetértékkel bír, és egy nagyon lelkes, elkötelezett csapat dolgozik a Honvéd Kórházba az elmúlt időszakban azon, hogy az egészségfejlesztés kultúrája, illetve intézményi háttere az ki tudjon alakulni.
1: Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Az biztos, hogy a program folytatódik és nem áll le.
2: Igen, ez a célunk, hogy folytassuk, és egyrésztről szélesítsük a hálózatot, másrésztről támogassuk a kórházakat újabb szakmai anyagokkal, és itt továbbra is a két prior témánk az egészséges táplálkozás és a dohányzás visszaszorítása, amiben még hatékonyabb és részletesebb és mélyebb támogatást szeretnénk adni a kórházaknak. Ez utóbbinak az egyik eszköze a Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, ez egy világszervezet. Ennek a világszervezetnek az auditját, egy önkitöltős auditjának a magyar nyelvű adaptációját készítettük el, és ehhez kitöltési segédleteket készítettünk el, és ez az auditálási folyamat már most 15 kórházban végbe ment, és a kórházi visszajelzések abszolút azt mutatják, hogy az audit során körbejárt 8 standard, vagy 8 domén, amiben az egészségügyi intézmény fel tud lépni, és intézkedéseket tud véghez vinni, egy nagyon klassz struktúrát ad az intézmények számára, hogy a dohányzás visszaszorítás területén milyen stratégiát, milyen cselekvési tervet tudjanak kidolgozni, és az egyes cselekvési tervpontokhoz kapcsolódó programokat, vagy akár dokumentumokat, ezeknek az elkészítésébe tudunk segíteni, és gyakorlatilag szinte egyéni mentorálást biztosítunk az intézmények számára. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a lelki egészségnek a támogatására országos szinten is, tehát a nagy sikerű online programjainkat továbbra is elérhetővé tesszük, illetve az országos akcióprogramok terén is lépünk előre, viszont ehhez a programhoz most egy applikációt fejlesztünk jelenleg, és várhatólag az év második felében ősz környékén indul újra a kihívás. Tervezünk újra egy nagyobb szabású szakmai napot. Ez nagyon hasznos tud lenni, amikor a különböző szektorok képviselői egy asztalhoz ülnek és gondolkoznak a meglévő problémák megoldásán, illetve most jelenleg készül egy jó gyakorlat kiadványunk, azokat a kórházi praktikákat, tippeket, gyakorlatokat gyűjtjük jelenleg össze, amit a hazai fekvőbeteg ellátó intézmények az elmúlt időszakban nagy sikerrel eredményesen visznek a saját kórházukba, és a transferálható jó gyakorlatokat közkincsé tesszük.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Rákosi Bokó Zsuzsa, az Országos Egészségfejlesztési Program vezetője beszélt arról, hogyan lehet csökkenteni azt a hatalmas terhet, amely az egészségügyi dolgozókra nehezedik, és ami miatt rengeteg mozgásszervi és mentális problémával küzdenek.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Ezt közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyen pálya rekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hívszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. A következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormány, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedés biztonságjavítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabálymódosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése, így fogalmazott a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan és több mint 14.500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten. A miniszter elmondta, a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyene, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolta a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás, például a területen 120 km/órát, gyorsforgalmi úton 200 km/órát meghaladó sebesség, önmagában is büntetőjogi tényállás legyene, ne csupán szabálysértés. A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kell-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra, emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Idén ünnepli fennállásának 300. évfordulóját a Debreceni Református Kistemplom. A jubileumra egy komplett programsort állítottak össze, amiből több nagy volumenű rendezvény már megvalósult, így például a Bach Mindenkinek Fesztivál vagy a Múzeumok Éjszakája. Fontos szerepet kapott a zene, havonta 3-4 koncert vagy egyéb esemény csalogatja a látogatókat. A jubileumi tervek között szerepel egy tanulmánykötet megjelentetése is. A félévi értékelést és a későbbi programok összefoglalóját Sárosi Dánieltől, a Kistemplom turisztikai vezetőjétől hallják.
2: Nagyon izgalmas év az, ami részben már mögöttünk van, részben pedig még készülünk rá. Különböző stílusú előadói apparátusokat mozgató koncerteknek egy jó részén már túl vagyunk. A jövőben hasonló, nagyon izgalmas koncertekkel készülünk. Havi egy-két alkalom helyett itt 3-4-ről is beszélhetünk, illetve komplett rendezvénysorozatok is voltak már nálunk. Megnyílt a Debreceni Református Kollégium Múzeumában egy kifejezetten kistemplomi tárgyakat, annak történetét bemutató kiállítás is, ahol egy második helyszínként majd lesznek a mai gyülekezetünk művészeit, erősségeit bemutató kisebb időszakos tárlatok, és egy tanulmánykötet megjelenése előtt állunk, amely októberre-novemberre terveződik. A kistemplom teljes minden részletre kiterjed a építészet történetét, részben gyülekezet történetét, kincseit, zenei életét az elmúlt 300 évben megmutató kiadvány lesz majd. Szeptember hónapban a Szent Efrém kórus család lesz a vendégünk, ez erősíti a közösséget, az ökumenét. A Debreceni Régi Zene Együttes már régóta vágyott, meghívott vendégeim közé tartozik. Meg folyamatban van, a már megszokott adventi sorozatunk is meg lesz. Líra zenekarral, Szolorien zenekarral kerületi adventi koncerttel, illetve még egy kolozsvári vendégművészünk várható augusztus első napjaiban, ő pedig a Mester Harmóniumot, mint koncerthangszert mutatja meg majd a közönségnek. A reformáció ünnepe még előttünk van, tehát október 31-e az egy tervezett csúcspontja ennek a jubileumi évnek.
1: A Kistemplom 300 jubileumi emlékév program sorozatának fontos elemeként nyílt meg a 300 éves református templom, a város legrégebbi egyházi épületének történetét bemutató kiállítás a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A karácsonyig látogatható tárlat tárgyi emlékeket, dokumentumokat, képeket gyűjt egybe. Veres Dániel muzeológust, a kiállítás kurátorát hallják.
3: Kiállítás elsősorban az egyházművészeten és az építés történeten keresztül mutatja be a templomot. 300 évvel ezelőtt fejezték be a kis templom építését, 1726-ban. Elsősorban iparművészeti, egyházművészeti tárgyakat állítottunk ki, és a gazdag klenódium állomány, illetve nagyon érdekes építészeti tervsorozat, ami itt van a kis templom kapcsán Debrecenben, ez alkalmas arra is, hogy a gyülekezetnek a történetéről, a próbatételeiről, továbbéléséről, folytonosságáról is beszél. Ezt talán kevesen tudják, hogy a kis templom egyházládájának az anyaga gazdagabb, mint a nagy templomi. Az egyházláda az a eszköz, amiben az úrvacsorára és keresztelésre szolgáló tárgyakat tartják, illetve a textíliákat, az egyházművészeti tárgyakat tartják benne. Ez egy több mint 300 éves történet. A legelső vitrinben 17. századi emlékeket állítottunk ki. Az általunk ismert kis templom előtt állt legalább egy templom. Ezt a forrásokban sokszor színnek nevezik. Feltételezhető, hogy ez egy fából épített templom volt, és legalább 3 egyházművészeti alkotást ismerünk, amit már használtak ebben a templomban, mert ezeknek a tárgyaknak a testébe van belevésve az, hogy a kis templomba vagy a kisebbik templomba készültek. Tehát ki lehet zárni azt, hogy a nagy templomból kerültek volna át a kis templomba.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, 2026. július 18-án szombaton. Ma ünneplik névnapjukat a Frigyesek, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Girice Andrásné Erzsébettel, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet korábbi lelkipásztorával és férjével, Girice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélgetünk az elmúlt 40 évükről, arról, hogy milyen nehézségeik és milyen örömeik voltak. A lelkészek őszintén beszélnek majd sikerekről és kudarcokról is.
2: Az ifjúság az ugye elment, mi megöregedtünk, nem tudtunk táborozni, menni velük, a cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az Isten tiszteleten. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 15. verstől kezdődően a 18. versig levő igeszakaszban a következőképpen. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünknek vannak börtönt viselt tagjai. Két középkorú férfi, akik fiatal emberként olyan cselekedeteket követtek el, amiért letöltendő börtönbüntetés járt. Amikor eljönnek Isten tiszteletre, természetesen őket is örömmel fogadjuk, hiszen gyülekezetünknek ugyanolyan tagjai, mint bárki más. De nem volt ez mindig így. Főként az egyikük esetében, akinek az édesanyja gyermekkora óta gyülekezeti tagunk. Ezt az édesanyát nagyon sok bántás érte azokban az években, amikor a fia börtönbe volt. A találgatások, a rosszindulatú pletykák, a beszólások, a háta mögötti összesúgások miatt nagyon sokat szenvedett. Nem tagadta a fia bűnösségét, nem állította be ártatlannak, de az együttérzés apró jelei nagyon hiányoztak neki. Már az is jó lett volna, ha legalább nem szól senki semmit, mint sem, hogy bántják, és olyanok, akiknek a gyermeke még azelőtt állt, hogy az övéhez hasonló helyzetbe eshetnének. Ennek a levélnek a keletkezése idején, bár Pál apostol ártatlanul volt börtönben, mégis nagyon sokan szégyelték azt, hogy ismerik. Ahogyan írta, elfordultak tőle, mert senki nem akart egy börtönviselt emberrel kapcsolatban állni. Ezek az elfordulások rendkívül szomorúak, mintha elfelejtették volna az Ázsiában élő keresztények, amit korábban az apostoltól tanultak, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hányszor felejtjük el ezt mi is? Elítélünk, megítélünk másokat. Elfordulunk egyesektől, mert véleményünk szerint vétkeket hordoznak. De mielőtt szólnánk, emlékezzünk. Emlékezzünk az apostoli tanításra, majd Onéziforosz példáján felbuzdulva merjünk szólni és cselekedni, aki bátran tudott hűséget tanúsítani Pál apostol iránt. Nem azzal törődött, hogy mások mit mondanak, hanem arra visszatekintve, amit Pál tett érte, és az Úrra tekintve az ő vezetését kérve kereste meg az apostolt Rómában, és annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között találta az Isten emberét, ő nem ijedt meg, hanem tette, amit kellett. Ott akkor és úgy közvetítette Isten szeretetét, ahogyan akkor arra szükség volt. Onéziforosz a hűség, a tettekben megnyilvánuló hit példája, aki által mi magunk is megtanulhatunk, ha más nem is tudunk éppen tenni, de legalább egy jó szót szólni, és így végasztalni. Adjon nekünk erőt az Úr, hogy 21. századi onéziforoszokként meg tudjunk állni hitben, szeretetben, hogy életünk és szolgálatunk jó példája legyen a keresztény életnek. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A múlt héten az előző hetekhez képest országos

0: Szintén enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztása az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 101 éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti református gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetben. A következő percekben vele és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélget Hegedűs Márk az elmúlt 40 esztendőről.
2: Az otthonukban ülünk, mert hogy néhány hete kiköltöztek a parókiáról. Ezzel a, azt hiszem, érzékeny kérdéssel kezdem az interjút is, hogy milyen érzés nem a parókián beszélgetni, és akkor először Gilice Andrást kérdezem, akiről azt is megtudtam itt az előzetes beszélgetésben, hogy még ott is született ezen a parókián.
3: Tulajdonképpen azzal tudom kezdeni, egyet értek vele, bár először tiltakoztam nagyon, hogy öreg fát átültetni nagyon nehéz. Bizony mostanában látom, hogy tényleg nem könnyű dolog. Szerettem volna, hogyha közelebb tudunk kerülni Budapesthez, illetve a gyerekeinkhöz, legalább kettőhöz a háromból, mert a harmadik az távol él, és jó lett volna, de nagyon ragaszkodó a gyülekezet, vagy legalábbis néhány tagja. Tehát a 100 év az meglátszik a gyülekezeten.
2: Kicsit visszamenve ebben a 100 évben, milyen érzés volt ott hagyni önnek a parókiát, milyen emlékek kötik oda, akár tényleg a születéséről, ha tud valami történetet elmesélni, amit önnek nyilván elmeséltek, vagy a gyerekkorában hogy emlékszik az édesapjára, nagyapjára, erre a helyre?
3: A nagyapám néhány évvel a születésem előtt meghalt, tehát őre nem emlékszem vissza, de sokan elmondták komoly nagy szeretettel, hogy amikor 1944 pünkösdjén az ünnepi istentisztelet kezdődött, és a lelkész az kezdő ének után indult volna a szószékre, akkor nagyapám nem indult el, a segédlelkésznek a kezében nyomta a Bibliát, hogy na fiam, prédikálj helyettem, rosszul lett, elájult, úgy hozták ki a templomból, magához tért, másnap meghalt. Tehát számomra eléggé motiváló és nehéz volt úgy indulni, hogy tényleg az életét a templomban ünnepi istentiszteleten fejezte be nagyapám. Már édesapám szolgált a gyülekezetben, amikor én második gyerekként megszülettem, és akkor még nem volt divat a kórházban megszületni, csak hogyha valami komplikáció volt, így én is otthon születtem. És amikor 87-ben hazaköltöztünk, akkor megdöbbentő mondat volt, amikor az egyik néni azzal jön hozzám, úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az a asszony, aki az édesanyja után az első nő volt az életében, Szes úrnak az életében. Hát mert ő volt az a bába asszony, aki segítkezett a születésemnél.
2: Ha így visszaidézi azt a pillanatot, amikor a gyülekezet úgy döntött, hogy ön lesz a harmadik Gilice a gyülekezet életében, akit megválasztanak lelkésznek. Ez természetes volt, vagy inkább nyomasztó volt, vagy számított rá?
3: Családi találkozókon édesapám már általános iskolás körünkben is emlegette, hogy lelkipásztor leszek, és szolgálati időm alatt is többször mondták, hogy majd, ha ön nyugdíjba megy, akkor vár bennünket a gyülekezet. Meg is választottak, az Úristennek mégis egy kicsit erőltetnie kellett, hogy hazajöjjünk Szentesre, és itt folytassuk a szolgálatokat.
2: Mit ért ezzel, hogy erőltetnie kellett?
3: Nem volt könnyű a szerető szatmári gyülekezetből Szentesre jönni, és az egyik megrázó pillanat az volt, amikor választást követően, mikor költözünk, és nem volt terített asztal, nem várta senki az autót, hogy jöjjön lepakolni a bútorokat és egyéb dolgokat. És ez meglepő volt, nagy ellentét volt a két gyülekezet között.
2: Akkor itt lépek át Gilice András feleségéhez, mert hogy önnek is vannak ilyen emlékei, de talán önnek még furcsább volt a szentesi emberek mentalitása, mert Gilice Andrásnak azért volt gyerekkori emléke róla, hogy milyen emberek élnek itt, és ő mégiscsak hazajött, de ön hogy élte meg a szentesre kerülést?
4: Én Hajdú Bihari vagyok, és egy szinte teljesen református település, vagy legalábbis dominál Hajdúbeszörményben a reformátusság. Aztán, amikor Szatmárba kerültünk, azt is meg kellett szokni, Szentest pedig zárkózott településnek találtam. A gyülekezeti tagoktól kezdve a város lakóin keresztül nem az a boldog befogadó nép, sok minden magyarázat volt rá, és meg kellett alkudni magammal, hogy most belenyugszom abba, hogy ez van, vagy elkezdek azon dolgozni, hogy ne így maradjanak. Az utóbbit választottam. Nem volt könnyű, de a végén legalábbis én most úgy érzem, az van bennem, hogy a családom egy részét hagytam ott.
2: És mennyire sikerült felpuhítani a szentesiek szívét 40 év alatt?
4: Gyönyörű időket éltünk meg, mert mind az idősek, mind a fiatalok ugyan változtak, mert hát mégiscsak mások voltak már 10 év vagy 20 év után a gyülekezetben, mint akiket az apósomtól örököltünk, de tudtunk réteg alkalmakat kialakítani, és amikor 40 ifi volt az ifjúsági gyülekezetben, amikor zenekar és színjátszó csoport volt, amikor nőszövetséget és mindenféle csapatokat tudtunk alakítani, és nagyon jó önkéntes munkatársi csoport volt, akkor ezt teljesen elfelejtette az ember, és annak örültünk, ami volt. Szerintem szükségük is volt arra, hogy lássanak meg éljenek meg ilyen közösséget ezek az emberek, és fokozatosan változtak így. Tehát amikor divatba jött, mert most ezt így mondom, divatba jött a társadalomban is az önkéntességnek a népszerűsítése, akkor én azon döbbentem meg, több ilyen alkalmon, civil tanácsban ott voltam, meg városi vezetésben, civil tanácsban, hogy ezek az emberek mennyire vágynak arra, hogy valaki úgy foglalkozzon velük, és fogja össze őket, hogy jól érezzék benne magukat. Meg azon is megdöbbentem, hogy mi az, hogy nem tudják, hogy az egyházban az olyan természetes az önkéntesség, és mintha most fedeznék fel a spanyol viaszt. Tehát oda-vissza sokat tudtunk egymásnak segíteni, és ez oldotta később azt a kezdeti nehézséget, meg fanyarízt, ami az elején. Nem azért, mert nem szerettek bennünket, vagy nem akartak befogadni, hanem mert ilyenek voltak.
2: És a család mennyire volt nehéz egy ilyen több generációs lelkész családba begyökereznie úgy, hogy tudta, hogy az apósa és az apósa édesapja is itt volt lelkész?
4: Igen, mert nagyon, nagyon tiszteltem a családot. De hát a férjemnek a felmenői az egyik legismertebb iparosok voltak Szentesen, a jó oldalról. A zsoldosok, akik téglagyárat, fűrészüzemet, malmot, hatalmas földterületet gondoztak. Mindezt úgy, hogy egy nagyon egyszerű, tényleg iparos ember idejött Szentesre, és a Tiszán úsztatták le a fát, és akkor azt elkezdték feldolgozni, aztán abból, ami bejött, az befektették másba, és a végén hát teljesen el voltam ámulva, hogy mekkora tekintélyük volt, mekkora szorgalmuk, 10 gyereket neveltek, és így tovább. És a másik meg, hogy az apai oldalról a férjemnek a apai nagybátyja is lelkész volt, esperes volt, tehát több lelkész is volt a családban, és emlékszem rá, hogy a szakdolgozatomat készítettem, és azt mondta apusom, hogy na és miről szeret írni, és akkor elmondtam neki, akkor így csak csípőből 8-10 könyvet felsorolt, hogy mi az, ennek 3/4 része holland volt, 2-3-at elővet felütötte, és akkor rögtön a tartalomi jegyzéket elmondta, és nekem meg leesett az állam, hogy ja Istenem, nem merek megszólalni egy ilyen helyen, de nagyon örültem annak, amit lehetett tőlük tanulni. És a másik oldalról meg igen, jön egy gazdag zsoldos lány ebbe a családba, ő volt az anyósom, viszont akkora szerénységgel, tudással, és rengeteg ötlettel, amit a háztartás vezetésében, a sütésfőzésben tőle meg lehetett tanulni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük.
2: Mi az a legkedvesebb, vagy legjobb emlék a 40 évből, amit szívesen fölidéznének a gyülekezet tekintetében. Gilic Andrást kérdezem először.
3: Igazán nehéz válogatni, sokféle esemény történt az alatt az idő alatt. Mondjuk a legutolsó 10 évben már viszonylag kevesebb, mert nem aktív szolgáló voltam, legfeljebb a szomszédos Csongrádon, már nyugdíjasként, de nagyon sok olyan alkalom volt, aminek örülni tudtunk, ami emlékezetessé vált, és amikor tavaly ősszel arra készültünk, hogy az időpontot még nem tudjuk, de azért érdemes volna búcsút venni, és hogy az időpontot még nem tudjuk, de azért érdemes volna búcsút venni, és

0: 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió litert tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 18-a szombat van. Néhány mondatban a tartalomról. 6. évadánál tart az Agyhálát mindenért című koncertsorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén, a Bodrog közé és Hegyalja református és görögkatolikus templomaiban. Dombóvári Jánossal beszélgetünk a legutóbbi eseményről, illetve az őszi folytatásról.
2: Bizony a 6. évadot kezdtük el május 1. vasárnapján, mert hogy ennek az az előzménye, hogy a kerek születési évfordulóinkat az 50, 60, 65, 70. születésnapot mi hangversennyel tettük emlékezetessé magunk számára is. Igen ám, de 70 után a 75 nem tűnt túl közelinek, és akkor elhatároztuk Eszterrel, hogy ezután minden évben új repertoárral, és valóban a Pál apostolnak az efezusziakhoz írt második levelében olvasható agyhálát mindenért kezdetű gondolatait választottuk egyfajta jelmondatként, és hát ennek már bizony 6. évada.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk.
0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
3: Kedves hallgatóink, július 18-a van, Frigyes névnapja. Isten értesse őket és mindazokat, akinek valamiért fontos a mai nap. Ha a kalendáriumba tekintünk, akkor az események között láthatjuk, hogy 1291-ben a harmadik András hadai bevonulnak ezen a napon Ausztriába. 1658-ban a német birodalmi választófejedelmek testülete első Lipót királyt császárrá választja. 1703. július 18-án II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán. 1830-ban Uruguay deklarálta függetlenségét, míg 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök megtiltja a köztisztviselőknek, hogy szolgálati ügyekben az illetékes minisztériumokat megkerülve egyenesen Kossuth kormányzó elnökhöz forduljanak. 1870-ben az első vatikáni zsinat elfogadja a pápai tévedhetetlenség vagy csalatkozhatatlanság dogmáját. 1872-ben megnyitják a Magyar-Keleti vasút Tövis-Segesvár közti vonalát. 1874. július 18-án a király szentesíti az országos statisztikai nyilvántartás szervezéséről szóló törvénycikket. 1911-ben megalakul a párton kívüli függetlenségiek blokja, a képviselőházban obstrukciós jelleget ölt a véderő vita. 1915. július 18-án az első világháborúban a második isonzói csata kezdődik az olasz hadsereg nagy erejű támadásával szemben, az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik, de igen nagy emberveszteség árán. 1918-ban elkezdődik az Atlan döntő támadása a nyugati hadszíntéren. 1925-ben jelenik meg Hitler könyve július 18-án a Mein Kampf. 1929-ben kihirdetik a törvénycikket a Nemzeti Közművelődési Alap létesítéséről. 1931 a két világháború között Magyarország és Németország kereskedelmi szerződést köt, ami Magyarországnak a búza kivitelre 25%-os vámkedvezményt biztosít. 1951-ben befejeződnek a jelentős mértékű kitelepítések Budapestről, a kitelepítési rendelet június 17-én jelent meg. 1956. július 18-án az MDP kávéülésén Rákosi Mátyás helyett Gerő Ernő lesz a KV első titkára, Farkas Mihályt pedig kizárják az MDP-ből. 1958-ban a bíróság súlyos börtönbüntetéssel sújtja a Borsodabói Zemplén megyei munkástanács vezetőit, Földvári Rudolfot, Nagy Attilát és társaikat. 1968-ban a számítástechnikához kapcsolódó fontos információ, megalapítják az Intelt. 1989. július 18-án Morvai Ferenc kazángyáros a TASZ-on keresztül bejelenti, hogy Barguzinban megtalálták Petőfi Sándor sírját. 2007-ben pedig erőteljes robbanás rázta meg a New York-i Manhattan városrész központját július 18-án, amikor felrobbant egy transformátor.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Vonzani. Egyszer bátorkodtam egy ige hirdetésem, azzal az Assisi Ferencnek tulajdonított felhívással zárni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, használjatok szavakat. Aztán valaki, viccesen vagy nem, ezt akkor is ott nem tudtam eldönteni, megjegyezte, hogy na jó, de azért, ahogy az apostol mondja, a hit hallásból van. Nyilván az egész protestáns teológiánk elvi megalapozása sűrűsödik bele ebbe a megjegyzésbe. A lelkipásztor az ige hirdetője. A Szentírás Isten igéje. Az ige hirdetés az Isten tisztelet legfőbb része. És így tovább. Szavak, szavak, szavak. Rendkívüli mértékben nagyra tartom ezeket a megállapításokat, és semmi pénzért nem agitálnék a szavak fontossága ellen. Nagy erő van bennük. Isten pedig kétségtelenül kommunikál rajtuk keresztül. Csak hogy újra és újra találkozunk azzal a jelenséggel a mai korban, hogy az emberek már-már közömbösöknek mutatkoznak a szavakkal szemben. Mert hogy rengeteg van belőlük. Képernyőn, reklámplakátokon, rádióban, tévében. Mindenki beszél, záporozik felénk a betűkből összetákolt sűrítmény. Lám, ezek is azok. Erősségünk sokszor legnagyobb gyengeségünknek is mutatkozik. Mert hogy igen, az ige egyháza vagyunk, szoktuk volt mondani, de a józan ész meggyőzésére építő beszédünk sokaságában néha még a legelszántabb templomba járó is bele tud fáradni. Több-e az evangélium hathatósan egybeszerkesztett beszédnél? Tud-e az egyház szavak nélkül is kommunikálni? Tudjuk-e úgy közvetíteni a reménység örömhírét, hogy közben meg sem ukkanunk? Néhány hete Ferenc pápa egyik katekézise került elém, amiben kifejtette, miben áll az evangélizálás és térítés közötti különbségtétel. Aki térít, egyszerű objektumnak látja a másikat. Ő az, akit meg kell győzni arról, hogy mi is az igazság. Aki evangelizál, szebben mondva az evangéliumot képviseli, a másikat az egész ember voltában szemléli. Szükségeivel, igényeivel, örömével és bánatával. Mivel így tekint rá, nem is akarja nyakon önteni a saját programjával, hanem egyszerűen csak képviseli az örömöt és reménységet mellette. Ég és föld a különbség a kettő között. Megmerem kockáztatni, hogy igaza van. Saját tapasztalatom alapján pedig azt is, hogy a szeretet vonzerejével többet érhetünk el, mint 2 millió szóval. Létezhet-e szavak nélküli egyház? Lehetnek-e néma keresztjének? Olyan egyház és olyan keresztjének, akik anélkül képviselik az Isten országának meg annyi áldását a világban, hogy közben nem hagyja el egy hang sem a torkukat. Nem tudom, de jó lenne.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amit várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető budapesti sajtótájékoztatón. A miniszterelnök kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, fogalmazott Magyar Péter hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. Magyar Péter szólt arról is, hogy átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba, hiszen az ország különböző pontjain eltérő programokra lesz szükség. Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, ezt közölte a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek digitális állampolgárság vagy központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban július 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-ától hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. A múlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítő anyag Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telepellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony.

0: tartományban volt a 28. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki. Nőtt a magyarországi üzemanyag fogyasztás az első fél évben a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatott a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes fogyasztás 2 milliárd 80 millió liter volt az első 6 hónapban, 808 millió liter motorbenzint és 1 milliárd 272 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a szövetség tagvállalatainak összesített adatai alapján. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A prémium dízel fogyasztása 110 millió liter volt, ami 7,6%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. A nem prémium gázolaj eladása meghaladta az 1 milliárd 162 millió litert, ez 12,1%-os növekedés a tavalyi első 6 hónappal összehasonlítva, írja a Magyar Ásványolaj Szövetség közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet térségünkben 32 és 35 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 6. évadánál tart az Agyhálát mindenért című koncert sorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén, a Bodrog köz, valamint Hegyalja református és görögkatolikus templomaiban. Az idei évad Tolcsván kezdődött és Pálházán ért véget. A két zeneművész tanár ősszel folytatja a muzsikálást a 7. évaddal, hálát adva a teremtőnek a tehetségért, a megélt sikerekért, a mindig lelkes befogadó közönségért. Dombóvári Jánossal Jászter Beáta beszélget.
2: Sokadik évadához érkezett az Agyhálát mindenért elnevezésű koncert, amelynek két szólistája van, Dombóvári János és Bojti Eszter. Dombóvári Jánossal, a Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjével beszélgetek. Hanyadik évadát ünnepli ez a koncertsorozat?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Bizony a 6. évadot kezdtük el május 1. vasárnapján, mert hogy ennek haza az előzménye, hogy a kerek születési évfordulóinkat az 50, 60, 65, 70. születésnapot mi hangversennyel tettük emlékezetessé magunk számára is. Igen ám, de 70 után a 75 nem tűnt túl közelinek, és akkor elhatároztuk Eszterrel, hogy ezután minden évben új repertoárral, és valóban a Pál apostolnak az Efezusziakhoz írt második levelében olvasható Agyhálát mindenért kezdetű gondolatait választottuk egyfajta jelmondatként, és hát ennek már bizony 6. évada.
2: Én, ha jól emlékszem, akkor az első koncert az talán a Városháza dísztermében volt itt Újhelyben. De aztán ez a koncert szépen átköltözött templomokba, református és görög templomokba. Azért ez is egy nagyon szép fejlődési út.
3: Igen, valóban a születésnapi koncertek azok a Városházán kezdődtek. A templomi koncertek gondolata akkor kezdődött, amikor én felnevelő falumban mezőzomboron adtam születésnapi koncertet egy augusztus közepén, mert hogy akkor ünneplem az évfordulómat, és ez adta az ötletet, hogy a környező települések templomai is, ezt ha igény van rá, akkor megismételhetjük. Hát igény természetesen volt, és legelőször Bodroghalom református templomában az ott szolgáló Fülöpné Vadon Erzsébet tiszteletes asszony, régi kedves ismerősöm, és ott kezdtük el tulajdonképpen a református templomi sorozatunkat, és azért ott elsődlegesen praktikus okai vannak, mert hogy az istentisztelet nem meghatározó, vagy nem annyira meghatározó rendjébe, mint például a római katolikusoknál, vagy a görög katolikusoknál. Ezeket a zeneműveket be lehetett illeszteni. És az Isten tiszteletből lett egy ilyen zenés áhítat is. Úgyhogy a lelkészek éppen ezért fenntartás nélkül fogadták és hívták ezt a programunkat. És a 6 év alatt kialakult egy olyan kör Zemplénben és Abaújban, ahol visszajáró vendégek vagyunk. Tegnap Pálházán fejeztük be, és ott, miután egy püspöki istentisztelet volt az ottani jubileum miatt, 200 éves a pálházi református templom, hát kellő szerénységgel azt bátorkodtam mondani a nagy érdeklődés közepette, hogy szerintem az egyház községek kétféle módon lehet megkülönböztetni. Egyik, ahol már hallották a zenés áhítatunkat, és említem, hogy visszatérő vendégek vagyunk. A másik csoportba tartozik, akik majd fognak hallani bennünket. Úgyhogy mi feltétel nélkül szívesen ellátogatunk mindenhová. Tehát így kezdődött ez az Agyhálát mindenért sorozat, és az idén Tolcsva volt az első állomásunk május elején, aztán Erdőbénye, majd Pünköstkor Mezőzombor görögkatolikus temploma. Aztán jártunk Bodroghalmon, Nyírinben és Füzérkomlóson, és a tegnapi volt, amint mondottam, a befejező alkalom a nyári szünet előtt Pálházán.
2: Így lesz a komoly zenei koncertből szolgálat, ha jól értem.
3: Ez nagyon fontos megjegyzése a szerkesztő asszonynak, mert például az erdőbényei templomban Tóbiás Zoltán lelkész úr emelte ki a koncertnek azt az értékét, hogy itt zenei ismeretterjesztés is folyik. Tehát túl azon, hogy eljátsszuk a zenei korokból válogatott zeneműveket, én a zene történeti ismertetést is hozzáteszem. Persze csak annyiban, amennyiben mondjuk a hallgatók befogadása ezt engedi, de mindenképpen kapnak egy mankót korban a zeneszerzőtől, sőt, Mezőzomboron még a szonátába is belebonyolódtam, és hát különböző formákatra hívtam fel a figyelmet, hogy ne érezzék azt, hogy egy számukra teljesen ismeretlen világba csöppentek, hanem próbáljanak nyitottak lenni szívükben is, elméjükben is, és ha legközelebb találkozunk, akkor ők már bizonyos zenei ismerettel rendelkezni fognak. Úgyhogy ez a pár mondatos gondolat eddig ült, már csak azért is fontos, mert például az idei repertoárt úgy állítottuk össze, van egy tematikája. Ugye tavaly előtt Labotta 260 volt, itt Labotta művek voltak hegedűn. Az elmúlt évben a brácsa irodalom jött elő, az idén maradt a brácsa, de az évfordulókra oda tekintettünk, hiszen emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék, mondja Vörös Marti Mihály. És az idei bizony bőséges, mert 500 éves a Mohácsi vész, 460 évvel ezelőtt volt Szigetvár ostroma, 350 évvel ezelőtt született a nagyságos fejedelem, és hát ennek van zeneirodalma is, és az egyik blokkunk például kimondottan ezekről a történelmi évfordulókról szólt, így jelesül elhangzott Eszter előadásában a híres Rákóczi nóta, amely később ugye Hector Berlioz Rákóczi indulójának, meg aztán Liszt és Erkel zongora darabjának a fő motivumává vált. Megemlékeztünk a Zrínyi évfordulóról, itt Labotta, az első zeneszerző, aki Zrínyi Miklós emlékére zeneművet írt, ugye a Szigetvár ostroma címmel, valamint játszott Eszter, itt a Labotta műből a végbúcsó és az ima, az a szóló darab, ami hegedűn is és brácsán is megrendítő, és még a Rákóczi korra visszakanyarodva, Rákóczinak volt egy kedvenc hegedűse, Cinka Panna, a gömöri születésű cigány hegedűsnő, aki azzal írta be a nevét a magyar zenetörténetbe, hogy 1728-ban ő hozta létre az első cigánybandát. A hagyományos összeállításban, ugye vonós hangszerekkel, cimbalommal kiegészítve. Ebben van egy historikus vonal is, és hát van a nemzeti emlékezetnek is egy hangsúlyos helye, része.
2: Lezárult tehát a koncertsorozat 6. évada, de én gondolom, hogy lesz ennek 7. évada is, hiszen mindig hálát kell adni mindenért.
3: Hát ha futballban gondolkodunk, már pedig most nem nehéz, ez volt az első félidő, mert hogy augusztusban folytatjuk. Mert vannak még olyan helyek, ahol hagyományosan várnak bennünket, ilyen Mád, például Monok, aztán meglátjuk, hogy Göncön tudunk-e fellépni, mert hogy az ősz is hangsúlyos programmal jelentkezik, lévén, hogy a 16. zenetudományi konferenciának a előkészületei az javában zajlik.
2: Azért is fontos egy ilyen koncertsorozat, mert nem csak annak fontos és annak ad élményt, aki a koncertet hallgatja, hanem annak is, aki adja. Tehát itt mindenki jól jár, különösen akkor, ha ez még szakrális környezetben zajlik.
3: Igen, ez a muzika szakra, ez a szent zenet mozgalom, azt hiszem, hogy nevezhetem így, mert fesztiválok vannak ilyen címmel, és azt gondolom, hogy ha templomba illő művek hangzanak el, akkor nyugodtan lehet ezeket a szent zenének is tekinteni. Ugye Szent Ágostonnak tulajdonítják azt a mondást, hogy aki szépen és jól énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, hát miért ne vonatkoztathatnánk ezt mondjuk a hangszeres előadásokra is, úgyhogy amikor a repertoárt összeállítjuk, akkor kötelezően mindig van benne egy barokk mű. Már játszottunk Johann Sebastian Bachtól is egy teljes gambaszonátát Brácsán, aztán az elmúlt évben Georg Friedrich Händeltől egy négytételes szonátát, az idén pedig a 3. nagy német óriás Georg Philipp Tillemann szonátája szerepel a programban. Hát, hogy a közönséget ne várakoztassuk meg nagyon az ige hirdetés előtt, ketté szoktuk bontani. Tehát egy-egy településen vagy az első két tételt, ami egy cantabile és allegro tétel, vagy pedig a 3. negyedik tételt, ami szintén egy lassú, itt a Tillemann szonátában például egy recitatívó szokatlanul, tehát egy ilyen ének hangszerbeszéd hangzik el a szép ária dallam elhangzása előtt, és hát az utolsó tétel pedig egy ilyen rondó, mert mindig visszatér az a 16 ütem, amely jellegzetes a darabban, és hát a közönség számára a gyakori visszatérés következtében könnyen megjegyezhető. A válogatás az valóban a szép és hát szakrális környezetben szent zene szempontjait helyezi előtérbe, és ha már az idei repertoárt kétharmadát említettem, akkor a 3. része a zenés állítatunknak Hubai Jenő hegedűre írt, meg Brácsára írt darabjaiból. Az idén 3 brácsamű hangzik el, mert hogy az a kegyelmi állapot jellemző ránk, ugye Eszter is, jó magam is, Szecsődi professzor, hogy is mondjam, baráti körébe tartozunk. Eszter például, ha Debrecenben koncertezik Ferenc, meg Újhelyben, akkor Eszter kíséri a professzor emeritus, és másrészt pedig ezeknek a daraboknak az a különlegessége, hogy én ezt ajándékba kapom a Liszt díjas és kiváló és érdemes művész professzortól, én pedig ezeket hű tanítványként a mentor iránti tiszteletből megtanuljuk, és hát már lázasan készülünk a jövő évi kerek Hubai évfordulóra, amikor is halálának 100. évfordulója lesz. Úgyhogy alakul egy brácsa lemez is a hegedű verbunkos lemez mellé.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és jó egészséget kívánok a következő évadokhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is úgy a szerkesztőasszonynak, mint a rádió hallgatóknak szép nyári élményeket. Aztán találkozzunk majd az ősz elején.
1: Kedves hallgatóink, 6. évadánál tart az Agyhálát mindenért című koncert sorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő, Zemplén a Bodrog közt, valamint Hegyalja református és görög katolikus templomaiban. Az imént erről hallottak Jászter Beáta interjújában.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős adóügyi és gazdasági módosításokat tervez a kormány, amelynek célja a magyar adórendszer egyszerűsítése és az adóelkerülés megszüntetése, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervezett intézkedések között szerepel 5 felesleges adónem, köztük a bevándorlási különadó, a települési adó és az EBA-adó teljes eltörlése. Ezzel párhuzamosan kivezetik a széndioxid kvóta adót is, miközben a környezetvédelme érdekében megduplázzák a szennyező vállalatok levegő terhelési díját. Szigorítják a globális nagyvállalatok társasági adózását és szűkítik a politikai vagy közérdekű alapítványok adókedvezményeit. Megszüntetik továbbá a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatát, ami a várakozások szerint évente több 10 milliárd forint plusz bevételt hozhat a költségvetésnek. A kormányfő kiemelte, a döntésekkel az uniós források hazahozatalának kötelezettségeit is teljesítik. Az adóhatóság élére szakmai, pártatlan vezetőt keresnek nyílt pályázaton. Megjelent a hivatalos értesítőben a közmédia ügyeiért felelős miniszteri biztos kinevezése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Grósz Juditot bízta meg a feladattal a június 8-ától szeptember 8-áig tartó időszakra. A miniszteri biztos feladata a közmédia megújítási lépéseinek előkészítése, valamint a kapcsolódó társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatása lesz. Grósz Judit koordinálja az intézmények átmeneti működését és gondoskodik az átalakítással összefüggő kommunikációról is. Emellett az ő feladata lesz a közmédia működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítása. A miniszteri biztos tevékenységét közvetlenül a tárcavezető irányítja, munkáját egy 2 fős titkárság segíti majd. A kinevezésről szóló miniszteri utasítás a közzétételt követő napon, vagyis szombaton lép hatályba. Bognár Zsoltot nevezték ki a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés szerint a szakember áttekinti a teljes betegellátó rendszert. Feladata a betegutak elemzése mellett a mentés átszervezése az országos mentőszolgálat tehermentesítésére. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heimpál gyermekkórház osztályvezető főorvosa. Zahár Ákost nevezték ki az ortopédiai, traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés szerint a szakember áttekinti az ellátórendszer működését és a műtéti kapacitásokat. Feladatai közé tartozik a várakozási idők mérséklése, a betegutak elemzése és a digitális megoldások fejlesztése. Zahár Ákos csípő- és térdprotézis specialista, a Fejérvár megyei Szent György kórház vezető főorvosa. Szekeres György Tibor pszichiátert nevezték ki a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. A hivatalos értesítőben megjelent július 1-től hatályos kinevezés szerint a szakember áttekinti a teljes ellátórendszert. Feladatai közé tartozik a betegbiztonság növelése, a humán erőforrás helyzet elemzése és a digitális fejlesztések ösztönzése. A miniszteri biztos emellett javaslatokat tesz a finanszírozási feltételek javítására és az ágazatközi együttműködésekre is. Szekeres György Tibor egyetemi docens, igazságügyi szakértő, valamint a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke. Új miniszteri biztos nevezte ki az állami ménesgazdaság Szilvásvárad élére. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter döntése alapján július 6-ától Dombovári Márk Imre irányítja és felügyeli a ménesgazdaság működését. valamint a gazdálkodását. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás szerint a szakember feladata lesz a teljes belső ellenőrzés megszervezése, a vagyonkezelési rendszer átalakítása, továbbá a szabálytalanságok kiszűrése. A miniszteri biztos emellett képviseli az intézményt a hazai és nemzetközi partnerek előtt, munkájáról pedig havonta jelentést tesz a tárcavezetőnek. Dombóvári Márk Imre elismert gazdálkodó, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatója és doktorandusza.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Második rész. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus ismeretének páratlan nagyságáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 8. vers. Légy hajlandó megfizetni a változás árát. Sidney Howard, dráma és forgatókönyvíró jegyezte meg a következőket. Tudni, hogy mit akarsz, félig abból áll, hogy tudod, mit kell feladnod érte. A változásnak mindig ára van, és ha nem pénzben, akkor az időddel, a kreativitásoddal vagy az energiáddal kell megfizetned. Ami semmibe sem kerül, az félő, hogy nem is igazi változás. Miközben azon tűnődsz, hogy mind kellene változtatnod a fejlődés és a növekedés érdekében, mindenképpen össze kell vetned a változás árát annak az árával, ha ugyanúgy maradsz. Vagyis el kell végezned a házi feladatodat. A változás növekedést eredményez, de gyásszal is járhat. Különösen, ha el kell engedned valamit azért, hogy mást megnyerj. Hogy mibe kerülnek majd valójában az általad áhított változások? Pál így írt. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Filippiekhez írt levél 3. fejezet, 8. verstől a 12. versig. A kérdés a következő. Mennyire akarod a változást? Hajlandó vagy-e az árát is megfizetni? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. július 18-a szombat van. Ma ünneplik névnapjukat a Frigyesek, Isten éltesse e név viselőit sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. Nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsoda-Bauzemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. Üveges Attila polgármestert kérdezzük a részletekről.
2: Ennél a nemzetközi versenynél, a Evirának nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál a zsűri.
1: Az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvédese sportolója lett, aki az elismerést Miskolcváros napján vehette át. A sportegyesület színeit képviselve a fiatal sportoló kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára.
3: Én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg egy kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Aggteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhely foglalkozások és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről. Üveges Attilát, Szögliget polgármesterét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel legutóbb annak kapcsán beszélgettünk, hogy Szögliget lett a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat nyertese, és akkor szó volt arról is, hogy a magyarországi pályázat győzteseként automatikusan részt vesz a település az Európai Falu Megújítási Díj pályázaton, amely újabb sikert hozott Szögligetnek. Gratulálok, polgármester úr, a sikeres szerepléshez, nemzetközi szerepléshez, hiszen szilver, azaz ezüst fokozatú elismerésben részesült a közösségfejlesztés több területén megvalósított kiemelkedő projektjéért. Gratulálok, polgármester úr!
2: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Igen, ahogy tetszett mondani, legutóbb, mikor itt voltunk, akkor ugye a magyarországi díjról beszéltünk, most meg már lehet az európai díjazásról is, hiszen két héttel ezelőtt megszületett a döntés ebben is, és megkaptuk a zsűrinek, a nemzetközi zsűrinek az értesítését, hogy díjazásban, mégpedig nagyon szép díjazásban részesülünk. Magát a versenyt egy svájci településpáros nyerte, meg ők lettek a fődíjasok ebben. Még egy-két aranyérmes volt rajtuk kívül, voltak bronzérmesek, illetve oklevélben részesített pályázatok, és voltunk egy páran, akik pedig kvázi ilyen második helyezett be tudható szilver minősítést kaptunk.
1: Arra kérem, polgármester urat, hogy mondja el, ez a nemzetközi verseny miben különbözött a magyarországi megmérettetéstől, milyen szempontok szerint díjazták a benyújtott pályázatokat?
2: Ennél a nemzetközi versenynél, a EVIRA-nak nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is minálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra.
1: Kikből állt a döntőbizottság, illetve hány település vett részt ezután? A megmérettetésen?
2: Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindnálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet. Ugye úgy zajlott itt is, picit hasonlóan a magyarországihoz, egy bemutatkozó anyagot kellett készítenünk, ezt benyújtottuk az ausztriai központú zsűri, és akkor ők ugye a levelükben is leírták azt, nem köntörfalazva, hogy hát a papír sok mindent elbír, éppen ezért ők személyesen minden egyes helyszínre ellátogatnak egy pár zsűritaggal, minálunk egy 4 tagú zsűri volt, német tagokkal, osztrák, illetve lengyel taggal.
1: És azért nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a közösségfejlesztő projekteket, hiszen nagyon sok mindent kiemelt a bíráló bizottság ebben a pályázatban. Melyek voltak azok a projektek, amelyek ilyen nagy sikert értek el? Amit, és mit emeltek ki leginkább ezekben?
2: Amit mi is kiemeltünk, illetve maga a projekt benyújtás is egy picit kötötte formátumú volt, mint a magyarországi. Volt hozzá egy előre generált webes felület, ahol kvázi úgy is fogalmazott a pályázatkezelő, hogy zászlóshajó projekteket kellett nekünk ott bemutatni. Minimum 3-at. Ilyen zászlóshajó projekt volt mi nálunk az oktatás-nevelésnek az irányultsága, illetve hogy erre fűzzük fel a fejlesztéseink többségét, maga a turisztikai fejlesztések, ami ugye egy várunk címszó alatt működnek most, és amit mind összefogjuk, az pedig maga a közösségfejlesztés. Közösségi programok, kulturális rendezvények, illetve az, hogy ezekbe mindbe igyekszünk civil szervezeteket, helyi közösségeket, magánszemélyeket, társönkormányzatokat határon innen és túlról, tehát minél nagyobb létszámba bevonni. Magán a település bejáráson is 4 tagú zsűri volt ott, meg helyből igazából egy ilyen 25-30 fős stábot volt, akik magába a beszélgetésbe is angol nyelven történt ugye maga az egész zsűrizés folyamata, illetve a pályáztatás is, választani lehetett, de mi az angol nyelvet választottuk a német helyett, és ott is ez volt a lényeg, hogy tehát itt voltunk, ott volt partnertelepülésünk Szlovákiából, őtőlük megkérdezték, hogy mibe tudunk partnerek lenni. Ott volt a református egyház részéről a helyi tiszteletes, akivel ugye a zsűrivel fölmentünk hozzájuk is a diakónia központba, a nappali ellátást megnézték. Ott volt az iskola részéről a volt fenntartó alapítvány, illetve a mostani fenntartó katolikus egyház képviselője is, és ezeket az értékelésben mind ki is emelték, hogy egy-egy területet próbálunk összefogásba megvalósítani. Szociális területen nagyon kiemelték, hogy a szociális részt a református egyházzal közösen együttműködve csináljuk, oktatás résznél azt, hogy azt meg a katolikus egyházzal együttműködve, és a végkövetkeztetés meg az volt, hogy az önkormányzat valahol kvázi ilyen példaértékűként, hogy ezeket pedig mindet így megpróbálja összefogni és egy hátteret nyújtani hozzájuk.
1: Személyes tapasztalatai mit mutattak, hogy ami esetleg nem is szerepelt a hivatalos méltatásban, hogyan látta, hogy mi az, ami igazán megragadta a zsűrizők figyelmét a településen?
2: Talán a lengyel zsűritag volt, akinek egy picit ilyen személyes kötődésje is lett hozzánk. Pontosan amiatt, hogy a várunk projektben, meg a turisztikában, meg a kulturális örökségünkben van mi nekünk egy derenkromfalunk, ami egy lengyel település volt valamikor. Ugye ez kitelepítésre kerül, de évente lengyel búcsút azért még minden évbe tartanak, az országos lengyel önkormányzatnak ez egy kiemelt emlékhelye. Most július 26-án lesz majd a következő derenki búcsú, és erre ő úgy rácsodálkozott, és mondta, hogy nincs is olyan túl messze tőlünk, az a pár száz kilométer, mondta, hogy az nem távolság, úgyhogy valószínű vissza is fog jönni. Már akkor nem zsűritagként, hanem mint egyszerű résztvevő és kíváncsi ember erre. És még azt tetszett, ugye ő neki leginkább, hogy ugye szlovák oldalról is voltak azért partnerek ebbe, akikkel tudott beszélni, akár egy picit úgy a szláv nyelvek közti átfedés okán, velük úgy nem is kellett tolmácsolás sem. Tehát ez inkább ilyen személyes dolgok voltak az ő részéről.
1: És hát kiemelték a Várunk programot is. Igen. Mi ennek a programnak a lényege, polgármester úr? Mikor indult, és mi az, amit kiemelne ebből?
2: Ezzel az elnevezéssel, hogy Várunk projekt, erre alkottattunk is egy logót, ezt egyfajta szlogenként is használjuk, utalva arra, hogy van egy ilyen kulturális örökségünk maga a Szárdvár egy váromként, illetve az itt élőknek a vendégszeretetére próbálunk még ezzel a kis jelmondattal vagy jelszóval utalni. Maga ezzel a névvel 2021-ben indultunk el, akkor kezdődött egy ötletelés az új TOP pluszos igazából Európai Uniós pályázati ciklus kapcsán. Akkor dolgoztunk ki egy anyagot, amit benyújtottunk a pályázatkezelő felé, átdolgoztuk többször, ugye volt sok buktató ebbe, de találtunk partnereket is, és akkor ezt a projektünket végül átengedték. 2022. decemberében jött a hír, hogy támogatást nyertünk, megköthetjük a szerződést az irányítóhatósággal, és onnantól kezdve indult el ez egy picit ilyen nagyobb léptekkel. Most szombaton, július 4-én volt egyébként, mi nálunk kettő épület újult meg, illetve rengeteg új szolgáltatás jött létre. Most volt szombaton az átadó ünnepség egyfajta kulturális rendezvénnyel egybekötve, ez egész napos, sőt egész hétvégés, mert hogy másnap volt a templom búcsú mi nálunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődőt vonzott a rendezvényen, olyan 1000 fős részvétellel számolunk, hogy annyian voltunk. Reggel kezdtünk egyfajta kosztümös, jelmezes felvonulással, ugye magába a projektbe vettünk rengeteg ruhaanyagot is ehhez, illetve beszálltak az egyesületek is, az IASZ egyesületünk jött a saját ruhájába, lovasok jöttek a saját kis ruháikba, úgyhogy maga a Várunk projekt az így indult, de nyilván ez az egész történet ez nem 21-ben indult, hanem ezt meg kell említenem újfent a Szádvárét Baráti Kör Egyesületet, akik immár 20 évvel ezelőtt elkezdték ezt az áldásos tevékenységüket. Mi ezre fölfújztuk a saját dolgainkat, és most már így együtt dolgozunk kvázi a továbbiakon.
1: Folytatódik-e a program, illetve fejlesztések lesznek-e még ennek a programnak a keretein belül?
2: A saját fejlesztéseinket, amik ebben a programban voltak eddig, ezeket már most mindet befejeztük. Most a média megjelenések vannak Porondon, maga a település imázsnak a növelése, az ismertségnek a növelése, az, hogy ezt Magyarországon meg nemzetközi szintéren is minél jobban megismertessük. Természetesen mi dolgozunk a folytatáson, várjuk azt, hogy lesz-e valami fajta lehetőség arra, hogy ezt még tovább építsük, szépítsük. Egyenlőre lehetőségekre várunk leginkább. De maga ez a Várunk projekt, ez most már elindult. Tehát létrehoztunk egy turisztikai pihenő pontot, illetve fogadópontot, ahova az érkező turista az meg tud állni, meg tud pihenni, át tud öltözni, kis szalonnasütés helyjel tisztálkodni tud, zuhanyzókkal, illetve magát a látogató központot. Hát most az átadón délután 3 órakor már mondtam a lányoknak, hogy most pihenjetek ti is egy kicsit, mert ott reggeltől nem volt megállás, a VR rész, a kiállítás rész az folyamatosan pörgött, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá igény.
1: Ez a nemzetközi elismerés milyen előnyökkel járhat Szögliget számára? Tapasztaltak-e már ebből valamit? Hogyan tudnak ebből profitálni?
2: A magyarból tapasztaltunk egyelőre, ugye aminek híre ment itt évelején, illetve tavaly évvégén, hogy mi milyen sikeresen szerepeltünk ebbe, így a híradások után azért láthatóan, meg látványosan emelkedett mondjuk a nagyobb csoportoknak a száma. Miskolcról is buszos kirándulás,

0: ahol kapunk egy több mint 10 négyzetméteres kiállítási standot is, ahol be tudunk mutatkozni, helyi terméket tudunk megmutatni, magunkat meg tudjuk mutatni. Ez Közép-Csehországban lesz, Kosztelni-Lotában. Hát kíváncsian várom, meg próbáljuk összeszedni magunkat addigra, hogy akkor tényleg ott olyan prezentációt tudjunk adni, ami fölkelti minél több odalátogatónak a figyelmét, és eljönnek mi hozzánk.
1: Nyilván még nagyon friss a hír, tehát még tulajdonképpen nagyon kevesen szereztek erről tudomást, de az elkövetkező hónapokban a hivatalos díjátadó után valószínűleg azért nemzetközileg is majd megélénkül az érdeklődés ez iránt, a kis ékszerdoboz falu iránt. És akkor beszéljünk egy kicsit a településről. A legtöbb kis település a helyi lakosok elvándorlása miatt elnéptelenedik, kiöregszik. Mi a helyzet Szögligeten? Ugyanez a sors várhat rá, vagy pedig éppen ezek a közösségfejlesztő programok azok, amelyek ott tartják a helyieket, illetve még talán oda is vonzák majd az új lakókat?
0: Egy 11 év óta erről, tehát folyam minden évben vezetjük a, nyilván eddig is tudtuk a létszámadatokat, de ezt most már ilyen táblázatos formában, meg ilyen grafikonokkal, hogy mi magunk is lássuk, hogy merről hova tartunk. Mert akkor valóban az volt egy 15-20 évvel ezelőtt, az volt a jellemző, hogy évről évre fogytunk. Most az utóbbi 10-11 pár évben én azt látom, meg azt mutatják az adatok is, hogy nem növekszünk, valamilyen szinten picit stagnál a települési lélekszám, belső szerkezete viszont átalakult. Tehát több a fiatal, több a gyermek a településen, picit az időskorok aránya az azért visszább ment. Tehát azt látom, hogy nem az elregedés meg a, hogy mondjam, kiüresedés felé tartunk, hanem ahogy itt a hétvégén is fogalmaztak egy páran a rendezvényen is, hogy jó ide eljönni, mert látják, hogy itt élet van. Élő település van, mozgalmas, sok programmal, ugye beindult itt a Szögligeti nyárrendezvény sorozatunk is, általában annak az ez ásolós hajója itt a július elejé rendezvényünk, de több kisebb-nagyobb rendezvénnyel is készülünk, és ez maga ez a település belső szerkezet átalakulása, ez leginkább én szerintem itt az oktatás nevelés résznél keresendő, hogy miért is alakult ez így. Több fiatal költözött haza mi hozzánk, több fiatal költözött be mi hozzánk, a környékről is akár, vagy visszatelepülőként is ezek miatt.
1: Vannak-e más eszközei az önkormányzatnak arra, hogy helyben tartsák a fiatalokat?
0: Hát, hátteret tud teremteni. Tehát foglalkoztatásban én egyébként sem viszek abba, hogy az önkormányzatnak volna a dolga, hogy munkahelyet teremtse, mert nem tud. De nem is dolga, de nem is tud. Tehát az, hogy itt közfoglalkoztatás, meg magába a közszférába, nyilván ott van egyfajta gárda, akit mi foglalkoztatunk, akár iskolában, óvodában, községházán, művelődési részen, de ehhez akár hozzátehetném azt is, hogy például ott van a szociális ágazat, ahol a református egyház jóval nagyobb foglalkoztató, mint mi, mert mi inkább velük kötünk erre megállapodást. Én azt gondolom, az önkormányzatnak a legnagyobb felelőssége abban van, hogy élhetővé tegye a települést, tehát olyan közszolgáltatásokat nyújtson, legyen olyan az infrastruktúra, tehát elérhető legyen minden, ami egy mai korban követelmény, és maga a foglalkoztatás meg az inkább legyen a piacnak a feladata.
1: Hogyan látja a polgármester úr, melyek azok a programok, amelyek igazi közösséget teremtenek Szögligeten?
0: Közösségi programnak én azt gondolom, hogy meg mi arra törekszünk, hogy minél több réteget, meg minél több generációt tudjunk egybe belevonni. Ezért is van így ez a nyárai rendezvényünk, amikor azt mondjuk, hogy ide várunk mindenkit, a csecsemőtől akár a legidősebb korosztályig. Ugyanakkor meg vannak olyan rendezvények, amik meg kimondott egy-egy korosztályról szólnak inkább, legyen az egy gyereknap, vagy egy ősszel egy idősek napja, de most ha megnézzük a nyári rendezvénynaptárunkat, akkor abba szerintem mindenki talál magának. Ezeket nem mind, sőt, nagyobb részét nem az önkormányzat rendezi, meg szervezi. Mi sokszor hátteret adunk, beszállunk mondjuk egy kis étkezésbe, emberanyagot, felszerelést, ilyesmit adunk hozzá. Tehát van a mi rendezvényünk, illetve van most például nyári

0: drámatábor lesz, ez gyerekeknek, két korosztálynak hirdetik meg. Ezt főiskolás bábművészek tartják, tehát ezt ők szervezik. Mi itt az étkezéshez segítünk egy picit, illetve helyszínt biztosítunk a táborhoz, meg ahhoz, hogy egy záró előadást adjanak. De van mi nálunk művésztelep, kolosai művésztelep, ez egy magán vendégháznál történik, de ők is ott megteszik azt, hogy például gyerekeket is várnak magukhoz, akiket egy picit úgy tanítgatnak a művészet csinyára, bínyára. Itt mi megint úgy vagyunk, hogy egy picit az étkezésbe szállunk bele, illetve utána a záró kiállítás mindig mi nálunk rendezik meg. Tehát így próbálunk ilyen kölcsönösen egymásnak segíteni, kvázi, úgy lehetne mondani inkább.
1: Elmondta polgármester úr, hogy nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt években, azt is, hogy folyamatosan szerveznek programokat ahhoz, hogy egy igazi közösség épüljön Szögligeten, de milyen távlati terveik vannak, amelyekre még esetleg nincsenek meg a források, de viszont az elképzelések már megvannak.
0: Vannak távlati terveink, sőt, már olyan tervünk is van, amire már konkrétan pályázatot is nyújtottunk be, aztán ebből vagy lesz valami, vagy sem. Az egyik konkrét ilyen dolog az egy bölcsőde. Tehát most tartunk ott, ahogy beszélgettünk is, hogy több a fiatal, hogy most van annyi gyerek a településen, meg ugye a szülők, én nálam azért általában mindkét szülő dolgozó szülő, és igény is van rá. Tehát ez az egyik, ami kvázi engedélyezett tervel is rendelkezünk az építőshatóságnál, már csak a források, hát csak időzőjelben a források hiányoznának hozzá. Turisztikai részre is konkrét terveink vannak, tovább szeretnénk fejleszteni a fogadópont részt, egyfajta ilyen mini wellness részleggel, illetve kerékpár párkölcsönzővel, lóbeállóval, lópihenővel, akár ilyen bivakolásra, tehát hogy a lovasok is ott tudjanak aludni a lovak mellett, ilyen lehetőségekre is gondoltunk, illetve hát ami minden településnél a folyamatos infra fejlesztést. Tehát egy-két utunkra azért ráférne, hogy megújuljon. Vízhálózatnál picit fejleszteni kellene, mert össze kellene kötnünk, hogy ne legyenek bizonyos időszakonként vízkiesések. Most, amit az idén csinálunk, ez most be is fejeződött volna a július elejére, de egy picit a hőségriadók, illetve az időjárás miatt egy picit tolódott a mezítlábas sétány, illetve egy mini játszótérnek a kialakítása, ez olyan 90%-ba készen van már egyébként. Meg emellett még rengeteg apró cseprő, meg hogyha látunk valamit, én úgy vagyok vele, hogy nyitott szemmel kell járni a világba, hogyha látok valami jó példát, azt azért szeretjük valahol mi nálunk is megvalósítani, megpróbáljuk legalábbis.
1: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, még egyszer szívből gratulálok a nemzetközi elismeréshez, és további sikeres munkát kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Böki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett, aki az elismerést Miskolc város napján vehette át. A sportegyesület színeit képviselve a fiatal sportoló kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult, arangos megmérettetésen a kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az ötkarikás játékokon. Böki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
3: Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten vagy külföldön?
2: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már láttam az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
3: Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés, mi volt úgymond az első sportod?
2: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve, ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolában, gimnáziumban mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma.
3: Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
2: Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk, tesz olyan, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
3: És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
2: Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszük, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk síróleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk síróleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Ősz elején nyilván inkább ez gleccseren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó lét, egy sífutóbot, sífutócipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most sífutásban a kézfutó stílus, tehát a klasszikus és kocsijázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárás viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Sífszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy Normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
3: Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
2: Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint az, most csak hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fix pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fix pont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most így gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyződ, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották pedig mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Jézus a szentet, a hibátlant, akiben bűn és hazugság nem találtatott, kigúnyolták. Ha még nem történt meg veled, számíts rá, mert nem lehet a tanítvány nagyobb a mesterénél. Számíts rá, hogy téged is ki fognak gúnyolni, benned is hibát fognak találni. Ne gondold azt, hogy nem fog ez megtörténni. Fel vagy rá készülve? Olyan jó, hogy Jézusra nézhetünk, aki azokat a farizeusokat, akik őt kigúnyolják, még mindig tanítja. Még mindig törődik, kínlódik velük. Olyan az, mint amikor Pál apostol így fogalmaz, hogy fájdalommal, könnyek között szültelek titeket. Nem szűnik meg éjjel-nappal való könyörgésekben imádkozni azokért is, akik mindennek elmondják. Hogyan érzékeli Jézus, hogy ő a gúny, a megvetés céltáblája lett, és hogy őt érik ezek a szomorú pofonok? Ő oda tartja az orcáját. Ha az egyiken megütnek, tartsd oda a másik orcádat. Ezt hirdette, és ezt is teszi. Nem hátrál meg, hátát odaadja a verőknek. Ezért jön Jézus, és éppen ebben van az ő nagysága, az ő úrmi volta. Azt mondja ezeknek az igét félrehalló, félreértő farizeusoknak, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Te kinek akarsz megfelelni? Vagy még inkább közelebb engedjem magamhoz az igét, én kinek akarok megfelelni? Embereknek? Emberi véleményeknek? Vagy Istennek? Azt nézem, ami az emberek előtt magasztos, vagy ami Isten előtt kívánatos. Mert Jézus erre nézett, és ha Jézus erre mutat példát, akkor ebben legyek az ő követője. Az akkori farizeusok az emberek tetszését keresték, és ebben tetszelektek. Ebben a hiú pózban, hogy az emberek őket előre köszöntsék a tereken és az utcákon. Nem ismerik a megalázkodást. Nem jól fogadják így Jézus szavát. Mi hogyan fogadjuk ma az Úr Jézus mondatait? Valóban tud ő úrrá lenni az életünkben? Az önigazság pózában tetszelgők, ezek morognak Jézusra. Könnyebb a bűnbánat helyett kritizálni. Könnyebb kigúnyolni valakit, aki oda segítene, hogy megalázkodjak, mint elfogadni és Isten által való megújulást kérni. Te melyik utat választod? A mai egyház, a mai tanítvány melyik utat választja? Hogyan várja és hogyan fogadja Jézust? Még benne is hibát találva, vagy neki engedelmeskedve? A mai igemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új rektort nevezett ki két felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy két másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Csapody Csabát nevezték ki az ország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés legfeljebb 2 évre szól. A szakember feladata a Magyarország hosszú távú oktatási koncepciójának elkészítése lesz. Munkája során áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, valamint a hazai és nemzetközi folyamatokat. A miniszteri biztos koordinálja a stratégia megvalósításához szükséges szakmai előkészületeket. Feladatai közé tartozik az érintett állami, szakmai és érdekképviseleti szervek együttműködésének összehangolása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter már május végén bejelentette a szakember felkérését. Csapody Csaba, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója és a matematika oktatás megújításának szakértője. Oktatási és gazdasági együttműködésről tárgyalt Forsthofer Ágnes az Országházban. Az országgyűlés elnöke Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta. A házelnök méltatta a kétoldalú kulturális kapcsolatokat és a német nyelvű oktatást. Forsthofer Ágnes új cserediák programok és nyári egyetemek indítását szorgalmazta. Kiemelte, a tartomány cégei, köztük a kecskeméti Mercedes, kulcsszereplők a gazdaságban. A felek megegyeztek a parlamentek közötti politikai és szakmai munka szorosabbra fűzésében. A házelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország újra az Európai Unió aktív tagja szeretne lenni. Thomas Strobl-nak a megválasztása óta ez volt az első hivatalos külföldi útja. A magyarság ügye kiemelt jelentőségű a kormány számára, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a gombaszögi nyári táborban elmondta, minden területen átvilágítják az előző kormányzat által kifizetett támogatásokat. A határon túli források esetében 10 évre visszamenőleg vizsgálják meg a pénzek útját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a cél az átláthatóság és a politikai befolyásolás megszüntetése. Közölte, nem tervezik a külhoni oktatási és kulturális intézmények támogatásának megvonását. A sport támogatások és a külhoni magyar média működését szintén átláthatóvá teszik. Tar Zoltán kiemelte, a kormány a jövőben nem fog anyagi támogatást nyújtani külföldi pártoknak. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról. Nemény András szombathelyi polgármestere pénteken egyeztetett Lőrinc Viktória miniszterrel, aki a kormányfő kérésére érkezett a városba, kiemelten az Oladi plató helyzete miatt. Bár az ideiglenes intézkedésekkel a szennyezettség már a határérték alá csökkent, a végleges, gyors és biztonságos megoldás érdekében több javaslatot is áttekintettek. A tárcavezető ígérete szerint a kabinet napokon belül dönt az alternatívákról és a költségekről. A városvezető hozzátette, a kormány partnerként tekint az önkormányzatra, így az év végére megoldódhat a helyzet.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Egy református szemmel kussza történet kibogozására kértem őt. A katolikus egyházból ugyanis kizárták, katolikus jogi kifejezéssel mondva, kiközösítették a Pius papi testvérület püspökeit és papjait.
2: Ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak.
1: De mit jelent mindez a katolikusokra nézve?
2: Eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban.
1: Vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora, aki segít megérteni ezt az egész helyzetet. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több püspököt, papot és legalább 500 000 hívőt kizártak, vagy ahogy a katolikus jogi kifejezés mondja, kiközösítettek a katolikus egyházból. Nem egy pápai túlkapásról, hanem egy magát beteljesítő jogi reakcióról van szó, azért, mert egy pápai engedély nélküli püspökszentelést tartottak a Szent Tizedik Pius papi testvérület tagjai. Ez a közösség önmagát az igazi katolikus hit őrzőjének gondolja. Tagjaik a II. Vatikáni zsinat érdemeivel szemben határozzák meg magukat. Kritikájuk szerint az akkori zsinat által meghirdetett modernizáció, például, hogy a nép nyelvén szóljanak a szentmisék, a protestantizálódás útjára lökte a katolikus egyházat. A Pius papi testvérületnek magyar tagjai is vannak, bár papjaikat már korábban kiközösítették. Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával beszélgetünk a kialakult helyzetről. Egy lépéssel hátrébről szeretném indítani, és tudom, hogy ez lehet, hogy egy picit ilyen elméleti kérdés, de a következő percekben lesz jelentősége. Ki az, aki a katolikus egyházban valakit püspökké szentelhet? Ez kizárólag a pápának a döntése, vagy hogyan alakul ez a folyamat?
2: A dolognak a lényege az úgynevezett apostoli szukcesszió, apostoli folytonosság, ami a katolikus egyházban nem csak azzal fejeződik ki, hogy mindenki a Bibliát, mint a protestáns egyházakban, a Bibliát és a Bibliában foglaltakat tekinti a folyamatosság garanciájának, hanem a katolikus egyházban a püspökszentelések révén is garantálják ezt a folyamatosságot, ami tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden püspök a szentelését, a szentelésben kapott kegyet, vissza tudja vezetni valamelyik apostolra. Ez a dolognak a lényege, és ebből az következik, hogy a püspököt csak püspök szentelhet, és általában szentelő püspökökről szoktunk beszélni.
1: De ez egy formalitás, hogy valaki szentelő püspök, vagy ő azzal a jogkörrel bír, hogy ő kiválaszthat valakit, hogy ő legyen
2: minden,
1: püspök?
2: Minden püspök szentelhet püspököt bizonyos feltételek mellett.
1: Kell a pápa jóváhagyása arra,
2: az mindenképpen kell, igen.
1: Na, mert ez lesz a kulcsa a történetnek szerintem.
2: Hát ez mondjuk itt az inkriminált esetben, ez a kulcsa, így első látásra ez a kulcsa a történetnek, igen.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a második lépés, de akkor az első lépésen legyünk túl. Tehát mit jelent, mert nem is tudom, hogy honnan érdemes röviden ezt a történetet elkezdeni.
2: Szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy feltételezhetően, mivel valamekkora civil média nyilvánosságot is kapott a maga tény, hogy sok száz papot és néhány püspököt a katolikus egyház vezetése kiközösített.
1: És a híveket is.
2: Az alaptényeket kellene egy kicsit csak úgy összegezni.
1: Miért tiltották ki őket a katolikus egyházból?
2: Azért úgy hívják ezt a típusú kiközösítést, hogy önmagától beálló kiközösítés. Vagyis tehát ennek a tényét rögzíti a Vatikán, és nem valamilyen vizsgálati eljárás eredményeként hoz egy mondjuk így egyedi döntést. Aki a pápa hozzájárulása nélkül papot vagy püspököt szentel, az úgynevezett önmagától beálló kiközösítés büntetését vonja magára. Az előzetes kommunikáció, a szervezet, a Pius papi testvérület és a Vatikán között ezt egyébként egyértelműen tisztázta is, nem játszott, hogy így mondjam, a Vatikán rejtett kártyákkal, vagy nem lebegtette ezt a tényt, hanem 14. Leó pápa feketén-fehéren előrevetítette egy levélben, amit ennek a testvérületnek küldött, egyébként egy nagyon testvéri hangvételű, könyörgő levél volt, hogy idézőjelbe az Isten szerelmére ne lépjétek meg ezt a lépést, mert onnantól kezdve én is tehetetlen vagyok.
1: Mert hogy köt a szabály?
2: Mert hogy köt az egyházi törvénykönyv, aminek egyébként az első változatát pont az a 10. Pius alkotta meg, akinek az ihletében, vagy akire hivatkozva ez a közösség meghatározza magát.
1: Akkor a következő szerintem, amit érdemes lenne megérteni, a szokásos felvetéssel mondom, mert hogy egy református rádióban beszélgetünk, és mi azért néhány lépés távolságból figyeljük, ami történik, de mi a konfliktus? Tehát ez a társaság a katolikus egyházon belül miért feszül a jelenlegi egyházi vezetéssel szemben? Mik azok a sarokpontok, ami miatt ők most konfliktusban állnak?
2: A Szent 10. Pius papi testvérület a II. Vatikáni zsinat kritikájaként jött létre, egy Lefebvre nevű francia érseknek a kezdeményezésére, aki részt vett a zsinaton és a zsinat előkészítésében, de az lett a zsinat bizonyos dekrétumainak a hivatalossá tétele után a szilárd meggyőződése, hogy ezzel a katolikus egyház letért a katolikus útról, megtagadta a hagyományos hitet. Különösen az ökumenikus belátások, az ökumenikus dekrétumban mondottak miatt, valamint a vallásszabadsággal kapcsolatban mondottak miatt volt nagyon felháborodott Lefebvre érsek. Az ökumenizmus miatt azért, mert a Lefebvre úgy érzi, hogy a II. Vatikáni zsinat elmossa azt a dogmatikus igazságot, hogy egyedül a katolikus egyházon keresztül, vagy abban lehet üdvözülni. És a zsinat megengedi, hogy a más vallások, különösen más keresztény vallások tagjai is üdvözülhetnek. Hiszen zárójel, a Bibliában nem az van, hogy aki katolikus, az üdvözül, hanem az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az ökumenikus szemlélet a keresztséget, minden keresztény egyház keresztségét elfogadja. Hát ha valaki mondjuk baptistából áttér adventistává, vagy nazarénussá, akkor nem kell neki újból megkeresztelkednie, esetleg valami más módon kell kifejeznie az odatartozási elszántságát, de a keresztség maga az, tehát, hogy az ember el van jegyezve Krisztussal, azt nem kell megismételni, mert az érvényes, és ez a katolikus egyház is elfogadja, vagyis egy exkluzív alapállást a zsinat egy inkluzív alapállásra váltott le. Ez nagyon fontos. Ezt Lefebvre érsek semmiképpen nem tudta elfogadni. Ez az egyik. A másik a vallásszabadság kérdése, amely túlmegy a kereszténység határain, amely a II. Vatikáni zsinat a zsidók felé is, és más világvallások felé is elfogadta azt, hogy ezekben a vallásokban is számos olyan dolog van, amit a katolikus egyház is vall, és amit ezekben a vallásokban a katolikus egyház is el tud fogadni. Tehát egy fokozatos, árnyalatos hozzáállást valósított meg, és deklarált nagyon-nagyon magas rangú egyházi dokumentumokkal a II. Vatikáni zsinat. Ezt is, sem az ökumenét, sem a vallásszabadságot, illetve a világvallásokkal kapcsolatos megengedő viszonyt, ezt Lefebvre érsek nem tudta elfogadni. És itt még a vallásszabadságra külön is utalni kell, hiszen valószínűleg a hallgatók között is többen vannak, akik valamiféleképpen fontosnak érzik mondjuk a református hagyományokat, talán valamilyen szinten reformátusnak is tartják magukat, ugyanakkor több a kérdésük a református hittel, főleg talán még inkább a református egyház mai állapotaival kapcsolatban, több a kérdésük, mint a ragaszkodásuk. Több mindenben nehéz nekik reformátusnak lenni, de valami miatt mégis azt mondják, hogy reformátusok. Na most ezek az úgynevezett maguk módján vallásos emberek, sok katolikus is van ilyen, meg sok hindu is, és sok muzulmán is. Nos tehát, akik így vallásosak, akik így a vallásokból kivesznek különböző értékes elemeket, és azt tartják fontosnak, de egyébként nem kötődnek egyetlen vallási hagyományhoz sem igazán, vagy esetleg nem hívők, esetleg úgy gondolják, hogy maga a hit, vagy az Isten létébe vetett hit az számukra elfogadhatatlan. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat szemlélete következtében ezeket az embereket sem zárja ki, hogy úgy mondjam, ab ovo az üdvösség lehetőségéből, mert például Aquinoi Tamás, Szent Tamás középkori teológus, ami közös teológusunk, középkori teológus tanítása szerint is az üdvösségnek a az első feltétele az a lelkiismerettel való szinkron. Tehát aki tiszta lelkiismerettel él, azt Isten nem zárja ki az üdvösségből. Ez a Lefebvre érsek számára elfogadhatatlan volt. És akkor van egy, ez tehát a tanításra vonatkozó konfliktus. De van egy másik konfliktus, ami úgy jobban látszik, és kicsit könnyebben is érthető, ez pedig rituális konfliktus. A Szent Pius testvérület képviselői úgy vélik, hogy a II. Vatikáni zsinat azzal is bizonyította, hogy letért az igaz útról, hogy a trienti zsinaton meghatározott liturgiát föllazította, lecserélte. Például az oltár az a közösségi liturgia közepére került, amit idézőjelben vagy konkrétan is a pap és a hívek körül ülnek, ahelyett, hogy a pap hátat fordítana a híveknek, de nem az a lényeg a testvérület szemlélete szerint, hanem az, hogy az az áldozati rítus, amit a pap bemutat szentmiseként, az a pap és Jézus Krisztus és az Atyaisten között zajló rituális esemény, amelyen a hívek részt vesznek, és amelynek a kegyelmeiből a hívek részesülnek. Szemben a II. Vatikáni zsinat tanításával, amelyben szintén megvan az áldozati jelleg, és a papnak, mint Jézus Krisztus nevében áldozatot bemutató szerepe, de az egész rítus a közösség közös rítusává vált, és nem a hívek számára mutat be a pap egy szentmisét, mint egy szent drámát, vagy egy szent színházat, hanem a szentmise, az eukarisztikus lakoma történése, az az egész közösség történése. Ez a elfogadhatatlan a Pius társulat számára, és ezek azok a központi kérdések, amelyekben ők dacára annak, hogy a katolikus egyházban II. János Pál pápa is, utódja a 16. Benedek pápa is, Ferenc pápa is, és utódja 14. Leó pápa is, mindannyian tettek bizonyos engedményeket, tanúsították a párbeszédkészségüket. Ennek ellenére ez a társaság makacsul ragaszkodik ezekhez a nézetekhez, és bár számos olyan gesztust és kijelentést tettek, ami a felszínen az egyházi diplomáciának az udvariassági szintjén a pápához való ragaszkodásukat fejezte ki, a dolog lényegét tekintve azonban, hogy úgy mondjam, makacsul kitartottak a katolikus egyház tanításának kulcskérdéseit teljes mértékben elítélő alapállásukban. És ennek aztán lett tulajdonképpen egy tisztázó következménye a kiközösítés.
1: Egy utolsó részletkérdés, latin nyelvhasználat?
2: Igen, a II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy a liturgiát alapvetően népnyelven kell mondani, mert tapasztalta a zsinat, hogy a latint már a papok sem értik, nemhogy a hívek, és ezért változtattak ezen, és ez is a zsinatnak az egyik fő bűne a lefevristák szemében. Jó lehet, a szentmisében ők is használják a népnyelvet, a prédikáció nem latinul megy, mert igazából ők se tudnak latinul, csak megtanulják ezeket a liturgikus szövegeket felolvasni, vagy esetleg fejből mondani.
1: Oké, amiket ön elmondott, ez csak egy ilyen zárójeles reflexió innen a református szerkesztőként, hogy azért ennek egy csomó olyan felsorolása volt, amit most elmondott, hogy ebben sok olyan volt, amit tulajdonképpen protestánsként nekünk a mi nézőpontunkból pozitív változás volt a II. Vatikáni zsinat után, sőt, akár a reformáció szelleméből református egyházban évszázadok óta gyökerező dolog.
2: Hát benne is van számos nyilatkozatában ennek a testvérületnek, hogy tulajdonképpen ez egy protestantizáció a katolikus egyházban.
1: Köszönöm az alapot, és akkor ugorjunk oda vissza a beszélgetés legelejére, amikor azt mondtam önnek, hogy akkor ez lesz a kulcs, hogy akkor a pápa engedélye kell a püspökök szenteléséhez, vagy nem, és akkor azt mondta, hogy hát ez csak elsőre tűnik kulcskérdésnek. Ide visszaugorok. Ennek az egész történetnek mi a kulcskérdése, mi az ön szemében a hogy látja, mi a következménye, mi következik ebből, mi ennek a katolikus egyházra nézve a igazán lényege.
2: Ez egy szomorú esemény. Azért, mert ezek között, az emberek között ismerek néhányat, nagyon jó szándékú emberek. Sőt, azt is lehet talán mondani, hogy a kegyesség, vagy a vallásosság, vagy az egyháziasság radikalitását sokan magas fokban művelik. Tehát egy ilyen, nem olyan nagy létszám, de azért mégis pár százezer emberről van szó. Egy ilyen létszám mellett is ez egy veszteség. A katolikus egyház oldaláról is veszteség, mert azt kell mondja a katolikus egyház, hogy mindent megpróbáltunk, de nem jártunk sikerrel. És veszteség a testvérület szempontjából is, ugyanis ők úgy tüntették fel magukat, kezdettől fogva, hogy ők a tiszták, az elhajló, a hitet és a hagyományt lazára vevő katolikus egyházban. Ők azok, akik őrzik a tüzet, őrzik az eredeti parazsat. És most, miután kiközösítették az összes püspököt és papot, már ezt nem mondhatják, mert már kívül vannak. A helyzet persze így tisztább, de a tisztaságban hát van egy szomorúság is mindenképpen. Amit most inkább így a társadalomkutatói szempontból azonban meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség azért túlmutat magán. Két okból. Az egyik ok, hogy hát mindannyian buborékokban élünk, és az, hogy polarizált társadalomról és polarizált egyházakról kell beszélni, az ma már magától értetődő. És a polarizációnak pont az a lényege, hogy bizonyos kérdésekben nagyon egyetértünk, és az összes többi kérdéssel kapcsolatban pedig nagyon elutasítóak vagyunk. A polarizált társadalom a meg nem értés társadalma. Az egy-egy elképzelés köré csoportosuló, és magukat magas fallal az összes többitől elzáró közösségeknek a helyzete. Ezt nevezzük polarizációnak. Nem pluralizációnak, ami az egészséges sokféleség, hanem polarizációnak, ami a beteges sokféleség. Most azzal, hogy itt egy éles határ húzódik, azzal az derül ki, hogy a polarizáció elvezethet odáig, hogy már az ember kívül van. De a társadalmon nem lehet kívül kerülni, legfeljebb maximálisan bezárkózni. És ezért aztán minden más olyan közösségnek, testvérületnek, vallási közösségnek is, amelyik számára a saját felfogás komolyan vétele olyan jellegű, hogy ellehetetleníti a másféle ugyanarra vonatkozó véleményekkel való kiegyensúlyozott párbeszédet, azok most megérthetik a Pius testvérület kiközösítése modelljén, hogy ennek milyen nagy a kockázata. A másik dolog pedig az, hogy azt hiszem legalábbis, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy minél nagyobb a sokféles

0: megy lefelé. Ezzel szembe csak egy nagyon-nagyon erős, nagyon mélyre becövekelt, abszolút megingathatatlan kapaszkodóhoz tudnak kapcsolódni, vagyis tehát a magatartásuk, ami a teológiában, vallásban, egyházfegyelemben kifejeződik, az tulajdonképpen egy nagyon könnyen érthető társadalom lélektani reflex a túlságosan bonyolultá vált világra, amelynek a bonyolultságát az emberi agy és az emberi közösség már nem képes kezelni.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős adóügyi és gazdasági módosításokat tervez a kormány, amelynek célja a magyar adórendszer egyszerűsítése és az adóelkerülés megszüntetése, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A tervezett intézkedések között szerepel 5 felesleges adónem, köztük a bevándorlási különadó, a települési adó és az EBA-adó teljes eltörlése. Ezzel párhuzamosan kivezetik a széndioxid kvóta adót is, miközben a környezet védelme érdekében megduplázzák a szennyező vállalatok levegő terhelési díját. Szigorítják a globális nagyvállalatok társasági adózását és szűkítik a politikai vagy közérdekű alapítványok adókedvezményeit. Megszüntetik továbbá a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatát, ami a várakozások szerint évente több 10 milliárd forint plusz bevételt hozhat a költségvetésnek. A kormányfő kiemelte, a döntésekkel az uniós források hazahozatalának kötelezettségeit is teljesítik. Az adóhatóság élére szakmai, pártatlan vezetőt keresnek nyílt pályázaton. Bognár Zsoltot nevezték ki a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés szerint a szakember áttekinti a teljes betegellátó rendszert. Feladata a betegutak elemzése mellett a mentés átszervezése az országos mentőszolgálat tehermentesítésére. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heimpál gyermekkórház osztályvezető főorvosa. Új rektort nevezett ki 2 felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy 2 másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Csapodi Csabát nevezték ki az ország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés legfeljebb 2 évre szól. A szakember feladata a Magyarország hosszú távú oktatási koncepciójának elkészítése lesz. Munkája során áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, valamint a hazai és nemzetközi folyamatokat. A miniszteri biztos koordinálja a stratégia megvalósításához szükséges szakmai előkészületeket. Feladatai közé tartozik az érintett állami, szakmai és érdekképviseleti szervek együttműködésének összehangolása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter már május végén bejelentette a szakember felkérését. Csapodi Csaba, az ELTE tanárképző központ főigazgatója és a matematika oktatás megújításának szakértője. Oktatási és gazdasági együttműködésről tárgyalt Forsthofer Ágnes az Országházban. Az országgyűlés elnöke Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta. A ház

0: Elnök méltatta a kétoldalú kulturális kapcsolatokat és a német nyelvű oktatást. Forsthoffer Ágnes új cserediák programok és nyári egyetemek indítását szorgalmazta. Kiemelte, a tartomány cégei, köztük a kecskeméti Mercedes, kulcsszereplők a gazdaságban. A felek megegyeztek a parlamentek közötti politikai és szakmai munka szorosabbra fűzésében. A házelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország újra az Európai Unió aktív tagja szeretne lenni. Thomas Strobl-nak a megválasztása óta ez volt az első hivatalos külföldi útja.
1: Az időjárásról.
0: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Témánk pedig, hogy kizárták, vagyis katolikus jogi kifejezéssel mondva kiközösítették a katolikus egyházból a Pius papi testvérület püspökeit, papjait és legalább 500 000 hívőt is. Erről a helyzetről beszélgetünk tehát Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával.
2: És akkor ön szerint mi következik mindebből a gyakorlatban? Most először a konkrét ügyben, aztán utána a távlatokban, mert ezt ön is itt megnyitotta, hogy ez ugye akár mintaként szolgálhat, vagy elrettentőként, vagy nem, ezt majd az idő dönti el. De most ilyenekre gondolok, hogy a Szent Pius testvérület szellemében szolgáló püspökök, papok, akiket most kiközösítettek, illetve az a több százezer hívő, ők most mit fognak tenni? Bemehetnek egy katolikus templomba, részt vehetnek egy szentmisén. A papoknak mi lesz az állásukkal, hogy ilyen világi módon fogalmazzak, lesz-e megélhetésük, vagy akkor ők most használhatnak egy templomot, amit eddig használtak, vagy majd egy mezőn gyűlnek össze, és akkor az mit jelent? Akkor ez egy egyházszakadás? Akkor létrejön egy archaikusabb szemléletű katolikus egyház, amit majd nem hívhatunk katolikusnak, mert névhasználati jogvitába kerülnek, hogy egy kicsit így kiélezzem, szóval hova tovább?
3: Azt nem tudom pontosan, hogy mik lesznek a megoldások. Vannak olyan, mivel ugye itt a katolikus egyháznak egy részéről van szó, ami pár nappal ezelőttig még a katolikus egyház része volt, még akkor is, hogyha voltak különböző konfliktusok, de akár a papok is, akár a püspökök is abban a hitben végezték a szolgálatukat, hogy ők katolikus szolgálatot végeznek. Most ezekről a szolgálatokról, minden szolgálatról a kiközösítés azt jelenti ki, hogy ezek nem katolikusak, vagyis tehát az a szentmise, amit egy löfebriánus pap mutat be, innentől kezdve nem katolikus szentmise. Az a gyóntatás, amit egy pap elvégez, aki ehhez a testvérülethez tartozik, az nem adja meg a feloldozást a híveknek. És akkor ezt még lehet sokáig sorolni, de mondjuk ez a két legfontosabb kérdés, az eukarisztia és a bűnbocsánat szentsége, ahol megmutatkozik az óriási nagy különbség. Vannak saját templomai, saját papi szemináriumai is ennek a szervezetnek, amelyek eddig úgy gondolhattak magukra, hogy ezek katolikus papokat képeznek, most ezek után ezt már nem mondhatják. Ők gondolhatják ugyan, hogy egyedül ők a katolikusok, és tulajdonképpen a kiközösítéssel az egész római katolikus egyház közösítette ki magát, és ők maradtak az igazak. Ezt mondhatják, ezt hirdethetik is, de nyilvánvaló, hogy ez a döntés azért el fogja gondolkoztatni azokat a fiatal embereket, akik papságra jelentkeznek, hogy vajon egy katolikus világegyház papjai akarnak-e lenni, vagy pedig egy bármennyire is a világon elterjedt, de mégiscsak egy szűk közösség papjai akarnak-e lenni.
2: Azt jósolná, azt vetíti előre, hogy a most kitiltottak kisebb fele lesz az, aki megmarad ebben a közösségben, és a többség inkább marad a katolikus világközösségben?
3: Úgy vélem, hogy különbség lesz a felszentelt személyek és a civilek között. Alig hiszem, hogy bárki, aki ebbe a közösségbe lett felszentelve pappá, vagy ehhez a közösséghez csatlakozott már felszentelt papként, hogy az emiatt a lépés miatt visszalépne, ezt nem hiszem.
2: De egyetlen jogi útere van? Tehát ha kiközösítettek egy papot, hogyha akkor kiszáll, ő kiszáll, megbánja a bűneit, idézőjelben?
3: Hát most nem kell megbánni a bűnöket, hogyha kiszáll, ha kiszáll, és ez deklarálja a megyés püspöke számára, akkor a megyés püspök vissza fogja fogadni. Van egyébként egy menekülő út számukra. Ugye ez 10. Szent Piusról elnevezett papi szövetség, de van egy Szent Péterről elnevezett papi szövetség is, amit II. János pápa, lengyel pápa akiben volt érzék a tradíció és a tradicionalizmus iránt is, hozott létre azért, mert ezzel akarta az egész világegyház számára, hogy így mondjam, demonstrálni, meg keretet is biztosítani az úgynevezett hagyományhű katolikusok számára. Magyarán szólva, hogy nem kell elmenni a 10. Pius testvérületig, hanem a katolikus egyházzal teljes közösségben lévő, és tulajdonképpen ugyanazt a liturgiát produkáló, de a vatikáni zsinattanítását elfogadó közösséghez lehet csatlakozni. Most ugye felmerül a kérdés, hogy vajon a 10. Pius társaság papjai közül lesznek-e olyanok, akik azt mondják, hogy fontosabb nekem a katolikus egyházzal való közösség, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani, minthogy vállaljam a kiközösítettséget, de ahhoz, hogy meg tudjam tartani azt, ami a szívemnek kedves, tehát a tradicionális liturgián, ezért a Szent Péterről nevezett közösséghez fogok kapcsolódni. Olvastam erről nyilatkozatokat, az ilyen Péter közösséges képviselők nyilatkozatait, ők úgy gondolják, hogy nem lesz nagy beáramlás a piuszosok részéről. A legnehezebb kérdés szerintem azonban az a hívek kérdése. Mert általában a vallási közösségbe tartozó híveknek a 90%-a naív bizalommal tartozik az adott közösséghez. És gyakorlatilag nem foglalkozik különösebben ilyen jogi és teológiai és dogmatikai kérdésekkel, hanem az Isten hit és a Krisztus követés vágyától hajtva vesz részt a liturgiákon, részesül a szentségekben. Most ezek az emberek a Pius testvérület számításai szerint nagyjából 500 ezer ilyen ember van a világon, és ezek az emberek most meghallották, hogy ez most már nem kóser. És akkor ők hétről hétre, vagy adott esetben eljártak szentmisére, esetleg gyóntak ilyen hagyományhű papoknál. Nagyon valószínű, hogy a gyónások, a bűnvallások hitelesek voltak, valódi bánat alapján történtek, és a pap is az evangélium szeretete és az Isten irgalmába vetett hit alapján szolgáltatta ki a feloldozás szentségét, a bűnbocsánat szentségét, és akkor most a papnak sem lesz könnyű, de a hívőnek annak még nehezebb lesz. Hát erre kíváncsiak vagyunk. És egy kicsit úgy is van, ha nagyon gonosz akarok lenni, sajnos ha nem akarok, akkor is előfordul velem, akkor azt mondom, hogy eldőlt egy csata, eldőlt egy ütközet, eldőlt egy harc a kléruson belül, de a kárvallottak elsősorban a hívek.
2: De feltételezem, hogy a templom ajtókban nem lesznek arcfelismerő kamerák, vagy vénaszkennerek, mint valamelyik foci stadionnál volt, ez 10 éve már-már komikus szófordulat, arra, hogy ugye ki mehet be, ki van kitiltva, stb. Tehát gondolom, hogy a híveknek azért van, meg úgy is emlékszem a valamelyik cikk szövegéből, hogy különbséget tesz ez a kiközösítés abban, hogy valaki mennyire volt tagja ezeknek a közösségeknek, és ad lehetőséget arra, hogy becsatlakozzanak katolikus gyülekezetekbe, de akkor ezt ön hogy látja?
3: Ez kétségtelenül igaz. Én örülök, hogy nincsenek arcfelismerő programok a templom ajtóban, és azt hiszem, hogy ez nem volt része a vatikáni belső diplomáciának, hogy feketén-fehéren a hívekről is meg akarnák állapítani, hogy igazából hová tartoznak. Ez a téma fölveti azt a kérdést, hogy milyen fokon felnőtt egy-egy hívő, vagy pedig milyen fokon a gyermeki naivitás alázatával tartozik az adott vallási közösséghez. Azok a hívek, akik felnőttebbek, akik önállóbbak, autonóm gondolkodásúak, azok meg fogják szenvedni ezt a döntést, és aztán meglátjuk, hogy fognak dönteni. De nagyon lényeges az, hogy amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor ugye azt mondjuk, hogy az egyház, a katolikus egyház, és azt mondjuk, hogy a 10. Szent Pius papi testvérület. De akkor intézményekről beszélünk. A kereszténység pedig elsősorban mégiscsak személyes és kisközösségi dolog. Vagyis tehát, ha igazából a mélyére akarunk menni a problémának, akkor fontos lenne, vagy egy lehetőségünk van, hogy az intézményi dolgok tisztázása után a legfontosabb kérdésekhez forduljunk, az pedig az, hogy a közösségekben mi történik majd ezután, a kiközösítés után. És hát ezt nem tudom.
2: Mennyire vannak magyar érintettjei ennek az ügynek most?
3: Természetesen Magyarországon is van disztinktje, lerakata ennek a közösségnek, van magyar nyelvű honlapja, és vannak olyan magyar papok, akiket elsősorban a Veszprémi Egyház megyéből kiközösítettek, aminek az oka az is volt, hogy nagyon erős a püspöki joghatóságot megkérdőjelező álláspontot képviseltek, bizonyos papok és magatartást folytattak. Egészen friss aktualitás az, hogy a Ferences rendnek az egyik tagja, Hesz Dénes atya, akinek nem régen volt az ezüstmiséje, ő deklarálta, hogy ő ehhez a testvérülethez tartozik, aminek következtében ő rá is érvényes lett ez a fajta kiközösítés, és ez egy nagyon megrázta a Ferences rendi közösséget ez a döntés, mert bár senkit sem lepett meg az, hogy a Dénes testvér az hogyan gondolkodik, mert következetesen gondolkodott mindig így, de azért az megrázta a közösséget, hogy effektíve, hát hogy úgy mondjam, be is lépett, és ezáltal kiközösítette magát, és hát a Dénes atyának is van sok híve, hát nyilván a hívők nem papok hívei, hanem Krisztus hívei, de azért mégis a Dénes atyának is volt egyfajta reputációja Magyarországon, úgyhogy most az ő hívei is azelőtt, a dilemma előtt állnak, hogy akkor most az ő szeretett papjuk, azt most tovább hogy követik, vagy követhetik-e egyáltalán.
2: Az előfordulhat ön szerint, akár Magyarországon, hogy egy latin nyelvű oltár másik oldalára fordított típusú mise, amiről most itt egy 10 perce beszélt, vagy 15 perce beszélt, egy ilyennek helyet ad egy olyan katolikus templom, akitől úgymond kibérlik ezt a helyet. Ez mondjuk ilyen szokott lenni, hogy egy református templomot kibérel egy evangélikus közösség, mert nincs a faluban evangélikus templom. Még olyat is láttam, hogy van oltár, és akkor becsukják, kinyitják. Tehát, hogy van egy ilyen békés együttélés, segítés egymásnak. De hogy ez ilyen kiskapu lehet-e, hogy ők egy egyesületet alapítanak, és azt mondják, hogy akkor ez az egyesület kibérli a templomot, és gyakorlatilag ugyanaz történik, vagy ez ennél a katolikus egyház szigorúbb, és ezt nem fogja engedni, mert ez valami olyan, amit éppen kiközösítettek.
3: Én úgy tudom, nem vagyok egész biztos benne, de nagy valószínűséggel merem állítani, hogy Magyarországon egyetlen egy temploma sincs ennek a közösségnek. Minden szentmise valamilyen idézőjelbe bérelt helyen zajlik. Egyébként a katolikus templomoknak a döntő többségében a mai napig van, áll még az oltár, amit a zsinat előtt használtak, és inkább egy plusz oltárt helyeztek el, mintsem azt lebontották volna, mert ezek ugye gyönyörű, sokszor márványban lévő gyönyörű faragványok és az egész templomnak a hangulatához szorosan hozzátartoznak. Úgyhogy hát most tantól kezdve katolikus plébánosok nem adhatják oda a templomot az ilyen közösségek számára, de a reformátusok igen.
2: Csak oda vajon akarnak-e menni, amikor a beszélgetés elén felsoroltak, akkor lehet,
3: furcsa hogy... lenne, de a szükség törvényt bont. Ez maliciózus megjegyzés volt. Azért, amikor arról beszélünk, hogy tradíció, ami az egész kérdéssel kapcsolatban kulcskifejezés, akkor az nagyon fontos tisztázni, hogy így mondjam, a leghatározottabban leszögezni, hogy a II. Vatikáni zsinat katolikus egyháza hagyományhűbb, mint a 10. Szent Pius papi testvérület gondolkodása. Mind a dogmatörténeti hagyományt tekintve, mind a hit értelmezéseknek a tágas perspektíváját tekintve, a 10. Pius testvérület leragad egy 19. és 20. század fordulóján kikristályosodott ellentétnél, ami a vallásszabadság, demokrácia, az egyházpolitikai hatalmának elvesztése, a vatikáni állam létrejövetele, a francia szekularizáció, a német szekularizáció, ezeknek az eseményeknek a probléma világánál ragadnak le, és amikor az ember elolvassa azt a nagyon-nagyon hosszú hitvallást, amit a weboldalon el lehet olvasni, akkor lehet látni, hogy miközben a rendes katolikus hiszek egynek a tartalmait vallják, aközben azonban, mint hogyha az lenne a lényeg, ezekre az eseményekre és az elzüllés, a katolikus egyház elzüllésének a központi eseményeire hivatkozva fejtik ki, hogy mi az ő speciális hitvallásuk. Na most a hagyomány az a katolikus egyházon belül is egy nagyon nagy érték, és Magyarországon, mondom így sajnos, azok, akik fontosnak tartják a hagyományt, gyakran nem azért tartják fontosnak a hagyományt, mert tudják, hogy mi a katolikus egyháznak a hagyománya, vagyis tehát egy teológiai műveltség alapján tekintik fontosnak a hagyományt, hanem azért tekintik fontosnak a hagyományt, mert ami azzal szemben áll, azt ők liberálisnak gondolják, de a liberális kifejezést ők nem az egyházi tanítás, mint abban ugye nincs is ilyen, hogy liberális, nem az egyházi tanításból veszik, hanem a politikai doktrinából. Így aztán nem csoda, hogy Magyarországon, meg nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Szlovákiában, vagy Lengyelországban, vagy adott esetben Horvátországban, stb. Tehát a mi régiónkban azért el tudom képzelni, hogy sokan vannak katolikusok, akik azt mondják, hogy jó, hát azért nem kellett volna idáig elmenni. Jó, hát azért ezek a liberálisok, ezek szerint mégse olyan liberálisok, tehát a 14. Leó pápa mégse annyira liberális, mert ha liberális lenne, akkor nem közösítette volna ki őket. Nem csak az a kérdés, hogy mi történik most majd a piuszos papokkal és hívekkel Magyarországon, hanem az is kérdés, hogy mi történik, hogy reagálnak majd a, hogy így mondjam, hát elnézést kérek mindenkitől, a műveletlen hagyományőrzőkkel. Tehát az is lehetséges, hogy inkább most oda fognak sokan csatlakozni, vagy többen csatlakozni Magyarországról. Ezt majd meglátjuk.
2: Három lépést, ha távolabb lépünk az egész témától. Mire mutat ez az egész ügy hosszú távon? Hogy vajon ön szerint ez a fajta polarizált egyház, ennek ez egy jó vagy rossz, vagy elkerülhetetlen minta lesz? És most akkor lesz egy következő közösség, nem tudom, mik a következő töréspontok a katolikus egyházban, akinek a tagjai úgy érezhetik, hogy most vagy veszélyben vannak, vagy felbátorítva érzik magukat, hogy akár szolidaritásból, hogy most már minket is ki kéne közösíteni, szóval elindulhat egy ilyen radikális széttöredeződése a katolikus egyháznak ön szerint.
3: Én szerintem jobb abból kiindulni, hogy a katolikus egyház radikálisan széttöredezett a kezdetétől fogva a mai napig, és ez így is marad, remélem. Tehát vannak közös pontok, de épp az a katolikus titok, vagy az a specialitás, hogy a katolikusok nem vagy-vagyban gondolkodnak, hanem ésben gondolkodnak. Ezért nagyon nagy a szakítószilárdsága a katolikus egyháznak. Nem is csoda, hiszen egy világegyházról van szó. Tehát, hogyha például csak akár a liturgiát vesszük, akkor mondjuk az afrikai vagy az indiai katolikus liturgiák, amiket lehet látni a YouTube-on, hát azok olyan távol vannak az európai liturgiáktól, hogy a különbség az sokkal nagyobb, mint mondjuk egy tridenti rítusú liturgia, vagy egy második vatikáni zsinat rítusú liturgia. Tehát ez. Vannak a katolikus egyházban szélsőséges közösségek, amelyeknél a kiközösítés Damoklész kardja, az akár még úgy is tekinthetjük, hogy az ott csillog az illető közösségek vagy irányzatok feje fölött. Ezek azonban inkább a liberális szélsőségeket képviselő közösségek, mint a konzervatív szélsőséget képviselő Lefebvre János közössége. Itt a feminista közösségekre akarnék utalni, amelyek abból a szempontból nagyon hasonlítanak a 10. Szent Pius testvérületre, hogy abban is vannak. Hát papnők nincsenek, de számos szerzetesnő van benne, számos tagja van ezeknek, szerintem sokkal több, mint 500 ezer a mai világban, akik azt követelik, hogy lehessen nőket is pappá szentelni. Voltak is erre nézve kísérletek, papszentelési kísérletek, sőt voltak papszentelések is, hogy pap nőt szenteltek. Hogy aztán ennek az egyházi ügyintézése hogy zajlott, azt most nem tudom hirtelen megmondani, mert maga a szentelő püspök is egy nő volt. Erről majd esetleg máskor hosszabban is szívesen beszélek. Vagyis tehát lehet azt mondani, hogy ugye itt Amerikáról van szó elsősorban, ahol ugye ott a katolikus egyház kisebbségi egyház Amerikában, és ott a nyilvánosság sokkal erősebb, mint Magyarországon ebből a szempontból. Hogy úgy mondjam, az is egy erős buborék. Én nagyon remélem, hogy most nem vesznek erről példát, és hát majd utána nézek most, hogy erőt az ötlet, utána nézek, hogy vajon ezek a közösségek hogyan reagáltak erre a kiközösítési eseményre, hogyan kommentálják ezt, hogy önmagukra nézve levonnak-e belőle bármilyen konzekvenciát, ezt nem tudom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat. A hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte a hírt. Kiemelte, a magas szám is mutatja, hogy a közúti biztonság mindenkit érintő ügy. A tárcavezető arra biztatott mindenkit, hogy mondja el véleményét a kérdőívben. A felmérés a gyorshajtás, az illegális versenyzés és az e-rollerek szabályozását érinti. A beérkező lakossági javaslatok fontos támpontot adnak a későbbi intézkedésekhez. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön hirdette meg a társadalmi párbeszédet. A cél az, hogy az év második felében érdemben csökkenjen a súlyos balesetek száma. Kinevezte a titkos szolgálatok új vezetőit a miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Annus Zsolt Antal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, Tóth Szabolcs pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója lesz. Magyar Péter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős miniszter javaslatára július 19-i hatállyal döntött a kinevezésekről. Megújul a rendőrség téli és nyári köznapi szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A tárca a beszerzés során szakít az eddigi rendszerrel, és nyílt közbeszerzési eljárást indít. A piaci alapon kiválasztott modern ruhadaraboknál elsődleges szempont az állomány kényelme és tapasztalata. Fontos elvárás az ergonómia, a tartósság, az időtálló anyagok alkalmazása és a könnyű tisztíthatóság. A megfelelő felszerelések kiválasztása érdekében a minisztérium most egy piaci felhívást tesz közzé. A kiválasztott darabokat a rendőrök először a mindennapi járőrszolgálat során élesben tesztelik majd. Mintegy 150 résztvevővel, de politikusok nélkül kezdődött el a Tisza-szigetek találkozója Nagyváradon. Az erdélyi Transtelex portál szerint a háromnapos rendezvényen a hangsúlyt a közösségépítésre helyezik. A főszervező elmondta, a politikusok távolmaradását a kormányzati feladataik miatti elfoglaltságuk indokolja. Szombaton a város főterén egy flashmobot is tartanak, amelyen a párt korábbi győzelmi táncát adják elő.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kánikulai öltözékről beszélgettünk.
2: A pamutokból csak a nagyon vékonyakat, mert ugye a pamutoknak azért van egy vastagsága, van egy teste, hogyha a vékonyabbakat vásárolunk, annak meg nagyon nincs tartása, nagyon nincs esése.
1: Majd Horányi József horgászt a woblerezésről kérdeztem.
3: És ebből is van már ilyen cserélhetős verzió, tehát hogy a súlyát én állítom be, hogy a halak hasába létrehoznak egy kis műanyag hordócskát, ami hordócskát egy dugóval le van zárva, és abban annyi ólom vagy vasdarabkát teszek, amit akarok, és ezáltal csörgéssé is teszem a woblerezést, amire azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos halfajoknál, például most a harcsáról beszélek, ott igenis én úgy tapasztaltam, hogy van jelentőség. Ez a csörgős wobbler egy kicsit, mint hogyha hasznosabb és hatékonyabb lenne, mint egy hagyományos wobbler.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel könnyű nyári desszertökteteket osztunk meg a hallgatókkal.
4: Például a hideg gyümölcs saláta az egy alapdolog szerintem, vagy egy nagyon finom gyümölcs rizs, mint egy gyors tejben is megfőzünk, kihűtjük, habbal egy kicsit lazítjuk, és abban már bármilyen gyümölcsöt keverhetünk, de ha a legegyszerűbbet említsem, egy kis grillezett őszibarat kicsit karamellizálva a cukorral, egy gombóc vanília fagyival, egy kis mentával, az is isteni finom tud lenni például.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefononál másik végén köszöntöm Kisonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Benne vagyunk a kánikulában nyakig, és ilyenkor tényleg nagyon nehéz alkalomhoz illően felöltözni. Pedig hát sokszor vannak ügyes-bajos dolgaink, amit muszáj elintézni hivatalokban, és én azt gondolom, hogy mégsem jelenhetünk meg egy strandpapucban, egy rövid nadrágban, vagy akár egy topban, például egy okmányirodában, mert nem érlik. Na de mit húzzunk magunkra, hogy ebben a pokoli hőségben ne főjünk meg?
2: Igen, hát mindig van aktuális divat is, hogy mikor mit veszünk magukra, de igen, jó, hogy említette ezt a strandpapucot, mert azért ez mégsem egy városi viselet. A strandpapucot a strandra találták ki, meg vízpartra, nyaralásokhoz, úgyhogy igen, ebben egyetértek, hogy nem hivatalba való, nem intézkedni, nem dolgozni, hát még városi sétákhoz sem nagyon gondolnám, tehát hogy ez egy abszolút ilyen informális, sőt, még attól is lazább, tehát egy abszolút laza viselet, és ugye a másik ilyen szokott lenni a sortok, nőknél, férfiaknál egyaránt, hát fiataloknál most ez az őrült minisort, ugye az divat, és hozzátettem, hogy fiataloknál, mert ez is nagyon fontos, hogy milyen korosztály hordja a sortot, de divat egyébként most az a fajta sort is, amilyen bővebb szárú és térdig érő, úgyhogy hölgyeknél az akár az teljesen jól működhet, ilyen szoknya, pótló, ha kell, de én azt látom, hogy most ebben a nagy melegben azért még olyanok is ruhához, szoknyához fordulnak, akik egyébként nadrágosak. Tehát, hogy sokkal többen viselnek, mert hogy ugye annak van egy kis szellősége, van egy kis játékossága mind a szoknyának, mind a ruhának, hogy lent, tehát az is hűsít. Még egy nadrág azért az akármilyen bőszárú, de mégiscsak lezár, bezár, és jobban melegünk van benne. És akkor a férfiaknál is ott van a short kérdése, ugye a rövid nadrág, vagy rövid ujjúing, vagy póló, kinek melyik, ugye ez is korosztályfüggő is lehet, de van az a minőség, vagy az a vonal, ami azért elegáns is tud lenni, tehát hogy akár munkahelyre is viselhető, egy élére vasalt, ilyen tengerész stílushoz passzoló sötétkék vagy bézs vászon jó szabású sort férfiaknál, és ez nem a sok zsebes, hanem csak a klasszikus két zsebes elől bevágott, és két rátét zseb lehet hátul, ennyi, övvel viselve, és egy nyári polóval viselve a lazább helyekre elfogadható, vagy feltűrt ingújjal, akár munkahelyre is. És akkor még hiányzik itt is a lábbeli, ugye említeni, igen, hogy a strandpapucs nem, férfiaknál azért a szandál is elfogadott, de vászoncipő, ami egy kicsit hát elegánsabbá, vagy összeszedettebbé teszi az öltözéket. Nagyon klasszikus vászoncipők vannak, akár tornacipő hangulatú, tornacipő stílusú, de mokaszinoktól kezdve, tehát nagyon sok kényelmes nyári lábbeli is van. Bár, most, hogy így a strandpapucsról még beszéltünk, most abszolút papucs divat van, papucs őrület, és ezek a nagy, széles, mint a Birkenstock, vagy vannak ezek a márkák, ugye ez a kétpántos kényelem papucsok, amik tényleg nagyon kényelmesek, most ez bekerült az utcai viseletbe. Tehát eleinte ugye munkahelyi vagy otthoni viselet volt, ugye akinek fájós a lába, hát ezek borzasztóan kényelmes papucsok, de most teljesen bekerült az utcai viseletbe, és nagyon sokan hordják, készülnek kicsit érdekesebb változatban is, itt-ott akár kőberakásokkal, strasszokkal, szörmékkel, színes változatokban, és zárt orral is, tehát a zárt orrú papucsok is ugyanúgy, ezek a kényelmi papucsok most megállják a helyüket utcán. Nyilván ez megint attól függ, hogy hova készülünk, hova viseljük. Egy utcai sétához megfelelhet, ilyen laza nyári pólóval, hölgyeknek szoknyával, férfiaknak sorttal elfogadható, sokkal inkább, mint a strandpapucs.
1: Itt vannak még római szandálak, mondják még, amelyek szintén néhány pántból állnak, tényleg csak ilyen pár bőr darabból áll.
2: Igen, az egy jó pár éve volt divat, nyilván, ha nem a divatot nézzük, hanem a kényelmet és a stílust, akinek ez a stílusa, akkor ám legyen. Nem tudom, mennyire kényelmes. Én jó magam sosem kedveltem különösebben, de nagyon tetszik a hölgyeken, ha látom, vagy főleg inkább fiatal lányokon, akiknek vékony a vádlia. Ugye ez eleve egy olyan határozott és figyelmet felkeltő lábbeli, amihez, tehát a vastag pádlihoz, a vastag bokához, nem, itt inkább vékony lábakhoz ajánlott. Igen, teljesen laposak, bár most, hogy így mondom, hogy laposak, én láttam magasabb sarkúba.
1: Igen, ilyen teli talpú.
2: Igen, pántokkal. Nem tudom, hogy mennyire kényelmes, de mindenkinek szíve joga, meg stílusa, hogyha szereti viselni. Én azért elég sokat látok papucsban billegő, ballagó hölgyeket, különösen ezek a merev talpú, teli talpú papucsokat, ott nem hajlik a talpa, és na, azért annak elég technikás a viselése, és bizony, hát nem tudom hosszú távon mennyire singli meg a láb, vagy mennyire tudják viselni, én azért szoktam látni ilyen kis szenvedős járásokat ebben a teli talpú, nem hajlékony papucsban.
1: Ha már ruhát veszünk kicsi ujjal, ujjatlan, vápántos, vápánt nélküli, melyik legyen?
2: Gyakorlatilag minden. Most minden megy. Pánt nélküli, kispántos, hosszabb pántos, újas, új nélküli. Ez megint kinek-kinek a stílusa, a hangulata szerint inkább a szabások úgy összképében vagy viselésében az, ami fontosabb, hogy ezek a szellős, légáteresztő, maga az anyaga is légáteresztő legyen, és tényleg így azt érezzük, hogy ha belekap a szél, akkor egy kicsit mi is kapunk egy enyhe fuvallatot ezáltal, így a ruhák és a szoknyák alá bebújik a szél, és ez nagyon kellemes érzés. Tehát maga a bőség nyáron, így a ruha bőség azért az jellemző. Tehát, hogy minden bővebbé válik. Ugye nehezebben viselik akár az urak is a betevős ingeket és pólókat, ugyanúgy a hölgyek, lányok. Tehát, hogy minden inkább ilyen lazább, lezserebb, és én úgy gondolom, hogy így ebben a nyári dényben így a munkahelyi viselet is egy picit lezserebbé válik.
1: Anyagok. Melyek azok az anyagok, amelyek hát inkább nyáriasabbak, kellemesebb viselet?
2: Elemvászont említem meg elsőként, mert az a legkényelmesebb, legkellemesebb, legszellősebb anyag, és akár hosszú ujjúban is tudjuk viselni. Egy hátránya van, hogy gyűrődik. Ezt már említettük itt több beszélgetés alatt, de nagyon sokrétű. Nadrágtól kezdve ing, egybeszabott ruha, külön szoknya, ujjatlan, ujjas, tehát hogy nagyon sok minden készíthető vagy vásárolható belőle férfiaknak is, ugyanúgy a sort is, meg ingek is hozzá. Tehát az egy ilyen, a lemvászomnél univerzális darab, és különböző színekben is kapható. A másik, ugye a pamutokból csak a nagyon vékonyakat, mert ugye a pamutoknak azért van egy vastagsága, van egy teste, hogyha vékonyabbakat vásárolunk, annak meg nagyon nincs tartása, nagyon nincs esése, tehát azt csak olyanoknak ajánlom, akiknek nincs takargatni valója, vagy nem bánják, hogyha jobban átlátszik az alakjuk a vékony pamutanyag alatt. Ugye a sejem az, ami nagyon-nagyon kényelmes viselet ilyenkor, jól szellőzik, a nedvességet is könnyen átereszti, szellőzik alatta a testünk, tehát hölgyeknél, hogyha akár csak egy sejem blúz formájában, ha nem is ruha viselik, és van rá lehetőségük ilyet vásárolni, akkor tegyék, mert roppantó kényelmes viselet. És itt van még a viszkóz anyag, ami azért nem teljesen műszál, hanem kevert anyagok, azokból is én úgy gondolom, hogy kényelmes viselet lehet nyáron, de itt megint a személyes preferencia az, ami döntő. Egyet nem, a műszálasokat. De szerintem mindenki érzi magán, hogy ami nagyon műszálas anyag, azt egyszerűen nem lélegzik a bőrünk alatta, csak izzadunk, úgyhogy azt nem ajánlom senkinek.
1: Mindig beszélünk a fejfedőkről, hiszen neked azok a kedvenceid. Szerintem ilyenkor egy nyári szalmakalap, lehet, hogy azt is mondhatjuk, hogy elengedhetetlen, hiszen ha már csak rövid időt töltünk, és a napon borzasztóan tud égetni, borzasztóan süti a fejünket, egy szalmakalap azért megvédi az arcot, a vállat és a fejet is.
2: Abszolút. Én egyébként is nagyon szeretem a kalapokat, a nyárit, őszit, télit, mindet, és viselem is. Nagyon sok hölgy nem viseli, szerintem férfiak még kevésbé viselnek nyáron kalapot, talán még hölgyek, igen, télen ugye inkább a férfiak, és nyáron meg inkább a nők, de nincs még mindig elterjedve, annak ellenére, hogy itt nem kifejezetten a divatról, vagy nem csak a divatról van szó, hanem a védelemről. Ugye nagyon jó védelmet szolgáltat a fejünknek a tűzőnap ellen, és mindenképpen ilyen kötött laza a szalmából, vagy különböző kötött laza anyagokból készült fejfedőket javaslok. Tehát olyan lukacsos, mint itt is átjár a szél, mert különben azért beleizzadhat a fejünk, hogy vászonkalapok, azok is nagyon jók. Tehát minden olyan, amin tud mozogni a szél, is nem engedi befülledni a fejünket, mert akkor pontosan az ellenkező hatást érjük el vele.
1: A színek területén azt hiszem, hogy milyenkor minden megengedett, de inkább azt javasolja mindenki, hogy világos színeket öltsünk magunkra, ha lehet, mert hogy az is ugye visszaveri a fényt, és kevésbé meleg.
2: Igen, ha nagy meleg van, akkor igen, én is ezt javaslom. Persze ott vannak az esti programok, a nyáresti programok, mert nyáron azért mindig több a program lehetőség minden városban, minden helyen, nem csak koncertek, hanem egyéb családi, baráti összejövetelek, partik, és ott pedig már saját ízlésünkre szabhatjuk újra így a ruhatárunkat, és akkor bármilyen színt is lehet viselni. De igen, a tűző napon praktikusak a fehérek és a világos színek.
1: Hogy a kánikulai öltözködésről ennyit tudtunk elmondani. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ebben, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen! Szia!

0: ízek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szerbusz Józsi.
2: Szerbusz Mese, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az elmúlt héten már beharangoztuk a mai adás témáját, hiszen a villantókról, a pergetésről beszélgettünk, és hát ahogy te mondtad, a vasas, tehát a fémből készült csalikat vettük sorra, hogy melyiket, miért és hogyan használjuk el. És hát most jön akkor a következő fajtája ezeknek a csaliknak, ha jól emlékszem, a fából készült wobblerek lesznek amiről beszélünk.
2: Igen, most tulajdonképpen átvesszük a wobbler és a gumihalak tiszterek kérdését. Azért, mert végül is én azért csoportosítom így két különböző dologként, mert szerintem, amiről múlt héten beszéltünk, azok a legkönnyebben kezelhetők műcsali típusok, a legnagyobb ismertségnek örvendnek. Nekem is egyébként per pillanat is a kedvenc csaljaim, tehát nekem megelőzik a wobblereket és a gumihalakat, mert sok minden mást is. De mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy ezekről az újfajta, relatíve újabb fajta csalikról is beszélnünk kell, hiszen olyan palettát enged meg a horgászatnak, hogy bizonyos körülmények között eredményesebb tud lenni, mint a múlt héten beszélt műcsalik, tehát vannak olyan körülmények. Első körben a wobblerekről beszélnénk, nem csak azért, mert a Lauri Lapara tulajdonképpen farta az elsőt, és rögtön a vasak után következő műcsalikról beszélünk, hiszen a gumihalak csak utána jöttek, tehát időrendben is körülbelül így következnek, hanem azért, mert egy olyan maga a wobblerek, mint olyanok, olyan hatalmas változatossággal bírnak, amelyet nagyon nehéz másfajta csalival utánozni. Tehát itt mindig elsőként említem meg azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy wobblert milyen anyagból készítenek. Ugye általában az szokott lenni, hogy klasszikusan balzafa. Itt nincs mese, ez úszni fog a vizen, tehát azzal, hogy le tudjam küldeni mondjuk egy olyan mélységben, ami ma ilyen hideg vízben halak dolgoznak, vagy élnek, itt vagy gyorsan kell húznom, amúgy ebben a hideg vízben élből nem működik, vagy pedig beletesznek a gyártók valami olyan különleges dolgot, amit mi horgászok tudunk valamilyen szinten értékelni, meg a halak is. Ez két dolog lehet, és itt jön most a választás szempontjai. Az, hogy vagy egy hatalmas nagy telelőlapka van a orra részén, nem az a kis nyára megszoktunk egy kisebb, mert azzal nem tudjuk lekényszeríteni abban a mélységbe. Ez az egyik. Tehát az egyik szempont az, hogy valami mindenféleképpen kicsit nagyobb méretű műanyag lapáttal, terelő lapáttal rendelkezzem, és ha lehet az, minél közelebb legyen a szöge a vízszinteshez, akkor fúródik le leginkább a műcsali, minél inkább a vízszinteshez közel, ilyen 15 fok környéki szög van, akkor az a műcsali már fúródik le fel, elég gyorsan. És a másik, amivel szoktak minket a gyártók elkápráztatni, eleinte régebben csak úgy csinálták, hogy tették bele egy ólomdarabot a maga a testbe, besülyeztettek, és azzal jeleztették be azt, hogy éppen hogy süllyedjen. Aztán ezt tovább fokozták úgy, hogy nem gyárra beépítették, hanem csak volt egy kis lukacska benne, ami beletett egy stiftet, és akkor olyan súlyos stiftet raktam be, amit éppen akarok. Ez most nem mondom őszintén, ez egy kicsit kikopóban van a piacról, méghozzá egyetlen egy ok, mi a gazdasági oka van neki, az, hogy az ember több halat meg fog vele, előbb ez a luk kitágul, és mindegyik fajta súlyt kiveri magából. Tehát ennek egyszerű prózai oka van. A másik verzió, hogy továbbfejlődtek viszont a gyártók, és azt mondják, és ebből is van már ilyen cserélhetős verzió, tehát hogy a súlyát én állítom be, hogy a halak hasába létrehoznak egy kis műanyag hordócskát, ami hordócskát egy dugóval le van zárva, és abban annyi ólom vagy vasdarabkát teszek, amit akarok, és ezáltal csörgésé is teszem a wobbleremet, amire azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos halfajoknál, például most a halcsáról beszélek, ott igenis én úgy tapasztaltam, hogy van jelentősége. A csörgős wobbler egy kicsit, mint hogyha hasznosabb és hatékonyabb lenne, mint egy hagyományos wobbler. Tehát ez már rögtön két olyan fegyver, amit érdemes, ha kézbe veszünk egy wobblert, megnézni, hogy milyen képességekkel kell rendelkezni. Tehát ha mélyebb vizet akarunk horgászni, mert pedig mostanság inkább ilyeneket kell majd nézegetni,

0: akkor érdemes a nagyobb terülőlapkásokat nézni, és a csörgőseket, illetve a süllyedőket előre. Minden gyártót, tehát most szorolhatnak én bármelyik Wobbler gyártót, szándékosan mindig Wobblert mondok, és nem Rapalát vagy ilyesmit, mert Rapala az egy márkanév, egy fajta gyártó termékét takarja, de manapság ilyen Wobblert, az gyakorlatilag rengeteg más cég is gyárt. Tehát ezért nem akarom, hogy mindenki ezzel azonosítsa, hiszen ez nem így működik, ez nem egy, az csak egy márkanév. Na és az enyém benne, hogy és akkor van még egy szempont, amit érdemes volna figyelembe venni. Ez megint már hajfaj specifikus dolog, hogy ha a csukáról beszélünk, akkor nagyon helyesen a gyártók kitalálták azt, hogy hát a balzafa az nem igazán, lekeményíteni a festését, a lakozását, a műgyantázását, ahol akarjuk, de bizony egy csukafog, mondjuk nem egy kilós csukáj, de még egy 5-6 kilós csukáj, ott az alkot. Tehát én személyes tapasztalatom az, és egy Rapala Wobblerem bánta, még valamikor, amikor az nagy szám volt, még 10-15 éve ezelőtt jártam így, kis csukáknál semmi gondom nem volt, ahogy akasztottam egy életem, hát nem a legnagyobb, de közel nagy, egy nagy csukáját, gyakorlatilag rámart úgy, hogy a hasi horog akadt hármas horog bele, utána sajnos a szájában maradt a test, és az volt a benne, hogy a csukánáként jellemző az, hogy tud úgy, nagyon szeret úgy védekezni, hogy különösen sekélyvízben, hogy kiúlik a vízből, fel a víz tetejére, a levegőbe, és rázza a fejét. Ez a csuka ezt csinálta, megcsinálta kétszer. Akkor kivettem, gyakorlatilag a drót vázon kívül nem sok minden maradt. Maradtak benne elemek, tehát felismerhető volt az, de gyakorlatilag a valóságban a drótváz volt az egyetlen hasznosítható elem ebből a kétrészes Wobblerből. Úgyhogy a gyártók kitalálták azt, hogy ezt műanyagból csinálják, mivel a műanyagoknak most már tudnak olyan keményeket tenni, hogy maximum a festését kaparja le a csuka foga. De maga egyébként a Wobblernek a jellege, az megmaradt, tehát a húzóság, a rezgésség, ilyesmi. És én mindig azt mondtam, tehát már, talán említettem is más részekben is, hogy a festék az egy kopható, tehát egy kopó elem. Én nekem gyakorlatilag a horgász dobozomban mindig ott van három alapszín. Egy fehér piros, egy fekete, és ezeket pótolni kell, mert most megint a csukáról beszélek alapvetően, neki igenis fontosak a bizonyos színek megléte vagy nem megléte. Úgyhogy azt mondom, hogy sose bántam meg, hogy ezeket a dobozokat, tehát nem volt felesleges az, hogy benne voltak a dobozomban ezek a festékek. Aha. Ez érvényes a Wobblerre is, tehát ott is nekem van olyan kedvenc Wobblerem, egy amerikai gyártónak a Wobblerem, aminek különben is van fehér színű változata, de ez nem attól fehér, mert fehér, hanem attól fehér, mert valamikor sárga volt. Csak annyi csukát fogtam el vele, hogy gyakorlatilag a sárga szín az már nem dominánsban abszolút, hanem szinte a testig le van kopva fehérre. Egy-két piros pöttymét lehető benne nyomokban, de gyakorlatilag nincs.
1: Ilyen már... fabblert egyébként én is láttam már, és az teljesen olyan volt, mint egy igazi kis hal.
0: Igen.
1: Tehát olyan szép színesre volt, tehát hogyha messziről, vagy a vízbe tényleg valaki eléd lógatja, és egy ilyen zavarosabb vízbe, meg nem mondja senki, hogy ez nem egy igazi hal. Tehát színek, színárnyalatok, minden olyan volt rajta.
0: Igen, teljesen, úgyhogy én különben ezelőtt 3-4 évvel volt Magyarországon egy nagyon híres nagy horgászati kiállítás, FTEX-nek hívják. Itt horgászokat nem fogadnak be, hanem újságírók, horgász nagykereskedők léphetnek be, és ott, hát nem az, hogy tapasztaltam először, mert inkább nekem olyan furcsa volt, de az amerikai kollégákkal beszélgettem, adott a pergetés az Isten. Gyakorlatilag van egy olyan fajta vonulat, hogy mindenki, ha bizonyos vízteletekre jár horgászni, szinte saját magának festi a Wobblereit.
1: Csináld magad.
0: Nem csak azért, hanem azért, mert azt mondják, hogy vannak bizonyos tavak, amik általában iszapos talajú tavak, de ez Magyarországon is megfigyelhető, a holtágak egy része ilyen, hogy a vörös szárnyaknak nem is ilyen ezüstös oldal van, szinte ilyen óarany az oldalszíne.
1: De igyekeznek a helyi...
0: És tűzpirosodó
1: szóval. A helyi halaknak megfelelő.
0: Ugyanakkor meg, ha tisztán fogok egy vörös szárnyút, az kifejezetten ezüstös az oldala, és nem az a mély piros, csak olyan pirosas az úszója.
1: Nem mindegy.
0: És nem mindegy. Ugyanis és ők ilyen szempontból ők nagyon helyesen gondolkodnak. Egy nagy csuka, hát ott alapvetően úgy van be, hogy nem szeretnek is csukára horgászni, mert mindig vagy úgy élnek, hogy mindig nagyobbat és nagyobbat fognak, az a cél. Például ezekkel beszélgettem, ez egy háromfős, nagyon jókedvű, jó vidám kis csapat. Ők például már arra, mert nem érek őket, hogyha mit én 3 hétig nem fognak csukát, de hogyha a 4. héten fognak egy 10 dekával nagyobbat, mint a eddigi csúcs, akkor megérte az a egy hónap. Úgyhogy, na mindegy, is ők mondják azt, hogy a nagy csuka az nagyon kifinomult, nagyon nehéz becsapni, és nagyon nem mindegy, hogy milyen színű csalit használunk. Tehát én azt mondom, hogy ez Magyarországon is be fog következni, biztos ez a fordulat. Itt annyi van benne, hogy a magyar horgász világképe az olyan, hogy inkább minél több, tehát feláldozza a dolgokat, inkább fog három darab más feles csukát, mint egy darab négy és feles csukát. Egyszerű a pálya. Na mindegy, de a színeket most kiveséztük a csukánál, és úgy ugye ezt tudom mondani, hogy a nagyon célszerűek ezek a kicsit ilyen rikicsabb színek, az meg akár napközben is jobb szín lehet. Kivéve azt mondom, a nagyon tiszta kavicsbányát tavak és napsütéses időszakok, amikor tényleg messzire lehet látni, akkor érdemes sötétíteni ezeken a színeken. És akkor ezek a kóla színeknek szoktam ezt mondani, ilyen barnás árnyal kis flitterrel, vagy kis piros színes pöttyökkel, az úgy még úgy, tehát az se egy elvetendő szín egy Voblernél. És harcsán viszont azt tudom mondani, hogy az továbbra se egy jól látó állat. Ott egy nagyon fontos dolog van, hogy olyan Woblert válasszunk, és itt nincs lacifaca, olyan Wobler, amely végig megy a drót, tehát nem csak a nyelvénél van drót, akasztófű, hogy beakasztom a zsinort, meg a farkánál a hármas horogba lévő szem legyen fényből, hanem ez a két szem legyen összekötve. Mert a harcsa az meg végképp olyan, ha ilyen szempontból még utálatosabb, mint a csuka, hogy ha egyszerűen be tud venni egy műcsajt a száján belőle, vagy pont a gerebben fog a környékére, akkor az nagyon szét tudja morzsolni. Tehát egyszerűen ott nincs mese. Úgyhogy azt mondom, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy meg tudja tartani az ember a harcsát, vagy nem. És most nem a műcsajról van szó, hogy tönkre leszél, vagy nem, hát maga a harcsa valószínűleg olyan nagy, hogy az egy életfogása is lehet akár, tehát kár volna ezért elveszteni. Tehát azt mondom, aki harcsázik, nem kell vele foglalkozni. Nézze meg igenis, hogy a csörtől egészen a falakig végig megy a drót benne. Ennyit a Woblerekről, és azt mondom, még egy nagyon rövid dologban kitérnénk, a gumihalak és a twisterek kérdésére. Azt mondom, hogy manapság, ahogy így hűlünk bele a vizekbe, sajnos a gömbfejekről le kell majd, hogy szokjunk. És vannak ezek az úgynevezett vasalófejek, vagy még mások kitaláltak, ilyen teljesen lapos fejek találták ki, vagy lapos fejeket ötöltek ki. Ez abban az egyszerű kifogásból, hogy itt az van, hogy amikor akár a Woblert, akár a twistert, vagy a Woblert, a gumihalat, vagy a twistert mozgatom, az mindenféleképpen egy kicsit gyorsabb mozdulat lesz, el kell emelni a fenéktől. Most ez a gyors mozdulat, ha nagyon gyors, akkor a lehűlt vízben már nem fog annyira után kapkodni a hal. De viszont ezeknél a laposabb halaknál, vagy fejeknél az jó, hogyha leesik az ajzatra, akkor gyakorlatilag ez nem nagy az esélye, hogy nem fog eldőlni. De hogyha ezt úgy tudjuk csinálni, nem az, hogy lejtjük az aljára, és ott hagyjuk, hanem azt tudjuk csinálni, és itt jön a technika, és azért azt mondom, hogy ez egy kicsit magasabb színvonalon pergető tudást igényel. Amikor az ember érzi, hogy talajt fogott a műcsalja, akkor nem az a mozdulat, hogy kicsit belántok, és akkor hagyom visszaejteni, hanem csak az orsóval finoman tekerem, és nem is hagyom eldőlni szerencsétlen, hanem kicsit billegni fog jobbra-balra, de a ólom mindig súrolni fogja a földet, az ajzatot. A gumihal, mert a fajsúlya miatt is, meg a twister, meg a farka miatt is, mert az lebegtetés miatt fenntartja. Tulajdonképpen a fenék fölötti 0 centitől 5 centig fog ez a dolog működni, és de mindenféleképpen helyesen fog állni a horog, nem fog eldőlni. A mozgás az folyamatos lesz, tehát ugye felkelti a halak figyelmét.
1: Tehát, beteg halnak a mozgása.
0: Igen. Tehát ez olyan, mintha egy kis hal fenéken talál magának valami kaját, és állandó odabögtösi az orrát, és föl veszi az iszabból azt, ami kell neki, és nem ugrik el, nem ijed meg viszont, csak úgy szépen csipeget, szeteget. Úgyhogy ilyenkor azt mondom, hogy maga a gumihalak és a twisterek fajtái azok maradhatnak, tehát méret, szín, ugyanaz, ami régebben is volt, tehát ez 3-4 héttel, nincs különösebben nagy jelentősége. Itt egy fontos momentum van, el kell gondolkozni azon, hogy úgynevezett vasalófejű, tehát laposfejű dzsikfejeket kell használni, nem pedig a gömbfejűeket. Ennyi.
1: Hát köszönjük szépen, megint gazdagabbak lettünk sok-sok értékes információval. Köszönöm, Józsi, hogy itt voltál velem, és megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezeket a módszereket, illetve a kiválasztásnak a praktikáit, és hát akkor jövő héten újból várlak, addig is jó pihenést és jó munkát. Szia!
0: Köszönöm, szervusz!

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Zaniszló Beltalan séfünk. Szia Berci, szép napot kívánok neked!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szia Mese!
1: A mai témánk gyors és leginkább főzésmentes desszertekről szeretnénk beszélgetni. Ez köszönhető annak, hogy a nyáron igyekszünk minél kevesebb időt tölteni a konyhába, és hogyha már ott kell lennünk, akkor elég, ha főétellel bajlódunk. Desszert legyen már olyan, amivel tényleg pikpak elkészülünk. Szóval könnyű nyári desszertek.
2: Hát, hogyha nyár és desszert, akkor én azt mondanám, hogy gyümölcs minden mennyiségben, azzal ugye nagyon könnyű dolgozni, akár frissen, akár egy picit nagyon minimálisan hőkezelve, vagy csak leturmixolva. Már egy nagyon finom gyümölcs turmix is lehet egy nagyon jó könnyű nyári desszert szerintem. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy minél kevesebb főzéssel, ugye, ahogy te is említetted, minél kevésbé romlandó alapanyagok, tehát ilyenek, tehát ne krémek, ne tojás, ne nagyon nehéz habos-babos desszertekre gondoljunk, hanem minél frissebb, üdítőbb és gyümölcsösebb dolgokra ilyenkor.
1: Egyáltalán a melegben nem is kívánja az ember ilyen nehéz, krémes sütiket.
2: Igen, hát sajnos nyáron eléggé meg van kötve a kezünk, ugye így desszert ügyileg. Hát igyekszünk mi is inkább a gyümölcsösebb vonalra koncentrálni, és mivel ugye a kiszállításunk is működik, hogy ugye a futár azért elviszi ide-oda a desszerteket is, hogy ne legyen romlandó, és bírják azért a meleget. Tehát azért ilyenkor egy francia krémes nem csinálunk, meg vaníliasodót. Például a hideg gyümölcssaláta az egy alap dolog szerintem, vagy egy nagyon finom gyümölcsrizs, mint egy gyors tejben is megfőzünk, kihűtjük, habbal egy kicsit lazítjuk, és abban már bármilyen gyümölcsöt keverhetünk, de ha a legegyszerűbbet említsem, egy kis grillezett ősziborat kicsit karamellizálva a cukorral, egy gombóc vaníliafagyival, egy kis mentával, az is isteni finom tud lenni például.
1: Ezek tényleg nagyon egyszerű, gyors receptek. A tejberésben az, hogy a tejjel készült, nyilván az felfő, de nem tartozik azért a gyorsan romlandó ételek közé?
2: Hát, hogyha vigyázunk, és utána rendesen le van hűtve, és mondjuk ez a hűtési lánc, ez nem nagyon szakad meg, tehát azért jéghidegen adjuk, és igyekszünk azért mindig, azért nagyon messzire nem viszik, és nagyon sok időt nem tölt, és folyamatosan hidegről adjuk, akkor arra lehet úgy figyelni, hogy...
1: Mi a helyzet a túróval? Abból is nagyon jó kis desszerteket lehet készíteni.
2: Igen, a túró nagyon, és ráadásul a gyümölcse nagyon jó párosítható, viszont nagyon, én azt mondanám, hogy inkább a hőkezelés után, tehát egy túrós lepény mondjuk, ami úgy megállná a helyét, vagy egy túrógombóc, ami ugye már hőkezelve van, az is ide tartozik. Hát nyersen formában, mit tudom én, csak kikavarva egy kis cukorra, van egy cukor a citrommal, azért az úgy veszélyesebb lehet, úgyhogy én azt hőkezelve javasolnám.
1: És akkor, ha most már említetted a hőkezelést, ha már tényleg muszáj hőkezelni, mert kifogytunk az ötletekből az olyan desszertek terén, amik nem igényelnek hőkezelést, mi az, ami gyorsan pikpak elkészíthető, és hát tényleg nagyon finom?
2: Koranyári, tavaszi nyársláger, ez a meggyes piskóta, amit nagyon sokan szeretnek. Gyorsan bekavarok egy piskótát, megszórom friss, vagy akár tavaly árakott meggyel, de legjobb ugye nyilván ilyenkor a friss, ha van, hozzájutunk. Az egy szerintem egy alap dolog, de azt igazából pedig utána bármivel tudjuk. Tehát egy ilyen egyszerű kevert tésztát, ha készítünk, áfonyával, meggyel, cseresznyével, barackkal, mindennel nagyon finom tud lenni. Illetve hát még ezek a piték, a gyümölcsös piték, amik igazából csak egy gyúrt linzertészta vagy egy omlós tészta, rá valami némi gyümölcs vagy közé, és akkor az csak bedobom a sütőbe, és gyorsan megvan, és azután nagyon finom.
1: Morzsa sütik?
2: Morzsa süti, jó, hogy említed, én elfelejtettem, gyakran adjuk mi is az étterembe, az is egy nagyon könnyen elkészíthető, igazából egy lisztes vajas kekszes keveréket készítünk, egy ilyen morzsalékost, és az alá már szent tényleg bármilyen gyümölcsöt, ami éppen a legfrissebb és legfinomabb, amihez hozzájutunk, az tökéletes választás, igen.
1: Ti szoktatok készíteni sajttortát? Mert szerintem az is egy nagyon jó kis desszert, ráadásul előre elkészíthető.
2: Én a sült sajttortát preferálom, én nekem ez a hidegen kútyulós, ráadásul az nyáron nem is állja meg a helyét. Én a sült sajtortát szoktam készíteni, vagy eperrel, vagy erdei gyümölcsel, nagyon finom, azt mindig előző nap megsütöm, és másnap már ugye hidegen tudjuk a vendégeknek prezentálni.
1: Ugye a sajtotta ez ilyen sarkalatos kérdés, úgyhogy akkor most fel is teszem a kérdést, te hogyan készíted?
2: Én zabkekszes alapot készítek neki, egy pici fahéjjal szoktam megbondítani, olvasztott vajjal összekeverem a ledarált kekszet, ez az alapja, és utána a jó minőségű krémsajt, igazából tojás, liszt, ami kell bele, vaníliás cukor, cukor ugye az édesítés miatt, és én szoktam bele egy pici kávét is tenni, mert nagyon jó ízt ad neki egyébként a egy kortnyi erős presszó kávé, illetve hát utána meg valamilyen gyümölcsmártást szoktam nyáron, amikor nem ilyen nagyon meleg idő van, akkor pedig akár egy sós karamellel is megállja helyét. De nyáron gyümölcsel szerintem a legfinomabb.
1: Én úgy szoktam készíteni, hogy áfonyát keverek bele, vagy málnát, vagy szedret.
2: Tökéletes. Én nem szoktam belekeverni, mert hogy akkor ki tudom választani, hogy milyen mártást adok hozzá. Most adok egy áfonyát hozzá, vagy egy málnát, vagy egy elégyümölcsöt. Úgyhogy én nem szoktam belekeverni, de az is egy tök jó megoldás egyébként, igen.
1: Ugye említetted, hogy a cukorral vannak sokan, akik ugye a cukrot nem preferálják, hanem mondjuk édesítő. Ezekben a desszertekben, amiket te itt felsoroltál, az édesítő is mehet.
2: Megállja helyét, persze vannak ugye alternatívák, ez az eritrit, meg nyírfa cukor, meg stb. Vagy akár a méz, ami tudja helyettesíteni esetleg a cukrot, úgyhogy abszolút megállják el őket természetesen, persze.
1: Mi a te kedvenc nyári desszerted?
2: A fagyi. A fagyi az egyértelműen, tehát abból tonnákat pusztítottam már el, és még tervezek is. Nem nagyon tudnak fagyival megfogni, amikor a családdal elmegyünk, a kedvesem és a kislányom eszik egy-egy gombócot, addig én 6-ot. És utána, amit ők még meghagynak, esetleg megeszem. Úgyhogy fagyi minden mennyiségben, úgyhogy nyáron csak a fagyi.
1: És melyik fagyi? A fagyik közül is gurmé vagy, vagy pedig az egyszerűbb, hagyományos fagyikat szereted?
2: Én mindenféle fagyit szeretek, meg szoktam és megszeretem, előszeretettel kóstolom meg a különlegességeket, ettem már roquefort sajtosat, bazsalikomosat, lecsóból készült fagyit is ettem már, de ha választani kéne, akkor inkább a gyümölcsösebb fagyik és a szorbék vonalán az inkább preferálom, igen.
1: Akkor már csak egy kérdés, ha ennyire nagy fagyi fan vagy, szoktál készíteni fagyit?
2: Hát, azt meghagyom a fagylat készítőknek. Azért ahhoz különleges technológia kell, meg különleges gépek. Egy régi főnökömmő készített fagyit, voltak fagyi receptjei, de ő is elvitte egy olyan helyre, ahol fagyi géppel azt készre készítették, tehát az technológiát igényel.
1: Ha otthon szeretnénk fagyit készíteni, nyilván nem tudunk olyan minőségűt, mint a fagylaltozóban, mert azért sokféle alapanyag van, ami a boltokban nem beszerezhető. De mégis van esetleg egy olyan recepted, amivel gyorsan és könnyen lehet bármilyen gyümölcsből egy fagyit készíteni otthon?
2: Hát, hogyha nem olyan fagyit szeretnénk, amit a fagylaltozókban kínálnak, és nem ragaszkodunk az a minőséghez, mert az, hogy a fagylaltgéppel készítik, akkor egy egyszerű gyümölcs szorbé, amit ha otthon elkészítünk, az tökéletes lehet. Igazából, ha a gyümölcsöt kiveszük mondjuk a fagyasztóból, vagy lefagyasztjuk a gyümölcsöt, és mondjuk kiveszük a fagyasztóból, egy picit hagyjuk megolvadni, csak annyira, hogy a turmix gép elvigye, vagy egy ilyen robotgép, konyhai robotgép, akkor egy nagyon pici cukorral, vagy édesítővel, mézzel, pici citromlével, egy kicsi ízesítővel, amit szeretnénk hozzáadni, azt leturmixoljuk. Ha szorbé, akkor ugye tejet terméket, tejet tejszín nem adunk hozzá, de az egy nagyon jó dolog tud lenni, és akkor ez egy ilyen fagyos, de mégis krémesen ehető dolog, ez szerintem otthon könnyebben elkészíthető.
1: Ehhez fagyi gép se kell, de egyszerű háztartási robotgéppel kivitelezhető.
2: Így van, igen, csak bírja elvinni azt a félig fagyos gyümölcsöt, és ahogy azt leturmixolom, vagy lepürésítem, az egy ilyen nagyon finom, kellemesen hideg szorbi állagot fog adni.
1: Én azt gondolom, hogy a nyári gyorsan elkészíthető édességekről ennyit. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újba beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, szia!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban, a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok vezetői posztjaira kiírt pályázat határideje. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a változást. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára hétfő délig lehet jelentkezni. A tárcavezető arra kérte az érintetteket, hogy már ezt a módosított időpontot vegyék figyelembe. A minisztérium korábbi vállalásának megfelelően hirdetett nyílt és nyilvános pályázatot a pozíciókra. A beérkező jelentkezéseket a szaktárca az érintett felsőoktatási intézmények szenátusaival együtt bírálja el. A nyílt eljárás célja, hogy teljesen átláthatóvá tegyék a hazai egyetemeket fenntartó alapítványok működését. Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a tavalyi aszálykárt elszenvedett gazdák. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint azok a kukoricatermelők jogosultak a segítségre, akiknél a kár mértéke meghaladta a 30%-ot, és idén is igényeltek jövedelem támogatást. A kompenzáció forrását az Európai Bizottság mezőgazdasági válság alapja biztosítja az ország számára. A hektáronkénti összeget a csaknem 11 millió eurós keret és a jóváhagyott területek alapján számolják ki. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani az államkincstárhoz. A jogosult mezőgazdasági termelőknek a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják. 18. A nők jogaival foglalkozó civil szervezet és szakértő kéri a szaktárcát, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésekbe. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek küldött közös levelükben a szívhang rendeletről szóló párbeszédet sürgetik. A szervezetek üdvözlik, hogy a szülész-nőgyógyász szakma meghívást kapott, de aggasztónak tartják a résztvevők listájának titkosságát. Közleményükben kiemelték, nehezen lenne érthető, ha a döntésekből éppen a legfőbb érintettek, a nők maradnának ki. Úgy vélik, az érdemi bevonásuk garantálhatja csak, hogy a szabályozás páciensközpontú és a gyakorlatban is jól működő legyen. A civilek szerint a széles körben elfogadott jogszabály megalkotásához az szükséges, hogy a kormány ne hagyja ki őket a folyamatból. A miniszternek címzett kezdeményezést többek között az Amnesty International, a NANE, a Patent és a TASZ is aláírta. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 a kormánypárti többség által júniusban elfogadott jogszabály miatt. Tuzson Bence közölte, kezdeményezik az uniós forrásokkal kapcsolatos törvény és az alaptörvény módosítás vizsgálatát. A fideszes képviselő szerint a vizsgálóbizottságokat, a közmédiát és a politikai reklámokat érintő döntések is alaptörvényellenesek. A volt miniszter a bejegyzésben azzal vádolta meg Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a jogállami elveket sértő intézkedéseket hoz. A politikus hozzátette, bíznak abban, hogy a testület a döntése során nem enged majd a kormányfő politikai nyomás gyakorlásának.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat ezúttal egy nyugodtan állíthatom rendhagyó számmal jelentkezünk. Házaspár tanár portrét ritkán készíthetek, ezért magam is különleges pillanatként éltem meg, amikor Sárosi Dániel és felesége Herbály Eszter megajándékozotta a bizalmával. Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár, felesége Herbály Eszter egyházi énektárgyat oktat. Tinédzserként ismerkedtek meg még egy sárospataki nyári kántorképzőben, majd szétváltak útjaik, de soha nem tévesztették egymást szem elől. Hosszú út vezetett addig, amíg pecsét került kapcsolatukra. Most tanárházaspárként is sokszor nélkülözik egymás társaságát, hogy mi ennek az oka, és mit jelent mindkettőjüknek a másiktól kapott támogatás, hamarosan megtudhatják. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Sárosi Dániel és a felesége Herbály Eszter. Ez egy különleges alkalom. Ritkán mutatunk be így házas párokat. Sárosi Dániel a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonaművész és a református kis templom turisztikai és zenei vezetője. Herbály Eszterrel, aki egyébként itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen oktat, hogyan ismerkedtetek meg?
1: Ez egy nagyon régi történet. Még a 90-es évek közepén együtt vettünk részt a Sávospataki Református nyári kántorképző tanfolyamon, ami ugye a Debreceninek egy testvértanfolyama volt, de éppen az én oldalamról a történet az úgy folytatódik, hogy előtte egy néhány éves debreceni nyári kántorképzős tanulmányok után a tanfolyam akkor berekeztette a folyamatát, tehát utána már jó néhány éven keresztül nem volt nyári tanfolyama a Debreceni Református Egyházkerületnek, és akkor én Patakra átmentem, hogy folytathassam nyári kántorképző tanulmányaimat, és ott találkoztunk Eszterrel, aki akkor már ott volt jó néhány éve hallgatója a pataki kántorképzőnek.
0: Hogy figyeltetek fel egymásra, vagy először te szúrtad ki Esztert? Hogy volt ez?
1: Hát természetesen én szúrtam ki Esztert. Gyakorlatilag egymás után voltak az óráink, elkezdtünk közösen gyakorolni az orgonán a Sárospataki Református templomnak egy nagyon nehéz járású, nagyszerű eredeti állapotú Mózer orgonája volt. Én segítettem.
0: Bocsánat, ketten ültetek egy orgonánál?
1: Biztosan volt olyan is, ez egy így 30 év távlatából, ezt egész pontosan nem tudom, de az biztos, hogy a nehéz billentésű orgonán én segítettem neki a technikai dolgok megvalósításában.
0: Ez aztán olyan nyilván. Nagyon romantikusan hangzik.
1: Egyszer fordult elő.
0: Ez olyan, hogy elkezdeni, mint a filmekben, egy ilyen lágy mozdulattal.
1: Igen, igen, összeért a kezünk véletlenül. Tényleg sokat kezdtünk el beszélgetni. Ez egy 3 hetes nyári tanfolyam volt, aztán nem volt szép a vége, ugyanis a végén megbeszéltük, hogy jövőre találkozunk, de én nem mentem vissza.
0: Miért
1: már
0: nem?
1: Már egész másfelé szólította az élet, a zenei tanulmányokat én évközben is folytattam, tehát egészen egyszerűen nem volt akkor éppen időt, hogy folytassam. Ő pedig az utólagos elmesélés alapján számított arra, hogy találkozunk egy évvel később, de utána az évek során mindig tudtuk, és én biztos, hogy tudtam, hogy ő merre jár, hol tanul, tehát 25 éven keresztül, hogy valahogy mindig előjött az, hogy ő most éppen nagykőrösen van, ő most éppen itt tanít, annak a kórusnak a tagja, szóval úgy nagyon érdekes volt, de tényleg figyeltünk egymásra, teljesen más felé vitt minket az élet, és aztán itt Debrecenben újra találkoztunk, amikor ő az itteni doktoriskolába beiratkozott a Református Hittudományi Egyetemre.
0: Nem mondod, hogy addig nem is találkoztatok?
1: Nem. De olyan emlékeink is vannak, illetve utólag raktuk össze, hogy a nagykőrösön én többször voltam, mert a nagykőrösi kántorképzés nagyon-nagyon aktív. Rengeteg orgona mesterkurzust szerveztek, volt ott többek között Gárdonyi Zsolt, David Titterington Londonból, és ezekre mi mindig elmentünk, akár innen a debreceni szakgimnáziumból, akár a Zeneakadémiáról, ahol éppen én akkor éppen aktuálisan tanultam, és tudtam, hogy ott van, és volt, hogy ilyen fél óra különbséggel kerültük el egymást, de ezt 20 évvel később realizáltuk, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a néhány évtized.
0: Kezd olyan lenni ez a történet, mint egy Csehov regény, ugye?
1: Igen.
0: Na Eszter, Herbály Eszter, mit oktatsz tulajdonképpen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: Egyházi énektárgyat oktatok. Eléggé összetett, tehát ez nem csak annyit jelent, hogy éneklünk az órán, és az énekléssel magával foglalkozunk, itt himnológiai, liturgikai ismereteket is tanítunk, illetve én igyekszem egy általános egyházi és műveltségi ismereteket átadni a hallgatóknak, amit aztán a gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni majd. Tehát én komplexitásában foglalkozom az énekkel is, és az oktatással is. Legalábbis ezt szeretném elérni, hát a hallgatókat kell megkérdezni, hogy sikerül-e.
0: Oké, gyorsváltás, mi tetszett neked Daniban?
2: Jaj, ez tényleg egy gyorsváltás. Nem is tudom, hát az ismeretség, vagy az egymáshoz közelebb kerülés, ez tényleg ott kezdődött, hogy egy időben voltak a gyakorló óráink ezen az előbb említett kántorképző tanfolyamon, és át kellett menni a Sárospataki iskola kerten. És ezt mi mindig együtt tettük meg, illetve volt egy harmadik társunk is, őt Németh Pálnak hívták, és mi így hárman róttuk az iskola köröket gyakorlatilag. Igen, mert azonos időben indultunk reggel, mentünk együtt azonos időben jöttünk vissza is, és aztán volt egy talán a délutáni alkalom, amikor már Danival ketten esett egybe, vagy kettőnknek esett egybe a gyakorló ideje. De ez semmi, tehát tulajdonképpen rengeteget nevettünk, humoros volt, már akkor is, igen, igen, már akkor is. Úgyhogy így jól egymásra találtunk ilyen szempontból.
0: És Dani, te nem féltél, hogy a másik fiút választja Eszter?
1: Hát dehogy nem. Én erre egészen pontosan nem emlékszem erre. De most, hogy így mondja, így most tényleg emlékszem erre a történetre. Arra viszont igen, hogy aztán egy idő után ketten maradtunk az időnk nagy részében, úgyhogy ez így alakult.
0: És akkor, amikor kettesben maradtatok, miről beszélgettetek? Megfogtátok egymás kezét? Semmi?
2: Nem, semmi ilyesmi nem történt. Egy valami maradt meg az én emlékezetemben, amit biztosan fel tudok idézni, az pedig a fagyizás lehetősége volt. Dani szeretett volna fagyit enni, akkor is nagyon szerettem már az édességeket, én viszont akkor már körülbelül 5 éve nem ettem fagyit, és ezért nem fogadtam el a fagyi meghívást.
0: És nem kínáltál fel neki valami mást a fagyi helyett?
1: Na, hát erre már nem emlékszem.
3: Kávét, kólát,
2: vidítőt. 15 évesek voltunk, 15-16 évesek voltunk. Igen.
0: Akkor még nem kávézik az ember, ez igaz? Hát a gyerekek voltatok tulajdonképpen. Hát akkor azért volt ez a hosszú várakozási idő, mert itt azért voltak érési folyamatok, de ez nagyon szép dolog, hogy onnantól kezdve aztán mindig ott voltatok a másiknak a fejében, a szívében, nem?
2: Tulajdonképpen igen, követtük egymás pályáját, életpályáját, tanulmányait. Nem volt kontaktunk semmi.
1: Teljesen másfelé ment az életünk mind a kettőnknek, tehát ez jelentsen ez kapcsolatokat, életutat, tehát ez egy érdekes hátsó gondolat volt. Tehát, hogy valami ugye ott nem teljesedett be, én ezt egy picit így fogalmazom be.
0: De nem,
1: tehát,
0: is,
1: hogy
0: baj.
1: Nem, nem is baj. Mi ott nem jöttünk össze, tehát nem lettünk egy pár ezen a 3-5-es tanfolyamon. 15 év persze, de hogy tudtunk egymásról, és azt hiszem, hogy ennyi.
2: Igen, ez annyi volt, hogy én ott Patakon felszálltam a vonatra, Dani kikísért, többen mentünk, de ott az ajtóban integettünk egymásnak, és az volt az utolsó mondat, hogy akkor jövőre ugyanitt. Integettünk, a vonat elment, és eltelt azután, hát nem is tudom, 25 év.
0: Hát de ahogy most így elmondtátok ezt a kis történetet, és még amúgy nincs vége, mert majd mindjárt megbeszéljük, hogy hogy is lett aztán ezen a kapcsolaton pecsét, és mikor jöttetek össze újból, mikor találkoztatok úgy rendesen újból, de hát ebben nagyon sok romantikus kis finom szál van, nem? Én így látom, ti is?
3: Így visszanézve?
2: Talán igen.
0: Na és mikor történt meg a nagy találkozás, az újra egymásra találás? Mikor, hogyan, milyen körülmények között?
2: Ahogy Dani mondta, én elkezdtem itt a doktori képzést, itt a Debreceni Hittudományi Egyetemen 18 őszén, és akkor valamikor egyszer itt ültem fönt a zsibongóban, készültem egy előadásra, Dani pedig jött át, és így fölnéztem a jegyzeteimből, találkozott a tekintetünk, összebólintottunk, és Dani továbbment. Aztán jött visszafelé.
3: Nem ismerted csak... meg?
1: Nem, ehhez majd még hozzáfűznék valamit.
2: Jött visszafelé kávéval a kezében, és lepattant oda szembe velem az asztalhoz. És akkor így elkezdtünk beszélgetni. Te mit keresel itt? Hogy jöttél ide? Miért vagy itt? Mit csinálsz éppen?
3: És akkor mit mondtál?
2: Mondtam neki.
3: Nem.
2: A tényt mondtam, hogy elkezdtem itt a doktori képzést, és most lesz egy előadásom, úgyhogy arra készülök, mert fél óra múlva ki kell állnom a hallgatók elé, és valamit mondanom kell.
0: Megörültél Eszternek. Már azt szokott így lepattanni.
1: Hát sőt, annyira nem volt ez tervezésmentes. Előzménye is van ennek a találkozásnak, ugyanis előtte nyáron, Miskolcon, ahol Eszter tanított már azt hiszem, hogy 5. vagy 6. éve, a működő ottani nyári tanfolyamon. Akkor mi átmentünk innen a újraindult debreceni nyári kántorképzővel, mivel azt hiszem, hogy 25 éves volt. Jubileumot ünnepeltünk a miskolci kántorképzőn, és ő ott volt. Tehát igazából ott beszélgettünk először, és akkor már mondtad, hogy Debrecenbe fogsz jönni, és lesz ez a doktoriskola. Úgyhogy én tulajdonképpen szeptembertől úgy kerestem a folyosókon, hogyha mondjuk esetleg arra lenne, úgyhogy ez...
0: Akkor már hány éves voltál?
1: 38.
0: Asztal!
1: Tehát ez nem...
0: És friss ez a
1: pontosan
0: történet.
1: Pontosan.
0: És mikor történt meg először az, amikor nem kifejezetten zenéről, vagy kántorképzésről, vagy egyetemi dolgokról beszélgetetek, hanem a személyes életetekről, mondjuk tényleg a másik érdekelt?
1: Végig tulajdonképpen, tehát már azt hiszem, hogy az első találkozás 3 hetében is természetesen, tehát nyilván a szakma az azért ott van, de hát mi ismertük már egymást, illetve ismerkedtünk. Ebben a 7 évben természetesen már nem csak az volt a téma.
0: Dani alapvetően egy félénk fiú, így ismerkedés tekintetében?
2: Szerintem nem félénk.
3: Megéri a pénzét?
2: Ó, abszolút, igen.
0: És Eszter olyan lány, aki azért meg kell küzdeni érte, tehát kell tud varolni neki rendesen?
1: Természetesen igen, ő...
2: Olyannyira, bocsánat, hogy 2 hétig várakoztattam a nagy kérdés feltétele után, tehát nem kapott rögtön igenlő választ.
0: Amikor azt mondta neked, hogy leszel-e a feleségem, akkor te 2 hétig nem is választ. Jó sokat
2: volt. Igen. De nem volt egészen 2.
0: Atya úristen! Hát ezt azért fel kellett dolgozni, ugye? Aztán. És akkor te ott ültél tűkön, minden nap vártad, hogy majd... Komolyan?
1: Nem, természetesen nem. De hát ez is, szóval ez az ő komolysága, hogy egy ilyen kérdéssel nem lehet. Így van.
0: Mi az, amit fontolóra vettél? Elmondott nekünk?
3: Hiszen közös az életutatok, közös az érdeklődésetek. Mégis mi volt az, ami kérdésként felmerült, és nagyon-nagyon régi az ismerettség?
2: Nem akartam elköteleződni. Én akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból, 1 évvel korábban, és én még nagyon korainak éreztem az elköteleződést. Ez volt igazán a megfontolásom tárgya, függetlenül attól, hogy Dani nagyon szépen és a családom tetszésére mindenkit beavatott. Édesapámmal külön beszélt, ezt a lánykérős történetet mindenkinek elmondta, hogy ezt tervezi, és akkor támogassák őt ebben. Mindenki így 2 kézzel lökött ki az ajtón, hogy de, már pedig te most elmész Danival kirándulni. Én ezt csak nemrégen tudtam meg, hogy ebbe még a nővérem is bele volt avatva, de nekem nagyon rosszul esett az, ami akkor ott történt, és nem tudtam erre reagálni. Mert én azt gondoltam, hogy mi megbeszéltük ezt a kérdést, hogy én ezt most még nem szeretném. Lánykérés nyilvános helyen meg különösen nem szeretném, és így mindennel szembe ment, és nekem ezt meg kellett emésztenem.
0: Tehát valahol akár még hízelgő is ez?
2: Igen, utólag lehet, de én nem így éltem meg, és nem is vagyok ilyen őszintén. Nekem nincs ilyen nagy dolgok szükségem.
0: Ilyen szerény az Eszter. Egyébként te pedig, Dani, nem bíztad a véletre erre a dolgokat, szóval erről az oldaladról nem is ismertünk.
1: Igen, hát pont ez az, ami megtetszett benne. Illetőleg az, hogy tényleg nagyon magasan van az a mérce, ami nála van, és ez nagyon izgalmas volt számomra mindig, tehát teljesen egyértelmű volt, amikor itt már 7 évvel ezelőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ez egy hosszú távú dolognak ígérkezik.

0: Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei igazgatója, orgonatanár és felesége Herbály Eszter, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat, most beszélnek egyéni, szakmai életútjukról is. Egy kicsit meséljetek az egyéni életutatokról is, hogy ki hol végezte az iskoláit, hol született, honnan került aztán ide Debrecenbe, vagy pedig esetleg nagy Isten tőzsgyökeres debreceni, szóval ki honnan jött. Eszterrel kezdünk.
1: Én eredendően borsodi vagyok, egy kis gömöri vagy bükajai településről, Sajóvelezdről származom. A szlovák határtól 25 kilométerre Miskolc és Aktelek között, nem Sajóvölgyében található, nagyon szép vidék, és onnan tulajdonképpen 14 éves koromban kezdtem eljönni. Ha mondhatom így, mert a középiskolát Miskolcon végeztem, a Lévai József Református Gimnáziumban. Onnan mondhatni egyenes út vezetett Nagykőrösre, akkor én tanítóképzőfőiskolának nevezték, most már a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanítóképző, tehát pedagógiai kara. Én ott végeztem először tanítókántorszakon, aztán pedig hittanoktató szakon. Ezután kezdődött az életemben egy vándorló időszak. Éltem Nógrád megyében, 2 évet éltem a Nagykunságban, aztán éltem Pest megyében is. Évet, és itt mindig egyházban, egyházi iskolában dolgoztam.
0: A református hit az akkor egy ilyen egyfajta családi örökség?
1: Így van. Az én emlékeim szerint 5 éves koromtól gyakorlatilag folyamatosan jártam a templomban nagyszüleimmel. Aztán persze a kamaszkor az egy picit megritkította a dolgot, de akkor már volt feladatom, mert én már 13 éves koromtól kántor voltam az egyházközségünkben. Akkor a lelkészünk felesége volt a kántor, és azelőtt pedig a lelkész, tehát ott volt egy lelkészváltás. Ott maga a lelki pásztor volt a kántor. Tehát ez a régi kántor tanítói rendszer, hogy férfiak voltak a kántorok, az nálunk már korábban megszűnt. Tehát nem volt gond, hogy egy 13 éves kislány ül a hangszernek. Inkább örült ennek a gyülekezet, hogy van utánpótlás, van, aki megtanulja ezt a szép feladatot. Szeretném és szolgálatot. Hogy nem, szerettem, igen, igen. Zeneiskolában Ózdra jártam, ott már szintén 5-6 éves koromtól szolfést, illetve zongorát tanultam. Úgyhogy ez így végig kísérte az életemet. Középiskolában elkezdtem a zsoltár és népdal éneklő versenyeket, amelyeket Kőrösön tartottak, Nagykőrösön. Úgyhogy innen az ismeretség és a kapcsolódás Nagykőröshöz. És azután pedig 2008-ban felvételiztem ide a Debreceni Hittudományi Egyetem mesterképzésére, pasztorális tanácsadó szakra. Aztán ebből nem csak ez a szakirány lett, hanem mellett a pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt is elvégeztem, és erre építettem aztán rá később a doktori képzést 2018-tól kezdve.
0: És hogy kaptál itt állást?
1: Arany János korábbi zenei igazgató és tanár úr nyugdíjba vonulása után ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehettem az ő óráit, illetve az egyházének oktatását itt az egyetemen.
0: És aztán milyen kapcsolatot sikerült kialakítani itt a hallgatósággal, mert korábban is volt már tapasztalatod az oktatás terén, ugye elmondhatom?
1: Igen, volt felnőtt képzésben is, felnőttekkel való foglalkozásban is. Azért van egy kicsit nehéz helyzetem, én legalábbis így élem meg, mert én csak 2 évet töltök a hallgatókkal. Amikor érkeznek egyházének órára, akkor másodévesek, és amikor befejezik a tanulmányaikat egyházének tárgyból, akkor harmadévesek. Tehát másod-harmadéven találkozom velük. És a képzés 5+1 év, tehát nagyon sok időt töltenek még bent az egyetemen, de én már nem találkozom velük. Úgyhogy ezt a 2 évet kell kapcsolatépítésben is kihasználnom, illetve a minden tudás, amit szeretnék annak az átadásában is kihasználni, és nagyon remélem, hogy jól tudok velük kapcsolatba kerülni, és olyan muníciót tudok nekik átadni, amit a későbbiekben majd kint a gyakorlat során ők használni tudnak.
0: Nani, róla sok mindent tudunk. Ezt a részét mondjuk most, amit megosztottatok, ezt nem tudtuk, de a szakmai pályafutásod azért úgy ismert nagyjából az Európa Rádió számára, mégis azért elevenítsük már fel, hogy honnan jöttél te, hogy kerültél te Debrecenbe, vagy már itt voltál?
2: Nem, én kecskeméti születésű vagyok. A családom anyai és apai ága teljesen különböző helyről. Én ott nőttem föl tulajdonképpen, 15 éves koromig ott éltünk szüleimmel, de édesanyám ő ceglédi, édesapám nyíregyházi, nyírségi, illetve hát a nagyszülők generációjában van kántor, tanító, református, lelkész, református vonalról érkező.
0: Ezt a zenei vénát, meg a reformátusságot is akkor hoztad.
2: Így van, illetve anyai nagyapám ő építészmérnök volt, nagyon komoly, szép életművel. Tehát Kecskeméten születtem, ott nyilván azért az általános iskola vége felé. Tehát nem volt mindig egyértelmű, nem volt voltam szervesen része a vallás oktatásnak. Tehát az általános iskolámat azt zenei általános iskolában végeztem el, tehát az volt nagyon fontos része már az elejétől fogva a neveltetésnek az életem kezdete óta, illetve a hittanoktatás az 8. koromtól saját választás alapján indult be. Kecskeméti Esperes úr Szabó Gábor nagyon-nagyon fontos része az életemnek, ő terelgetett ebbe az irányba tulajdonképpen, és amikor Debrecenbe költöztünk, elsősorban a szüleim okán, hiszen ők egyszerre kaptak professzori állást itt a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán 95-ben, és akkor én pont váltottam az általános iskolából a gimnáziumba, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor itt kezdem, és az is, hogy a református gimnáziumban. De egy év után, amikor a zeneiskolában, tehát ami a mostani egyik munkahelyem, itt én elkezdtem az orgonatanulmányokat, az elég eredményesnek bizonyult talán, és leültünk és eldöntöttük, hogy ez a vonal lesz inkább, úgyhogy a református gimnáziumból én átmentem a Vár utcára ide a mai debreceni zenedébe, és itt fejeztem be a középiskolát, majd utána jött a Zeneakadémia Budapesten. Az egy nagy forduló pontot jelentett, de egy néhány év múlva mégis inkább Freiburg lett belőle, tehát Dél-Németországban fejeztem be az egyetemi éveket, egészen egyszerűen azért, mert ott volt egy professzor, Szatmári Zsigmond, aki még szerencsére él és nagyon jó egészségnek örvend, 86. életévét tölti, és folyamatos a kapcsolat, tehát ő neki akkor hivatalosan az utolsó néhány évét sikerült megnyernem, ugyanis ott nagyon szigorú az a rendszer, hogy 65 éves korban el kell menni az egyetemről, hiába van

0: egész nap csak a hangszerrel, a hangszer felépítésével, az azon való muzsikálással tudtunk együtt időt tölteni, és aztán jöttem vissza Debrecenben, mert én nem szerettem volna ennél a 4 évnél hosszabb időt ott tölteni. Mi? És van az az ember típus, én azt gondolom, aki kint tud maradni életvitelszerűen, akivel együtt, hogy természetesen rengeteg lehetőség lett volna. Tehát akkor voltam éppen 8 nemzetközi versenyen túl, tehát ott azért abból rengeteg koncert lehetőség jött, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna fogni. Ha az ember mondjuk... Én nagyon szerettem volna tanítani, és az az igazság, hogy az a fajta iskola rendszer, ami itt mai napig is van, de akkor aztán különösen működött, ez a zenei középiskola, ez ott nem nagyon van ennek megfelelő. Tehát zenei gimnáziumok vannak, a zeneiskolák már akkor is azt az irányt vették, hogy minél egyszerűbben, minél inkább filmzene felé, minél inkább. Tehát nekem akkor más irány volt a fő csapás irány. Inkább a klasszikus orgonazene, és természetesen az egyházzene is, de én mindenképpen azzal a tudásanyaggal, szeretettel és talán szigorral is gondoltam az én oktatási tevékenységet folytatni, amit itthon meg lehetett csinálni. Ott nem. Tehát ott rengeteg ismerősöm tanított magánúton, iskolai körülmények között. Nekem az nem lett volna jó cél, úgyhogy hazajöttem egy adódó lehetőségre.
1: És miért éppen az orgona?
0: Ez is gyermekkorba és Kecskeméthez kapcsolódik. Én zongoráztam már nagyon korán. Ez nyilván ott a zenei általános iskolában el kellett dönteni 4. osztályba, hogy milyen fajta hangszert választ az ember. Nekem akkor a zongora volt a választásom, és talán a felső tagozatban kaptam egy olyan zongora tanárt, Révész Lászlónak hívják, most is ő a Kecskeméti Zenei Intézménynek az orgonatanára, aki a zongorával párhuzamosan az orgonát is megmutatta. Igazából gyakorlat, illetve technikai irányból jött az én érdeklődésem, bementünk az ottani csodás hangszer belsejébe, egy hatalmas nagy orgonája van a Kecskeméti Kodályiskolának. Ezt hangoltuk ebbe, 10 évesen én ott mászkáltam jobbra-balra, tehát amit most a kis templomba is meg lehet csinálni. Hát nem tudom, de ez minden esetre érdekel, tehát, hogy a technikai vonal volt, ami először megfertőzött, és azt tudtam, hogy amikor átjövünk Debrecenbe, akkor az orgona tanulmányokat én az zeneiskolában elkezdem.
1: Olyan kár, hogy nem láthatják a hallgatók, hogy Eszter milyen aranyosan nézi Danit, miközben beszél, hogy te büszke vagy rá, ugye?
2: Hát persze. Természetesen.
1: Szoktatok így együtt is játszani, orgonához leülni, énekelni, tehát adódik ilyen alkalom, csak úgy akár kettelésből. Vannak ilyen, csak ilyen kis alkalmak kettesben, hogy mondjuk bemész hozzá a kis templomba, és akkor odaülsz mellé.
2: Fordult elő ilyen. Például az esküvői képek között is van ilyen, ahol ketten játszunk a kis templomi hangszeren. De az igazság az, hogy kedvtelésből nagyon ritkán ülünk le a hangszerhez. Mármint, hogy együtt igen, biztosan. Igen. Szabad egy picit viccesebbre venni, akkor azt mondanám, hogy hárman ülünk le a hangszerhez, és van egy cicánk, aki nagyon szeret a pedálokon mászkálni, és nagyon szép harmóniákat tudunk elérni. Tehát így hármasban a családi hangszerjáték.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével, Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Mindkettőjük életét kiteszi a tanítás, de igyekeznek a megmaradt kevés szabadidőt egymással tölteni, most erről is hallhatnak.
1: Tehát nektek az oktatás az életetek, akkor lehet mondani?
2: Azt gondolom, hogy igen. Nagyon szeretjük.
1: Dani, neked különböző korosztályokhoz is van szerencséd, igaz?
2: Igen, zeneiskolai korosztály, illetve a középiskolai korosztály az, ami, illetve hát a Hittudományi Egyetemen a felnőttek, tehát mind a három oktatási típusban tanítok, nagyon különbözik a három.
1: Szoktatok otthon egymástól szakmai tanácsot kérni időnként?
3: Persze, igen. Igen, hangszerben én mindenképp, illetve az egyházi zeneének liturgiában.

0: ugye tekintetében ottani esetleg kérdez engem, tehát szoktunk, igen, megkérdezzük egymást.
1: Hogyha szabad időtök van, és kettesben töltitek, akkor mivel szeretitek tölteni? Mentek-e kirándulni színházba, moziba? Mi az, amit szerettek együtt végezni, csinálni, tenni, ami mondjuk nem a munkátokhoz köt?
2: Többféle hobbink is van, mondjuk idő az nagyon kevés, igyekszünk utazni, amennyire lehet, tehát Eszterékhez azért nagyon messze lakik az édesanyja, azt nagyon szeretjük azt a környéket, ahogy már a beszélgetés elején említettétek el. Meg tudunk menni barlangtúrára, és igen, tehát igyekszünk felfedezni, és minél több felé menni, de Eszternek a kertészkedés a hobbi, a Debrecen Józsán élünk egy szép kerttel rendelkező házban, tehát ott ami időnk van, csak nyilván mindig ez a nehéz, hogy nagyon kell érte tenni, hogy legyen közös időnk.
1: És miket termesztesz, Eszter?
0: Ami a magas ágyásban belefér, tehát magas ágyásban van, igen. Igen, cukini, paradicsom, paprika, egy kis hagyma, ami a ház körül szükséges, és meg tudom termelni. Tehát gyakorlatilag most egészen sok zöldséget eszünk, a rukolától a málnáig minden megtalálható, körtefánk, barackfánk, cseresznyefánk is van, és hál' Istennek egyre szebb terméseket hoz. Örülünk nagyon.
1: Üvegházad, fóliasátrad van?
0: Nem, az nincsen. Hát jó volna, ha lehetne, de az adottságaink ehhez itt a ház körül nem elegendőek. A pici, ami nekünk szükséges, és mindig frissen terem, az viszont megvan, és ennek nagyon örülünk.
1: És hogyha mondjuk jön hozzátok a család látogatóba, vagy mondjuk van egy karácsonyi ünnep, és azt mondják, hogy énekeljetek már valami szépen, gyerekek, akkor azért, hogy megajándékozzátok a családot egy ilyen közös éneklés, vagy nem szokott ilyen lenni?
2: Igen, igen, hát édesanyámnál szoktuk a karácsony, szüleimnél szoktuk a szentestét közösen tölteni. Ott, mivel mindenki muzsikós, ott ez az alap dolog, tehát, hogy a fa körül azért éneklés van hangszerkísérettel, azt nagyon szeretjük, és Eszteréknél is elő-elő fordul, igen.
0: Négy szólamban a szenteste mindenképpen a Dani szüleivel töltjük, és ott ez teljesen természetes.
1: Hogyha mondjuk Daninak koncertje van, hangversenye van, és te megteheted rá, érsz, elkíséred, meghallgatod, ott ülsz a nézők sorában, igyekszel ott lenni?
0: Amikor tudok, akkor ott vagyok, igen. Ha ez helyben van, akkor teljesen természetes, de elő szokott fordulni, hogy ha tudok, akkor vidékre is elmegyek vele. Egyre kevesebbszer tudom ezt megtenni, de a nyári filharmóniás koncertsorozataim például, ahol nem csak egyedül játszik, hanem fuvolistákkal, vagy hegedűsökkel, énekesekkel szokott kamara koncerteket, talán mondhatom így, azokra szeretek elmenni, és hogyha tudok, akkor el is megyek.
1: Neked fontos, hogy ott legyen Eszter ezeken az alkalmakon? Sokat számít?
2: Nagyon sokat számít, hogy ne, rendszeresen, amikor ott van, akkor az egy nagyon komoly töltet. Igen. Ezt mondhatom mindenféleképpen, tehát nagyon sokat jelent. Nyilván, ha vidéki koncertek vannak, egyre több van, akkor ő azért a munka miatt, illetve neki is egyre több a kötelezettsége, amiatt azért nem sűrűn, tehát újabban már sajnos nem sokszor, de emlékszem olyan filharmóniás turnéra, amikor végig ott volt akár 10 koncertet is, amikor így egyben van egy komoly szervezés, és ez nagyon jó volt.
1: Szeretnék neked gratulálni, Dani, mert a közelmúltban egy elismerést vehettél át, beszéljünk már erről egy kicsit, mert nagyon szerény vagy, és mindig úgy tudunk meg mindent itt az Európa Rádióban.
2: Köszönöm, hát váratlanul ért a dolog, de nagyon-nagyon megtisztelő. Különösen azért, mert láttam a kitüntetettek listáját, és egy nagyon komoly csapat része lehettem ezáltal. Ez egy miniszteri elismerés, ami arra vonatkozik, hogy Debrecen kultúrájáért sokat tettem, és ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt eszébe jutott az erőterjesztőimnek.
1: Na, de te hogy érzed? Hát sokat tettél Debrecen kultúrájáért. Igen, sokat tettél, vagy nem?
2: Azt gondolom, hogy tettem, és ez nagyon jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, illetve egy ilyen fajta elismerés jön ennek hatására. Úgyhogy nagyon köszönöm.
1: Ilyenkor büszke vagy? Vagy mit mondtál neki?
0: Mi azon a napon, amikor ezt a kitüntetést megkapta, nem voltunk már itthon, elutaztunk. Tehát nem is tudta a többiekkel együtt átvenni ezt a kitüntetést, nem tudott a szép ünnepségen részt venni, hanem amikor megérkeztünk külföldről, vagy hát miután hazaértünk, akkor valamelyik napon bement, és akkor átvehette ezt az oklevelet. Én aznap dolgoztam, és ez a nap közepén volt, úgyhogy Dani bejött a munkahelyemre, és így megmutatta az oklevelet, hogy ez az, amit kapott.
1: És te?
0: Mondtam neki, hogy ügyes volt, és gratulálok.
1: Puszit sem adtál semmi?
0: Na, erre már nem emlékszem. Tehát kapott puszit, de éppen ellenőrzésre készült az intézmény. Tenve voltam papírokkal és a számítógépben, úgyhogy sajnos ő így elsikkadt a figyelmem, de arra a 2 másodpercre odafigyeltem, úgyhogy.
2: Egy ilyen elismerés, azt gondolom, hogy azért két oldalú, mert a másik oldalon ott van az is, hogy ahhoz, hogy sok mindent tegyen az ember, illetve a napjának, a gondolatainak a nagy részét azt töltse ki, hogy hova szervezünk, mit szervezzünk, hogyan tegyünk esetleg többet, az mind-mind otthonról veszi az időt. Tehát ennek ez az oldala az, ami nagyon nehéz, úgyhogy nyilván gondolom, remélem, hogy örült neki, de hát ez egy nehéz dolog, hogy hogyan tudja a családjába tartani azokat az energiákat és azt a lehető legtöbb időt, amit kell.
1: Éppen ezt szerettem volna egyébként kérdezni még így a vége felé, hogy sokat kell nélkülöznötök egymás társaságát emiatt a munka, meg emiatt az életforma miatt, amit a hivatásotok biztosít számotokra?
0: Sokat. Erre egyértelműen ez a válasz, hogy sokat, igen. És tulajdonképpen azt érezzük, hogy nincsen vége a napnak. Tehát ha hazajön Dani, ő elég későn szokott hazaérni. Tehát ha már 9 órakor otthon van, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy ilyen hamar hazaért. Tehát 11-nél előbb nem ér haza általában. Ha pedig valami koncert van, vagy egyébre készül, akkor nem ritka az éjfél. Fél egy, ez mind gyakorlástól függ. Sőt, van olyan, hogy hazajön délután, és este még visszajön, hogy a hangszerhez üljön, mert otthon egy 2 manuális hangszerünk van, de ha az nem elegendő neki, akkor muszáj visszajönni, és akkor gyakorol. És ugyanez van hétvégéken is. Sokszor el a városból épp egy orgonaszakértés, vagy egy koncert, vagy egy előadás, vagy egy bármi, és kevés időt tudunk relatíve együtt tölteni, és otthon is kevés időt tudunk lenni együtt.
1: De neked az a tudat, Dani, hogy bármilyen későn is érkezel, otthon vár Eszter, az megnyugtató, nem?
2: Hát olyannyira, hogy enélkül nem lehetne csinálni. Tehát ezt egyedül természetesen nem lehetne csinálni, és nagyon sokszor jut eszembe, hogy egyedül van. De ezt sem mondhatom, mert neki legalább annyi minden van. Nyilván az ő munkája az talán egy picit előbbi nap vagy munkavégzést feltételez, tehát ő sokkal többet tud otthon lenni, hál' Istennek, csak az, hogy szóval ezt nekem egy picit máshogy kellene alakítani pontosan azért, hogy tudjunk együtt többet lenni. De a háttér az egy csoda, azt mindenképpen el kell mondjam.
1: Azért akármennyire is sokat vagytok távol egymástól, mégiscsak a tudat az, hogy ott vagytok egymásnak, vagy mindig számíthattok egymásra, az azért sok erőt ad a mindennapokhoz, nem?
0: Persze, ez fontos. Igen, tehát napközben azért telefonon el tudjuk érni egymást többnyire, hogyha valami probléma van, ha kérdés van, ha azonnal meg kell oldani valamit, akkor ott van a telefon, és én esténként igyekszem megvárni Danit is, akkor még mindig tudunk a lényeges dolgokról beszélgetni.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban beszélgetést hallhattak Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Teljesen eltöröl a kormány 5 felesleges adónemet. Új rektort nevezett ki az államfő a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére. Évvégén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Új rektort nevezett ki 2 felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy 2 másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat. A hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek az zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 ezer fiatal táborozhat náluk. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. Negyedszer rendezik meg az Arts Szakra Fesztivált Miskolcon. Idén szeptember 9-e és 20-a között több mint 50 programmal, mintegy 600 fellépő, valamint 18 szervezet és intézmény kapcsolódik a fesztiválhoz. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arts Szakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arts Szakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arts Szakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Alszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
1: Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július 2. felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Gabikén,
1: Bogyós Gyümölcske, Szentpéteresen, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a
0: pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 31. A szűk és homályos utcánkból, amelyeknek betorkollása sűrűn megszakította a márványpaloták sorát, szünet nélkül hangzott a műhelyek lármája, fejszék csattogása, fűrészek harsogása, kalapácsok kopogása, vésők nyiszegése, s a palotát állandó remegésben tartották a márványtömböket és óriás fatörzseket cipelő vasas szekerek, amelyek nyikorgása és csörömpölése a bazalt kockákon már hajnalban kezdődött. Inkább az Etnán Vulcanus műhelye fölött, mint itt a Via Nomentánán csukta be ablaka fatábláit a matematikus, és fényes nappal mécsest keresgélt a polcos asztalon. Türelmes ember volt, de most bosszusan gondolt a császárra, akinek parancsa Rómához kötötte. Quintiporra kellett neki vigyázni, és hetenként jelentést küldeni a császárnak. Előbb Ravennába, most már Nikomédiába. Mint a fiú iskolás gyerek volna, és ő kísérgető rabszolgája a pedagógus. Ahogy próbálgatta a kerek agyagmécseseket, melyikben van még olaj, megakadt a szeme egyiknek a domború fenék díszítésén. Vénusz játékát űző fiatalokat ábrázolt, akiket a függöny mögül egy rabszolga lesett. Most én is ezt csinálom, dünnyögte Bion, közelebb vivén a mécsest a fatáblák résén beszabaduló világossághoz. Lesem a szerelmeseket, hogy bíztathassam őket, ha elrenyülnek. A csöndnek Rómában nem tisztelt istenére mondom, hogy most már én is kezdem hinni, amit Lactantius mondogat. A Dominus elméje kezd nem úgy szolgálni, ahogy kellene. Vénységemre szerelmi kukucskálót csinálni belőlem. Mintha ehhez felügyelet is kellene. Az ezer szemű Argusra ez az egyetlen játék, amelyhez a sima képű kezdők jobban értenek, mint a legvénebb mesterek. Elmosődött, meggyújtotta a mécsest, és belefogott a levélbe. Arra kérte a császárt, vegye elő azt a horoszkópiumot, amelyet a legutóbbi november nonáján itt Rómában átadott neki a 20. évébe lépett fiúról. Azt fogja látni rajta, hogy az aszcendens és az aspektusok változatlansága mellett a szűz fáklyája határozottan a fiú életvonala felé fordult. Most már biztosra meri venni, hogy a legközelebbi csillagkonstellációban a két vonal teljesen egybefut. A maga részéről nem tartaná ildomosnak, hogy a legkisebb célzást is tegye a lovak serkentésére, de az nyilván felesleges is volna. A szűz, aki Vénusz övét a gráciák kecsességével és Minerva okosságával viseli, ez irányban többet tehet, mint az emberiség minden filozófusai és matematikusai a milétoszi Thalésztől a pessinuszi Bionig. Ami ezt az utóbbit illeti. Nem fejezhette be a mondatot, mert Lactantius nyitott be hozzá, hón alatt irattekercsekkel, soványabban és komolyabban, mint valaha. A rétort sok csalódás érte a világ fővárosában. Gazdagsága, elevensége, művészeti csodáinak tömege elrakadta az első napokban, és azt a kijelentést tétette vele, mi szép lehet a mennyei Jeruzsálem, ha egy földi város is ilyen szép lehet. Az ugyan némi nyugtalansággal töltötte el, hogy Rómának két lakossága van. A halandó embereken kívül a kőből és ércből való istenek 10000-re is lakták. a sátán főparancsnoksága alatt álló démonok egész hadserege, akikkel külön meg kell küzdeniük Isten szentjeinek. Tudta, hogy ez nehéz harc lesz, de Alexandriában annyi példáját látta a keresztény hősieségnek, hogy egy pillanatnyi kétségesen volt a győzelemben. A triumfus után kihallgatásra jelentkezett a császárnál, és kérte az udvari szolgálatból való elbocsátását. A császár meglepődött, és megkérdezte tőle, nem fejezdi-e be előbb azt a munkát, amelyel megbízta. Azt felelte neki, hogy úgy érzi, nem fog meghalni tudni, míg meg nem írta a császár életrajzát, és maga se vette észre, Isten mennyi fenyegetést öntött ekkor az ő hangjába. A császár figyelmét is elkerülte a hang színének megváltozása. Egész barátságosan kérdezősködött tovább, hol fog megtelepedni és miből fog élni öreg napjaira. Nem tart-e attól, hogy megbánja ezt az elhamarkodott lépést? Ő azt felelte, elérkezettnek látja az időt arra, hogy kilépjen a világ sírboltjából, ahol annyi ideig feküdt a hiúságok szemfedője alatt. A császár elmosolyodott, vállat vont, és 3 erszény aranyat adatott neki. A rétor ebből 1 erszényt a szegények táplálására adott át a püspöknek, 1-et a vértanúk holttestének megváltására fordított, és 1-en új kápolnákat ásatott a katakombákban, ahol a hívek nem csak halottaik ünneplésére, hanem az élet igéinek hallgatására is összegyülekeztek. Magának nem tartott meg semmit, mert ő ettől fogva a gyülekezet szegényeinek kosztját ette. Bár hetenként 3-szor csak kenyéren és vízen élt, és mindig ugyanazt a ruhát nyüstölte. Minél kevesebb gondot fordított magára, és mentől jobban leromlott testileg, annál acélosabbakká váltak lelke szárnyai, és annál izzóbb lett fekete szemeinek komorsága. Bár kárhozatra méltónak ítélte a tévegés éveit, amelyeket a könyvek között töltött, és nagy bűnösnek magát, a vakot, aki filozófusoktól, tehát világtalanoktól kérte a világosságot, Krisztust valló beszédeinek sima oszlopára is felfutottak a régi retorika folyondárai. És bár a bálványimádókat kerülte is, mióta az udvart elhagyta, Biontól nem tudott elszakadni. A gyerekkori barátság kötelékeit nem tudta-e eltépni, vagy vitatkozó társ kellett neki, akinek senki sem mert ellent mondani, vagy azt a titkos reményt táplálta, hogy őt is rátereli az igazság útjára? Maga se tudta, de nem is kérdezte magától. Most is úgy ült Bionnal szemben az Anulinos palota kis könyvtár szobájában, mint Antiókiában vagy Alexandriában, és soha se jutott eszébe, hogy Isten haragja ezért rájuk szakítja a tetőt, vagy megnyitja alattuk a földet. Megengeded, Lactantiusom, hogy befejezzem ezt a levelet? Bólintott neki baráti üdvözletet a matematikus. Mindjárt jön érte a nikomédiai futár. A császárnak írsz. Megírhatod neki, hogy még most is emlegetik Rómában. Gondolod? A magad fülével meghalhatod, ha kimégy a tejpiacra. Én tudod, ott lakom egy padlásszobában az 5. emeleten, és minden reggel hallom, mikor eljövök az úrról. Azt mondják, Vespasianus óta nem volt ilyen császár. Bion fölnézett az írásból, és elnevette magát. Mit nevetsz? Azt, hogy majd megfúltam, olyan nagyot nyeltem. Azt akartam mondani, Zeusra, de lenyeltem. Inkább csak olyat mondok, amiben az Istened is benne van. Deus Panteusra. Hát miben hasonlít a teljes kofák szerint Diocletianus Vespasianusra? Amiben felül is múlja. A zsugoriságban. Azt mondják, még ilyen piszkos triumfust nem láttak, mint az övé volt. Az elefánt kevés is volt, sovány is. Adóban foglalták le valami állatmutogatótól a marsmezőn. Azt is hiába várták tőle, hogy majd fölmegy az arany ház tetejére. Minek ment volna? A császár nem kéményseprő. Más császárok onnan szokták ilyenkor marékkal szórni az aranyat. ő még csak egy rész azt se szánt másfél millió hódolójának. Mindössze 20 senyvet bikát, 2 életunt oroszlánt és 33 keresztényt szúratott le a fölséges nép örömére. Írd meg neki, hogy a nép csak akkor békül meg, ha legalább 3000 keresztényt süttet meg a kedvéért. Nagy baj lesz belőle, ha nem siet vele. A lócsiszárok, tímárok, fazekasok, baromorvosok, szekkovácsok mind forronganak és visszakövetelik az ősi szabadságot. Azt mondják, hogy cirkuszt vagy népgyűlést. Jó kedved van, rétor, bólintott a matematikus. Csak duruzsolj tovább, attól én írhatok. És írta tovább, ottól abbahagyta. Azt hiszi, Quintiport minden gyámkodás és fölügyelet alól föl lehet szabadítani. Mióta szabad ember lett, és a maga ura, másképp kell vele bánni, mert ő is más lett. Azelőtt szép volt, mint Antinous, most emellett bölcs is lett, mint Egyptius. Azt hiszi, ő lesz az az uralkodó, aki valóban szerencsésebb lesz Augustusnál, és boldogabb Trajanusnál. Ő már most is rámerné bízni egy tökéletes fiatal férfira, akár Róma város kormányzását is. Olvastál már ma Acta Diurnát? Fogta meg a kezét Lactantius. Nem, nézett föl Bion, nem szoktam unatkozni. Te már annyira vagy? Mindig azt hittem, hivatalos lapot csak gyógyíthatatlan betegek olvasnak, akik halálukat így óhajtják siettetni. Hallgass ide! Keresett elő a rétorra a magával hozott iratok közül egy papíruszlapot. Március 31-e szerda. A latin ünnep megtartatott, a Mons Albanuson az áldozat bemutattatott, és ez alkalommal húskiosztás is volt. A Kapitóliumon piros zászló lengett, s a konzulok a marsmezőn feleskedték az újoncokat. A Cöliolumon nagy tűz volt, teljesen leégett 2 nagy bérház, 5 közönséges lakóház, a tűzbe vezett 2 ló, 9 sertés és 7 rabszolga. Egy bagoly repült végig a Vianován, az augurok jelentése szerint nyugtalanságra semmi ok. Március 1-e óta egyetlen keresztény sem végeztetett ki. Az utolsó mondatot a rétor különös hangsúllyal olvasta, és aztán ránézett Bionra. Tudod, mit jelent ez? Bion a császártól tudta, hogy a Fláviuszok és a császárné arra akarták rávenni Alexandriában, adjon amnestiát a keresztényeknek a római diadalmenet alkalmából. A császár a kérést ebben a formában elutasította. Neki Bionnak és valószínűleg a császárnénak is meg is mondta miért. Azt akarta, fia legyen az, aki a bíbor felvételekor az amnestiával megadja a birodalom népeinek a teljes békét. A császár ezt annál természetesebbnek tartotta, mert hiszen az üldöző rendeleteket úgyis azért adta ki, hogy a fiú életét a jóslat beteljesedéséig se az összeesküvők orvszándéka, se a megbántott istenek haragja lefenyegesse. Mire a jóslat beteljesedik, talán az istenek is összebékülnek egymással. Igaz, hogy addig még egy évnek kellett elni. S a császár azt hitte, módját találta annak, hogy ez az év ne legyen véres. Egyelőre Róma városára adott ki enyhítő ediktumot, amelyel megszüntette a keresztények üldözését úgy hatósági kezdeményezésre, mint feladásra, és a halálos büntetés csak azokra tartotta érvényben, akik maguk jelentik fel magukat, mint keresztények. A halál eszköze csak a pallos, kínzás nélkül. Ebben megnyugodtak a császárné is, a Fláviuszok is, különösen, mikor a császár megígérte, hogy az eredményhez képest az egész birodalomra ki fogja terjeszteni a rendeletet. Bár nem mondta senkinek, maga is szívből kívánta, hogy foganatja legyen. Amit az üldözések rémségeiről hallott és az aktákban olvasott, újra felébresztették benne azt az iszonyodást a vértől, amit Antiókiában érzett. Önmagának is alig merte bevallani, de mind jobban meggyőződött róla, hogy éjszakáit is az üldözések rémképei rontják meg. Mindezek tudatában Bion azt felelte, hogy nagyon is tudja, mit jelent a hivatalos lap híre. A keresztény üldözések végét. Nem, jajdult fel a rétor, a kereszténység végét jelenti. Nem minden kereszténnyel mert volna ilyen őszintén beszélni, mint Bionnal, aki hitetlen volt. Neki elmerte mondani, hogy a nagy harcnak most kell eldőlni, mert csak most lehet győzelmet várni, amikor az üldözések hősökké tették Krisztus katonáit. A fegyverszünet azt jelentené, hogy a szentek drága vére hiába hullott. A kereszténység vissza fog hanyatlani abba az elernyesztő nyugalomba, amelyből az üldözések felrázták, és abba a puhaságba, amelyből Isten azért vesszőztette ki, hogy a szenvedések pörőjével keményre kalapálja. Most a sátán újra ki fogja vetni hálóit és lépeit, hogy összefogdossa az Isten kalapáját.

búja zene, a fajtalan tánc, a festett arc és a kibodorított haj, a szemérmetlen szobor és festmény, a színház, kocsi verseny, az aranyezüstedény, a fehér kenyér, a melegfürdő és a tollas vánkos. Győzni nem lehet harc nélkül, fejezte be a lemondásnak olyan őszinte mondatával, amelyet se nem tanult, se nem tanított a rétoriskolában. Az Antikrisztusnak az ördög sugalta azt a gondolatot, hogy a harc megszüntetésével lehetetlenné tegye győzelmünket. Biont a dolog, aga nem érdekelte annyira, mint barátja felizgulása, amelyet nem tudott egészen megérteni. Kételkedve húzta fel szemöldökét. És gondolott, hogy most már csak ugyan megszűnt a harc, rétor fölkapta és egy markolással összegyűrte a hivatalos lapot. Látod, mióta csak az önként jelentkezőket végzik ki, egyetlen vértanúval se szaporodott a szentek serege. Először görnyedve elhallgatott, szinte lélegzetet se vett, csak fekete szemeinek lobogásán látszott, mekkora tűzék belül. Bion nem nézte, papíruszára hajolva befejezte a levelet. Azzal, amit most hallott, meg volt győződve, hogy nagy örömet szerez a császárnak. A keresztényeknek egyik főemberével beszéltem ma arról a különös harcról, amelybe az istenek keveredtek egymással. No, nincs meg benne az igazi filozófusok nyugalma, amely képessé tenné arra, hogy a hegyről lenéző ember módjára szemlélni az emberi dolgokat, értelmes és becsületes férfiú. Szavaiból azt vettem ki, hogy maga az istenek atya se cselekedhetett volna bölcsebben, mint te, mikor a keresztények bírájává saját lelkiismeretüket tetted a hóhéreért. Minél előbb terjesztett ki világúra az enyhítő rendeletet az egész impériumra, a napfény, az eső és a szél annál hamarabb szét fogják porlasztani a makacs és kemény sziklát, amely a víz alá rejtetten átfúrhatta és elsüllyeszthette volna a birodalom hajóját. Kész, hajtogatta össze a levelet, és rámosolygott a rétorra. Az azonban nem mosolygott vissza, felállt, és keményen megszorította a matematikus kezét. Én is készen vagyok. Búcsúzom tőled, Bion. Ha ilyen nagy bűnös, mint én vagyok, Isten színe elé juthat, imádkozni fogok érted, és arra kérem, mielőbb világosítsa meg elmédet, és mellettem adjon neked helyet az ő asztalánál. Hosszú idők óta most először játszott valami mosolyféle szigorúságra szokott szája körül. Régi élő mosolyok halott kísértete. Azon a helyen aztán nem lesz több vitánk egymással. De most lesz, az egész Isten seregletre mondom, ugrott fel a matematikus. Quintipor lépett be, Bion köszöntést biccentett felé, és megragadta Lactantius mellén a ruhát. Mit akarsz tenni, rétor? Rétor arca felragyogott. Feljelentem magam, mint keresztényt. Eddig nem tettem, mert úgy éreztem, nem vagyok méltó a vértanúk pálma ágára, és Isten tartogat még valamire. Most látom, hogy erre tartogatott. Engem választott ki eszközének a hamvadó tűz felszítására. Heves vita kezdődött a két tudós közt, és ezúttal Bion volt az indulatosabb és harsányabb szavú. Ő támadott, s a rétor csöndesen és nyugodtan védekezett, néha saját fegyvereit fordítván a matematikus ellen. Ha a test olyan nagy érték, Bion, amilyennek te mondod, akkor az a legalkalmasabb a lélek megváltására. Kinek a lelkét akarod te megváltani? A tiédet már megváltotta a Krisztusod. Azokét, akik nem tudnak a megváltásról. Krisztus mindenkit megváltott, de nem mindenki hisz neki. Vannak emberek, akikért nem elég az Istennek meghalni, akik súlyos, nehezen munkálható anyagból vannak, nagyon a földhöz tapadnak. Ezeket csak ember tudja megváltani, hozzájuk hasonló. Bion hadonázva tiltakozott, aki ővel együtt hallgatta Arnóbiuszt és

0: tanultabb filozófusokat, az nem mondjon ilyent. Az ember se Isten, se másik ember meg nem válthatja senki, aki idegen. Ha van megváltás, mindenki csak maga válthatja meg magát. Nem bionom, ellenkezett szeliden, de szilárdan a rétor. Ezt te nem értheted meg, mert te is súlyos és nehezen munkálható anyag vagy. Te csak azt tudhatod, hogy az oktalan baromnak a bálványok oltárán elfolyó vére csak a ruhát mocskolhatja be, de nem tisztíthatja meg a lelket. Az ember halála más. Az ember megváltója embertársának, ha szeretetből adja érte vérét. Az utcán kezdtek elhalni a nappal hangjai. Néha muzsikaszó foszlányai csapódtak az ablakhoz, máskor részegek kurjongatása dörömbölt rajta. Bion széthúzta a fatáblákat. A Via Nomentana már teljesen sötét volt, és inkább csak sejteni, mint látni lehetett a nyüzsgő emberbogarakat. Fel-fel csillant köztük egy-egy fénybogár is, néha kettesével, hármasával. Gazdag polgárok és előkelő urak előtt rabszolgák vittek ott bronzkeresztes, olajozott vászonlámpásokat, vagy szurkos fenyőfákjákat. Hát, eredj, mutatott ki bosszankodva Bion a sötétbe. Ha gondolod, hogy a prétorok a te kedvedért most összeülnek keresztényt égetni, eredj, Lactantius. Aztán mosolyogva megölelte a rétort. Mit szólnál hozzá, testvér, ha elcsalnánk magunkkal az amfiteátrumba? Legalább még egyszer mulasd ki magad, mielőtt példát adsz a híveidnek. No, ne nézz rám olyan baziliszkus szemmel, hiszen én csak a javadat akarom. És mit tudhatod? Hát, ha ott akar csodát tenni az Istened. A rétor lehajtott fejjel szó nélkül ellépegetett a szobából. Bion csak most fordult oda Quintiporhoz. Hát te fiú, nézd, hogy rájár még a szám. A csillagokra mondom, lovagot gondoltam. Hagyd el, Bion, bár fiú lehetnék még, mondta csöndesen Quintipor, és belekarolt öreg mesterébe. Együtt megyünk? Hová indultál? Hát nem a Circus Maximusba kíséred a királylányt? Reggel még azt terveztétek, nem? A rabszolgáidtól hallottam, hogy ma nagy mulatság lesz. Itt az ablak alatt is ordított a délután a kékek kikiáltója, hogy ma legalább 10 kocsist vernek olyan zöldre, mint a tunikájuk. Veled akarok menni, felelte Quintipor. Szórakozottan. Azért szerelmesek, hogy összevesszenek, gondolta Bion. Amit ma Vénusz kalda bajt csinált köztük, holnap jóvá teszi Vénusz Conciliatrix. Behívták a domestikust, és tőle kértek tanácsot, melyik színházba menjenek. A palota felügyelő a cirkuszt ajánlotta. Ő is azzal, hogy ott ma nagy mulatság lesz, de mint zöld érzelmű férfiú, ő arra hívta bizonságul az isteneket, hogy 10 cirkuszkocsist fognak olyan kékre verni, mint a sapkájuk. Színházat kérdeztünk, nem cirkuszt, hallgattatta el Quintipor. A domestikus bár magában megbotránykozott rajta, hogy urai színházba mennek, mikor cirkuszba mehetnének, egy kis tűnődés után a Pompeius színházat ajánlotta. Ott zene is van, mesztelen táncos nők is, és sokat lehet nevetni, mert Genézius is ott játszik. Genézius? Rezzent össze Quintipor. Igen, uram, az a híres mímus, akit a szentséges Augustus Róma városának ajándékozott. Azt mondják, ezzel több örömet szerzett Rómának, mint azzal, hogy a termákat építette. Azokban csak 3200 ember fürödhet meg egyszerre, de a mímusnak minden este 12000 ember nevet. Üvös szél fújt, dögletes szagot hozva, az Esquilinuszi temetőről, amelynek szegény fertájában, a nyílt karnáriumban egymásra dobálva rothadtak a rabszolgák, koldusok, fegyencek és elhullott állatok tetemei. Köpönyegüket szorosan maguk köré csavarva és sarkát szájuk elé tartva, megindultak a fákja vívő után. A Via Nomentana második mérföldkövénél jártak, megködlött előttük valamelyik Patricius család mauzólemának márványkupolája, s a sötétben megnyikordult egy elelfulladó reket köhögésektől megszaggatott emberi hang. Olcsó Szilvánusz istent vegyenek, csak két szesztercius a valódi ólomlovon ülő Epona istennő, aki lovastól együtt csak balkaszható és biztos szerencsét hoz a hippodromban. Itt a pecsétföldből égetett Tiberis isten. Aki arról issza a Tiberis vizét, azt nem leli ki tőle a harmadnapos hideg. Vintibor kivette a fákját a rabszolga kezéből, és oda világított vele a mauzolem lépcsőire. Mit csinálsz itt, Benoni? Az isten kereskedő gubbasztott a hideg köveken, piszkos klepetusában. Elfáradtam, pihenek egy kicsit, köhécseltem mellére szorított kézzel. Megyek hazafelé. Jeruzsálembe? Ó, uram, hol vagyok én még attól? Nevetett fájdalmasan Benoni. Tiberisen túlra megyek a Kandeláber Severus házába. Akkor hát igyekezz, Benoni, és kérd az isteneidet, hogy latrok kezére ne adjanak. Valami pénzt dobott neki, és visszaadta fákját a szolgának. Előre. Pár lépést mentek, aztán gondolt egyet, és visszaküldte a fákjást a zsidóhoz, kísérje el legalább a Tiberisig. Éjfél felé aztán legyen a színház előtt friss fákjával. Most sötétben is oda találunk, ugye, Bion? A matematikus bólintott, és megkérdezte, miféle isten nyomorultja volt ez. Régi barátom, felelte különös hangon Quintipor. Az jutott eszébe, vajon emlékszik még a zsidó kis titre? Milyen furcsa, hogy eddig mindig olyankor találkozott vele, mikor kis tit valahogy belenyúlt az életébe. Ezen a napon ez már második találkozása volt a görbelábúval. Reggel a fórumon akart vele megvásároltatni egy fügét mutató fortunát, mint szenverés ellen való talizmánt. Mintha volna olyan szem a világon, amelynek a verése ő rajta fokatna. Miféle nemzet? Kérdezte Bion. Hogy is szólítottad? Benoni. Tudtam, hogy valami szíriai idióma. Valami olyan. Zsidó. Benjamin az igazi neve. Az annyit tesz, hogy a jobb kezem gyermeke. Benóninak, vagyis a fájdalom gyermekének ő nevezte el magát. Azt mondja, az is marad addig, míg haza nem megy Jeruzsálembe. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hát ez honnan is ismerős? Lactantius szokta emlegetni, úgy, hogy mennyei Jeruzsálem. Igen, ezt persze, tudom már, az Júdeának a fővárosa. Most Éliának hívják, mióta a mi kolóniánk. De hát oda nem teheti be a lábát zsidó. Még annyit se tud ez a roncsházi. De tudja, csak hogy azt mondja, pénzért mindent lehet. Itt vagyunk. Herkules három ember magasságú aranyozott bronzszobrára mutatott, amely bal karján az oroszlán bőrt tartotta, jobbjával fatörzs vastag bunkójára támaszkodott. 100 évvel ezelőtt még jó szobor volt valahol Hellászban. Bizonyára itt is tudott volna jövendőt mondani, de itt nem kért tőle jóslatot senki. Szállítás közben a szemfüles hajósok fölfedezték, hogy a tarkóján akkora kerekjuk van, amelyen egy fölserdült fiú kényelmesen belefér, és ha az istenek tehetséget adtak neki, minden feladott kérdésből kiérti, milyen feleletet várnak rá.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólyakali.
3: Zsoszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: elképzelni, hogy önmagát is hagyon lőheti.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit-szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Mosquitune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
1: Az időjárásról.
2: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és a velünk szembe ülő Püskini Sárközi Ildikó, pénzügyi tanácsadót, és férjét, Püski Lászlót, aki azt mondta, hogy úgy apostrofáljuk őt, hogy Püski Sándor könyvkiadó alapító gyermekét. Velem van dr. Csókai András.
2: És Petrányi.
1: És én Szőr Anna, Petrányi Szőr Anna vagyok.
2: Aki a műsorvezető társam.
1: Évek óta, igen. Most már. A beszélgetésünk apropója, hogy pünköskor Balatonfüreden jártam, és Timofi Éva, közös barátnőnk, felhívta a figyelmem néhány nagyon komoly magyar és magyar keresztény kulturális értékre. Beszélgettünk Timofi Évával, aki egyébként kulturális szervező, és azt mondta, hogy feltétlen szeretném, hogyha mi a nyilvánosság előtt is beszélgetnénk a Püski családról, csupa nagybetűvel, Éva lelkemre kötötte, hogy csupa nagybetűvel, és egyáltalán a Püski életútról. Ezért gondoltam, hogy egy picit felelevenítenénk azt az élményünket, amikor 2009-ben megszületett a Nemzet Stratégia című könyv, egy tanulmánygyűjtemény, és akkor még élt édesapád, hiszen ő 1911-ben született, és 2009-ben távozott a földi életből, és úgy gondoltuk, hogy talán felelevenítenénk ezeket a közös élményeinket, akár a Nemzet Stratégia, akár több egyéb mű kapcsán. Milyen volt Püski Sándor, mint édesapam?
3: Édesapám nem nagyon foglalkozott a gyerekneveléssel, édesámra volt ez bízva. És ha valami rossz történt, akkor édesanyám azt hitte nem minket, soha nem. Minket soha nem szidott, soha nem bántott, hanem édesámnak tett nagyon finoman szemrehányást. Tehát nálunk soha nem volt kiabálás,
1: az édesanyja Zoltán Ilona, aki társa volt, és minden életrajz úgy ír rólam, hogy a könyv nagyasszonya, a magyar könyv nagyasszonya, 1935-ben házasodtak össze, miután Püski Sándor elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egyetemet és jogi diplomát szerzett.
3: És utána mindig együtt dolgoztak, szóval egy pillanat se. Ott se töltöttek egymás nélkül. Mikor a könyvvel dolgoztak, a könyvvel, mikor már nem lehetett a könyvvel szakmába dolgozni, 50-ben államosították őket, megelőzve a többi könyves, akik 52-ig lehettek.
1: Ha jól értelmezem, akkor ő jogászként nem dolgozott.
3: Ne, egy percet se dolgozott.
1: Egy percet se dolgozott. Ildikó, te hogy láttad őt?
4: Csodálatosnak ítéltem meg, tehát apósomat is, anyósomat is, olyan nagy szeretet volt közöttük, és olyan példa értékű volt, ahogy a gyerekeiket nevelték, tehát ugye együtt dolgoztak a másik, tehát az Istvánnal is, Lacival is, és anyósom, tehát mi ugye minden nap találkoztak, tehát olyan boldogan, örömmel örölte és csókolta őket, minthogyha mondjuk egy hete nem találkoztak volna. Együtt ebédeltek, tehát minden, tehát olyan példaértékű volt a szeretetük, vagy például Amerikában, amikor az egyik unoka ott aludt nála, és akkor este 9-kor mondom, hova tetszik menni, mamika? Azt mondja, hát megyek palacsintát sütni. Mondom, most este 9-kor, hát igen, azt mondja, hát Attila szeretett volna enni palacsintát. Neki állt este 9-kor vagy 10-kor, mert a gyerek ugye ezt kívánta. Tehát olyan feltétel nélküli szeretetet tapasztaltam nála, tehát a gyerekei, az unokái iránt, hogy ez valami csoda, mert ugye mindig valamit várunk a gyerekek.
3: De inkább a férje iránt.
4: Igen, hogy gyakorlatilag, tehát ugye mindig várunk valamit, hogy akkor majd, ha jól tanulsz, majd, hogyha jó lesz a bizonyítvány, ha ezt jól megcsinálod, itt nem volt ilyen, szerette őket olyannak, amilyenek.
1: Tehát feltétel nélküli szeretettel szerette Zoltán, Püskiné Zoltán Ilona, Püski Sárnorné Zoltán Ilona és a családját, de nem menjünk még rögtön Amerikában, hiszen ez az életút igen gazdag volt Magyarországon is. 35-ben jogi egyetem elvégzésére megszűnése után történt a kiadó alapítás?
4: Nem, 39-ben alapították,
1: 39-ben, igen,
4: tehát nem azonnal. 38-ban már megvolt az üzlet a Szerb utcában, és a következő évben alapította meg aposom a Magyar Életkönyvkiadót. És pályázatot írt ki, olyan...
3: Több kísérlet volt már, hogy előtte is. Tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy amikor a jogegyetemre ment, ő már tudott gyors írni, és ez volt a legfontosabb.
4: Az órára
3: így kerülhetett föl Pestre, így mehetett egyetemre.
1: Békésről, hiszen Békésben született.
3: Igen. Igen. És rögtön ők mindig kitűnő tanuló volt, és már első évben is már még a ügyvéd irodánál ügyvédbojtár volt, de fél év után már tanította a gyengébb tanulókat, és másodéves korában lejegyzetelte a előadásokat, mert akkor nem voltak könyvalakban az előadások. Akkor felmondta az előadását, a tanulók valamit megjegyeztek belőle, leírtak belőle, de édespám leírta az egészet gyorsírással, és
4: ezt elegépelte, és ebből lettek a jegyzetek, az egyetemi jegyzetek.
1: De honnan jött a könyvek szeretete, hiszen ő szegény paraszti családból, földműves családból származott. Hogyan volt ez az elköteleződés a magyar kultúra irányában?
4: Elsősorban szerintem a parasztság iránt, hogy az őket is fel kell emelni, vagy hogy, tehát hogy meg kell mutatni az embereknek, hogy milyen tehetség van a paraszti, a kicsit lenézett, vagy hogy mondjam, tehát ilyen pejoratív értelemben használjuk, ugye ezt, hogy ez paraszt, tehát a legkiválóbb embertípusnak gondoljuk mind a ketten. Ugye aposomék életéből is láttuk, hogy ugye nem az volt a lényeg, hogy valaki egyetemi végzettséget, hanem igenis meg kell adni annak a lehetőségét, hogyha valaki tehetséges, akkor azt ki tudja fejteni akkor is, hogyha szegény paraszt, és hát ugye itt van Sinka Istvánnak az esete, aki egyik dombról a másikra terelte a birkákat, és közben olyan csodálatos verseket írt, hogy az embernek könnybe lábad a szeme, ha csak belegondol. Hogy igen, fel kell emelni a parasztságot is, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ki miben jó, ki miben tehetséges.
3: Édespám sokat gondolkodott arra, hogy milyen szerepe lehet ő ebbe a világba, tehát a 30-as, 40-es években, hogy hol tudna segíteni az országnak. Azt mondja, ő nem tartotta magát olyan tehetségesnek, hogy írjon. Politikus meg nem akart lenni, nem tetszett neki, amiket megismert általában a politikusokat, nem vágyott rá. És itt egyetemi jegyzetek, meg ebből kialakult barátságok után megismerkedett Sinkával, Szabó Pállal, Németh Lászlóval, és akkor rájött, hogy...
2: De milyen hívő ember volt ő?
3: Tessék?
2: Imádkozó ember volt.
3: Milyen hívő ember volt? Templomban annyira nem jártunk, mert nem is nagyon mert mindig fontosabb dolga volt, de mindig hívő ember volt.
2: Uh-huh. Tehát kereste a hívást?
3: Igen, kereste. És kereste, hogy...
2: Hát mindnyájan keressük, igen.
3: És eltőkért volt konokon, eltéríthetetlenül ment az a úton, amit ő gondolt.
1: És mi volt ez az út? Mert hogy én nagyon hálás vagyok személy szerint is, hiszen ő fedezte fel Gulyás Pál költőíró műfordítót, egyébként hozzátenném, hogy Baumgarten díjas költőíró műfordítót, nagymamám testvérét, az én unokabátyámat, akit ő ugyan népi irányzathoz sorolt, de nem biztos, hogy a népi irányzat volt, hiszen a költőkkel, írókkal, az előbb említettekkel megteremtődött a harmadik út.
3: És ezt próbálta, hát csomó olyan könyvet adott ki, amit a nagy kiadók nem foglalkoztak vele.
4: Vagy elutasították.
3: Hogyan?
4: Igen.
3: Volt vidéki származások közül is, akit a nagy kiadók kiadtak, például Mixátot korábban, meg a Móri Zsigmondot, meg voltak, akik elvileg népírók lehet, lehettek volna, de azt a nagy kiadók már lenyúlták, úgymond lenyúlták édesapám előtt már.
1: Voltak éppen, ugye általa is teremtődött meg a Válasz folyóirat. Igen. Gulyás Pál Debrecenben Németh Lászlóval alapítottam 1929-ben, és ennek a továbbélése volt a harmadik út kifejtése, a válasz a nyugatra. Igaz, hogy Németh László megkérdezte, hogy ugyan ki kérdezett minket, hogy nekünk válaszolnunk kell. De azt hiszem, hogy az ő legnagyobb érdeme a azokba, harmadik út.
3: Azokban az években a legkomolyabb gondolkozó a Németh László volt az író között, aki voltak esetleg jobb regényírók, meg de gondolkodó, és akik voltak, az a Németh László volt.
1: Németh László, aki ellátogatott Debrecenbe, mert azt mondta, hogy a szegények írójának szegénynek kell lenni, ezért elköltözött a Bocskai kertbe, és népfőiskolát akart létrehozni Gulyás Pállal, Lükő Gáborral, és Juhász Gézával, aki irodalomtörténész professzor volt. Tehát Püski Sándor érdemét én abban látom, hogy felfedezte a népi irodalmat, lehetőséget adott Sinka Istvánnak, Takács Gyulának, akiről egyébként Kaposvárot, könyvtárt is neveztek el, és segítette a népi írókat anyagilag is. Mert lehetőséghez
3: és egész életében kitartottam mellett, édesapám, hogy a népírók.
1: Ildikó, mennyire segítette őt ebben a mély hite?
4: Nagyon segítette ez mindenképpen, tehát kell egy olyan elköteleződés, hogy a feladat iránt, hogy mire vagyok hivatott az életben, tehát a jó Istentől milyen tehetséget kaptam ahhoz, hogy ezt ki tudjam fejezni, és ki tudjam fejleszteni, és át tudjam adni másoknak. Tehát mindenféleképpen kell egy elhívás Istentől, hogy mi a feladatunk, és azt megpróbáljuk teljesíteni. Hát Aposó maximálisan teljesítette, nem volt benne, hogy mondjam, szereplési vágy, nem volt benne, hogy mindenféleképpen, hogy majd díjazza ezt valaki számomra, hanem ő csak a népi vonal, tehát hogy meg a nemzeti vonal az elsődleges, hogy ezt meg tudjam valósítani. És ezért ő mindent megtett. Tehát az, hogy ugye a hatalommal olyan értelemben szembeszállt, hogy nem egyszer, nem kétszer ugye elvitték, tehát rendőrök, tehát a lakásból.
1: Többször is szembeszállt a hatalommal, hiszen igen, ugye még csak a 30-as években járunk, majd most ellátogatunk Szárszóra 1943-ban, ja, amikor diák találkozott, konferenciát szervezett.
4: Igen.
1: Magyar Élet tábort szervezett, talán így pontos, hogy Magyar Élet tábor. És ez egy nagyon különleges tábor lehetett, hiszen 1943-ban itt ért meg Hegedűs Lóránd püspök úr is. Tehát nyilván hatással, ja, volt az ifjúságban.
3: Biztos hatással volt rá.
1: Az ifjúság nevelését ő mennyire tekintette küldetésének?
3: Mi mind a négyen ott voltunk gyerekek Szászon. Öcsém akkor született augusztus 5-én, tehát pár hetes volt, mikor a szászói találkozott.
1: De Zoli Deo Gloria ifjúsági, igen, egyesület, igen, szervezésében, igen, került sor erre a táborra. És milyen saját élményed van ebből a 43-as környezetből, hát, 1943-ban hát
3: sajnos,
1: volt.
3: Hát akkor még... sajnos nincs élményem.
4: Három éves volt.
3: Igazából a háborúról is nagyon kevés, ott már vannak élményeim, tehát 45-ről, 44-45-ről, de 100-ról saját élményem nincsen.
1: De elmondások későbbiekben, amikor igen, a család beszélt igen, erről, illetve hát bevonult a történelemben, igen, ez a igen, tábor,
3: igen,
1: hiszen az 50 éves évfordulót meg is ünnepelték, megemlékeztek 1993-ban.
4: Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy valami hangulat esetleg.
3: A 40 éves is meg akart, úgy volt megszervezve, hogy az is megünnepeljük, de akkor adta ki édesmám a Csórinak a Kutyaszorító című könyvét, vagyis a Csóri előszóval a Kutyaszorító című könyvét a felvidéki politikus ki írta. Most nem jut a szembe.
1: Durai Miklós?
3: Durai Miklós, igen.
4: És akkor elkitították.
3: Édesmámat akkor elkitították.
4: Kitiltották egy...
3: Egy-két évre az országból, mert emiatt a könyv miatt, meg a Csóri előszó
4: miatt. A Csóri előszó miatt ő is, tehát fekete listára került, úgyhogy...
3: Megint. Hát sokat szóra.
1: És akkor 1943 után jött, ugye, hogy a második világháború kellős közepén vagyunk. 44-ben azért ő hangot adott a véleményének. Majd jött a kommunizmus, amikor is ő koncepciós eljárás áldozata lett.
3: Hát be akarták, már 45-ben tiltani édesmámat, el akarták tiltani a könyvkiadástól, de a parasztpárt megmentette igazából. És akkor 50-ig úgy, ahogy te nagyon nehezen kevés dolgot tudott akkor már csinálni, mert papír csak a bot, szóval minden megáltolták, szóval hivatalosan csinálhatta, de mindent elkövették, hogy ne működjön.
1: És 1962-ben végül le is tartóztatták egy koholt vád alapján.
3: Államellenes szervezkedés alapos gyanúja címmel. Ezen könnyű dolog, erre bárkire rá lehet fogni.
4: Én amikor kérdeztem apuka, hogy milyenek voltak a börtönévek, és azt mondja, a Váci fegyházban voltam, ott azt a kategorizáltam a könyveket, azt a népsor szerint, címek szerint és tartalom szerint. Azt mondja, mire pont befejeztem, akkor kaptam amnestiát.
1: 1963.
4: Igen, tehát így fogta fel, tehát hogy mondjam, ott is megvolt a feladat, amit csináljon, és ebbe ő, tehát nem szítta, meg nem szapulta a rendszert, mert azt csinálta ott is, amit mindig szeretett, tehát könyvvel foglalkozni, és amikor ugye kimentek Amerikába a 70-es években, annak is az volt a célja, hogy, mert ugye itt már nem lehetett akkor a könyvkiadást, de és a két nagyobb, Lacina két nagyobb bátyja diszidált, mert ugye itt nem vették fel őket egyetemre, az egyikük különösen egy zseni fiú volt, a Gábor, és nem vették fel, mert ugye milyenek voltak,
3: hát nem, hogy voltak.
4: X-es vagy.
3: Igen. Hát szóval azt mondták, hogy semmiképpen nem mentünk, még középiskolában sem, nagyon egyetemben meg semmiképpen.
4: És akkor leült a család, és akkor megbeszélték, hogy akkor kimennek Amerikába, vagy Kanadába.
1: Mielőtt elindulunk Amerika felé, esetleg hallgassunk egy kis zenét.
4: Jó.
1: És akkor visszatérünk már az amerikai életutatokra.

0: Ott tartottunk, hogy koncepciós büntető eljárás áldozata lett édesapád, Püski Sándor. Egy évet töltött börtönben, majd amnesztiával szabadult. Tartással élte meg, ezt tudjuk. Mi segítette őt ahhoz, hogy ezt a megpróbáltatást átélje, túlélje?
1: Mindig megtalálta a börtönben, és megtalálta azt a lehetőséget, hogy elviselhető legyen. Tehát avval foglalkozott, amivel szeretett. A börtönkönyvtárat tette rendbe. Az alatt még ott volt.
0: És ez erőt adott neki, hogy akkor is úgy érezte, hogy hasznos?
1: Persze.
2: Meg a könyv közelébe lenne, az a csodálatos dolog volt számára mindig.
1: Soha nem volt megtörve, ahhoz, hogy elvitték, soha nem beszélt arról, hogy rettentes volt, hogy valami nem. Elfogadta az életnek ezt a...
0: Még nem, 1966-ban útlevélhez jutott a család. Úgy tudom, hogy Zoltán Ilona, hűséges feleség is, és a gyermekek, akikből ugye ti ketten voltatok otthon, a két testvéred már Amerikában élt akkor.
1: Most 70, először 66-ban mentek ki, és már ők ketten mentek ki. Akkor rengeteg barátjuk volt kint, és azokkal akart édesapám megbeszélni, milyen lehetőségek vannak esetleg, hogy Magyarországon már belátta, hogy nem jöhet az a könyvszakmába vissza, megpróbálja Amerikában is magyar könyvkiadót csinálni.
0: És ezért ment. Merész vállalás.
1: Hát, nem volt könnyű. De édesapám lehetőként volt.
2: Ez volt az élet célja, hogy könyvvel foglalkozzon, és ezt Amerikában tudta megtenni, akkor...
1: Igazából már ők 67-ben hazajöttek, 61 fél évet voltak kint hazajöttek, már rögtön vissza akart menni, de majdnem 3 évbe tartott még, hogy kimehettek, mert nem disszidálni akart, hanem könyveket is akart itthonról is vinni.
2: Igen.
1: Meg kint is kiadni. Tehát egy komoly vállalkozást akart őt csinálni, és ahhoz nem disszidálni kellett, hanem
2: kivándorló útlevél.
1: Kivándorló útlevél, és az még akkor 23 éve tartott.
3: Uh-huh. És így... meddig jutott el az amerikai terv, meddig jutott el az amerikai tervvel, meg tudta végül csinálni ezt?
1: Megcsináltam.
2: Sőt, innen Magyarországról is, tehát előadó művészeket hívott ki, és akkor megszervezte nekik a magyar terület, tehát negyedekbe azokat a előadó esteket, Csóri Sándornak, Csurka Istvánnak, Faragó Laurának, és...
1: Tehát énekeseknek is, művészeknek is, íróknak, költőknek, mindenkinek.
2: Ugye kicsit a magyar kultúra ott is azon a területen, ahol ugye nehezebben tudnak hozzájutni. Hát például a könyvesboltba, akár a második, a Second Avenue-n, vagy a 83-as utcába. Tehát ott elsősorban azért mentek be, hogy beszélgessenek magyarul. És akkor a Sándor bács, hogy tehát akkor ugye mindig volt valamilyen történet, hogy mit tudom, amikor... bement, amikor kitetszett neki adni a Szabó Lőrincnek a verses kötetét, hogy milyen volt Lőrinc. Tehát mindenki, tehát egy személyes beszélgetés volt mindkettőjükkel, tehát Sándor bácsival is, és Ilus nénivel is. Tehát elsődlegesen az ő személyük volt a vonzó.
1: A nagy beszélgető édesanyám volt. Édesanyám mindenkivel tudott beszélni. A négyosztályos elemis fiúval is, és a legjobb tudósokkal, és mindenkivel szót tudott érteni.
2: Szerette az embereket.
3: Igen, ez a kulcs szó, azt hiszem.
2: Igen.
3: Akkor tud az ember beszélgetni, hogyha szeretne.

0: mondom, egy picit, én is úgy érzem, tehát mi is hasonlóak vagyunk, Laci is inkább egy zárkózott típus, inkább egy introvertált, én extrovertált vagyok, tehát hogy például mi is jól kiegészítjük egymást sok dologba. Tehát pláne, hogy az ember rájön, hogy a másiknak mi az erőssége, és de elsősorban önmagamat kell annyira ismernem, tehát számomra az önismeret nagyon fontos, tehát hogy én ismerjem magamat, hogy mi az, amit elvárhatok magamtól és tőle is, tehát ezért mondjuk nálunk azért különösebben vita vagy veszekedés nincs.
1: Mennyi időre tervezték, vagy terveztétek az amerikai kintlétet? Számítottatok-e arra, hogy valaha hazatértek?
2: Ez nem egész így történt a dolog. Mi nem voltunk kint Amerikában csak egy év, másfél évet. De és azt is csak 83-84-ben. Tehát édesapám még 70-ben ment ki, ketten édesámmal. Papíron én is kimentem, édesámat négy szülésen kívül egyszer volt kórházba, épp mikor ki kellett volna menni Amerikába.
0: Epe műtétje volt.
2: Epe vezeték, vagy szóval epe műtétje volt, és akkor édesapám kiment Amerikába, és akkor én mentem ki édesámmal együtt utána szeptemberbe. De jöttem is vissza, ők elkezdték dolgozni, és 76-ba ment ki a István testvérem.
0: Egész
2: családdal. Hát még a nagyobbik fia még itt született, a kisebbik fia Attila már Amerikában született. És István testvérem volt végig kint velük Amerikában. Csak édesmám szerette volna, hogy a nyomda is mi kezdész a nyomdás is lenne, meg könyvkötő a családban, és tervezte, hogy én legyek az, de én nagyon szerettem itthon élni, és meg Ildikó is, és nagyon nehezen viseltük a kint létet, és így aztán haza is jöttünk másfél év után.
1: És a szüleid, ők hogy élték meg? Nyilván vágytak Magyarországra, de számítottak arról, hogy valaha visszatérhetnek?
2: Hát nem hiszem, hogy számítottak rá, de mi es kiderült, hogy lehetséges
0: változás történik.
2: Változás, abban a pillanatban jöttek édesebben még. Már ott volt a Lezsáknál a lakitelki tanácskozása, édesapám már ott volt.
1: Megérkezett Magyarországra, és az élet ment tovább, mert ugye volt egy amerikai kitérő, ami voltak éppen nem volt olyan nagy kitérő szakmai szempontból, hiszen ott is a könyvesbolt és a könyvkiadás volt a küldetésem. Igen. Hogyan tovább, mikor visszatértek 1989-ben?
2: Igen. Itt újra akkor elkezdtem megszervezni. Akkor már együtt, akkor öcsém még akkor még kimaradt Amerikába, ők egy éve vagy két év múlva jöttek haza, és akkor itt
0: kinéztük a helyet, hogy hol lenne jó, tehát ami a lakást is, tehát a Logodi utcában laktak, és akkor a Attila úton pont akkor felszabadultott egy üzlet, és
2: igaz, hogy Krisztina körúton, bocsánat,
0: a Krisztina körúton.
2: És akkor, hogy ott a üzlet, ott a lakás.
0: Közel egy, tehát
2: 200 méterre onnan, és akkor ez így jó lesz édesapáméknak, és akkor.
1: Könnyen váltottak? Könnyen igen. Visszatértek Magyarországra?
0: Igen.
1: És megrázta őket azért ez a kettőség? Mert nagyon sokszor elmondják, akik nem. Hazatérnek, hogy nem. Kettős honvágyuk van.
2: Ugyanúgy, mint a börtönse látszott meg édesapámon, itt sem láttunk semmi olyat.
1: Tehát akkor nagyon jól alkalmazkodtak.
0: Igen.
1: Ahhoz a helyzethez, amire ők valójában vágytak.
0: Igen. Ugyanazokkal a barátokkal találkoztunk.
2: 52 óta ezt várta, vagy 50 óta ezt várta, hogy
0: itthon is könyvkiadást tudjon foglalkozni. És akkor ugyanazok a barátok, tehát például a Cinne Mihálynál, vagy ők jöttek el, tehát akikkel régen is, tehát jó kapcsolatot ápoltak. Ugye nagyon tartalmas életet éltek, tehát társadalmilag is, tehát ugye hívták őket író-olvasó találkozóra, könyvbemutatóra, úgyhogy nagyon örömmel mentek el. Vagy akinél Balatonon voltunk a...
1: Ja. Segítette a népi...
0: Ja, Tatai Sándornál.
1: Segítette a népi irányzatot az, hogy ők Amerikából is be tudtak egy picit avatkozni pozitívan ebbe a népi írók mozgalmában? Mert nyilván Amerikában, New Yorkból népi irodalommal foglalkozni, magyar népi írókkal elég merész vállalkozásnak tűnik. Hatott ez a például a Cine Mihály munkásságára, vagy Csóri Sándorra, hatott rájuk? Tehát pozitív értelemben gondolom, hogy segítette, ösztönöztem?
0: Igen, mondjuk az amerikaiak nem úgy fogták fel, hogy ezek népírók, hanem hogy magyar írók, tehát elsődlegesen. Igen. És őt nagy öröm volt, tehát amikor mondjuk minden évben volt, az volt a neve, hogy itt-ott találkozó, ahol ugye Magyarországról hívtak meg előadó művészeket, művészettörténészt, irodalomtörténészt, előadásokat tartottak, költőket, írókat, zenészeket, akik ugye magyar nyelven, tehát egy kicsit betekintést engedtek nyerni az itthoni kultúrába, és minden nyáron ott voltak. Tehát könyvet árultak, ez volt idézőjelben a szabadság, vagy hogy mondjam, mert számukra, tehát az a fajta szabadság, amire mi elmegyünk mondjuk 2 hétre.
1: Minden esetre elmondhatjuk, hogy a Püski házaspár egy szép lezárt életutat hagyott maga mögött, hiszen ő 98 éves volt, igen, amikor elhalálozott, a felesége pedig 95, mert ő 2006-ban halt meg. Térjünk át egy másik témára. Ildikónak van egy nagyon komoly halálközeli élménye. Téged azért egy picit hamarabb megsuhintott a halál érzése, nem 90-es éveidben, hanem mi történt?
0: 39 éves voltam, tehát mondjuk most már 30 évvel ezelőtt történt. Nyaralni indultunk. Én indultam az Ebrán, most ehhez képest a kórházba ébredtem fel. Tehát mint kiderült, tehát semmire nem emlékeztem, tehát elütött egy autó a zebrám. És akkor
2: mondom... A belső sávba. Tehát nem is az, hogy járdáról lelépett, és ott ütött el autó, hanem a belső sávba ment.
0: Igen. Na, a következő élményem volt, tehát én nem tudtam, hogy mi történt velem, hanem egy ilyen kórházi toló ágyon ébredtem fel. Mondom, Lacira, kinyitom a szemem, mondom, jaj, Lacikám, olyan szépet álmodtam, és ránézek, és látom, hogy a szeméből folynak a könnyek. És mondom, képzeld el, azt álmodtam, én tényleg azt hittem, hogy ez álom, hogy mintha mennék egy kórház folyosóján, menéztem egy ajtón, és láttam, hogy a Jóisten ott ül egy betegnek az ágya mellett. És amikor engem meglátott, akkor felállt a beteg mellől, és felém nyújtotta a kezét, és jött is velem, tehát mentünk egymás mellett. És akkor egyszer csak elértünk egy ajtóhoz, kinyitotta nekem az ajtót, én beléptem, és az a csodálatos, tehát a zöldnek körülbelül 30 árnyalata, a fákat, a bokrokat, aranypor borította, mondom, hát, és inkább tehát az a fajta nyugalom, a csend, ami ott fogadott, az a belső béke, ami az embert elfogta, ahogy mentem az úton, elhajlottak mellettem a virágok, távolról halk zene szólt, és ahogy a zenének a hangszíne változott, úgy változtak meg a virágok színe is, hogy például, hogyha magasabbra váltott a zene, akkor a bordó virágból sárga lett. Tehát mondom, és így végig az úton, mondom, csodálatos volt. Mondom, akkor tőlem megkérdez a Jóisten, vissza akarok-e jönni? Azt mondtam volna, hogy nem. Ez tényleg úgy volt, mint ugye a Pál apostolnak az első levelében, hogy a szem nem látott, fül nem hallott, tehát azt várja az ember, tehát egyszerűen valami olyan csoda fogadott, amire azt mondtam, hogy tényleg ez biztos, hogy a mennyország lehetett. Az is volt, az út végére, amikor értem, akkor mint egy kis tengerszem, egy kis folyó hömpölygött a út végén, és egy kis madárka, aki ugye a csőrével egy csöpp vizet felvett, és azon is aranypor csillogott, és odaszállt a kezemre. Tehát mondom, valami olyan az a béke és a nyugalom, ami fogadott. Na most ennek az élménynek a hatására, tehát én tudtam jól, mondja akkor Laci, hogy elütött egy autó. Na most kiderült, hogy ebből, tehát gyakorlatilag mindenféle törésem volt, tehát medencecsont törés, ülőcsont, szeméremcsont, nyakcsigolyámról levált egy csontszirány, 12 centis koponyatörésem, bordatöréseim voltak, ablakos bordatörés, semmi fájdalmat nem éreztem. Azt mondja az orvos, hát ez nem létezik, eltört 9 csontja. Mondom, hát a doktor úr gondoljak, egy fél algópirint esetleg. Tehát nyilván engem annyira ez az élmény, hogy ott volt a jó Isten mellettem, hogy láttam, tehát a barna haját, a gyönyörű kék szemét, a fehér lepel volt rajta, barna sarú, és hogy ott sétált mellettem, ez nekem olyan boldogságot és erőt adott, hogy én tényleg nem éreztem fájdalmat.
3: Ez a mindig a jó Isten mondod, Krisztus
0: igen,
3: arc volt?
0: Igen.
3: Krisztus volt?
0: Igen, Krisztus.
3: Aha,
0: tehát jó. Valami olyan csodálatos, de mindig, tehát nekem...
3: Ez egy Krisztus élmény.
0: Krisztus akkor. Élményem volt, igen. Tehát olyan csodálatos volt, hogy például később, tehát gyorsan egy ilyen dologból, tehát gyorsan meggyógyultam, tehát gyakran 4 hónap után mentem dolgozni ebből a sok, mert tehát nekem ez olyan erőt adott, olyan élményt, hogy ott fogta a kezem, tudtam, hogy minden jó fog történni velem.
3: És előtte erős voltál már a hitben, mielőtt ez...
0: Ennyire nem.
3: Azt gondolom, de hogy szükség volt neked, úgy érzed erre?
0: Igen.
3: Erre a kegyelemre?
0: Szükségem volt, igen.
3: Uh-huh.
0: És gyakorlatilag, amit most olyan értelemben, bár azt hiszem, hogy talán egy kicsit alkudoztam vele, hogy én még addig nem szeretnék meghalni, amíg nem ismerem meg, vagy nem látom az unokáimat.
3: Igen, ez egy szokásos kérés.
0: Na, és akkor igaz, hogy kellett rá várnom még 20 évet, tehát mondom, ez volt a... Tehát ez a feltét idézőjelben, tehát hogyha lehet ezt így mondani. Na most ebből, hát ennek mi ott haszna, vagy hogy mondjam, tehát az előnye, hogy elmentem az onkológiai intézetbe, és a betegekkel, tehát ugye elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, nem tudom, 9 hónapos tanfolyam volt, minden daganattípusról ugye beszéltünk, vagy tanultunk, akkor jártam jogára, tudatos jelenlét, meditációkra, és végül is, tehát, hogy és a beteglátogatást vállaltam, amikor elvégeztük, mert van, aki telefonos szolgálatot, stb., és én beteglátogatást. És akkor gyakorlatilag, hát 25 évet tulajdonképpen ezzel foglalkozom, tehát, hogy volt egy Békésről, aki ismerte aposomékat, ugye, mert a kisváros volt még annak idején Békés, ismerte őket, és akkor őt látogattam. Amikor ő hazament Békésre, azt mondja, de most én elmegyek, de itt van a Feri bácsi Debrecenből, gyere be hozzá, őt is látogass meg, mert ővel is majd jól elbeszélgetsz. Na, így történt, és akkor tehát sok, tehát olyan mondanám, hogy pozitív élményeim vannak, hát van nyilván negatív is, de tehát például valakinek elmesélem ezt a vagy tudom én, szól a nővérke, vagy mondjuk épp beteglátogató vagyok, és valaki mondja, hogy a másik szobába haldoklik a Piroska néni. Átmegyek a másik szobába, és akkor mondja a nővérke, hogy meséljem el neki az élményemet, tehát ezt a halál közel élményt. És akkor látom az arcán, hogy amikor elmesélem, hogy én mit láttam a mennyországba, hogy milyen csodálatos volt, és akkor látom, hogy kezd mosolyogni, be van ugye már kötve az infúzió, lehet, hogy kap egy kis morfiumot is, elmosog, aztán igen, aztán látom, jön édesanyám velem szembe. Tehát, hogy az a fajta, hogy mondjam, tudás vagy tapasztalat, amit én ott kaptam ugye a mennyországba, azt át tudom adni, vagy el tudom mesélni, és ezzel, tehát közelebb, tehát nem kell félni a haláltól. Mondom, olyan gyönyörű, tehát olyan gyönyörű a mennyország, hogy nem azt mondom, hogy most egész életemben, tehát arra vágyakozom, de hogy nem kell ettől félni. De mondjuk nem, tehát elmesélem a történetemet, és mindenkinek ez valami olyan pozitívumot ad, hogy akkor nem, ne szomorkodjunk azért, mert meghalunk, hanem mondom, hidd el, mondom, akit szeretnek, úgyis bennmarad a szívünkbe, és soha nem felejtjük el.
1: Nagyon szépen köszönjük Püskin és Sárközi Ildikónak ezt a tanúságtételt. Püski Lászlónak, hogy segítette őt ezen az úton, és a szép visszaemlékezést az édesapjáról, Püski Sándorról, és ne feledkezzünk meg Timafi Éváról, aki összehozta ezt a jó kis csapatot, hogy beszélgethessünk.
0: Igen.

Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az intézmény vezetősége közölte, hogy a berendezés hűtési rendszerének cseréje sikeresen megtörtént. A próbaüzemet követően a betegeket július 15-e óta már újra a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kórházban fogadják. A diagnosztikai eszköz hűtése még a hónap elején hibásodott meg a szolnoki egészségügyi intézményben. A javítás ideje alatt a pácienseket a debreceni, hatvani, kistarcsai és kecskeméti kórházakba irányították át. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a magyar közlönyben megjelent határozat után már nem fogadnak be a hatóságok. A már benyújtott és a szeptember végéig beérkező elszámolások kifizetésére azonban van lehetőség. A kabinet a fennmaradó összegek teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forintos keretet engedélyezett. Ezzel párhuzamosan egy új költségvetési szempontból hatékonyabb támogató program előkészítését is elrendelték. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 ezer fiatal táborozhat náluk. Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július 2. felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között.
2: Nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak, ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
3: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
5: I am yours and you are mine.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda Szemmelé Betegmentő Missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást, és egy nagyon izgalmas téma, idő egymásra, idő Istennel, és utána kerestem itt a felkészülő beszélgetései gondolatereig, hogy meghökkentő mennyi időt töltünk a párunkkal. Szokták ezt a rádióban mondani a munkatársak, hogy mi több időt töltünk együtt, mint a saját feleségeinkkel vagy családtagjainkkal, és ha megnézzük a statisztikákat, akkor igaz az állítás. A házaspárok átlagosan napi 2-2,5 órát töltenek egy légtérben egymással, és ebből minden képernyő egyéb fókuszált minőségidő mindössze 10-15 percet tesz ki, hetente 2,5-3 órát összesen.
3: Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról, és sok minden egyébről szeretnék még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől, ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen egy évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. Figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak másra van igényem, és ellopom az értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát vissza tudom adni, de az időben. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
4: Pótlásra nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
3: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem, de mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott el engedélyt, ki engedte be, kinek a kertjében mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is, nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
2: Beszélgetünk az időről. Milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik? Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy jé, végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt. Ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor észre kell vennünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy nevéljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelem zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
3: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és Például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanás veszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valamilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel, ezt írták fel receptre, saját magunkról beszéljünk, és higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő, 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni, 30 éve ki nem mondott félreértés, ami talán még a házasságunk elején történt valamikor, de nem beszéltük meg, nem tettük le, nem bocsájtottuk meg, nem engedtük el. És ezek mind gyűlnek. És tudjátok, valamikor még gyermekkoromban láttam egy ilyen régi harcolós filmet, ahol a japánok úgy kínozták a másikat, hogy kifüggesztették, és 1000 apró vágást ejtettek rajta. És nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az 1000 vágásos halál. És sokszor eljátszunk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás. Rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt viszem, mi lesz? Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Hitmonság eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?

0: hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
1: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom, itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
0: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő, református lelkész volt, igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az igehirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen

0: a filiszteusok uralma alatt éltek, akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delilával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy igehirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasásra, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészetből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat mondtam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
2: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk.
3: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR-e püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
4: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a kárpátaljai református egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az összukrajnai egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
5: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
4: Berlin, majd Kijev?
5: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euró integrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti vagy vallás vagy emberi jogok kapcsán, ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan, és a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is, tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
4: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be. És akkor hogyan tekint el az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
5: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja, 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, tűrőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
4: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
5: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meglesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év, bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodva jöttem el.
2: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A médiahelyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankcióterveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a Magyar Kulturális Napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az esemény a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádságéve programjához kapcsolódó alkalmon csaknem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére, írta meg a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Második rész. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus ismeretének páratlan nagyságáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 8. vers. Légy hajlandó megfizetni a változás árát. Sidney Howard, dráma és forgatókönyvíró jegyezte meg a következőket. Tudni, hogy mit akarsz, félig abból áll, hogy tudod, mit kell feladnod érte. A változásnak mindig ára van, és ha nem pénzben, akkor az időddel, a kreativitásoddal vagy az energiáddal kell megfizetned. Ami semmibe sem kerül, az félő, hogy nem is igazi változás. Miközben azon tűnődsz, hogy mind kellene változtatnod a fejlődés és a növekedés érdekében, mindenképpen össze kell vetned a változás árát annak az árával, ha ugyanúgy maradsz. Vagyis el kell végezned a házi feladatodat. A változás növekedést eredményez, de gyásszal is járhat. Különösen, ha el kell engedned valamit azért, hogy mást megnyerj. Hogy mibe kerülnek majd valójában az általad áhított változások? Pál így írt. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Filippiekhez írt levél 3. fejezet, 8. verstől a 12. versig. A kérdés a következő. Mennyire akarod a változást? Hajlandó vagy-e az árát is megfizetni? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról hallhatnak, hogy 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét, ezúttal 227 bor minta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk, ezzel a Pataki továbbra is a Tokaj borvidék legnagyobb tételszámú borversenye.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetben, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a Tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 24. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is, ez egy többnapos rendezvény.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha színjátszókör, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak.
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Liceum diák színpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tarboldi Zsál fogjuk a csapatot vezetni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk. Ezzel a Pataki továbbra is a Tokaji borvidék legnagyobb tételszámú borversenye. A következő percekben Jarecsnyi Jánossal, a szervező Sárospataki hegyközség elnökével beszélgetek.
2: Ez évben is 227 mintával neveztek a termelők, úgyhogy megint sikerült meghaladni a 200-as nevezési számot. Ezt nagyon szeretném megköszönni a nevező borászatoknak, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy megmérettetik a borukat. Kicsit örülök is, és egyrészben kicsit szomorú is vagyok olyan tekintetbe, mert tényleg mindig a legnagyobb mintaszámú borversenyt tudjuk megrendezni a borvidéken. Ami a szomorúság ebbe egy kicsit, és amiért sajnálom, hogy ez évben a Sárospataki hegyközség, az a hegyközség, aki borversenyt rendezett itt a Tokaji borvidéken, úgyhogy ennek a nagyon szép hagyománynak, amit mi most már 21. alkalommal tartunk, talán a legnagyobb büszkesége az, hogy nálunk itt a borászok és a nevező borászatok is úgy gondolják, hogy ezt a hagyományt ápolni kell. Ebbe támogatnak minket a települések is, a települések vezetői is, úgyhogy nem csak egy borversenyről van szó ezen a hétvégén Sárospatakon, hanem borásznapokról is. Ez egy többnapos rendezvény, és nem csak a szakma, hanem a mindennapok embere és a borfogyasztók, a borkedvelők is megkóstolhatják a tokaji borászatok borait. Így talán még nagyobb jelentősége van ennek a borversenynek, ami, hogy az elmúlt időszakban is megszokott, nem csak itt a hegyközség, hanem a borvidék összes hegyközségéből, Egerből, Mátrából is érkeztek minták, illetve Szlovákiából is, tehát nemzetközi borversenyként apostrofáljuk most már a Sárospataki hegyközségi borversenyt.
1: Mi a jellemzőbb, hogy a nagyobb borászatok, hogy a kisebb termelők nevezték inkább a boraikat?
2: Én erre mindig nagy hangsúlyt fektettem, hogy egy kis termelő számára egy iránymutatás, egy nagy elismertebb borászat számára pedig egy visszajelzés tud lenni. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy ezt a szemléletet fenntartsuk az elmúlt 10 évben, illetve az elődeim is ezt tartották szem előtt, és én azt gondolom, ennek így is kell maradnia, hogy az egyszerű kis termelőtől, aki adott esetben otthon kicsit talán lehet, hogy szerényebb körülmények között is technológiával tudja elkészíteni a borait, de minden szívét, lelkét, munkáját beleadva tudja és készíti el a borokat, ő is tudjon nevezni, és legyen benne olyan cég is, ahogy említettem itt a megnyitó során is, látva a borokat, akiknek a tételei akár nemzetközi nagy borversenyeken is nagyon-nagyon szép sikereket hoznak, nem csak a borvidéknek, hanem az egész országnak.
1: Kik alkotják a bíráló bizottságokat? Mennyire mérvadó vagy mérce az a döntés, amit itt hoznak egy-egy borról?
2: Teljes mértékben én azt gondolom, hisz ez a szakmának egy találkozása. Borászok alkotják magát a bírálói bizottságokat, de természetesen, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk a hegyközségnél, hogy a települések vezetőjét is igyekszünk meghívni erre a borversenyre, pont azért, hisz ők nem csak a városukat, hanem ezt a térséget, Tokaj hegyalját is képviselik. És ezért én azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy polgármester, hogyha elmegy bárhova a világba, és azt a munkát, feladatot kapja, hogy mondjon néhány szót a borról, akkor igenis, mint egy tokaji borvidéki polgármester, tudjon jellemezni egy bort, tudja, hogy mire kell odafigyelni, tudja, hogy milyen jellegeket kell keresni, és bátran tudjon róla beszélni. Ez is egy nagyon fontos küldetés ennek a borversenynek, hogy azok az emberek, akik, legyen szó akár nem csak vezető, hanem bárki, aki innen származik és elmegy a nagyvilágba, ismernie kell szerintem a tokaji borokat, és erre ez a borverseny, vagy ez a borász napok is egy nagyon jó lehetőséget biztosít.
1: Ugye, amikor elkezdődtek ezek a borversenyek, akkor nem mindenben feleltek meg az akkori borok 20-30 évvel ezelőtt a nemzetközi, sőt azt hiszem, hogy a hazai kívánalmaknak sem. Azóta a tokaji borok igen komoly utat jártak be. Évről évre számoltunk be róla, hogy fejlődnek ezek a borok. Mit jelent ma már az, hogy fejlődik a bor, vagy fejlődik a gyakorlatilag a mezőny, és hát ugye egy-egy borászat bora?
2: Én azt gondolom, ugye, hogy ez akár 20 évvel ezelőtt elindult ez a kezdeményezés, ahogy említette is, nagyon sok olyan bor volt, ami adott esetben borhibás, vagy esetleg beteg bor volt. És pont azért nagyon-nagyon fontos egy ilyen rendezvény, mert hogyha valami hiányosság van, akkor felhívja a borász figyelmét, hogy valamit nem jól csinál. És nyilván aki nevez, az mindig szeretné jó eredményeket elérni, és így akkor a többi borász tud adott esetben a visszajelzések alapján, a bírálat alapján segíteni, hogy mire kell jobban odafigyelni, és talán ez serkenti is, vagy legalábbis segíti, hogy következő évvel jobban odafigyelve egy szebbtételt nevezzen. Mindig azt szoktam mondani, ugye, amikor vége van a borversenynek, és megnézik az eredményeket, hogy mindig a nagy aranyérmes és az aranyérmes borokat nézik meg, mivel azok, hogy milyen bort lesz érdemes megkóstolni mondjuk egy borfesztiválon, illetve azt nézik meg, hogy kik végeztek a végén. Nyilván senki se szeretne a végén végezni, és ez gyakorlatilag arra ösztönzi a borászokat, hogy jobb és jobb tételeket nevezzenek. Habár mindig azt szoktam mondani, hogy saját hazájában az ember nem tud próféta lenni, én is, mint gyakorló borász tapasztalom azt, hogy nemzetközi borversenyen értek el boraim nagyon szép eredményt, és helyi borversenyen ugyanez a bor nem biztos, hogy a helyi közösségben például nyilván értékelik is mondjuk aranyérmet nyer, de mondjuk egy nemzetközi borversenyen pedig nagy arany minősítéssel bír. Tehát ilyen szempontból egy helyi borversenyt én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb talán megnyerni vagy jól szerepelni, mint adott esetben egy nagy nemzetközi borversenyen, ahol akár több tízezer bor érkezik a világba.
1: Van egy társadalmi zsűri is a szakma mellett, az ő szerepük mi ebben a közösségben?
2: Ahogy említettem is, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők is valamelyest betekintést nyerjenek a borászok munkájába. Ugye sokszor szokták elmondani, hogy milyen jó dolga van a borásznak, hisz egész nap nem csinál semmit, csak kóstolgat. Azért ez nem ennyire egyszerű, és önmagában a kóstolás se egy egyszerű műfaj, hisz nagyon sokféle követelménynek, akár a megjelenés, illat, íz, összbenyomás tekintetében le kell bírálnunk egy bort, és ezt el is mondtam a megnyitóba, hogy mindenki úgy bíráljon egy tételt, hogy amellett a szőlőtermelőnek, a borásznak egy évi munkája van benne. Mögött a bor mellett egy család van, egy birtok van így igazából, és arról mondunk ítéletet, és nyilván ezt nem szemtől szembe, és nem tudjuk, mert ugye teljes egészében anonim a bírálat, hogy kinek a bora, de valójában mindig úgy kell nézni, hogy ez egy olyan terméket, egy olyan bort bírálunk, amíg mögött valaki áll. És ennek a felelősségnek a tudatában bíráljuk a borokat, akkor ez nem egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyű feladat.
1: Két díjról is szó esett most a megnyitón, az egyiket át is adták, ez egy több borvidéket érintő elismerés. Kik adják kiknek, és itt ki kapta ezt a díjat?
2: Ugye ez a Hordós Attila emlékdíjról van szó, aki a mátrai borvidéknek kezdetben hegybírója, majd titkára volt. Sajnos nagyon fiatalon elhunyt így igazából, és már nem lehet itt közöttünk, de az ő munkássága és személye, én azt gondolom, egy olyan embert ismerhetett meg az Attilában, aki találkozott vele, akire fel tudott nézni. Mindig pozitívan állt a termelőkhöz, mindig támogatóan, a megoldást keresve fordult a termelők felé, és akár személyiségében, szakmaiságában is nagy hangsúlyt fektetett. Egy nagyon pozitív életszemléletű ember volt, és az ő elvesztése sarkalta a négy felső magyarországi borvidéket, Eger, Mátra, Bükk, illetve itt mi Tokajból, ugye a Pataki hegyközséget, hogy alapítsunk egy díjat. Ez egy vándordíj, minden egyes évben egy különböző borvidéken választanak meg egy olyan szemét, aki az Attila személyiségének, munkásságának egy továbbvivője tud lenni, legyen ez borász, szőlész, vagy akár egy hegyközségi szakember, és ugye ez éven ezt a díjat most itt a Tokaji borvidéken nálunk került ki osztásra, és akár a mátrai, bükki és egri kollégákkal is beszélve, egyeztetve, illetve mi is itt a hegyközségnél úgy gondoltuk, hogy ezen az éven ennek a díjnak a legfontosabb személye, illetve aki ezt kaphatja, az a Pataki hegyközségnek hegybírója, Hegerűs Márk, aki tényleg most már 2018-tól nagy lelkesedéssel, odaadással végzi a munkáját és segíti a termelőket. Én azt gondolom, hogy a díj méltó helyre került, és a Márknak kívánok még nagyon-nagyon sok hosszú munkás évet, hogy itt legyen velünk is együtt, tudjuk ezt közösen csinálni. És az ő személyében egy olyan embert, egy olyan hegybírót ismerhettem meg 2018-ban, aki tényleg szívvel, lélekkel végzi a, és olyan nagy odaadással végzi a munkáját.
1: Egy másik díjról is szó esett, amelyet majd a borverseny során adnak át. Volt itt egy állandó személyiség, borász személyiség, nem csak Sárospatakon, de itt a borversenyen is, ugye Szabó Dániel, mindannyiunk Dani bácsia.
2: Így van.
1: Az ő emlékére is született egy díj. Ennek mi a szerepe?
2: Ugye Dani bácsi egy olyan személyiség volt, szerintem senkinek nem kell bemutatni a városban, de nem csak a városban, a borvidéken, vagy akár országos tekintetben is. Nagyon sokan ismerték és szerették Dani bácsit, és mindig egy meghatározó alakja, személyisége volt a borversenyünknek. Az elmúlt években, mint rangidős, mindig az egyik legnehezebb feladatot bíztuk rá, a társadalmi zsűrinek az irányítását. Ugye itt nem feltétlen szakemberek vannak csak jelen, ugye említettük, hanem többségében olyan emberek, akik nem feltétlenül értenek magához a boroknak a világához, és az ő tanításukat, elkalulzolásukat itt a borversenyben, ezt mindig Dani bácsira bíztuk, és tényleg egy olyan személye volt, aki ezt nagy lelkesedéssel végezte, és sokszor, amikor beszélgettem vele, mindig mondta, hogy már sehova nem fog jönni, de a pataki borverseny mindig is a szívügye lesz, és hát az ő emlékét Bráda István volt az, aki azt gondolta, hogy tovább kell vinni hegykészségünkkel egyetemben, és alapított rá egy díjat, ez a Szabó Dániel emlékdíj, amelynek a borát majd itt ezen a borversenyen fogjuk közösen kiválasztani, illetve ez a díj tartalmaz majd egy olyan kis kiegészítést is, hogy az István a Dani bácsi emlékére felajánlotta, hogy bármely bort, amit megveszünk ártól függetlenül, ő 100 000 forint értékben mindig vásárol ebből a tételből, és hát ezt gyakorlatilag egy kis rezort felépítve az ő emlékét tovább víve szeretné majd minden évben gyarapítani ezt a kis gyűjteményt, ami azt gondolom, hogy évek folytán majd, ha valaki elmegy az Istvánnak a pincéjébe és meg tudja kóstolni ezeket a borokat, akkor mindig eszébe jut majd Dani bácsi, és jó lesz rá visszaemlékezni. Én azt gondolom, az István részéről ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és hát tényleg így nagyon sokáig és hosszú évekig Dani bácsi emléke itt lesz közöttünk.
1: Az is elhangzott, hogy ugye a borászoknak ez a rendezvény a közös ünnepe, meg hát az egész éves munkának az értékelése, a nehézségek, örömök megosztása egymással, és hát most azért beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről is, ami hát ugye a magyar, meg a globális borászatot is ezer dolog tépi, most éppenséggel, de hát itt Magyarországon is, itt Felső Magyarországon is az asszály, valamint a fitoplazma betegség az, ami hát nehezíti a borászok életét elég jelentősen. Hogy áll itt a helyzet Sárospatak térségében?
2: Nem túl kedvezőek az előjelek, de nem tragikus, én azt tudom mondani. Nagyon nagy összefogásra van szükség, és nagyon sok plusz munkára. Eddig se voltak könnyű helyzetben a szőlőtermesztők és borászok ilyen tekintetben, hisz az ágazat azért jelentős kihívásokkal küszködik. Nem magasak a szőlőértékesítési árak, nagyon nehéz a munka évről évre, és hát ugye a borok eladhatósága a csökkenő borfogyasztási tendenciák miatt se egyszerű. És erre jött igazából ez az aranyszínű sárgaság, ami már itt a tokai borvidéken is megjelent, illetve hát nem csak, hogy megjelent, de már szőlőterületek kényszerkivágását is kell sajnos alkalmazni. Mi is folyamatosan vizsgáljuk, és kérem is a termelőket, hogy ők is a saját szőlőjükben, nyilván ők ismerik a legjobban, ők járnak benne a legtöbbet, oda kell figyelni a szőlőnek az egészségügyi állapotára. Vannak tipikus tünetek, nagyon nehéz azért a szemmel megállapítani ezeket, vagy biztosra menni, de ilyen például az elsárgult levelek, a gyenge hajtásnövekedés, a kanalasodó levél, adott esetben a virágzás, vagy már bogyókezdemények esetében elszáradt fürkezdemények, olyan jelek lehetnek, amelyek nem feltétlen csak hiánybetegségre utalnak, illetve a szárazságból adódóak, hanem sajnos adott esetben ennek a fitoplazmának a megjelenésére utalnak. Erre a kutatóintézet itt a borvidéken ilyen gyors tesztek segítségével segíti gyorsan a gazdákat, akár itt a hegyközségünknél is lehet jelezni a hegybíró számára, hogy melyik területen vannak ilyen tünetes tőkék. Itt az első 100 vizsgálatot díjmentesen elvégzi a kutató, azt követően pedig, hogyha gyors eredményt szeretnénk, akkor már sajnos 100 után majd fizetni kell ezért az eredményekért, de önmagában a megyei kormányhivatal munkatársai kijönnek, és az ő szakvéleményük és mintázásuk bizonyítja 100%-os bizonyossággal, hogy ez a tőke fertőzött. Ez azért nagyon-nagyon fontos, és kérem is a termelőket, hogy erre figyeljünk oda, hisz nem szabad eltitkolni ezt a dolgot, mert maga a betegség tőkéről tőkére a levegőn keresztül nem megy át. Viszont az amerikai szülőkabóca, mint vektora hordozhatja ezt a betegséget, tehát kettő dologra kell odafigyelni. Vagy nem szabad, hogy ugye fertőzött növényünk legyen az ültetvénybe, ezt szemlézéssel tudjuk megállapítani, vagy odafigyelni rá, vagy pedig ezt a vektort, tehát ez a szőlőkabócát kell így igazából kiirtanunk, hogyha van is ilyen növényünk, akkor maga ez a szőlőkabóca ne tudja átvinni egy másikra. Ha a kettő feltétel közül ugye az egyik nem teljesül, akkor gyakorlatilag megfogtuk a betegséget. Ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. A rovarölőszerek használatát gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben már elfelejtettük. Most sajnos vissza kell kanyarodni, ez nem jó, de most jelen pillanatban nincs más választásunk. Tehát ennek tudatában ezeket kötelezően kétszeri alkalommal alkalmazni is kell. Permetezési napot mindenkinek le kell adni. Ezt a hatóság fogja is ellenőrizni. Erre nagyon szeretném felhívni a termelőknek a figyelmét, hogy ezek ellenőrzésre fognak kerülni. És ugye mi is a hegyközségnél, akik leadták az e-mail címet akár telefonszám révén, akár SMS SMS-ben, illetve e-mailben is folyamatos tájékoztatást nyújtottunk és nyújtunk is, hogy mikor, milyen stádiumban van ennek a vektornak a fejlődési állapota, és mikor fújjanak. Nyilván adunk javaslatokat, de nem kizárólagos és kötelező érvényű javaslatokat, hogy mivel permetezzenek, de segítjük adott esetben azokat a termelőket is, akik ebben kicsit bizonytalanok.
1: A szárazság az minden mezőgazdasági ágazatot érint, de hát ugye az Alföldön ott, ha folyik a folyó, ki lehet vezetni a vizet, lehet megtartani a vizet, lehet nagy területeket elárasztani, amikor bőségesebb van, tehát ott van a víz megtartása lehetőség. Mi a helyzet a szőlőknél, hiszen azok hegyen vannak, ott azért ez kevésbé lehetséges. Ott van-e mód arra, hogy pótoljuk a vizet, ha szükséges?
2: Hát ez egyre nagyobb nehézséget jelent. Talán a más növényágazathoz képest a szőlő annyiban van kedvezőbb helyzetben, hogy magának a szőlőnek a gyökere akár 7-8 vagy akár 10 méter mélységbe is le tud hatolni, és fel tudja venni a nedvességet. Természetesen a vízhiány itt is mutatkozik, és ugye nagyon könnyen, ahogy említettem, összetévezhető más betegségekkel is. Így gyakorlatilag nagyon ki vagyunk téve a természet adta lehetőségeinek. Hát nagyon bízom benne azért, hogy lesznek esős napok is, még itt az elkövetkezendő időben. Szép, csendes, ászató eső, és nem viharos erejű és rövid idő alatt nagy mennyiségű víz megérkezése, jéggel, és főleg jéggel. Ebben nagyon bízom, azért még sokat kint kell aludni a szőlőnek, ahogy szoktuk mondani, de nagyon kedvezőek, ahogy bejártuk a szőlőterületeket, tehát fürtszámban én azt gondolom, hogy egy szép termés várható, hogyha megfelelő mennyiségű csapadék fog érkezni ide a hegyközségünkbe, én azt gondolom, akkor egy szép minőségben és mennyiségben is szület előtt állunk majd. Én nagyon bizakodó vagyok, és bízom benne, hogy ez az év azért itt a tokai borvidéken, nálunk itt Sárospatakon majd egy nagyon szép szület eredménnyel fog zárulni.
1: Kedves hallgatóink, 24. alkalommal rendezték meg a Sárospataki hegyközség borversenyét. Ezúttal 227 borminta várt arra, hogy a szakértő bíráló bizottságok véleményt alkossanak róluk,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszó Kör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.
2: Nem sokára kezdődik a Soha Színjátszókör próbája, hiszen a társulat Kovásznára készül abba a bizonyos színjátszótáborba, amely egyik éven Sárospatakon van, másik éven pedig Erdélyben. Dosztojevszki örök érvényű művét, a Bűn és bűnhődést vittétek színpadra, nagy sikerrel mutattátok be már több helyszínen, és most ezzel is érkeztek a táborba, ennek a próbája lesz nem sokára. Először is beszéljünk arról, hogy miért ez a nagy választás, hiszen nem könnyű, fába vágtátok a fejszéteket.
3: Köszönöm szépen a megkeresést. Először is azért választottuk ezt a darabot teljesen próza és gyakorlati okok miatt, mert sok jó szerep lehetőség van benne. Elég nagy a színjátszókör, jelenleg 21 diák van benne. És a hagyományos Shakespeare vagy Molière vígjátékok, azok vagy tragédiák nagyjából 12-15 főre vannak megírva. Tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy nekem regényt kell dramatizálnom, hogyha sok szerepet akarok. És ez a Bűn és bűnhődés tényleg nagyon sok jó karakteres szerepet ad, ugyanis maga a regény típusa is ezt lehetővé teszi, hiszen ez egy polifónikus regény, ugye ez több szólamúságot jelent, tehát több fajta felfogás jelenik meg a műben, és mindegyiket egy-egy szereplő képviseli. És ez nagyon jó lehetőség a diákoknak is, hogy egy bizonyos karakterre bele tudjanak helyezkedni. A másik pedig az, hogy ez a regény érdekes, izgalmas, színpadszerű lehet, hiszen kicsit olyan, mint egy krimi, van benne egy gyilkosság például. Másrészt pedig a végén,

0: Van egy nagyon szép lelki üzenete, ami a mi iskolánknak és konkrétan a színjátszó körünknek is egy jó lehetőség, hogy kifejezzük, hogy hogyan gondolkozunk a világról.
1: Van ennek ugye egy nagyon mély lelki szála, lelki tartalma ennek a regénynek. Különböző korszakokban, különbözőképpen magyarázták ezt. Az én olvasatomban nagyon röviden annyit tudtam magamnak mindig megfogalmazni erről a műről, hogy amikor valaki különbnek képzeli magát másoknál, mert azt gondolja, hogy ő jobb, ő becsületesebb, és elmer követni egy gyilkosságot csak azért, hogy megvizsgálja akár a társadalom reakcióját, és nincs tudatában annak, hogy ő mit tett, és nem érzi a bűn súlyát, és mardossa ugyan a bűntudat, de nem tud vele mit kezdeni. Ez azért nagyon nagy és erős üzenet a mai fiataloknak.
0: Igen, ez így van, hogy érdekli őket ez a téma. Mielőtt elkezdtük a próbát, előtte voltunk ősszel egy fesztiválon, és ott beszélgettem a diákokkal, és Balzaknak az egyik regényében van egy ilyen kérdés, hogy ha megtehetnéd, hogy valakit megölsz pusztán azzal, hogy kimondod azt, hogy halljon meg, akit soha nem ismertél, de ezzel olyan hatalmat kapnál, hogy másokon segíthess, akkor megtennéd-e? És akkor ezt a kérdést tettem föl a diákoknak, és nagyon érdekes, hogy nagyon megoszló volt a vélemény. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, a cél szentesíti az eszközt, hogyha én aztán ebből a pénzből tudok másokat támogatni, akkor ezt meg kell lépni. Tehát van, aki így gondolkozott. És azért szép ez a regény, mert amikor ugyanez a szituáció előkerül a színdarabban, meg hát persze a regényben, akkor Szonya ugye, aki igazából a keresztény lelkiséget képviseli, azt mondja a kérdésre, hogy hogyan válaszolhatnám meg ezt a kérdést. Én nem tudhatom, hogy mi a gondviselő Isten szándéka. És erre azt mondja Raskolnikov, hogy igen, hogyha belekerül az Isten, a gondviselő Isten neve, akkor egészen máshogy szól a dolog. Tehát igazából pont azért jó ez nekünk, így egyháziskolába járó diákoknak, meg nyilván az itteni tanároknak is, akik megnézik, mert hogy éppen erről van szó, hogyha az Isten létezése nem kérdőjeles, mert tudom, hogy létezik, akkor az erkölcsi kérdések megválaszolása az már nem egy egyéni fikció, hanem akkor van egy iránymutató, egy zsinórmérték, ahogy mi szoktunk mondani, a Szentírás.
1: Éreztem is, hogy az előadásotokon pont ez volt a csúcspont. Ezt dolgoztátok ki a legerőteljesebben, amikor a két főszereplő éppen erről beszél, a gyilkos és a prostitúcióra kényszerített lány együtt olvassák a Szentírást. Az valami megrendítő volt. És nem csak a fényekkel, hanem különböző tárgyakkal, mozdulatokkal is nagyon-nagyon ügyesen bántatok.
0: Köszönjük szépen. Sokat gondolkoztunk, hogy tudnám megvalósítani a színdarabot egy olyan színpadon, ami ugye nem teszi lehetővé nagyon a helyszínváltoztatást, és ugye pakolni szoktunk, de ugye ez nagyon bajos, és akkor azért vetődött föl ez például, hogy a gyilkosságot úgy játsszuk el, hogy az ajtók bejönnek maguktól, ugye egy-egy diákhoz, hát tulajdonképpen, mint hogyha egy bútorlapot behozna, és azzal imitáljuk azt, hogy most nyílik az ajtó, csukódik. Sokat kellett ezen gondolkozni, mert az eredeti regényben például a gyilkosság jelenete 3 emeleten játszódik, és ezt ki kellett vetíteni egy síkba. Úgyhogy ez ilyen érdekes, és a kreativitását ezen benne megmozgató feladat volt. És igen, a gyerekek nagyon sok mindent beletettek amúgy, ebben a tekintetben is, meg mindenhogy máshogy is. Tehát rengeteg ötlettel jöttek, és be is építettük ezeket, úgyhogy közös munkát látnak a nézők.
1: Azért a legnagyobb teher a főszereplőm volt, hiszen nagyon sok olyan jelenete volt, amelyben egyedül volt a színpadon, és egyedül kellett a lelki vívódását megjeleníteni, és tulajdonképpen velünk is megéreztetni mindazt, amit ő érez. Hogyan bírta a fiatalember ezt a tréninget, hiszen gondolom meg kellett gyúrni rendesen a lelkét, meg a fizikumát is.
0: Igen, hívják őt, hogy Viszlei Mihály, és egy nagyon tehetséges, nagyon okos fiúról van szó, aki lubiszkolt ebbe a szerepbe, és aki azt mondta, hogy ha én nem akartam volna neki adni ezt a szerepet, ő megküzdött volna érte. Tehát ő ezt nagyon-nagyon akarta. Na most egyrészt, hogy lelkileg, hogy bírja valaki, másrészt pedig, hogy a szövegtanulást, meg a színpadi jelenlétet, hogy bírja fizikálisan. Én egy kicsit féltettem őt, és fel is vetettem, hogy mi lenne, hogyha az első felvonásban egy valaki játszaná Raskolnikovot, a másodikban meg valaki más. Szoktak ilyet diákszínpadok ilyen megoldást választani, és azt mondták nekem a diákok, hogy nem, az nem olyan elegáns, és Misi is azt mondta, hogy ő megcsinálja végig. Na most, amikor írtam a regényből át a szövegkönyvet, akkor én már közben tudtam, hogy hogy van a szereposztás, és már amikor láttam, hogy ez sok-sok szöveg lesz Misinek, akkor a végén például a második felvonásban olyan jelenteket találtam ki, ahol inkább neki csak válaszolni kell egy kérdésre, nem neki kell fölvezetni. Tehát, hogy így erre gondoltam közben, hogy amikor ott van a jelenetben, akkor menne, hogy belefáradjon a tanulásba. És aztán ő neki ez meg se kotyant őszintén szólva, ami nagyon nagy öröm, és mondtam nekik, hogy ez olyan sok szöveg, hogy csak akkor fogjuk tudni megcsinálni, hogyha ti már a próbákra úgy jöttök, hogy tudjátok a szöveget. Na most ez egy álom, hogy így megvalósulna, de Misi esetében megvalósult. Tehát Misi, akinek a legtöbb szövege volt, ő mindig úgy jött a próbára, hogy már tudta a szöveget, és különben nem is tudtuk volna megcsinálni. Na most, amikor ő egyedül van a színpadon, akkor igen, tehát ez egy nagy teher, de ő én szerintem ezt lelkileg is jól bírja, mert egy nagyon érett és komoly gondolkodású fiatalemberről van szó. És akkor már, hogyha ez így szóba jött, azért ezt lehet, hogy nem is tudják a nézők, hogy van egy olyan jelenet, ahol ő egy monológot mond el, és az a monológ, az a saját verse, amit ő írt. És én kérdeztem tőle, hogy én tudom, hogy szokott verseket írni, és oda kellett egy monológ, és kérdeztem Misitől, hogy van kedved idején egy verset, és mondta, hogy persze. És aztán persze egy picit csiszolgattuk ugye együtt, de a végén a saját versét mondta.
1: Milyen jó, hogy így megérintette ez a szerep, meg gondolom ez a közösségi vállalás, hiszen mindenki egy emberként dolgozott a darabban, és azt is tudom, hogy most egy népes csapat elballagott ebből az iskolából. Tehát ez most a Kovásznai Színjátszó táborban, ez az utolsó ilyen előadás lesz, ahol mindenki együtt van?
0: Ez egy jó kérdés, mert igazából én azt gondolom, hogy azért egyszer-egyszer, vagy ebben bízom, hogy egyszer-egyszer még össze tudom rántani a csapatot. Egyetemre mennek ugyan, de hát azért ott is egy-egy napra el tudnak jönni. Elég sokan vannak amúgy, mert 7 diák ballagott el, de én nagyon bízom benne, hogy akár a Padifra, amire tavaly mentünk, ugye ez a Szilágyságban rendezésre kerülő fesztivál, akár mondjuk egy szeptember elejé tokai fellépésre még össze tudunk jönni.
1: Beszéljünk akkor a táborról, hiszen vasárnap indul a busz, és három, ha jól tudom, három kis busszal megy a társulat. Milyen szokott lenni ez a tábor?
0: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön 2 csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diákszínpada, és a gyerekeket tulajdonképpen 3 csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tartboldizsár fogjuk a csapatot vezetni. Hát nagyjából azért szokott lenni másfajta program is, tehát szokott olyan lenni, hogy elmegyünk kirándulni, meg este mindenféle programok van, amikor beugróztunk, meg volt ilyen, hogy ki mit tud volt. Tehát szoktunk más programokat is, de a fővonal az a munka. Az ottani tanár ezt szokta mondani, hogy ez egy munkatábor. Tehát jó értelembe vett munkatábor. Tehát is szöveget kell tanulni, és egész héten igazából a színdarabra készülnek, de emellett meg nagyon jól össze szokott jönni a társaság. Valahogy a színjátszás az egy olyan műfaj, ami az embereket így megnyitja egymás felé. És hát képzeljünk el, itt most leszünk nagyjából olyan 45-en. 45 olyan diák, aki mindegyik ilyen nagy dumás, tud énekelni, tud táncolni, okosak, mert nekem is az enyém, meg is szinte mindenki kitűnő tanuló, mert azt tud szöveget tanulni, aki amúgy is tud tanulni, és ilyeneket összeeresztenek egy hétre, ilyen nagyon életre vagy nagyon-nagyon élénk fiatalokat, akik többnyire azért jóérzésűek is, és aranyosak, kedvesek, tehát, hogy ez csak jó lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó emberek szoktak összejönni a táborban, de ez tényleg így van, és akkor csak jó lehet a vége.
1: Lehet, hogy korainak tűnik a kérdés, de én azt gondolom, hogy egy társulatvezető fejében már ilyenkor megfogalmazódik a következő évad, úgy nagyjából mire számíthatunk, mi közönség, akik évről évre jövünk és nézzük a Sohasín Játszókör csodás bemutatóit.
0: Az egyik dolog, amit így nagyon megfogadtunk a diákokkal, hogy ősszel nem veszünk föl a 7 elbalagú diák helyébe újabb hetet, hanem mondjuk csak 2 diákot. Tehát így próbálnánk kicsikét csökkenteni a létszámot, és hogyha ez megvalósul, akkor tudunk mondjuk valamilyen más, tehát már kész színdarabot választani, amit csak rájuk kell alakítani és kicsit rövidíteni. Hogy most melyik az, azt nem tudom, de úgy tűnik, hogy amúgy vígjátékhoz van kedvük, tehát valami vidám dologra gondolok, de még így címet nem mernék mondani.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó próbát kívánok, hisz nem sokára kezdődik, mert kint vannak a gyerekek, és jó táborozást, jó munkát, elég erőt ahhoz, hogy a következő évad is elindulhasson.
0: Köszönöm szépen, és a megkeresést is, hogy elmondhattam ezeket a gondolatokat.
2: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör, a Sáros Pataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd a Tokaj Hegyalja Egyetem pedagógus képzésben résztvevő hallgatóinak évzárójáról beszélgetünk dr. Toma Kornélia intézet vezetővel.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokaj Hegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius Intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát. Délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a családi és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat, a hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet az első 24 órában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte a hírt. Kiemelte, a magas szám is mutatja, hogy a közúti biztonság mindenkit érintő ügy. A tárcavezető arra biztatott mindenkit, hogy mondja el véleményét a kérdőívben. A felmérés a gyorshajtás, az illegális versenyzés és az e-rollerek szabályozását érinti. A beérkező lakossági javaslatok fontos támpontot adnak a későbbi intézkedésekhez. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön hirdette meg a társadalmi párbeszédet. A cél az, hogy az év második felében érdemben csökkenjen a súlyos balesetek száma. Kinevezte a titkos szolgálatok új vezetőit a miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Annus Zsolt Antal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, Tóth Szabolcs pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója lesz. Magyar Péter a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokért felelős miniszter javaslatára július 19-i hatállyal döntött a kinevezésekről. Megújul a rendőrség téli és nyári köznapi szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A tárca a beszerzés során szakít az eddigi rendszerrel, és nyílt közbeszerzési eljárást indít. A piaci alapon kiválasztott modern ruhadaraboknál elsődleges szempont az állomány kényelme és tapasztalata. Fontos elvárás az ergonómia, a tartósság, az időtálló anyagok alkalmazása és a könnyű tisztíthatóság. A megfelelő felszerelések kiválasztása érdekében a minisztérium most egy piaci felhívást tesz közzé. A kiválasztott darabokat a rendőrök először a mindennapi járőrszolgálat során élesben tesztelik majd. Mintegy 150 résztvevővel, de politikusok nélkül kezdődött el a Tisza-szigetek találkozója Nagyváradon. Az erdélyi Transtelex portál szerint a háromnapos rendezvényen a hangsúlyt a közösségépítésre helyezik. A főszervező elmondta, a politikusok távolmaradását a kormányzati feladataik miatti elfoglaltságuk indokolja. Szombaton a város főterén egy flashmobot is tartanak, amelyen a párt korábbi győzelmi táncát adják elő.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután a Tokaj Hegyalja Egyetem pedagógus képzésben résztvevő hallgatóinak évzárójáról beszélgetünk dr. Toma Kornélia intézet vezetővel.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokaj Hegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát. Délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a család és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 18-a van, Frigyes névnapja. Isten értesse őket és mindazokat, akinek valamiért fontos a mai nap. Ha a kalendáriumba tekintünk, akkor az események között láthatjuk, hogy 1291-ben a harmadik András hadai bevonulnak ezen a napon Ausztriába. 1658-ban a német birodalmi választófejedelmek testülete első Lipót királyt császárrá választja. 1703. július 18-án II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán. 1830-ban Uruguay deklarálta a függetlenségét, míg 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök megtiltja a köztisztviselőknek, hogy szolgálati ügyekben az illetékes minisztériumokat megkerülve egyenesen Kossuth kormányzó elnökhöz forduljanak. 1870-ben az első vatikáni zsinat elfogadja a pápai tévedhetetlenség vagy csalatkozhatatlanság dogmáját. 1872-ben megnyitják a Magyar-Keleti Vasút Tövis-Segesvár közti vonalát. 1874. július 18-án a király szentesíti az országos statisztikai nyilvántartás szervezéséről szóló törvénycikket. 1911-ben megalakul a párton kívüli függetlenségiek blokja, a képviselőházban obstrukciós jelleget ölt a véderő vita. 1915. július 18-án az első világháborúban a második isonzói csata kezdődik az olasz hadsereg nagy erejű támadásával szemben, az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik, de igen nagy emberveszteség árán. 1918-ban elkezdődik az Atlan döntő támadása a nyugati hadszíntéren. 1925-ben jelenik meg Hitler könyve július 18-án a Mein Kampf. 1929-ben kihirdetik a törvénycikket a Nemzeti Közművelődési Alap létesítéséről. 1931 a két világháború között Magyarország és Németország kereskedelmi szerződést köt, ami Magyarországnak a búza kivitelre 25%-os vámkedvezményt biztosít. 1951-ben befejeződnek a jelentős mértékű kitelepítések Budapestről, a kitelepítési rendelet június 17-én jelent meg. 1956. július 18-án az MDP kávéülésén Rákosi Mátyás helyett Gerő Ernő lesz a kávé első titkára, Farkas Mihályt pedig kizárják az MDP-ből. 1958-ban a bíróság súlyos börtönbüntetéssel sújtja a Borsod-Abaúj Zemplén megyei munkástanács vezetőit, Földvári Rudolfot, Nagy Attilát és társaikat. 1968-ban a számítástechnikához kapcsolódó fontos információ, megalapítják az Intelt. 1989. július 18-án Morvai Ferenc kazángyáros a TASZ-on keresztül bejelenti, hogy Barguzinban megtalálták Petőfi Sándor sírját. 2007-ben pedig előteljes robbanás rázta meg a New York-i Manhattan városrész központját július 18-án, amikor felrobbant egy transzformátor.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Vonzani. Egyszer bátorkodtam egy ige hirdetésem azzal az Assisi Ferencnek tulajdonított felhívással zárni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, használjatok szavakat. Aztán valaki, viccesen vagy nem, ezt akkor is ott nem tudtam eldönteni, megjegyezte, hogy na jó, de azért, ahogy az apostol mondja, a hit hallásból van. Nyilván az egész protestáns teológiánk elvi megalapozása sűrűsödik bele ebbe a megjegyzésbe. A lelki pásztor az ige hirdetője. A Szentírás Isten igéje. Az ige hirdetés az Isten tisztelet legfőbb része. És így tovább. Szavak, szavak, szavak. Rendkívüli mértékben nagyra tartom ezeket a megállapításokat, és semmi pénzért nem agitálnék a szavak fontossága ellen. Nagy erő van bennük. Isten pedig kétségtelenül kommunikál rajtuk keresztül. Csak hogy újra és újra találkozunk azzal a jelenséggel a mai korban, hogy az emberek már-már közömbösöknek mutatkoznak a szavakkal szemben. Mert hogy rengeteg van belőlük. Képernyőn, reklámplakátokon, rádióban, tévében. Mindenki beszél, záporozik felénk a betűkből összetákolt sűrítmény. Lám, ezek is azok. Erősségünk sokszor legnagyobb gyengeségünknek is mutatkozik. Mert hogy igen, az ige egyháza vagyunk, szoktuk volt mondani, de a józan ész meggyőzésére építő beszédünk sokaságában néha még a legelszántabb templomba járó is bele tud fáradni. Több-e az evangélium hathatósan egybeszerkesztett beszédnél? Tud-e az egyház szavak nélkül is kommunikálni? Tudjuk-e úgy közvetíteni a reménység örömhírét, hogy közben meg sem ukkanunk? Néhány hete Ferenc pápa egyik katekézise került elém, amiben kifejtette, miben áll az evangélizálás és térítés közötti különbségtétel. Aki térít, egyszerű objektumnak látja a másikat. Ő az, akit meg kell győzni arról, hogy mi is az igazság. Aki evangelizál, szebben mondva az evangéliumot képviseli, a másikat az egész ember voltában szemléli. Szükségeivel, igényeivel, örömével és bánatával. Mivel így tekint rá, nem is akarja nyakon önteni a saját programjával, hanem egyszerűen csak képviseli az örömöt és reménységet mellette. Ég és föld a különbség a kettő között. Megmerem kockáztatni, hogy igaza van. Saját tapasztalatom alapján pedig azt is, hogy a szeretet vonzerejével többet érhetünk el, mint 2 millió szóval. Létezhet-e szavak nélküli egyház? Lehetnek-e néma keresztjének? Olyan egyház és olyan keresztjének, akik anélkül képviselik az Isten országának meg annyi áldását a világban, hogy közben nem hagyja el egy hang sem a torkukat? Nem tudom, de jó lenne.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokajhegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. A következő percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius intézet igazgatójával beszélgetek.
2: Rendhagyó pillanatokat élhetett meg a Tokaj-Hegyalja Egyetem 2026. júniusában, ugyanis délelőtt 10 órakor és délután 2 órakor is diplomátadó ünnepi szenátus ülést hirdettünk és nyitottunk meg a kedves végzősök és családtagjaik számára, illetve az oktatók számára is és a meghívottak számára. A Comenius intézet hallgatói délelőtt is és délután is vehettek át diplomát, délelőtt az óvodapedagógusok és a tanítók, délután pedig a csecsemő és kisgyermeknevelők, a gyógypedagógusok, a programtervező informatikusok, a családi és gyermekvédelem, szakirányú továbbképzésre járók, a közoktatási vezetők és a gyakorlatvezető mentortanárok is. Tehát a Comenius intézet hagyományosan a pedagógus képzésért felel, de emellett még két mesterszakért is, a kulturális örökségtudományok, valamint a gyermekkultúra mesterszakért is, ezeken a mesterszakokon is vettek át diplomákat végzős hallgatóink, valamint még a programtervező informatikus szakot is említenem kell, felsőoktatási szakképzés és alapképzési szak tekintetében vagy szintjén is képezünk diákokat, hallgatókat, és ezeken a területeken is adtunk át diplomát. Tehát összességében a Tokaj-Hegyalja Egyetemen 2026. júniusában 233 diák vett át diplomát, és a többség a pedagógus képzési területen vette át az oklevelét.
1: Hosszú munka vezetett eddig, hiszen évekkel ezelőtt jóval kisebb létszámmal indult el ez az intézmény. Az új intézmény, az utódja a Comenius főiskolának, a tanítóképzőnek, ahogy itt mindenki emlegeti. De ehhez nagyban hozzájárult az idei tanév is. Melyek voltak a legfontosabb stációi a Comenius intézetnek, amivel az intézet járult hozzá az egyetem sikereihez? Melyek voltak azok a legfontosabb stációk, amelyek meghatározták ezt a tanévet?
2: Ja, az egyetemen oktatók, tudományos munkatársak, jellemzően ugye az oktatás, a kutatás és a partnerhálózat építés terén fejtik ki tevékenységüket, és akkor kezdjük az oktatással. 2025. októberében a felsőoktatási intézményi létszám statisztika szerint a Comenius intézethez kapcsolódó szakokon a hallgatók létszáma 829 fő volt. Tehát ugye akkor még egyszer a 4 alapképzési szak, csecsemő kisgyermeknevelő, óvó, tanító és gyógypedagógia, valamint informatika területen a programtervező informatikus, és bölcsész területen a gyermekkultúra, valamint a kulturális örökségtudományok mesterszak, illetve még továbbképzéseket is szoktunk hirdetni, ez pedig jellemzően a pedagógus képzés területén hirdetett közoktatási vezető, gyakorlatvezető, mentorpedagógus, mentortanár, de a bölcsész területen is hirdettünk, például a család és gyermekvédelem szakos pedagógus képzést. Hát az oktatás terén rendkívül magas hallgatói létszámmal munkálkodtunk, és hallgatóinkat azon túlmenően, hogy a tantermünk, a megújult Lechner épület tantermein belül fogadtuk egy rendkívül korszerű, a mai 21. századi igényeket tökéletesen kiszolgáló oktatási környezetben, a tantermekben, azon túlmenően még tanulmányi kirándulásokra is elvittük, és sokszor úgynevezett tantermen kívüli élményekben és szakmai helyszíneken tudásban is részesítettük a hallgatóinkat. Erre mindig nagyon figyelünk, mert úgy ítéljük meg, hogy a tudás megszerzésének különböző színterei, mint a mozaik járulnak hozzá, egybe kapcsolódva ahhoz a széles spektrumú tudáshoz és tapasztalathoz, ami majd a munkahelyeken való helytállást megalapozhatja. A kutatás oldaláról Azt mondhatom, hogy kiemelkedő a Comenius Intézet oktatóinak és tudományos munkatársainak, főmunkatársainak a teljesítménye. Olyannyira kiemelkedő, hogy idén és az ezt megelőző évben több oktatónk országos vagy állami elismerésben is részesült. Például professzor dr. Monok István,

0: kapcsolatainkat is, mert előfordul, és egyre inkább jellemzővé válik, hogy ezek a publikációk nem egy személyhez kötődnek, hanem ketten-hárman fogalmazzák meg azt a tudást, azokat a kutatásokon alapuló tudásanyagot és információt, ami egy-egy munkának az eredményeként olvashatóvá válik, megoszthatóvá válik. Büszkék vagyunk arra is, hogy periódikánk működik. Az 1970-es évektől a Sárospataki pedagógiai füzetek, tehát több mint 40 éves múlt, és a több mint 165 éves tanítóképzés, jövőre lesz egészen pontosan 170 éves, és 55 éves idén az óvodapedagógus képzés. Tehát, hogy olyan hagyományokat ápolunk, mindemellett olyan jelenlegi, aktuális kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek együtt jelentik azt, hogy őrizzük is mindazt, amit elejük fölhalmoztak, de a jelen kihívásaira is válaszolunk, és megfogalmazzuk azt a tudást, aminek birtokába kerültünk, és ennek a megosztásán is fáradozunk a különböző platformokon, így a pedagógiai füzetek felületein. Nagyon nagy büszkeségünk az, hogy a hallgatóink is, a pedagógus képzésre járó hallgatók, de a többi más szakokon is tanulók egyre többször kapcsolódnak be tudományos diákköri tevékenységbe, és mi oktatói oldalról a tehetséggondozásban is munkálkodhatunk. Ez a munkálkodás, ez valóban közös munka, tehát a témavezető és a hallgató közötti gazdag interakció, a sok-sok kérdés, a felvetések, hogyan tovább, merre, milyen módszerekkel, mire keressük a választ, és milyen válaszok születnek, mi a napi gyakorlat, átkerülnek-e az eredmények, a megfogalmazott tudás, eredmények, innovációk a gyakorlatba, vagy megmaradnak a papírlapokon. Igyekszünk ezért is sokat tenni, hogy a különböző szintereken munkálkodókkal tartsuk az intenzív kapcsolatot, és most elsősorban a pedagógiai gyakorlatra gondolok, a szakmai műhelyekre, az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre, speciális intézményekre, és az ott dolgozó pedagógusokra gondolok, hogy a velük való intenzív munkálkodás, intenzív kapcsolat, intenzív kommunikáció eredményeként is kerüljenek be az új információk, az új tudás a hétköznapi gyakorlatba a gyerekek javára.
1: Nagyon jó, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy amikor a beszédet mondott az oklevél átadó ünnepségen, olyan szépen fogalmazott a pedagógusi hivatásnak a különböző oldalairól, és hát ugye, mint minden más hivatás vagy szakma, ez is rohamosan változik a mai időszakban. Hogyan tudják tudatosan követni, hiszen most nem csak a Lechner épületet adták át az elmúlt időszakban, hanem volt egy módszertani innovációs fejlesztés is az intézmény keretein belül, amivel a készítők elmondása szerint hipersebességre kapcsoltatok a Hegyalja Egyetem, tehát nagyot lépett előre, a legmodernebbek közé tartozik. Ez vonatkozik-e a pedagógus és a hozzá kapcsolódó képzésekre, és hogyan tudják követni a mai kor szellemét, úgyhogy megőrizzék azt a hagyományt is, amelyik már évszázadokra tehető.
0: A színes diploma átadón zártuk az RRF projektet. Ez egy az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott 1,2 milliárd forint összegű projekt volt, és ennek a projektnek része volt a Lechner épület, a több mint 100 éves Lechner épületnek a megújítása, külső-belső felújítása, hogy egy modern oktatási szintér álljon rendelkezésre, de emellett képzésfejlesztés és kompetenciafejlesztés is, valamint a gyakorlatorientált oktatás is fókuszában volt ennek a projektnek, és térinformatikai labor, hibrid termek állnak most már rendelkezésre, az oktatók és hallgatók, különböző területekről bevont személyek részesültek digitális kompetenciafejlesztésben, új tananyagok készültek, interaktív tananyagok, angol nyelvű szakanyagok, és ezzel együtt a bor és ital piaci menedzser, mesterszaknak az akkreditációja is megtörtént angol nyelven. Tehát ez a projekt nagyon sok innovációra lehetőséget adott, de most nézzük akkor a pedagógus képzés területét. Én amit megfogalmaztam az ünnepi beszédemben, az arról szólt, hogy egyrészt a pedagógus olyan, mint egy kertész. Ezt a képet, ezt a metaforát sok helyütt olvashatjuk.

0: de én sokszor hivatkozom Comeniusra, hiszen ő 1650 és 54 között itt élt, alkotott, munkálkodott Sárospatakon, Loránffy Zsuzsanna és fia Rákóczi Zsigmond meghívására, és ő volt az, aki többször leírta a munkáiban ezt a metaforát, a pedagógus egy kertész, aki valójában ugyanúgy, mint egy kertész, nem tudja előre, hogy milyen is lesz az a kis tanítvány, felnőtté válva, kiforrott személyiségében. De ahhoz, hogy annak a kis tanítványnak a személyisége, azon belül az ő tudása, az ő viselkedése, az ő érzelmi élete gazdag legyen, és minőségi legyen, azért ő nagyon sokat tehet. És a sok kicsi sokra megy alapon, a hétköznapi megélt egyes szituációk, helyzetek, tanórák és tanórán kívüli pillanatok mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a személyiség gazdag legyen, és ezáltal egy boldog emberré váljon a kis tanítvány, aki megállja a helyét majd a magánéletében és a karrierjében egyaránt, a közössége javát is szolgálva, nem csak az önös célokat megvalósítva. Aztán azt is megfogalmaztam, hogy a pedagógus ugye átadja a tudását, és milyen érdekes, hogy egy gondolat szerint, ha az egyik gyertya meggyújtja a másikat, az egyikkel meggyújtjuk a másikat, tehát a lángja nem lesz kisebb. Tehát a tudásunk átadásával mi nem kevesebbet leszünk, hanem többet leszünk. A pedagógus nem csak ad a gyermeknek, kap is tőle. Tehát mi magunk is egy életen át formálódunk embertársaink, kisgyermektársaink és a felnőttek kollégáink hatására is. Én ezt egy rendkívüli lehetőségnek tartom a pedagógus életében, ezt a formálódást, az állandó jelenlétet a gyermek javára és a nyitottságot erre a formálódásra. Aztán még azt is megfogalmaztam, hogy egy építkezéssel gondolva, hogy ki hogyan látja az ott elvégzett munkáját. És amikor az egyik építőmunkást megkérdezték, hogy mit csinálsz, ő úgy válaszolt, hogy köveket faragok. A másik úgy válaszolt, falat építek. A harmadik ugyanarra a munkára úgy válaszolt, hogy katedrálist építek. Tehát itt érzékelhető, hogy ugyanarra máshogy és máshogy lehet rátekinteni, megközelíteni. És valahogy a pedagógus munkáját is én ekképpen értékelem, hogy ő is katedrálist épít. Tehát a gyermeket, ahogyan már volt szó, az ő személyiségét nyitja, a benne lévő lehetőségeket bontakoztatja, kínálja ezzel együtt a lehetőséget, hogy a személyiség bontakozzon, és ezzel együtt nem csak egy gyermekért felelős, hanem egy egész osztályközösségért, tehát közösséget is épít, hiszen az ember számára a társas kapcsolatrendszer rendkívül fontos és meghatározó. És tudjuk jól, hogy eljön majd az az életkor a gyermek életében, amikor nem a szülő lesz már az első rendű személy, akire fölnéz. Mindemellett követheti természetesen az ő iránymutatásait is, de a kortárs kapcsolatok rendkívül meghatározóak lesznek. Nagyon nem mindegy, hogy milyen gyerekek veszik körül a gyermekeinket. Tehát ezért rendkívül fontos a pedagógus közösségépítő munkája is, és ezzel együtt ugye a nemzedékekbe vetett hite. Tehát nem csak a mának dolgozik, mint ahogy a kertész. A kertész sem látja rögtön, hogy mi lesz abból a kis facsemetéből. Hiszi a jövőt. Árnyékáért becsüljük a vén fát, tartja egy magyar közmondás. De ahhoz, hogy árnyékot tudjon adni egy fa, mennyi időnek kell eltelnie? És addig mennyi ideig kell őt gondozni, ápolni, figyelni? És ugyanez igaz a gyermeknevelése. Mennyi idő az, mire éretté válik valaki, felnő egy gyermek, mennyi mindent tehetünk addig. És megint csak ez a minden nap teszek érted valamit, és ez összegződik. Ebben én óriási felelősséget, óriási potenciált látok, tehát a jövőért dolgozunk, a következő nemzedékekért, és az ebben való hitünk szerintem ez a megtartó erő.
1: Különleges kötődés alakul ki az itt végzett diákokban, az intézmény, és hát a pedagógusok, az oktatók között, vagy iránt is, és hogy ez nagy ereje ennek az intézménynek, és ez azért van, mert hogy le tud hajolni szinte mindenkihez egyénenként. Ez az intézmény is le is hajolt, egyébként tegyük hozzá, hogy beszéltünk az elején, hogy sokat nőtt a hallgatói létszám, hogy meg tudja tartani ezt az arcát az intézmény, ezt a nagyon fontos arcát, hogy mindenkinek tud akár az egyéni ügyeivel, kérdéseivel, fejlődésével, problémáival foglalkozni.
0: Rendkívül nyitottak vagyunk erre. Tehát a Tokaji Hegyalja Egyetem egy vidéki egyetem, amely, hát mondhatjuk, hogy regionális hatósugárban működik. Persze itt van a vonzás körzetünkben azért a Miskolci Egyetem, akikkel 2000 és 2013 között munkálkodtunk együtt, integráltan, és ott van az EGRI, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, akikkel pedig 2013 és 2021 között munkálkodtunk együtt. Mindemellett, igen, tehát amikor 2021-ben megnyílt a kapuja a Tokaji Hegyalja Egyetemnek, létrejött ez az új egyetem, akkor mi már a kezdetektől éreztük, láttuk, ahogyan átalakult a környezetünk, hogy rendkívül fontos, hogy mi az egyetem falain kívülre is kilépjünk. Tehát, hogy nem ülhetünk egy helyben, nem várhatjuk, hogy majd kívülről jönnek, ránk nyitják az ajtót, hanem mi éreztük magunkban azt, hogy mennünk kell, hívtak is, vártak is bennünket a régi kapcsolataink alapján, és az újak is alakultak, rendkívül intenzíven formálódtak. És ha már itt az intenzív új kapcsolatokról szólhatok, akkor megemlítem azt, hogy például a nemzetközi mobilitás keretében a Pannonia ösztöndíjjal, a Cipus ösztöndíjjal 78 oktatói és hallgatói mobilitási aktivitás valósult meg egy tanév alatt. Ez jelenti azt, hogy szerte Európában, de Európán kívül is jártak oktatóink és hallgatóink. Tehát nem csak hazánkban, hanem nemzetközi vonalon is mozgolódunk, és egyre több partnert tudunk megnyerni közös projekteknek, közös céloknak. Ezek közül a legutóbbi, a legfrissebb együttműködési megállapodás kötetett a II. Rákóczi Magyar Egyetemmel, Beregszászi székhelyen működő egyetemmel, de nem olyan régen kötöttünk az Eperjesi Egyetemmel is együttműködést, és azt megelőzően például az Ankarai Zenei és Képzőművészeti Egyetemmel, és múlt év őszén egy 14 fős delegációval mentünk el Ankarába. És ott részt vettünk egy művészeti irodalmi szimpóziumon, oktatóink tartottak előadásokat, egyik kollégánknak kiállítása is volt a szimpózium keretében, és a Református Hittudományi Egyetemen munkálkodó kollégákkal, illetve az egyetem rektorával együtt indultunk erre a hatalmas útra, és az ő egyetemük is bemutatkozott, a Tokaji Hegyalja Egyetem is bemutatkozott, tehát egy rendkívül élénk kapcsolat alakul ki. Ezzel együtt az Ankarai Egyetem zeneművészei itt voltak, gyönyörű koncertet adtak a Hittudományi Egyetem imatermében, és ennek folytatásaként néhány héttel ezelőtt a Saigon Quartet adott itt egy gyönyörű koncertet, mert ők éppen felkészülőben voltak arra, hogy Ankarában mutatkozzanak be. Tehát a török-magyar kapcsolatok, baráti kapcsolatok gyönyörűen virágzanak, és akkor tehát a nemzetközi kapcsolatokról dióhéjban ennyit, és egy kicsit láttatva, hogy milyen intenzív is ez az utóbbi időszakban. A beiskolázásra is mindenképpen szeretnék kitérni, mert ahhoz, hogy a 2021-es 220 körüli hallgatói létszámról el tudjunk lépni a 2025. októberi 1100 főt meghaladó létszámig, tehát hogy ötszörösére, hatszorosára növekedjen a hallgatói létszám, ezért nekünk nagyon sokat kellett dolgozni, de ezt boldogan tettük meg. Tehát, amit már említettem, boldogan léptünk ki az egyetem falai közül, és kerestük a kapcsolódási lehetőségeket, és erősítettük meg azt, ami már jól működött, és építettünk ki újakat. Az újak közé tartozik például az, hogy a hallgatóink javát szolgáló és az oktatók felkészülését is szolgáló bázis óvoda hálózatot alapítottunk 16 óvodával múlt év őszén, 2025 őszén, de most már 18 óvoda képezi a részét ennek a hálózatnak, és szeretnénk ezt a hálózatot tovább dúsítani.
1: Kedves hallgatóink, a kiadott oklevelek nagy száma miatt idén két diplomaosztó ünnepséget is rendezett a Sárospataki Központú Tokaji Hegyalja Egyetem. Először a pedagógiához köthető képzések végzett hallgatói vehették át a végzettséget tanúsító okiratot. Az előző percekben dr. Toma Kornéliával, rektori biztossal, a Comenius Intézet intézetigazgatójával beszélgettem.
2: Ez a hely.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották pedig mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Jézus a szentet, a hibátlant, akiben bűn és hazugság nem találtatott, kigúnyolták. Ha még nem történt meg veled, számíts rá, mert nem lehet a tanítvány nagyobb a mesterénél. Számíts rá, hogy téged is ki fognak gúnyolni, benned is hibát fognak találni. Ne gondold azt, hogy nem fog ez megtörténni. Fel vagy rá készülve? Olyan jó, hogy Jézusra nézhetünk, aki azokat a farizeusokat, akik őt kigúnyolják, még mindig tanítja. Még mindig törődik, kínlódik velük. Olyan az, mint amikor Pál apostol így fogalmaz, hogy fájdalommal, könnyek között szültelek titeket. Nem szűnik meg éjjel-nappal való könyörgésekben imádkozni azokért is, akik mindennek elmondják. Hogyan érzékeli Jézus, hogy ő a gúny, a megvetés céltáblája lett, és hogy őt érik ezek a szomorú pofonok? Ő oda tartja az orcáját. Ha az egyiken megütnek, tartsd oda a másik orcádat. Ezt hirdette, és ezt is teszi. Nem hátrál meg, hátát odaadja a verőknek. Ezért jön Jézus, és éppen ebben van az ő nagysága, az ő úrmi volta. Azt mondja ezeknek az igét félrehalló, félreértő farizeusoknak, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Te kinek akarsz megfelelni? Vagy még inkább közelebb engedjem magamhoz az igét, én kinek akarok megfelelni? Embereknek? Emberi véleményeknek? Vagy Istennek? Azt nézem, ami az emberek előtt magasztos, vagy ami Isten előtt kívánatos. Mert Jézus erre nézett, és ha Jézus erre mutat példát, akkor ebben legyek az ő követője. Az akkori farizeusok az emberek tetszését keresték, és ebben tetszelektek. Ebben a hiú pózban, hogy az emberek őket előre köszöntsék a tereken és az utcákon. Nem ismerik a megalázkodást. Nem jól fogadják így Jézus szavát. Mi hogyan fogadjuk ma az Úr Jézus mondatait? Valóban tud ő úrrá lenni az életünkben? Az önigazság pózában tetszelgők, ezek morognak Jézusra. Könnyebb a bűnbánat helyett kritizálni. Könnyebb kigúnyolni valakit, aki oda segítene, hogy megalázkodjak, mint elfogadni és Isten által való megújulást kérni. Te melyik utat választod? A mai egyház, a mai tanítvány melyik utat választja? Hogyan várja és hogyan fogadja Jézust? Még benne is hibát találva, vagy neki engedelmeskedve? A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották.

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok vezetői posztjaira kiírt pályázat határideje. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a változást. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára hétfő délig lehet jelentkezni. A tárcavezető arra kérte az érintetteket, hogy már ezt a módosított időpontot vegyék figyelembe. A minisztérium korábbi vállalásának megfelelően hirdetett nyílt és nyilvános pályázatot a pozíciókra. A beérkező jelentkezéseket a szaktárca az érintett felsőoktatási intézmények szenátusaival együtt bírálja el. A nyílt eljárás célja, hogy teljesen átláthatóvá tegyék a hazai egyetemeket fenntartó alapítványok működését. Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a tavalyi aszálykárt elszenvedett gazdák. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint azok a kukoricatermelők jogosultak a segítségre, akiknél a kár mértéke meghaladta a 30%-ot, és idén is igényeltek jövedelemtámogatást. A kompenzáció forrását az Európai Bizottság mezőgazdasági válság alapja biztosítja az ország számára. A hektáronkénti összeget a csaknem 11 millió eurós keret és a jóváhagyott területek alapján számolják ki. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani az államkincstárhoz. A jogosult mezőgazdasági termelőknek a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják. 18. A nők jogaival foglalkozó civil szervezet és szakértő kéri a szaktárcát, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésekbe. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek küldött közös levelükben a szívhang rendeletről szóló párbeszédet sürgetik. A szervezetek üdvözlik, hogy a szülész-nőgyógyász szakma meghívást kapott, de aggasztónak tartják a résztvevők listájának titkosságát. Közleményükben kiemelték, nehezen lenne érthető, ha a döntésekből éppen a legfőbb érintettek, a nők maradnának ki. Úgy vélik, az érdemi bevonásuk garantálhatja csak, hogy a szabályozás páciensközpontú és a gyakorlatban is jól működő legyen. A civilek szerint a széles körben elfogadott jogszabály megalkotásához az szükséges, hogy a kormány ne hagyja ki őket a folyamatból. A miniszternek címzett kezdeményezést többek között az Amnesty International, a NANE, a Patent és a TASZ is aláírta. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 a kormánypárti többség által júniusban elfogadott jogszabály miatt. Tuzson Bence közölte, kezdeményezik az uniós forrásokkal kapcsolatos törvény és az alaptörvény módosítás vizsgálatát. A fideszes képviselő szerint a vizsgálóbizottságokat, a közmédiát és a politikai reklámokat érintő döntések is alaptörvényellenesek. A volt miniszter a bejegyzésben azzal vádolta meg Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a jogállami elveket sértő intézkedéseket hoz. A politikus hozzátette, bíznak abban, hogy a testület a döntése során nem enged majd a kormányfő politikai nyomás gyakorlásának.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A klímaváltozás gyorsulása, az élővilág drasztikus fogyása és az egyre gyakoribb erdőkárok közepette megkerülhetetlenné vált a kérdés, vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn. Ezt a kérdést Aszalós Réka, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársa erdőökológusként teszi fel. Olyan szakemberként, aki évtizedek óta együtt dolgozik erdészekkel és erdőgazdálkodókkal, ezért több oldalról ismeri az erdész szakma eredményeit, kérdéseit és problémáit. Most vele beszélgetek.
2: És hát ugye ez az, amit mi ökológusként a leginkább szorgalmazunk, ez a párbeszédet az erdészekkel, természetvédőkkel, a kutatásunk is erről szólnak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon úgy kezelni az erdőket, hogy azoknak a természetessége megmaradjon, vagy adott esetben még növekedjen is. És erre vannak különböző üzemmódok, de még az üzemmódokon kívül, vagy azon felül is nagyon sok lehetőség van, hogy mondjuk egy erdőgazdálkodó hogyan tud azon változtatni, hogy hogyan legyen természetesebb az erdő. Minél több élőlénynek hogyan adjon otthont például.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az erdők nem csak faanyagot adnak, hanem szerepet játszanak a klíma szabályozásában, a vízmegtartásban és a biodiverzitás megőrzésében is. Eközben Magyarországon még az idős változatos szerkezetű, sőt a védett erdők ökológiai értékei is gyakran háttérbe szorulnak a fakitermelés szempontjaival szemben. Aszalós Réka, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársa épp ezért erdőökológusként teszi fel a kérdést, hogy vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn.
2: A legtöbb erdőterület az erdő törvény hatája alá esik, vagy nagyon sok terület, és ezért ugye a felújítása, az újratelepítése az kötelezettség. Tehát ezeken a helyeken, ahol erdőt látunk, ott általában erdő is lesz később. Az a kérdés, hogy az az erdő mondjuk ilyen természetességi, természetvédelmi, biodiverzitás védelmi szempontból mennyire megfelelő. És hát ugye ez az, amit mi ökológusként a leginkább szorgalmazunk, ez a párbeszédet az erdészekkel, természetvédőkkel, a kutatásunk is erről szólnak, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon úgy kezelni az erdőket, hogy azoknak a természetessége megmaradjon, vagy adott esetben még növekedjen is.
1: Tehát itt Magyarországon a fakitermelésről van szó, hogy milyen legyen az a fakitermelés.
2: Így van, igen. És erre vannak különböző üzemmódok, de még az üzemmódokon kívül, vagy azon felül is nagyon sok lehetőség van, hogy mondjuk egy erdőgazdálkodó hogyan tud azon változtatni, hogy hogyan legyen természetesebb az erdő. Minél több élőlénynek hogyan adjon otthont például.
1: Igen, és ön erdőökológusként teszi fel a kérdést, hogy vajon a jelenlegi erdőművelési gyakorlat Magyarországon az valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő természetes fajgazdag erdőket tartson fenn, és ha már ezt a kérdést egy erdőökológus teszi fel, akkor gond van.
2: Igen, hát én nem egyedül, hanem nagyon sokan, és az erdész szakmán belül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy azért erősen vízióváltásra van szükség. Egyrészt azért, mert a társadalmi igények is jelentősen megváltoztak, másrészt azért, mert egy klímaválságban élünk, tehát amikor ugye az erdőknek jobban kell tudniuk alkalmazkodni a klímához, másrészt meg biodiverzitás válságban élünk, tehát amikor nagyon sok helyen, nagyon nagy ütemben tűnnek el az élőlények, az állatok, a növények. Ez kicsit közhely, de azért sokkal csendesebb a világ, így szépen évtizedről évtizedre kevesebb a békakurutyolás, ugye kevesebb rovartapad a kocsival, amikor megyünk a szélvédőnk ablakára, ugye ezt így szokták bemutatni, igen, ugye, hogy ez, amit a legtöbb ember megtapasztal, ugye, hogy mennyivel kevesebb a rovar, amit sokan nem bánnak, de az az igazság, hogy minden ilyen változás, ez nagyon erősen befolyásolja az ökológiai stabilitását a rendszernek. Csendesebbek sokszor, főleg a mezőgazdasági területek, az erdőknél még talán madár szempontból nincs annyira nagy gond Magyarországon, de globálisan minden nagyobb élőlénycsoportnak radikálisan csökken a mennyisége. Tehát, hogy ezek nem kicsi változások, hanem ezek nagyon erősek, és bizonyos csoportok, például pont az említett kétéltőek, hüllők vagy a rovarok, azok Magyarországon is nagyon erősen tapasztalható a változás, ugye ezt szokták ilyen apokalipszisnek hívni, mert tényleg van, hogy populációknak a 70-90%-a is mondjuk eltűnik a tájból. Már nincsen jelen, és mondjuk egy természetvédelmi beavatkozással, kezeléssel azért itt jelentős változást lehet elérni, és azért ezt nagyon szorgalmazok ökológusként az erdők esetében is.
1: Igen, és mindezt a kérdést önök úgy teszik föl, hogy évtizedek óta együtt dolgoznak erdészekkel, erdőgazdálkodókkal, több oldalról is ismerik ezt a témát. A laikusoknak segítsünk egy kicsit, hogy az erdőt az hogyan kell értelmeznünk, milyen szerepei vannak, mert sokan csak a faanyagot látják, de az erdőt az komplexen kell néznünk, mert az nem csak egy ökoszisztéma, hanem nagyon sok mindenben játszik szerepet, és egy-két dolgot már itt érintettünk is.
2: Igen, én megerősíteném azt a szót, hogy ökoszisztéma, tehát egy összetett élőrendszer, és ezt sokféle oldalról megközelíthetjük, de az biztos, hogy annál stabilabb egy rendszer, minél hálózatosabb. Ez nem csak a biológiai rendszerekre van így, ez társadalmi rendszereknél is így van. Tehát egy olyan társadalom, ami ugye autokratikus, és központosította, sokkal hamarabb szétesik, mint egy olyan társadalom, ahol van egy széles civil szféra, hogy így mondjam. És ugye ez ugyanígy van az erdőknél is, hogy minél többféle fafaj van benne, minél változatosabb mondjuk az állománynak a szerkezete, minél egészségesebb a talaj, táplálékláncok minél változatosabbak, annál stabilabb lesz a rendszer. És ezek a nagyon stabil, összetett ökoszisztémák, úgynevezett természetes erdők, tehát ahol nagyon sokféle élőlény van, nagyon sok öreg fa van, viszonylag magas a holdfának az aránya, őshonos fajok vannak, azoknak nagyon sok funkciót tudnak biztosítani. És mik ezek a funkciók? Ugye erre általában vannak bizonyos reflexiók, az első, ami az eszünkbe jut, hogy mit ad nekünk az erdő. És a legtöbbször az embereknek elsőre eszébe jut a faanyag, nyilván, ugye a tiszifa bútorfa.
1: Nekem a jó levegő jut rögtön eszembe róla.
2: Na jó levegő, igen, és mi más esetleg?
1: Mondjuk, ha a talajt nézzük, egy jó természetes erdőben, ott jó a talaj, ott nagyon gazdag a talaj élet, igen, is. Klímaszabályozásában hát igen, biztos, hogy nagyon fontos, igen, szerepe van.
2: Így van, igen, nagyon fontos, hogy nem csak megköti a levegőben lévő széndioxidot, de tárolja is. Ugye minél idősebb egy erdő, annál több széndioxidot tárol talajban, a gyökerekben, a növények, a fák törzsében, a lombozatban, tehát szén megtartó, és ezért klímaszabályozó szerepe nagyon fontos. Amit említett, a talaj is nagyon központi, tehát a jó minőségű talaj, de ugye azáltal, hogy ez a nagyon hálózatos gyökérrendszer van, ugye sokkal lassabban engedik ki a vizet a tájból egy erdő, mondjuk, mintha ott nem lenne erdő, vagy hogyha tele van erdei utakkal, és ugye ezért az árvízvédelemben is ilyen nagyon fontos szerepe van, amit általában nem veszünk észre, csak akkor veszünk észre, ha nincs. Tehát amikor jön egy nagy árvíz, és hirtelen elmos egy kis falut, és akkor kiderül, hogy esetleg fölötte intenzívebben használták az erdőt, mint kellett volna, azért sok ilyen hír volt az elmúlt időkben, nem elsősorban Magyarországról, de Magyarországon is. Tehát, hogy akkor szembesülünk vele, hogy hoppá, hát azért nagyon nagy szerepe van az erdőknek mondjuk így az árvízvédelemben. Meg a tiszta ivóvízben az emberiségnek egy jelentős része azért támaszkodik azokra az ivóvíz bázisokra, amiket ugye az erdők biztosítanak. Erről ugye nehéz egész pontos becslést mondani, de legalább 1 milliárd ember él úgy a Földön, hogy kifejezetten erdők által megtisztított vizet kapnak, erdőkből lefolyó vizeket kapnak. De azért, amit nagyon érdekes szerintem, hogy ugye amikor én beszélgetek erről emberekkel, akkor általában megkérdezem őket, hogy nekik személyesen mit ad az erdő. És szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy ott az ember megálljon, és ne tankönyvi példákat próbáljon elmondani, hanem azt, hogy az ő személyes életében mit ad. És ugye a városi ember életében egyre fontosabb, hogy, hogy
1: az emberek ki tudnak.
2: Igen. És általában az emberek azt a szót szokták használni, hogy nyugalmat ad.
1: Igen.
2: Igen, és hogy szerintem ezt nagyon fontos tudatosítani, mert ez egy olyan érték, amit nem nagyon tudunk pénzesíteni, de a társadalmi hatása az óriási. Tehát az embereknek, a városi embereknek, már pedig ugye átléptük azt, hogy az emberek fele globálisan városokban lakik, Magyarországon, ha jól tudom, akkor már 60%. Tehát ugye ez egy jelentős szolgáltatás, ugye úgy mondjuk ezeket, amiket itt felsoroltunk, hogy levegőtisztítás, talajvédelem, árvízvédelem, de a nyugalom is, a lelki feltöltődés is, a rekreáció is, az mind olyan, amit úgy hívunk, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, és ugye ebből nagyon-nagyon sokfélét biztosítanak az erdők, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak egyet kiemeljünk és arra koncentráljunk, hanem a tájban maximalizáljuk azt, hogy minél többféle szolgáltatás valósulhasson meg. És én nagyon központi szerepét látok ennek, hogy ugye tudatosítsuk azt, hogy mennyire fontos a városi ember számára ugye ez a nyugalom, mert társadalmilag is nagyon fontos az, hogy az emberek aztán mondjuk következő héten megint ott legyenek, hogy képesek legyenek működni, a családjukat ellátni, dolgozni, egyszer jól érezzék magukat a bőrükben, és ebben nagyon nagy szerepe van az erdőknek. Ezt én úgy érzem, hogy egy kicsit alul értékelt ökoszisztéma szolgáltatás pedig nagyon jelentős.
1: És ha már a nyugalom szót említettük, akkor rögtön bele is kapaszkodnék, mert szerintem annál rosszabb nincs, amikor elmegyünk egy erdőbe sétálni és feltöltődni, és fakivágást halljuk, tehát ahogy termelik ki a fát, vagy kijutunk egy részre, ahol nem látunk fákat, mert hogy ki van vágva minden.
2: Ugye azért érdemes a számokkal tisztában lenni, tehát Magyarországon most olyan nagyságrendel 2 millió hektár erdő van, és ennek majdnem a fele ilyen idegen honos, hogy ültetvényszerű, akácos, nemes nyaras, fenyves, és hogy ezeknél azért az elsődleges funkció a faanyag termesztés. És persze más funkciójuk is van, mert mondjuk azért egy talajvédelmet ezek az erdők is el tudnak látni, vagy egy akácosnál nyilván vizet is biztosít, de ezeknél a területeknél nem azt várjuk el, amit mondjuk az őshonos, elsősorban domb és hegyvidéki erdőknél. És ez nagyon fontos azért elkülöníteni, hogy ezek az ültetvényszerű idegen honos erdők egyébként sok országban, Európában nem is tekintik erdőnek. Tehát nem az erdőgazdálkodás hatály alá esnek, nem az erdőtörvény hatály alá esnek, hanem kicsit úgy kezelik őket, mint a mezőgazdasági kultúrákat. És ugye ez egy szemléletbeli különbség is. Viszont visszatérve ezekre az őshonos, vagy legalábbis meghatározóan őshonos fafajokból álló természetesebb erdőkre, ugye itt az, ahol nem csak ökológusok, nem csak természetvédők, hanem az erdész szakmából is sokan változásokat szeretnének, pont azok miatt, amit korábban említettem. Ugye, ha az üzemmódokra kitérünk, négyféle van Magyarországon, és ugye ez a vágásos gazdálkodás az, ami tulajdonképpen leginkább megosztja a társadalmat, és ez, ami legtöbb felháborodást kivált esetenként teljesen jogosan a civil társadalomból.
1: Ez az, amire mi azt mondjuk, hogy tarvágás, ugye?
2: Igen, de hát ugye ez azt jelenti a vágásos gazdálkodásnál, hogy van egy véghasználat, egy végvágás, amikor gyakorlatilag ugye látunk egy ilyen üres területet, hogy így mondjam, ez lehet egy hektár, több hektár is lehet, de hogy jellemzően köznyelv ezt tarvágásnak hívja. Ennek többféle módja van ennek a véghasználatnak, de nem magával az üzemmóddal van probléma, az én szemléletem szerint, például pont az előbb említett akácosokban ez egy használható üzemmód, hanem hogy azzal van gond, hogy Magyarország erdeinek, tehát a 2 millió hektárnak a 90%-át így használjuk. És ugye az, amit leginkább természetvédő lelkületű embereknek nehéz látni, vagy azoknak, akik mondjuk kirándulnak, mert ez a legtöbb kirándulóhely pontosan a hegy és dombvidékeink őshonos faállományaiban van. Nagyon ritkán sétálgatunk akácosban, nincsenek annyira jó kirándulóhelyek, meg kirándulótak. Na és ugye ez az, ami ugye nyilván nehéz, amikor egy nemzeti park belső területén vagyok, hogy miért használunk ott ugye ilyen vágásos üzemmódot, jogosan merül fel, hogy ennek az arányát szép fokozatosan, de csökkenteni kellene, mert vannak olyan üzemmódok, amik ennél kíméletesebbek. De ez az, amit mi hangsúlyozunk, és ehhez is visszatérhetünk, hogy a vágásos gazdálkodáson belül is van egy csomó módszer, ami sokkal kíméletesebb, és látványra is ugye pont ezért sokkal kevésbé drasztikussá tehetné a dolgot, És hogy a vágásos gazdálkodáson belül is megvannak a lehetőségek, és van, aki alkalmazza is, meg van, amikor ez előírás is mondjuk egy erdőgazdálkodónak, hogy több holtfát hagyjon vissza, vagy kisebb területen legyen a végvágás, és akkor már is nem lesz, vagy a véghasználat már is nem lesznek olyan drasztikus, nagyobb kiterjedésű úgynevezett tarvágások, és ezért ez nagyon sok szempontból javítja az ökológiai állapotát mondjuk annak az adott helynek. Ugye nem lesz erős a besugárzás, nem válik annyira egy ilyen hőcsapdává, nem tudnak az invázív fajok olyan nagy mennyiségben megjelenni, például ha nem 3 hektáros, hanem 1/2 hektáros vágás területeim vannak. Figyeljünk ezekre a területekre jobban, és vagy sokkal kiméletesebben csináljuk a vágásos gazdálkodást, vagy ahol lehet, ahol indokolt, ott pedig örök erdőgazdálkodás, ugye ez a másik üzemmód, a 4-ből, ami ugye a folyamatos erdőborítást biztosítja. Nyilván nem egy őserdőt szeretnénk létrehozni, de ugye mondjuk egy természetes erdő, egy őserdő, sokkal változatosabb a faállománynak a szerkezete, és a fényviszonyok is emiatt sokkal változatosabbak, tehát foltosak. Ugye van egy természetes dinamika, amikor egy öreg fa elpusztul, vagy kisebb facsoport, vagy ott lábon elszárad, vagy kidől, és akkor ezekbe a kisebb foltokba, úgynevezett lékekbe megjelenik a fény. És ezekben a kicsi foltokban ugye elindul az erdőnek a természetes regenerációja, tehát hogy ez a fajta változatos erdőszerkezet, amit mondjuk látunk egy őserdőben, ezt mondjuk egy folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodási módok, az sokkal jobban tudja imitálni, főleg ha azt jól csinálják, mert ugye mindent lehet úgy csinálni, hogy nem lesz megfelelő az élővilág számára. És ugye ha az üzemmódokat elkezdtük elemezni, ugye ez a vágásos, amikor végül is van egy vágás terület, van egy véghasználat, látunk egy vágás területet, ez az ország jelentős részében így történik az erdőgazdálkodás, de ugye van még két nagyon fontos üzemmód, az egyik az örök erdőgazdálkodás, ami folyamatos erdőborítást biztosít, magyarul sosem fogunk vágás területet látni. És ugye itt pont ez a logika van, hogy utánozza ezt a természetes erdődinamikát, tehát amikor egy fát, néhány fát, annyit vesznek ki, annyit vágnak ki, és gyakorlatilag mindig van egy, hát úgy hívják, hogy javafa, egy olyan fa, aminek nagyon magas a faipari értéke, hogy így mondjam, tehát nagyon fontos, hogy azt a fát megsegítsék körülötte, viszonylag finom belenyúlásokkal veszik ki a többi fát, ezáltal ilyen lékek is létrejönnek, és megsegítik ennek a fának a növekedését, és akár ez hosszú évtizedeken keresztül is mehet. És ugye ennek a gazdálkodásnak, a jól csinálják, a szállalás egyébként, ugye egy sokkal változatosabb erdőszerkezet van, ami viszonylag hasonlít ahhoz, ahogy a természetes erdők itt a mérsékelt égövben működnek.
1: Igen, de Magyarországon ennek ellenére az örök erdő üzemmódban kezelt erdők aránya jelenleg csupán 2%, és én úgy értesültem, hogy leginkább azokon a helyeken van ilyen örök erdő üzemmód, például ugye ilyet folytat a Pilisi Park erdő, ZRT, a Bakony erdő, az Ipoly erdő, a Mecsek erdő, ahol a társadalmi nyomás elég nagy.
2: Igen, de azért itt az is van, hogy adott erdészetnél mondjuk a szemlélet milyen. És hogy nyilván átállás egyik üzemmódra a másikra, az nem megy egyik pillanatra a másikra. Tehát annak fejben is meg kell történnie, mert szerintem most Magyarországon ez már látszik, hogy ez működik, és hogy a gazdálkodó szempontjából is lehet, ez nem veszteséges, hanem nyereséges, lehet sokkal egyszerűbb, mert például nem kell a felújítással, ugye a csemeték betelepítésével, azok ápolásával folyamatosan foglalkozni, hanem gyakorlatilag az erdő természetesen felújul, és azokon az erdőterületeken lehet ezt jól csinálni, ugye a mai tudásunk szerint, ahol van természetes felújulás, tehát az erdő, ahol magát meg tudja újítani, és azért ez az üdébb termőhelyeken, még Magyarország domb és hegyvidékén nagyon sok helyen még működik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Aszalós Réka erdőökológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új rektort nevezett ki két felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy két másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Csapody Csabát nevezték ki az ország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A július 1-től hatályos kinevezés legfeljebb 2 évre szól. A szakember feladata a Magyarország hosszú távú oktatási koncepciójának elkészítése lesz. Munkája során áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, valamint a hazai és nemzetközi folyamatokat. A miniszteri biztos koordinálja a stratégia megvalósításához szükséges szakmai előkészületeket. Feladatai közé tartozik az érintett állami, szakmai és érdekképviseleti szervek együttműködésének összehangolása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter már május végén bejelentette a szakember felkérését. Csapody Csaba, az ELTE tanárképző központ főigazgatója és a matematika oktatás megújításának szakértője. Oktatási és gazdasági együttműködésről tárgyalt Forsthofer Ágnes az Országházban. Az országgyűlés elnöke Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta. A házelnök méltatta a kétoldalú kulturális kapcsolatokat és a német nyelvű oktatást. Forsthofer Ágnes új cserediák programok és nyári egyetemek indítását szorgalmazta. Kiemelte, a tartomány cégei, köztük a kecskeméti Mercedes, kulcsszereplők a gazdaságban. A felek megegyeztek a parlamentek közötti politikai és szakmai munka szorosabbra fűzésében. A házelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország újra az Európai Unió aktív tagja szeretne lenni. Thomas Strobl-nak a megválasztása óta ez volt az első hivatalos külföldi útja. A magyarság ügye kiemelt jelentőségű a kormány számára, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a gombaszögi nyári táborban elmondta,

0: Nak. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról. Nemény András szombathelyi polgármestere pénteken egyeztetett Lőrinc Viktória miniszterrel, aki a kormányfő kérésére érkezett a városba, kiemelten az Oladi plató helyzete miatt. Bár az ideiglenes intézkedésekkel a szennyezettség már a határérték alá csökkent, a végleges, gyors és biztonságos megoldás érdekében több javaslatot is áttekintettek. A tárcavezető ígérete szerint a kabinet napokon belül dönt az alternatívákról és a költségekről. A városvezető hozzátette, a kormány partnerként tekint az önkormányzatra, így az év végére megoldódhat a helyzet.
1: Az időjárásról.
0: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Aszalós Rékával, a Hun Ren Ökológiai Kutatóközpont munkatársával, erdőökológussal arról, hogy vajon hazánkban a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fönn.
2: És hogyha a fákat nézzük, nagyon sok olyan interjút készítettem pontosan a klímaváltozás kapcsán, Magyarország faállománya is ezt megsínli. Fenyvesek első helyen, tehát ugye nagyon sok fenyvest látunk elpusztulni, de hogy ott vannak a bükkösök, amiket lassan menteni kell. És a bükkösöket is érinti sajnos a vágásos üzemmód.
3: Igen, ugye a fenyvesek nagy része az nem őshonos Magyarországon, tehát hogy ezek a fenyvesek azért részben azért is reagáltak ilyen gyorsan, mert most egyszerűen fogalmazva nem voltak ide valók. Na most a bükkösök esete más, ott nagyon erős vita van, szerintem szakmai vita van, én elmondom a saját véleményemet, de ugye ezekről nincsen kutatás még, Magyarországon biztos, hogy nincsen.

0: Nekem az a véleményem, hogy a bükkösöket valóban nagyon érinti a klímaváltozás, és ugye a klímamodellek is jelentősen azt mutatják, hogy a bükkösöknek egyre kevésbé fog állni a zászló. Tehát a bükk az egy olyan faj, ami szereti az üdetermőhelyet, szereti, ha magas páratartalma van. Na most ja, nyilván az ilyen fajokat érinti legjobban a klímaváltozás, de egy csomó minden van egy erdőben, amit mondjuk általában nagyon nehéz jól modellezni, vagy nagyon nehéz pontosan előre látni. Az egyik az, hogy nagyon erős szárazság adaptációja lehet már egyes fajoknak is. Ugye a fák genetikai diverzitása az messze-messze meghaladja mondjuk egy emberben lévő genetikai diverzitást. Tehát mivel ha nagyon hosszú életű fajokról van szó, ugye nekik az evolúció során kellett ahhoz adaptálódni pontosan a változó környezethez. Ezért most, hogy azt így lefordítsam egyszerűbbre, amikor ugye elszór mondjuk sok ezer makkot egy bükk, akkor lesz közte mondjuk 10 vagy 20 olyan, aminek sokkal erősebb mondjuk a szárazság tűrése, mint az összes többinek, hiszen nagyon kéne koncentrálnunk, hogy ezeket a egyedeket megtaláljuk, amiknek nagyobb a szárazság adaptációja. És a másik rész az meg magának az állománynak az ellenállása, tehát aki sokat jár erdőbe, azért látja, hogy a bükkösök, ahol mondjuk egy picit magasabb tengerszint feletti magasságon vannak, és egy zárt állományban vannak, tehát nincsenek félig levágva, akkor azért azok annak ellenére, hogy mondjuk lassabban növekednek, de sokkal jobb egészségi állapotban vannak, mint mondjuk az olyan bükkerdők, amik mondjuk egy intenzív gazdálkodás alatt állnak, tehát ezzel azért elég sok erdész kollégával egyetértünk, hogy igen, a bükkösöket érinti a klímaváltozás, de a kezelésükkel nagyon sokat tehetnénk azért, hogy mondjuk még hosszabb távon itt megőrizzük a bükkösöket a Kárpát-medencébe. Tehát, hogy például a vágásos üzemmódban nem kezelünk bükkös, hanem ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hanem pontosan a folyamatos erdőborítást fenn kellene tartani, vagy örökerdő üzemmódban, ugye ez a második üzemmód, amit emlegettünk, vagy a harmadikat, amiről még nem volt szó. Amikor azt mondom, hogy már úgyis egyre kevesebb bükkös van Magyarországon, úgyis a legnagyobb része nemzeti parkban van, úgyis a legnagyobb része védett területen van, tehát ahol lehetséges, ott soroljuk át fanyagtermelés nem szolgáló üzemmódba, magyarul ugye ott nem cél a fanyagtermesztés, de az összes többi funkcióját be tudja tölteni, ugye az árvízvédelmet, a levegőtisztítást, a víztisztítást, a biodiverzitás védelmet, a rekreációt, a nyugalom biztosítását, tehát hogy ezek olyan stratégiai kérdések, amiben párbeszédek során kellene megegyeznünk, és olyan irányba menjünk, ahol ezek az erdők maximálisan be tudják tölteni azokat a funkciójukat, amit várunk tőlük.
1: És ide lehetne sorolni azokat az erdőállományokat, amelyek például 150-nél idősebbek, illetve azokat is, amiből már egyre kevesebb van, és erről én is készítettem interjút, az alföldi erdő, sztyepp erdők, 90%-uk elpusztult. És ezeket meg kellene védeni, de jelen pillanatban nem állnak védelem alatt, holott elvileg védelem alatt kellene állniuk.
0: Igen, elég sok nincs védelem alatt, és sok van közülük, ugye ez a nagyon idős erdőkből, ahogy említett, ez meg is jelent nemrégiben egy könyv, a Szentély erdők, az Gáridi László írta, hogy ezek tényleg azok az nagyon idős, nagyon kicsi erdőfoltok, amik nagyon gyors ütemben pusztulnak, és nagyon sok közülük vagy nem elvédelem alatt, vagy ha védelem alatt áll, akkor is vágásos gazdálkodás alatt, ugye eléri erdőterv szerint azt a kort, amikor úgymond megérett a vágásra, ugye mi ezt ökológusként nagyon máshogy látjuk, és akkor ugye megtörténik a véghasználat, és ezek, hogy mondjam, faanyagban már általában nem biztosítanak túl nagy értéket, viszont felbecsülhetetlen értékük van természetvédelmi szempontból, meg biodiverzitás védelmi szempontból, és akkor olyan nagy értéket vesztünk el az egyik oldalt, és a másik oldalt meg egy viszonylag kicsi nyeresség van, és ez, amikre sokkal jobban kéne figyelnünk, sokkal jobban kéne ezekről beszélnünk, és nem csak egymásra mutogatva, hanem tényleg szerintem meg lehetne egyezni, hogy egy csomó helyen ezeket az erdőket meg tudjuk védeni. És ahogy említette, ezeket a alföldi erdősztyeperdőket is évszázadok során ezeknek jó, ha 10%-a megmaradt, vannak olyanok, amiknek csak az 5%-a maradt meg, és igazából faanyag szempontjából nem jelentős, és annak ellenére mégis aztán vagy tűzifa lesz belőlük, vagy erőművekbe mennek, vagy jó esetben valamennyi butorfa is kijön belőlük, de a biodiverzitás és a egyéb értékek vesztessége olyan magas, hogy teljesen egyértelmű, hogy merre billen a mérleg.
1: Igen, és akkor még nem beszéltünk például a vadállományról, ami szintén tud kárt okozni az erdőkben, és egyébként nemrégiben erről beszélgettem a Pilisi Park erdőzérti erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, Csépányi Péterrel, hogy hogyan lehet olyan erdőgazdálkodást folytatni, hogy a vadállomány sem sérül, de az erdő sem sérül, tehát a kettő összhangban legyen egymással, mert hogy ez nagyon fontos lenne az erdők jövője szempontjából.
0: Igen, hát ezzel teljesen egyetértek, szerintem ez a pont, ahol az ökológusok, természetvédők és erdészek apraja nagyja szerintem nagyon egyetért, tehát hogyha olyan magas szintű a vadállomány, hogy az erdő nem tud megújulni, akkor valamit nem csinálunk jól. És ugye pont az örök erdőgazdálkodás, ez ami folyamatos erdőborítást biztosít, vagy a faanyagtermelés nem szolgáló, ahol tényleg mondjuk a természetvédelmi célok érvényesülhetnének, ha nem tudnak megújulni, ugye nem lehet mindent bekeríteni, mert így is azt hiszem annyi kerítés van Magyarországon, hogy körbeérni a földet, de hogy nem lehet mindent bekeríteni, és ugye az pont megakadályozza a nagy létszámúvat, hogy elinduljunk egy olyan irányba, ami mondjuk az erdő megújulását segíti, meg mondjuk folyamatos erdőborítás biztosít, hogy tényleg ne legyenek vágásterületek, vagy hát ugye kevesebb legyen ezeken a kiemelt területeken, ahogy említettük, mondjuk nemzeti parkok belsejébe, vagy védett területeknek a legjobb részein. Úgyhogy igen, ez biztos, hogy egy olyan pont, ami még sok vitát fog kiváltani.
1: És akkor, amiket már említettünk, tehát beszéltünk azért valahol a kíméleti területekről, hogy kellenének olyan területek is, amelyekhez olyan erdők tartoznának, vagy erdőrészletek, mondjuk erdőrezervátumok, amelyek kiemelten fontosak, hogy ott ne történjen fa kivágás, hanem egy természetes pusztulás menjen ott végbe, ami után, ha egy fa elpusztul, akkor holtfa lesz belőle, annak megvan a maga szerepe. Magyarországon jelen pillanatban van ilyen?
0: Például pont a Pilisi Park erdőterületén most a kijelölése folyik ennek, az egyik kollégám csinálja. Tehát ugye ez, amikor arról beszéltünk, hogy ez üzemmódtól független, tehát egy vágásos üzemmódban és egy örök erdő üzemmódban is lehet kíméleti területeket kijelölni. Ez ugye mit jelent? Erre van egy elmélet, ez a lépőkő elmélet, ennek az a lényeg, hogy mindig van egy olyan kisebb védett terület, ugye ha üzemmód szintjén nézem, egy nagyobb faanyagtermelés nem szolgáló üzemmód, ami akár egy erdőrészlet, több hektár, akár ezek a pici, ugye ezek néha ilyen egy tized hektárnyi pici kis területek, ugye benne a nagy gazdálkodási terület közepén sok pici ilyen folt, ahol mondjuk a állatok vagy a növények terjedni tudnak, ugye ezért ilyen lépőkő elmélet. És akkor ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy erdőgazdálkodási tájam, és azon belül minden erdőrészletben mondjuk van egy-két-három ilyen kisebb kíméleti terület. Mitől lesz egy kíméleti terület az? Például nagyon fontos, hogy a források környékét megvédjük, a vízmosások környékét, ilyen területtel sziklakibukkanások, meredekebb helyek, barlangbejáratok, tehát ugye ebben az az igazság, hogy már eddig is volt egy ilyen szemlélet, és sokszor a gyakorlat is bemutatta, hogy ezekhez jellemzően nem nyúl hozzá egy erdőgazdálkodó, de azáltal, hogy ki van jelölve egy kíméleti terület, ezt ugye hosszú távon megőrizhetjük ezeket a területeket, hogy itt nincs erdőgazdálkodás, hogy maximum annyi, hogyha ugye veszélyeztet valamit egy fa mondjuk, akkor lehet valamennyit vágni. És a lépőkövek nagyon sokat számítanak mondjuk biodiverzitás szempontjából, az ilyen kíméleti területen, akár csak a faanyag termelés nem szolgáló üzemmódú területeken megtörténnek azok a folyamatok, amik a hosszú távú zavartalanság után tudnak csak megtörténni, a nagyobb fák ugye egyre nagyobbak, vastagabbak lesznek, kialakulnak az állóholtfák, ugye az állóholtfák tele lesznek. Idő után oduval, hogyha a harkályok arra járnak az odukban, akkor megjelennek az odulakók is. Állatuk, rengeteg madárfaj van, cinege, légykapó, amik kötődnek ezekhez az odukhoz, de hát ugye erdei emlősök is, a pelék, a mókusok, vadmacskák kötődnek ezekhez az odvakhoz. És akkor az állófákból lassan fekvőholtfa lesz, ugye eldőlnek ezek a nagy öreg fák, rengeteg gombának, mohának, zuzmónak, ezeknek az úgynevezett szaproszilofág, rovarfajoknak, cincéreknek biztosítanak otthon. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak, ezek a területek, mert ha nincsenek, akkor ezek az állatok, amiket az előbb mondtam, ezek mind eltűnnek a tájból. És ezt egy erdőgazdálkodó biztosíthatja a tájban, hogyha úgy gazdálkodik, kíméletes módon, ahogy az előbb itt elmondtuk, és a kíméleti területeknek kulcs szerepe lehet.
1: Önök nem kérnek sokat, mert hogy, ahogy már mondtuk korábban, Magyarországon 2 millió hektárnyi erdő található. A nagyobb része az nem védett műerdő, hanem többnyire a két világháború között ültetett nemes, nyáras és akácos. A védett és Natura 2000-es erdők összesen 800 ezer hektárjából, pedig körülbelül 200 ezer hektár esik nemzeti parkok területére. Vagyis az összes erdő alig 10%-áról lenne szó, ahol azt szeretnék, hogy itt ne a faanyag termelés legyen az elsődleges szempont, tehát 10%.
0: Igen, ahogy mondja, hogy itt azért nem is arról van szó, hogy mi mit szeretnénk, hanem arról van szó, hogy átadunk-e olyan erdőt a következő generációnak, meg a következő utáni generációnak, amiben még jó sétálni, még meg lehet nyugodni, ahol még madárhangot lehet hallani, tehát hogy ez egy nagyon fontos értékmegőrzés, és ugye azok az erdők, amikben általában ezek megvalósíthatók, annak a nagy része állami erdő, tehát a mi erdőnk, az ön erdeje, mindenki, aki most hallgatja ezt a rádió, az a mi erdőnk, és ugye ezért közösen kéne erről valahogy dönteni, és azért is fontos, hogy a civilek is belépnek ebbe a egyeztetésbe, és az is nagyon fontos, hogy a józan hangokat is meghalljuk, és én azt gondolom, hogy tényleg változás van ebben, és segítsük ezt a változást mindenféle módon.
1: Ha egyébként Európát nézzük, és mondjuk a környező országokat nézzük, akkor sok olyan ország van, ahol inkább az ökológiai szemléletű erdőművelés van előtérben?
0: Hát hiszen ebből nagyon változatos ez országonként, tehát ugye tőlünk délre lévő Szlovéniában, Szerbiában, de azt hiszem még Bosznia-Hercegovinában is ez a folyamatos erdőborítás jellemző, tehát ott van ennek egy régi tradíciója, tehát ott mondjuk ha az ember az erdő fölött repül, akkor nem fog, vagy minimálisan vágás területeket látni, és egy elég változatos erdőszerkezet van. De mondjuk a skandináv országokban ott az erdők nagy része magánkézen van, és az emberek maximalizálni akarják a profitot. Tehát Finnországban, meg Svédországban vannak védett területek, ott egyáltalán nem történik semmilyen gazdálkodás, de mondjuk a magánerdőben egy nagyon intenzív vágásos gazdálkodás folyik. Tehát, hogy azért ez egy változatos képet mutat, és azt gondolom, hogy lenne mit tanulnunk. Vannak olyan helyek, ahol szerintem pont az ilyen társadalmi egyeztetések során szerintem nagyon nagy egyetértés van, hogy kell az erdőket kezelni, és sokkal természet kímélőbb módon is lehet, mondjuk úgy, hogy azért a gazdálkodás érdekei sem sérülnek, mondjuk például Szlovénia elég jó példa erre. Én azt látom, hogy most van tényleg változás az erdészekben, tehát tudom, hogy ez 2%, de az átmeneti üzemmód ugye erről nem volt szó, az 4%, és hogy most kifejezetten akarják is agrárminisztériumi szinten, hogy a nagyobb erdőgazdálkodóknak kifejezetten előírni ezt az örök erdőgazdálkodásnak a százalékának a növekedését. És ugye azt is lehet nagyon intenzíven csinálni, de szerintem pont a Pilisi Park erdő nagyon példaértékűen csinálja, akkor a királyréti erdészet az Ipoly erdő területén, ugye ott is nagyon régóta kísérleteznek ezzel, és jó eredményeik vannak, tehát szerintem ez terjed, és most van egy szemléletváltozás. És én azt látom, hogy ez a tudatosság növekszik. Az a nehéz, hogy olyan gyorsan pusztul az ökoszisztéma, hogy nem tudjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: Igen.
0: Ez, amit nehezen ítél meg az ember. Én azért bízom abban, hogy a természet regenerációs készsége az nagyon nagy. Tehát ha tényleg helyet adunk annak, hogy mondjuk bizonyos élőlények a batájban meg tudjanak jelenni, akkor azok elég gyorsan megjelennek, hogy visszatelepíthetőek. Csak hát ugye globálisan vannak nagyon nagy bajok, tehát nem tudjuk, hogy mire lesz elég. Hát ezt én is napi szinten látom, csak ugye de szemléletét osztom, hogyha az ember kétségbe esik, akkor nem lesz jobb.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a klímaváltozás gyorsulása, az élővilág drasztikus fogyása és az egyre gyakoribb erdőkárok közepette megkerülhetetlenné vált a kérdés, vajon hazánkban a jelenlegi erdőművelési gyakorlat valóban alkalmas-e arra, hogy hosszú távon jól működő, természetes, fajgazdag erdőket tartson fenn.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csak nem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A MosquitTune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat, A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kánikulai öltözékről beszélgettünk.
2: A pamutokból csak a nagyon vékonyakat, mert ugye a pamutoknak azért van egy vastagsága, van egy teste, hogyha a vékonyabbakat vásárolunk, annak meg nagyon nincs tartása, nagyon nincs esése.
1: Majd Horányi József horgászt a woblerezésről kérdeztem.
3: És ebből is van már ilyen cserélhetős verzió, tehát hogy a súlyát én állítom be, hogy a halak hasába létrehoznak egy kis műanyag hordócskát, ami hordócskát egy dugóval le van zárva, és abban annyi ólom vagy vasdarabkát teszek, amit akarok, és ezáltal csörgéssé is teszem a woblerezést, amire azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos halfajoknál, például most a halcsáról beszélek, ott igenis én úgy tapasztaltam, hogy van jelentősége. A csülögés wobbler egy kicsit, mint hogyha hasznosabb és hatékonyabb lenne, mint egy hagyományos wobbler.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltalan séffel könnyű nyári desszertökteteket osztunk meg a hallgatókkal.
4: Például a hideg gyümölcssaláta az egy alap dolog szerintem, vagy egy nagyon finom gyümölcsrizs, amit egy gyors tejben is megfőzünk, kihűtjük, habbal egy kicsit lazítjuk, és abban már bármilyen gyümölcsöt keverhetünk. De ha a legegyszerűbbet említsem, egy kis grillezett őszibarat kicsit karamellizálva a cukorral, egy gombóc vaníliafagyival, egy kis mentával, az is isteni finom tud lenni például.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Benne vagyunk a kánikulában nyakig, és ilyenkor tényleg nagyon nehéz alkalomhoz illően felöltözni. Pedig hát sokszor vannak ügyes-bajos dolgaink, amit muszáj elintézni hivatalokban, és én azt gondolom, hogy mégis jelenhetünk meg egy strandpapucban, egy rövid nadrágban, vagy akár egy topban, például egy okmányirodában, mert nem illik. Na de mit húzzunk magunkra, hogy ebben a pokoli hőségben ne főjünk meg?
2: Igen, hát mindig van aktuális divat is, hogy mikor mit veszünk magukra, de igen, jó, hogy említette ezt a strandpapucot, mert azért ez mégse egy városi viselet. A strandpapucot a strandra találták ki, meg vízpartra, nyaralásokhoz, úgyhogy igen, ebben egyetértek, hogy nem hivatalba való, nem intézkedni, nem dolgozni, hát még városi sétákhoz sem nagyon gondolnám, tehát hogy ez egy abszolút ilyen informális, sőt, még attól is lazább, tehát egy abszolút laza viselet, és ugye a másik ilyen szokott lenni a sortok, nőknél, férfiaknál egyaránt, hát fiataloknál most ez az őrült minisort, ugye az divat, és hozzátettem, hogy fiataloknál, mert ez is nagyon fontos, hogy milyen korosztály hordja a sortot, de divat egyébként most az a fajta sort is, amilyen bővebb szárú és térdig érő, úgyhogy hölgyeknél az akár az teljesen jól működhet, ilyen szoknya, pótló, ha kell, de én azt látom, hogy most ebben a nagy melegben azért még olyanok is ruhához, szoknyához fordulnak, akik egyébként nadrágosak. Tehát, hogy sokkal többen viselnek, mert hogy ugye annak van egy kis szellősége, van egy kis játékossága mind a szoknyának, mind a ruhának, hogy lent, tehát az is hűsít. Még egy nadrág azért az akármilyen bőszárú, de mégiscsak lezár, bezár, és jobban melegünk van benne. És akkor a férfiaknál is ott van a short kérdése, ugye a rövid nadrág, vagy rövid ujjúing, vagy póló, kinek melyik, ugye ez is korosztályfüggő is lehet, de van az a minőség, vagy az a vonal, ami azért elegáns is tud lenni, tehát hogy akár munkahelyre is viselhető, egy élére vasalt, ilyen tengerész stílushoz passzoló sötétkék vagy bézs vászon jó szabású sort férfiaknál, és ez nem a sok zsebes, hanem csak a klasszikus két zsebes elől bevágott, és két rátét zseb lehet hátul, ennyi, övvel viselve, és egy nyári polóval viselve a lazább helyekre elfogadható, vagy feltűrt ingújjal, akár munkahelyre is. És akkor még hiányzik itt is a lábbeli, ugye említeni, igen, hogy a strandpapucs nem, férfiaknál azért a szandál is elfogadott, de vászoncipő, ami egy kicsit hát elegánsabbá, vagy összeszedettebbé teszi az öltözéket. Nagyon klasszikus vászoncipők vannak, akár tornacipő hangulatú, tornacipő stílusú, de mokaszínoktól kezdve, tehát nagyon sok kényelmes nyári lábbeli is van. Bár, most, hogy így a strandpapucsról még beszéltünk, most abszolút papucs divat van, papucs őrület, és ezek a nagy, széles, mint a Birkenstock, vagy vannak ezek a márkák, ugye ez a kétpántos kényelem papucsok, amik tényleg nagyon kényelmesek, most ez bekerült az utcai viseletbe. Tehát eleinte ugye munkahelyi vagy otthoni viselet volt, ugye akinek fájós a lába, hát ezek borzasztóan kényelmes papucsok, de most teljesen bekerült az utcai viseletbe, és nagyon sokan hordják, készülnek kicsit érdekesebb változatban is, itt-ott akár kőberakásokkal, strasszokkal, szörmékkel, színes változatokban, és zárt orral is, tehát a zárt orrú papucsok is ugyanúgy, ezek a kényelmi papucsok most megállják a helyüket utcán. Nyilván ez megint attól függ, hogy hova készülünk, hova viseljük. Egy utcai sétához megfelelhet, ilyen laza nyári pólóval, hölgyeknek szoknyával, férfiaknak sorttal elfogadható, sokkal inkább, mint a strandpapucs.
1: Itt vannak még római szandálak, mondják még, amelyek szintén néhány pántból állnak, tényleg csak ilyen pár bőr darabból áll.
2: Igen, az egy jó pár éve volt divat. Nyilván, ha nem a divatot nézzük, hanem a kényelmet és a stílust, akinek ez a stílusa, akkor ám legyen. Nem tudom, mennyire kényelmes. Én jó magam sosem kedveltem különösebben, de nagyon tetszik a hölgyeken, ha látom, vagy főleg inkább fiatal lányokon, akiknek vékony a vádlia. Ugye ez eleve egy olyan határozott és figyelmet felkeltő lábbeli, amihez, tehát a vastag pádlihoz, a vastag bokához, nem, itt inkább vékony lábakhoz ajánlott. Igen, teljesen laposak, bár most, hogy így mondom, hogy laposak, én láttam magasabb sarkúba.
1: Igen, ilyen teli talpú.
2: Igen, igen, pántokkal. Nem tudom, hogy mennyire kényelmes, de mindenkinek szíve joga, meg stílusa, hogyha szereti viselni. Én azért elég sokat látok papucsban billegő, ballagó hölgyeket, különösen ezek a merev talpú, teli talpú papucsok, ott nem hajlik a talpa, és akkor, na, azért annak elég technikás a viselése. És bizony, hát nem tudom hosszú távon mennyire sínli meg a láb, vagy mennyire tudják viselni. Én azért szoktam látni ilyen kis szenvedős járásokat ebben a teli talpú, nem hajlékony papucsban.
1: Ha már ruhát veszünk kicsi ujjal, ujjatlan, vápántos, vápánt nélküli, melyik legyen?
2: Gyakorlatilag minden. Most minden megy. Pánt nélküli, kispántos, hosszabb pántos, újas, új nélküli. Ez megint kinek-kinek a stílusa, hangulata szerint inkább a szabások úgy összképében vagy viselésében az, ami fontosabb, hogy ezek a szellős, légáteresztő, maga az anyaga is légáteresztő legyen. És tényleg így azt érezzük, hogy ha belekap a szél, akkor egy kicsit mi is kapunk egy enyhe fuvallatot ezáltal. Így a ruhák és a szoknyák alá bebújik a szél, és ez nagyon kellemes érzés. Tehát maga a bőség nyáron, így a ruha bőség azért az jellemző. Tehát, hogy minden bővebbé válik. Ugye nehezebben viselik akár az urak is a betevős ingeket és pólókat, ugyanúgy a hölgyek, lányok. Tehát, hogy minden inkább ilyen lazább, lezserebb, és én úgy gondolom, hogy így ebben a nyári dényben így a munkahelyi viselet is egy picit lezserebbé válik.
1: Anyagok. Melyek azok az anyagok, amelyek hát inkább nyáriasabbak, kellemesebb viselet?
2: Elemvászont említem meg elsőként, mert az a legkényelmesebb, legkellemesebb, legszellősebb anyag, és akár hosszú ujjúban is tudjuk viselni. Egy hátránya van, hogy gyűrődik. Ezt már említettük itt több beszélgetés alatt, de nagyon sokrétű. Nadrágtól kezdve ing, egybeszabott ruha, külön szoknya, ujjatlan, ujjas, tehát hogy nagyon sok minden készíthető vagy vásárolható belőle férfiaknak is, ugyanúgy a sort is, meg ingek is hozzá. Tehát az egy ilyen, a lemvászom ilyen univerzális darab, és különböző színekben is kapható. A másik, ugye a pamutokból csak a nagyon vékonyakat, mert ugye a pamutoknak azért van egy vastagsága, van egy teste, hogyha vékonyabbakat vásárolunk, annak meg nagyon nincs tartása, nagyon nincs esése, tehát azt csak olyanoknak ajánlom, akiknek nincs takargatni valója, vagy nem bánják, hogyha jobban átlátszik az alakjuk a vékony pamutanyag alatt. Ugye a sejem az, ami nagyon-nagyon kényelmes viselet ilyenkor, jól szellőzik, a nedvességet is könnyen átereszti, szellőzik alatta a testünk, tehát hölgyeknél, hogyha akár csak egy sejem blúz formájában, ha nem is ruha viselik, és van rá lehetőségük ilyet vásárolni, akkor tegyék, mert roppantó kényelmes viselet. És itt van még a viszkóz anyag, ami azért nem teljesen műszál, hanem kevert anyagok, azokból is én úgy gondolom, hogy kényelmes viselet lehet nyáron, de itt megint a személyes preferencia az, ami döntő. Egyet nem, a műszálasokat. De szerintem mindenki érzi magán, hogy ami nagyon műszálas anyag, azt egyszerűen nem lélegzik a bőrünk alatt, csak izzadunk, úgyhogy azt nem ajánlom senkinek.
1: Mindig beszélünk a fejfedőkről, hiszen neked azok a kedvenceid. Szerintem ilyenkor egy nyári szalmakalap, lehet, hogy azt is mondhatjuk, hogy elengedhetetlen, hisz ha már csak rövid időt töltünk, és a napon borzasztóan tud égetni, borzasztóan süti a fejünket, egy szalmakalap azért megvédi az arcot, a vállat és a fejet is.
2: Abszolút. Én egyébként is nagyon szeretem a kalapokat, a nyárit, őszit, télit, mindet, és viselem is. Nagyon sok hölgy nem viseli, szerintem férfiak még kevésbé viselnek nyáron kalapot, talán még hölgyek, igen, télen ugye inkább a férfiak, és nyáron meg inkább a nők, de nincs még mindig elterjedve, annak ellenére, hogy itt nem kifejezetten a divatról, vagy nem csak a divatról van szó, hanem a védelemről. Ugye nagyon jó védelmet szolgáltat a fejünknek a tűzőnap ellen, és mindenképpen ilyen kötött, laza a szalmából, vagy különböző kötött, laza anyagokból készült fejfedőket javaslok. Tehát olyan lukacsos, mint itt is átjár a szél, mert különben azért beleizzadhat a fejünk, vagy vászonkalapok, azok is nagyon jók. Tehát minden olyan, amin tud mozogni a szél, és nem engedi befülledni a fejünket, mert akkor pontosan az ellenkező hatást érjük el vele.
1: A színek területén azt hiszem, hogy milyenkor minden megengedett, de inkább azt javasolja mindenki, hogy világos színeket öltsünk magunkra, ha lehet, mert hogy az is ugye visszaveri a fényt, és kevésbé meleg.
2: Igen, ha nagy meleg van, akkor igen, én is ezt javaslom. Persze ott vannak az esti programok, a nyáresti programok, mert nyáron azért mindig több a program lehetőség minden városban, minden helyen, nem csak koncertek, hanem egyéb családi, baráti összejövetelek, partik, és ott pedig már saját ízlésünkre szabhatjuk újra így a ruhatárunkat, és akkor bármilyen színt is lehet viselni. De igen, a tűző napon praktikusak a fehérek és a világos színek.
1: Hogy a kánikulai öltözködésről ennyit tudtunk elmondani. Én köszönöm szépen, hogy segítségemre voltál ebben, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, aztán jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen! Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szerbusz Józsi.
2: Szerbusz Mese, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az elmúlt héten már beharangoztuk a mai adás témáját, hiszen a villantókról, a pergetésről beszélgettünk, és hát ahogy te mondtad, a vasas, tehát a fémből készült csalikat vettük sorra, hogy melyiket miért és hogyan használjuk el. És hát most jön akkor a következő fajtája ezeknek a csaliknak, ha jól emlékszem, a fából készült wobblerek lesznek beszélünk.
2: Igen, most tulajdonképpen átveszük a wobbler és a gumihalak tiszterek kérdését. Azért, mert végül is én azért csoportosítom így két különböző dologként, mert szerintem, amiről a múlt héten beszéltünk, azok a legkönnyebben kezelhetők műcsali típusok, a legnagyobb ismertségnek örvendnek. Nekem is egyébként per pillanat is a kedvenc csaljaim, tehát nekem megelőzik a wobblereket és a gumihalakat, mert sok minden mást is. De mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy ezekről az újfajta, relatíve újabb fajta csalikról is beszélnünk kell, hiszen olyan palettát enged meg a horgászoknak, hogy bizonyos körülmények között eredményesebb tud lenni, mint a múlt héten beszélt műcsalik, tehát vannak olyan körülmények. Elsőkörben a wobblerekről beszélnénk, nem csak azért, mert a Lauri Lapara tulajdonképpen farta az elsőt, és rögtön a vasak után következő műcsalikról beszélünk, hiszen a gumihalak csak utána jöttek, tehát időrendben is körülbelül így következnek, hanem azért, mert egy olyan maga a wobblerek, mint olyanok, olyan hatalmas változatossággal bírnak, amelyet nagyon nehéz másfajta csalival utánozni. Tehát itt mindig elsőként említem meg azt, hogy a nagyon nem mindegy, hogy egy wobblert milyen anyagból készítenek. Ugye általában az szokott lenni, hogy klasszikusan balzafa. Itt nincs mese, ez úszni fog a vizen, tehát azzal, hogy le tudjam küldeni mondjuk egy olyan mélységben, ami ma ilyen hideg vízben halak dolgoznak, vagy élnek. Itt vagy gyorsan kell húznom, amúgy ebben a hideg vízben élből nem működik, vagy pedig beletesznek a gyártók valami olyan különleges dolgot, amit mi horgászok tudunk valamilyen szinten értékelni, meg a halak is. Ez két dolog lehet, és itt jön most a választás szempontjai. Az, hogy vagy egy hatalmas nagy telelőlapka van a orra részén, nem az a kis nyára megszoktunk egy kis kisebb, mert azon nem tudjuk lekényszeríteni abban a mélységbe. Ez az egyik. Tehát az egyik szempont az, hogy valami mindenféleképpen kicsit nagyobb méretű műanyag lapáttal, terelő lapáttal rendelkezzem, és ha lehet, az minél közelebb legyen a szöge a vízszinteshez, akkor fúródik le leginkább a műcsali, minél inkább a vízszinteshez közel, ilyen 15 fok környéki szög van, akkor az a műcsali már fúródik lefele elég gyorsan. És a másik, amivel szoktak minket a gyártók elkápráztatni, eleinte régebben csak úgy csinálták, hogy tették bele egy ólomdarabot a maga a testbe besülyeztettek, és azzal jeleztették be azt, hogy éppen hogy süllyedjen. Aztán ezt tovább fokozták úgy, hogy nem gyárlag beépítették, hanem csak volt egy kis lukacska benne, ami beletett egy struftet, és akkor

0: annyi ólom vagy vasdarabkát teszek, amit akarok, és ezáltal csörgéssé is teszem a boltbelemet, amire azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos halfajoknál, például most a halcsáról beszélek, ott igenis én úgy tapasztaltam, hogy van jelentőség. A csörgős wobbler egy kicsit, mint hogyha hasznosabb és hatékonyabb lenne, mint egy hagyományos wobbler. Tehát ez már rögtön két olyan fegyver, amit érdemes, ha kézbe veszünk egy wobblert, megnézni, hogy milyen képességekkel kell rendelkezni. Ha mélyebb vizet akarunk horgászni, mert pedig mostanság inkább ilyeneket kell majd nézegetni, akkor érdemes a nagyobb terülőlapkásokat nézni, és a csörgőseket, illetve a süllyedőket előre. Minden gyártó, tehát most szorolhat nekem bármelyik wobbler gyártót, szándékosan mindig wobblert mondok, és nem Rapalát vagy ilyesmit, mert Rapala az egy márkanév, egy fajta gyártó termékét takarja, de manapság ilyen wobblert, az gyakorlatilag rengeteg más cég is gyárt. Tehát ezért nem akarom, hogy mindenki ezzel azonosítsa, hiszen ez nem így működik, ez nem egy, az csak egy márkanév. Na és az enyém benne, hogy és akkor van még egy szempont, amit érdemes volna figyelembe venni. Ez megint már halfaj specifikus dolog, hogy ha a csukáról beszélünk, akkor nagyon helyesen a gyártók kitalálták azt, hogy hát a balzafa az nem igazán lekeményíteni a festését, a lakozását, a műgyantázását, ahol akarjuk, de bizony egy csukafog, mondjuk nem egy kilós csukáj, de még egy 5-6 kilós csukáj, ott az alkot. Tehát én személyes tapasztalatom az, és egy Rapala wobblerem bánta, még valamikor, amikor az nagy szám volt, még 10-15 éve ezelőtt jártam így, kis csukáknál semmi gondom nem volt, ahogy akasztottam egy életem, hát nem a legnagyobb, de közel nagy, elég nagy csukáját, gyakorlatilag rámart úgy, hogy a hasi horog akadt hármas horog bele, utána sajnos a szájába maradt a test, és az volt a benne, hogy a csukánáként jellemző az, hogy tud úgy, nagyon szeret úgy védekezni, hogy különösen sekélyvízen, hogy kiúrik a vízből, fel a víz tetejére, a levegőből, és rázza a fejét. De ez a csuka ezt csinálta, megcsinálta kétszer. Akkor kivettem, gyakorlatilag a drót vázon kívül nem sok minden maradt. Maradtak benne elemek, tehát felismerhető volt az, de gyakorlatilag a valóságban a drótváz volt az egyetlen hasznosítható elem ebből a kétrészes wobblerből. Úgyhogy a gyártók kitalálták azt, hogy ezt műanyagból csinálják, mi a műanyagoknak most már tudnak olyan keményeket tenni, hogy maximum a festését kaparja le a csuka foga. De maga egyébként a wobblernek a jellege, az megmaradt, tehát a húzóság, a rezgésség, ilyesmi. És én mindig azt mondtam, tehát már, talán említettem is más részekben is, hogy a festék az egy kopható, tehát egy kopó elem. Én nekem gyakorlatilag a horgász dobozomban mindig ott van három alapszín. Egy fehér piros, egy fekete, és ezeket pótolni kell, mert most megint a csukáról beszélek alapvetően, neki igenis fontosak a bizonyos színek megléte vagy nem megléte. Úgyhogy azt mondom, hogy sose bántam meg, hogy ezeket a dobozokat, tehát nem volt felesleges az, hogy benne voltak a dobozomban ezek a festékek. Aha. Ez érvényes a wobblerre is, tehát ott is nekem van olyan kedvenc wobblerem, egy amerikai gyártónak a wobblerem, aminek különben is van fehér színű változata, de ez nem attól fehér, mert fehér, hanem attól fehér, mert valamikor sárga volt. Csak annyi csukát fogtam el vele, hogy gyakorlatilag a sárga szín az már nem dominánsban abszolút, hanem szinte a testig le van kopva fehérre. Egy-két piros pöttymét lehető benne nyomokban, de gyakorlatilag nincs.
1: Ilyen ez már fawobblert egyébként én is láttam már, és az teljesen olyan volt, mint egy igazi kis hal.
0: Igen.
1: Tehát olyan szép színesre volt, tehát hogyha messziről, vagy a vízbe tényleg valaki eléd lógatja, és egy ilyen zavarosabb vízbe, meg nem mondja senki, hogy ez nem egy igazi hal. Tehát színek, színárnyalatok, minden olyan volt rajta.
0: Igen, teljesen, úgyhogy én különben ezelőtt 3-4 évvel volt Magyarországon egy nagyon híres nagy horgászati kiállítás, FTEX-nek hívják. Itt horgászokat nem fogadnak be, hanem újságírók, horgász nagykereskedők léphetnek be, és ott, hát nem az, hogy tapasztaltam először, mert inkább nekem olyan furcsa volt, de az amerikai kollégákkal beszélgettem, hát ott a pergetés az Isten. Gyakorlatilag van egy olyan fajta vonulat, hogy mindenki, ha bizonyos vízterületekre jár horgászni, szinte saját magán festi a wobblereit.
1: Csináld magad.
0: Nem csak azért, hanem azért, mert azt mondják, hogy vannak bizonyos tavak, amik általában iszapos talajú tavak, ez Magyarországon is megfigyelhető, a holtágak egy része ilyen, hogy a vörös szárnyaknak nem is ilyen ezüstös oldal van, szinte ilyen óarany az oldalszíne.
1: De hát igyekeznek a helyi.
0: És tűzpiros az úszó.
1: A helyi halaknak megfelelő.
0: Ugye akkor meg, ha tisztán fogok egy vörösszárnyút, az kifejezetten ezüstös az oldala, és nem az a mély piros, csak olyan pirosas az úszója.
1: Nem mindegy.
0: És nem mindegy, ugyanis És ők ilyen szempontból ők nagyon helyesen gondolkodnak. Egy nagy csuka, hát ott alapvetően úgy van vele, hogy nem szeretnek is csukára horgászni.

0: még mindig vagy úgy élnek, hogy mindig nagyobbat és nagyobbat fognak, az a cél. Például ezekkel beszélgettem, ez egy háromfős, nagyon jókedvű, jó vidám kis csapat. Ők például már arra, mert nem írják őket, hogyha mit én 3 hétig nem fognak csukát, de hogyha a 4. héten fognak egy 10 dekával nagyobbat, mint ami eddigi csúcs, akkor megérte az a egy hónap. Úgyhogy, na mindegy, is ők mondják azt, hogy a nagy csuka az nagyon kifinomult, nagyon nehéz becsapni, és nagyon nem mindegy, hogy milyen színű csajt használunk. Tehát én azt mondom, hogy ez Magyarországon is be fog következni, biztos ez a fordulat. Itt annyi van benne, hogy a magyar horgász világképp az olyan, hogy inkább minél több, tehát feláldozza a dolgokat, inkább fog 3 darab más feles csukát, mint egy darab 4 és feles csukát. Egyszerű a pálya. Na mindegy, de a színeket most kibeséztük a csukánál, és én úgy azt tudom mondani, hogy a nagyon célszerűek ezek a kicsit ilyen rikicsabb színek, az meg akár napközben is jobb szín lehet. Kivéve azt mondom, a nagyon tiszta kavicsbányát tavak és napsütéses időszakok, amikor tényleg messzire lehet látni, akkor érdemes sötétíteni ezeken a színeken. És akkor ezek a kóla színeknek szoktam ezt mondani, ilyen barnás árnyalt kis flitterrel, vagy kis piros vagy színes pöttyökkel, az úgy még úgy, tehát az se egy elvetendő szín egy wobblernél. És ha csinál, viszont azt tudom mondani, hogy az továbbra se egy jól látó állat. Ott egy nagyon fontos dolog van, hogy olyan wobblert válasszunk, és itt nincs lacifaca, olyan wobbler, meg végig megy a drót, tehát nem csak a nyelvénél van drót, akasztófű, hogy beakasztom a zsinort, meg a farkánál a 3-as sorokba lévő szem legyen fényből, hanem ez a 2 szem legyen összekötve. Mert a harcsa az meg végképp olyan, ha ilyen szempontból még utálatosabb, mint a csuka, hogy egyszerűen be tud venni egy műcsajt a száján belőle, vagy pont a gelben fog a környékére, akkor az nagyon szét tudja morzsolni. Tehát egyszerűen ott nincs mese. Úgyhogy azt mondom, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy meg tudja tartani az ember a harcsát, vagy nem. És most nem a műcsajról van szó, hogy tönkre leszél, vagy nem, hát maga a harcsa valószínűleg olyan nagy, hogy az egy életfogása is lehet akár, tehát kár volna ezért elveszteni. Tehát azt mondom, aki harcsázik, nem kell vele foglalkozni. Nézze meg igenis, hogy a csörtől egészen a falakig végig megy a drót benne. Ennyit a wobblerekről, és azt mondom, még egy nagyon rövid dologban kitérnénk, a gumihalak és a twisterek kérdésére. Azt mondom, hogy manapság, ahogy így hűlünk bele a vizekbe, sajnos a gömbfejekről le kell majd, hogy szokjunk. És vannak ezek az úgynevezett vasalófejek, vagy még mások kitaláltak ilyen teljesen lapos fejek találták ki, vagy lapos fejeket ötöltek ki. Ez abban az egyszerű kifogásból, hogy itt az van, hogy amikor akár a wobblert, akár a twistert, vagy a wobblert, a gumihalat, vagy a twistert mozgatom, az mindenféleképpen egy kicsit gyorsabb mozdulat lesz, el kell emelni a fenéktől. Most ez a gyors mozdulat, ha nagyon gyors, akkor a lehűlt vízben már nem fog annyira után kapkodni a hal. De viszont ezeknél a laposabb fejű halaknál, vagy fejeknél az jó, hogyha leesik az ajzatra, akkor gyakorlatilag ez nem, nagy az esélye, hogy nem fog eldőlni. De hogyha ezt úgy tudjuk csinálni, nem az, hogy lehetjük az aljára, és ott hagyjuk, hanem azt tudjuk csinálni, és itt jön a technika, és azért azt mondom, hogy ez egy kicsit magasabb színvonalon pergető tudást igényel, hogy amikor az ember érzi, hogy talajt fogott a műcsalja, akkor nem az a mozdulat, hogy kicsit belántok, és akkor hagyom visszaejteni, hanem csak az orsóval finoman tekerem, és nem is hagyom eldőlni szerencsétlen, hanem kicsit billegni fog jobbra-balra, de a ólom mindig súrolni fogja a földet, az ajzatot. A gumihal, mert a fajsúlya miatt is, meg a twister, meg a farka miatt is, mert az lebegtetés miatt fenntartja. Tulajdonképpen a fenék fölötti 0 centitől 5 centig fog ez a dolog működni, és de mindenféleképpen helyesen fog állni a halak, nem fog eldőlni. A mozgás az folyamatos lesz, tehát ugyanis felkelti a halak figyelmét. Tehát,
1: beteg halnak a mozgása.
0: Igen. Tehát ez olyan, mint amikor egy kis hal fenéken talál magának a munkáját, és állandó odabögtösi az orrát, és föl veszi az iszabból azt, ami kell neki, de és nem ugrik el, nem ijed meg viszont, csak hogy szépen csipeget, szeteget. Úgyhogy ilyenkor azt mondom, hogy maga a gumihalak és a tiszterek fajtái azok maradhatnak, tehát méret, szín, ugyanaz, ami régebben is volt, tehát ez 3-4 héttel, nincs különösebben nagy jelentősége. Itt egy fontos momentum van, el kell gondolkozni azon, hogy úgynevezett vasalófejű, tehát laposfejű dzsikfejeket kell használni, nem pedig a gömbfejűeket. Ennyi.
1: Jó, hát köszönjük szépen, megint gazdagabbak lettünk sok-sok értékes információval. Köszönöm, Józsi, hogy itt voltál velem, és megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezeket a módszereket, illetve a kiválasztásnak a praktikáit, és hát akkor jövő héten újból várlak, addig is jó pihenést és jó munkát. Szia!
0: Köszönöm, szervusz!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Zaniszló Beltalan séfünk. Szia Berci, szép jó napot kívánok neked.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szia Mese.
1: A mai témánk gyors és leginkább főzésmentes desszertekről szeretnénk beszélgetni. Ez köszönhető annak, hogy a nyáron igyekszünk minél kevesebb időt tölteni a konyhába, és hogyha már ott kell lennünk, akkor elég, ha főétellel bajlódunk. Desszert legyen már olyan, amivel tényleg pikpak elkészülünk. Szóval könnyű nyári desszertek.
2: Hát, hogyha nyár és desszert, akkor én azt mondanám, hogy gyümölcs minden mennyiségben, azzal ugye nagyon könnyű dolgozni, akár frissen, akár egy picit nagyon minimálisan hőkezelve, vagy csak leturmixolva, már egy nagyon finom gyümölcs turmix is lehet egy nagyon jó könnyű nyári desszert szerintem. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy minél kevesebb főzéssel, ugye, ahogy te is említetted, minél kevésbé romlandó alapanyagok, tehát ilyenek, tehát ne krémek, ne tojás, ne nagyon nehéz habos-babos desszertekre gondoljunk, hanem minél frissebb, üdítőbb és gyümölcsösebb dolgokra ilyenkor.
1: Egyáltalán a melegben nem is kívánja az ember ilyen nehéz, krémes sütiket.
2: Igen, hát sajnos nyáron eléggé meg van kötve a kezünk, ugye így desszert ügyileg. Hát igyekszünk mi is inkább a gyümölcsösebb vonalra koncentrálni, és mivel ugye a kiszállításunk is működik, hogy ugye a futár azért elviszi ide-oda a desszerteket is, hogy ne legyen romlandó, és bírják azért a meleget, tehát azért ilyenkor egy francia krémes nem csinálunk, meg vaníliasodót. Például a hideg gyümölcssaláta az egy alap dolog szerintem, vagy egy nagyon finom gyümölcsrizs, mint egy gyors tejben is megfőzünk, kihűtjük, habbal egy kicsit lazítjuk, és abban már bármilyen gyümölcsöt keverhetünk, de ha a legegyszerűbbet említsem, egy kis grillezett őszibarat kicsit karamellizálva a cukorral, egy gombóc vaníliafagyival, egy kis mentával, az is isteni finom tud lenni például.
1: Ezek tényleg nagyon egyszerű, gyors receptek. A tejberisben az, hogy a tejjel készült, nyilván az felfő, de nem tartozik azért a gyorsan romlandó ételek közé?
2: Hát, hogyha vigyázunk, és utána rendesen le van hűtve, és mondjuk ez a hűtési lánc, ez nem nagyon szakad meg, tehát azért jéghidegen adjuk, és igyekszünk azért minél, azért nagyon messzire nem viszik, és nagyon sok időt nem tölt, és folyamatosan hidegről adjuk, akkor arra lehet úgy figyelni, hogy...
1: Mi a helyzet a túróval? Abból is nagyon jó kis desszerteket lehet készíteni.
2: Igen, a túró nagyon, és ráadásul a gyümölcse nagyon jó párosítható, viszont nagyon, én azt mondanám, hogy inkább a hőkezelés után, tehát egy túrós lepény mondjuk, ami úgy megállná a helyét, vagy egy túrógombóc, ami ugye már hőkezelve van, az is ide tartozik. Hát nyersen formában, mit tudom én, csak kikavarva egy kis cukorra, van egy cukor a citrommal, azért az úgy veszélyesebb lehet, úgyhogy én azt hőkezelve javasolnám.
1: És akkor, ha most már említetted a hőkezelést, ha már tényleg muszáj hőkezelni, mert kifogytunk az ötletekből az olyan desszertek terén, amik nem igényelnek hőkezelést, mi az, ami gyorsan pikpak elkészíthető, és hát tényleg nagyon finom?
2: Koranyári, tavaszi nyársláger, ez a meggyes piskóta, amit nagyon sokan szeretnek. Gyorsan bekavarok egy piskótát, megszórom friss, vagy akár tavaly árakott meggyel, de legjobb ugye nyilván ilyenkor a friss havan hozzájutunk. Az egy szerintem egy alap dolog, de azt igazából pedig utána bármivel tudjuk. Tehát egy ilyen egyszerű kevert tésztát, ha készítünk, áfonyával, meggyel, cseresznyével, barackkal, mindennel nagyon finom tud lenni. Illetve hát még ezek a piték, a gyümölcsös piték, amik igazából csak egy gyúrt linzertészta vagy egy omlós tészta, rá valami némi gyümölcs vagy közé, és akkor az csak bedobom a sütőbe, és gyorsan megvan, és azután nagyon finom.
1: Morzsa sütik?
2: Morzsa süti, jó, hogy említed, én elfelejtettem, gyakran adjuk mi is az étterembe, az is egy nagyon könnyen elkészíthető, igazából egy lisztes vajas kekszes keveréket készítünk, egy ilyen morzsalékost, és az alá már szent tényleg bármilyen gyümölcsöt, ami éppen a legfrissebb és a legfinomabb, amihez hozzájutunk, az tökéletes választás, igen.
1: Ti szoktatok készíteni sajttortát? Mert szerintem az is egy nagyon jó kis desszert, ráadásul előre elkészíthető.
2: Én a sült sajttortát preferálom, én nekem ez a hidegen kútyulós, ráadásul az nyáron nem is állja meg a helyét. Én a sült sajtortát szoktam készíteni, vagy eperrel, vagy erdei gyümölcsel, nagyon finom, azt mindig előző nap megsütöm, és másnap már ugye hidegen tudjuk a vendégeknek prezentálni.
1: Ugye a sajtotta ez ilyen sarkalatos kérdés, úgyhogy akkor most fel is teszem a kérdést, te hogyan készíted?
2: Én zabkekszes alapot készítek neki, egy pici fahéjjal szoktam megbolondítani, olvasztott vajjal összekeverem a ledarált kekszet, ez az alapja, és utána a jó minőségű krémsajt, igazából tojás, liszt, ami kell bele, vaníliás cukor, cukor ugye az édesítés miatt, és én szoktam bele egy pici kávét is tenni, mert nagyon jó ízt ad neki egyébként a egy kortnyi erős presszó kávé, illetve hát utána meg valamilyen gyümölcsmártást szoktam nyáron, amikor nem ilyen nagyon meleg idő van, akkor pedig akár egy sós karamellel is megállja a helyét. De nyáron gyümölcsel szerintem a legfinomabb.
1: Én úgy szoktam készíteni, hogy áfonyát keverek bele, vagy málnát, vagy szedret.
2: Tökéletes. Én nem szoktam belekeverni, mert hogy akkor kitom választani, hogy milyen mártást adok hozzá. Most adok egy áfonyát hozzá, vagy egy málnát, vagy egy elégyümölcsöt. Úgyhogy én nem szoktam belekeverni, de az is egy tök jó megoldás egyébként, igen.
1: Ugye említetted, hogy a cukorral vannak sokan, akik ugye a cukrot nem preferálják, hanem mondjuk édesítő. Ezekben a desszertekben, amiket te itt felsoroltál, az édesítő is mehet.
2: Megállja helyét, persze vannak ugye alternatívák, ez az eritrit, meg nyírfa cukor, meg stb. Vagy akár a méz, ami tudja helyettesíteni esetleg a cukrot, úgyhogy abszolút megállják a helyüket természetesen, persze.
1: Mi a te kedvenc nyári desszerted?
2: A fagyi. A fagyi az egyértelműen, tehát abból hát tonnákat pusztítottam már el, és még tervezek is. Nem nagyon tudnak fagyival megfogni, amikor a családdal elmegyünk, a kedvesem és a kislányom eszik egy-egy gombócot, addig én hatot. És utána, amit ők még meghagynak, esetleg megeszem. Úgyhogy fagyi minden mennyiségben, úgyhogy nyáron csak a fagyi.
1: És melyik fagyi? A fagyi közül is gurmé vagy pedig az egyszerűbb, hagyományos fagyikat szereted?
2: Én mindenféle fagyit szeretek, megszoktam és megszeretem, előszeretettel kóstolom meg a különlegességeket, ettem már roquefort sajtosat, bazsalikomosat, lecsóból készült fagyit is ettem már, de ha választani kéne, akkor inkább a gyümölcsösebb fagyik és a szorbék vonalán az inkább preferálom, igen.
1: Akkor már csak egy kérdés, ha ennyire nagy fagyi fan vagy, szoktál készíteni fagyit?
2: Hát, azt meghagyom a fagylatkészítőknek. Azért ahhoz különleges technológia kell, meg különleges gépek. Egy régi főnökömből készített fagyit, voltak fagyi receptjei, de ő is elvitte egy olyan helyre, ahol fagyigéppel azt készre készítették, tehát az technológiát igényel.
1: Ha otthon szeretnénk fagyit készíteni, nyilván nem tudunk olyan minőségűt, mint a fagylaltozóban, mert ott azért sokféle alapanyag van, ami a boltokban nem beszerezhető. De mégis van esetleg egy olyan recepted, amivel gyorsan és könnyen lehet bármilyen gyümölcsből egy fagyit készíteni otthon?
2: Hát, hogyha nem olyan fagyit szeretnénk, amit a fagylaltozókban kínálnak, és nem ragaszkodunk az a minőséghez, mert az, hogy a fagylaltgéppel készítik, akkor egy egyszerű gyümölcs szorbé, amit ha otthon elkészítünk, az tökéletes lehet. Igazából, ha a gyümölcsöt kiveszük mondjuk a fagyasztóból, vagy lefagyasztjuk a gyümölcsöt, és mondjuk kiveszük a fagyasztóból, egy picit hagyjuk megolvadni, csak annyira, hogy a turmix gép elvigye, vagy egy ilyen robotgép, konyhai robotgép, akkor egy nagyon pici cukorral, vagy édesítővel, mézzel, pici citromlével, egy kicsi ízesítővel, amit szeretnénk hozzáadni, ezt leturmixoljuk. Ha szorbé, akkor ugye tejterméket, tejet, tejszín nem adunk hozzá, de az egy nagyon jó dolog tud lenni, és akkor ez egy ilyen fagyos, de mégis krémesen ehető dolog, ez szerintem otthon könnyebben elkészíthető.
1: Ehhez fagyi gép se kell, tehát egyszerű háztartási robotgéppel kivitelezhető.
2: Így van, igen, csak bírja elvinni azt a félig fagyos gyümölcsöt, és ahogy azt leturmixolom, vagy lepürésítem, az egy ilyen nagyon finom, kellemesen hideg szorbi állagot fog adni.
1: Én azt gondolom, hogy a nyári gyorsan elkészíthető édességekről ennyit. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, szia!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Teljesen eltöröl a kormány 5 felesleges adónemet. Új rektort nevezett ki az államfő a Debreceni Református Hittudományi Egyetem élére. Évvégén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Benyújtották a parlamentnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott előterjesztés célja, hogy anyagi okokból egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanévkezdéshez szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos juttatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők lesznek jogosultak. A támogatás emellett a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, valamint a dobbantó programban a műhely iskolai képzésben résztvevők és az árvák is megkaphatják. A törvényjavaslat értelmében az iskolakezdési támogatás teljes mértékben adómentes lesz. A juttatás ráadásul nem vonható végrehajtás alá, és más szociális ellátásoknál sem számít majd jövedelemnek. Új rektort nevezett ki 2 felsőoktatási intézmény élére az államfő. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, Kustár Zoltán pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet vezeti a jövőben. Súlyog Tamás köztársasági elnök döntése értelmében a megbízások 3 évre szólnak, és a kinevezések 2026. augusztus 1-től 2029. július 31-éig hatályosak. Az államfői határozatokból az is kiderül, hogy 2 másik intézménynél változás történt. Lemondás miatt április közepén megszűnt Bognár Ferenc megbízatása a Vekerle Sándor Nemzetközi Egyetemen, májusban pedig Kucsera Tamás Gergely távozott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektori posztjáról. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Pozitív fejlemény, hogy a pálya helyreállításoknak köszönhetően a balatoni közlekedés pontossága javult. A volánbusz járatai a hőség ellenére is tartották a magas 97% feletti pontosságukat. A hívszerelvények megbízhatósága pedig megközelítette a 10%-ot a múlt hónapban. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb, mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 000 fiatal táborozhat náluk. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. Negyedszer rendezik meg az Arts Szakra Fesztivált Miskolcon. Idén szeptember 9-e és 20-a között több mint 50 programmal, mintegy 600 fellépő, valamint 18 szervezet és intézmény kapcsolódik a fesztiválhoz. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arts Szakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
2: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arts Szakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt az összes program, és sőt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arts Szakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Szakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
1: Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július 2. felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 15. verstől kezdődően a 18. versig levő igeszakaszban a következőképpen. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünknek vannak börtönt viselt tagjai. Két középkorú férfi, akik fiatal emberként olyan cselekedeteket követtek el, amiért letöltendő börtönbüntetés járt. Amikor eljönnek Isten tiszteletre, természetesen őket is örömmel fogadjuk, hiszen gyülekezetünknek ugyanolyan tagjai, mint bárki más. De nem volt ez mindig így. Főként az egyikük esetében, akinek az édesanyja gyermekkora óta gyülekezeti tagunk. Ezt az édesanyát nagyon sok bántás érte azokban az években, amikor a fia börtönbe volt. A találgatások, a rosszindulatú pletykák, a beszólások, a háta mögötti összesúgások miatt nagyon sokat szenvedett. Nem tagadta a fia bűnösségét, nem állította be ártatlannak, de az együttérzés apró jelei nagyon hiányoztak neki. Már az is jó lett volna, ha legalább nem szól senki semmit, mint sem, hogy bántják, és olyanok, akiknek a gyermeke még azelőtt állt, hogy az övéhez hasonló helyzetbe eshetnének. Ennek a levélnek a keletkezése idején, bár Pál apostol ártatlanul volt börtönben, mégis nagyon sokan szégyelték azt, hogy ismerik. Ahogyan írta, elfordultak tőle, mert senki nem akart egy börtönviselt emberrel kapcsolatban állni. Ezek az elfordulások rendkívül szomorúak, mintha elfelejtették volna az Ázsiában élő keresztények, amit korábban az apostoltól tanultak, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hányszor felejtjük el ezt mi is? Elítélünk, megítélünk másokat. Elfordulunk egyesektől, mert véleményünk szerint vétkeket hordoznak. De mielőtt szólnánk, emlékezzünk. Emlékezzünk az apostoli tanításra, majd Onéziforosz példáján felbuzdulva merjünk szólni és cselekedni, aki bátran tudott hűséget tanúsítani Pál apostol iránt. Nem azzal törődött, hogy mások mit mondanak, hanem arra visszatekintve, amit Pál tett érte, és az Úrra tekintve az ő vezetését kérve kereste meg az apostolt Rómában, és annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között találta az Isten emberét, ő nem ijedt meg, hanem tette, amit kellett. Ott akkor és úgy közvetítette Isten szeretetét, ahogyan akkor arra szükség volt. Onéziforosz a hűség, a tettekben megnyilvánuló hit példája, aki által mi magunk is megtanulhatunk, ha más nem is tudunk éppen tenni, de legalább egy jó szót szólni, és így végasztalni. Adjon nekünk erőt az Úr, hogy 21. századi onéziforoszokként meg tudjunk állni hitben, szeretetben, hogy életünk és szolgálatunk jó példája legyen a keresztény életnek.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom, én minden széllel szemben hinni vágyom, ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. S egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 8. rész. Alszik még a sárkány? Kérdezte szívbe markoló Jakab. A lovagok csendben füleltek. A várból megnyugtató morajként hömpölygött Marcipán horkolása. Helyes, ez a tökéletes terv. Dörzsölte a kezét szívbe markoló Jakab. Még egy utolsó pillantást vetett a parttól távolodó menekülőkre, valamint a sárkány számára előkészített viharvert ladikra.
1: Akkor most jöhet a riadó!
0: Visszatérve a várba, nyomban meg is fújták a riadót. 131. avagy enyveskező Jakab pedig, kihasználva az űrzavart, megfújta az ezüst étkészletet.
2: Riadó, riadó, riadó! Szörnyű szerencsétlenség történt! Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, oda a királylány! Vízik a királylány, segítség!

0: szintén megjelent az ablakban, nem bizonyult annak. Marcipán, lovagok gyöngye, egy gonosz óriást látok hajóján, elragadta a szépséges királylányt, és ah, az elvetemült lélek minő szolgaságba taszítja a hölgyet. Indulj, marcipán, lovagok gyöngye, mentsd meg erős karoddal a bimbózó virágszálat, mielőtt végképp elhervadna. Vagyis minden a jakabváriak terve szerint haladt. Nézd, marcipán, milyen szerencsésen indul ez a kaland, és épp itt egy csónak. Örvendezett a tóparton Jambus.
1: Akkor gyorsan utánuk.
0: Marcipán már-már a csónakban termett, amikor szívbe markoló Jakab intőn felemelte a kezét.
1: Vigyázz, lovagok gyöngye, szólt. Szerencséd bal végzetre fordul, s minnyájunkra szörnyű vész leselkedik, ha... Nem tartod meg a királylányok megszabadítására induló lovagok előírt szertartását.
0: Te tudsz ilyenről? Kérdezte zavartan marcipán Jambust.
1: Hát értelen nem jut az eszembe, de biztosan van ilyen is. A lovagi élet minden mozzanatát szabályozza valamilyen előírás. Na jó, a muszáj hát legyen. Igazán nem venném a lelkemre a leselkedő vész, csak igyekezzetek.
0: Törődött bele a késedelmeskedésbe marcipán. Csupán a látóhatáron kalandozó tekintete árulkodott türelmetlenségéről, továbbá ingerült topogása is, hogy időnként nyűgösen felfelordított. Mikor lesz már vége? Mindazonáltal a ceremónia többé-kevésbé zökkenőmentesen megtartatott. Először is felelősségük teljes tudatában kiválasztották a feladatra a jelenlévő lovagok közül marcipánt, a jelenlévő lovagok. Erre a döntésre végül is valóban ők voltak a legilletékesebbek. Ezután a kiválasztottnak szent esküvéssel kellett fogadnia, hogy addig járja a világot, míg a királylányra rá nem bukkan, míg ki nem szabadítja megalázó fogságából, s míg elrablóját összekötözve a lovagság ítéletére nem bízza. E különösen fontos napirendi pontot háromszor is megismételtették marcipánnal, majd a kis sárkány ünnepélyesen megszabadítóvá avattatott. Így jogosult lett a megszabadító marcipán a lovagok gyöngye név viselésére.
1: De hát még senkit nem szabadítottam meg,
0: szerénykedett marcipán.
1: Annál jobb,
0: nyugtatta meg szívbe markoló Jakab.
1: A név legalább már biztos.
0: És nehogy a jármű felszenteletlen mi volt a hiúsítsa meg a vállalkozást, a csónaknak is nevet adtak. A megszabadító feliratot pingálták az oldalára. Mégpedig abból a meggondolásból, hogy nélküle eleve lehetetlenné válna mindenféle szabadítás, továbbá, mert e pillanattól, mint egy marcipán testrészének tekintendő. Végül pezsgő híján a csónak orrához vágták 53. avagy elviselhetetlen Jakabot. A megrongálódott csónakor helyreállítása után a szertartás befejeződött, és a megszabadító végre a befoltozott csónakba léphetett. A lovagok felsorakoztak a parton, és sokáig kísérték aggódó tekintettel a csónak bukdácsolását a hullámok tetején. Okkal tartottak attól, hogy az ormótlan bárka marcipán minden igyekezete ellenére visszasodródik a fövenyre, vagy, ami ugyancsak riasztóan valós lehetőségnek látszott, elsüllyed a part közelben, és a sárkány mindörökre a nyakukon marad. Ám marcipán méltónak bizonyult a bizalmukra, és elszántsága végül átsegítette a hajót a kezdeti nehézségeken. Újabb nehézségek felé.
2: Győzelem!
0: Ordított fel boldogan 163. avagy bődületes Jakab, mikor a megszabadító a messzeségbe tűnt. Mindaddig nem merték el kiabálni.
1: Győzelem!
0: Visszhangozták a lovagok, és Jakabvára felé vették útjukat. Harsány röhögésüktől visszhangzott a tenger. A víztükröt borító csöndet csak a hullámok loccsanása, az evezők csobbanása és marcipán zihálása törte meg. Az andalító neszek együttese hozzávetőleg, hiszen az eféle hasonlatok csupán közelíthetik magát a megejtő élményt, működő

0: Ő fűrészmalom és nemzetközi repülőtér lármáját idézték. Nem gondolod, hogy nem hasítjuk úgy Isten igazából a hullámokat? Kérdezte tapintatosan Jambus, aki a hajó orrában állva leste az üldözött csónak felbukkanását. Fújt nagyot egyetértése és fáradtsága jeléül Marcipán. Torkából színes füstfelleg tört elő, a legjobb sárkány hagyományokhoz méltóan, és a megszabadító, ezúttal a hajó, egy pillanatra meglódult. Igazán nem szívesen terhellek ilyesmivel, folytatta Jambus, de mintha emelkedne a vízszint. Tudakolta Marcipán az esedékes füstoszlop kíséretében. Egyébként sárkányéknál ennek olyasféle jelentése van, mint amikor mi azt mondjuk, na is. Úgy értem, a csónakban emelkedik a vízszint, pontosított Jambus. El kell ismerni, hogy a vízszintnek minden oka megvolt erre a sajátos viselkedésre. A megszabadító, ismét csak a hajóról szólván, rozoga eresztékein egyre erőteljesebben szivárgott befelé a vizes tenger. Fú! Szusszantott izgatottan egy hosszút Marcipán, és csak úgy ontotta a füstöt. A szokatlan tolóerő meglepő mutatványra sarkalta az ócs kaladikot, orrát felemelve, szinte kiemelkedett a habokból, és rakétaként száguldott, alig-alig érintve a víz színét. Marcipán szorgalmasan ismételgette. Fú! Fú! Fú! Jambus hirtelen felkiáltott. Félgőz, hajó a közelben. A megszabadító, úgyis mint csónak és úgyis mint sárkány, oly hirtelen robbant elő a messzeségből, hogy a négy lovakból álló királylány óriás különítménynek felocsúdni sem volt ideje. Marcipán nyomban a hajójukon termett és ünnepélyesen bejelentette. A bimbózó virágot megszabadítottam, az elvetemült óriás pedig elfogtam. Oroszlánszagú Jakab láthatóan nem készült erre az esetőségre, ugyanis nem ugrott megmentője nyakába, forró köszönetet sem rebegett. Egyetlen szó nélkül elhájult. Hát ez a virág már eléggé elhervadt, sandított rá Marcipán. Ezért felelni fogsz, gaz óriás, és ha azt hiszed, hogy legyőzhetsz, nem, ilyesmi eszembe sem jutott. Vacogta három szólamban az óriás, és csak azért nem követte oroszlánszagú Jakab példáját, mert akkor menthetetlenül szétesett volna. Megszabadító Marcipán, lovagok gyöngye, meg éneklésre méltó hőstettet hajtottál végre? Mondta meghatottan Jambus. Mit énekeljünk? Kérdezte készségesen az óriás, némiképpen félreértve a helyzetet.
1: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az intézmény vezetősége közölte, hogy a berendezés hűtési rendszerének cseréje sikeresen megtörtént. A próbaüzemet követően a betegeket július 15-e óta már újra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kórházban fogadják. A diagnosztikai eszköz hűtése még a hónap elején hibásodott meg a szolnoki egészségügyi intézményben. A javítás ideje alatt a pacienseket a debreceni, hatvani, kistarcsai és kecskeméti kórházakba irányították át. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a magyar közlönyben megjelent határozat után már nem fogadnak be a hatóságok. A már benyújtott és a szeptember végéig beérkező elszámolások kifizetésére azonban van lehetőség. A kabinet a fennmaradó összegek teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forintos keretet engedélyezett. Ezzel párhuzamosan egy új költségvetési szempontból hatékonyabb támogató program előkészítését is elrendelték. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett négy napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 ezer fiatal táborozhat náluk. Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július második felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat, ezúttal egy nyugodtan állíthatom rendhagyó számmal jelentkezünk. Házaspár tanár portrét ritkán készíthetek, ezért magam is különleges pillanatként éltem meg, amikor Sárosi Dániel és felesége Herbály Eszter megajándékozott a bizalmával. Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár, felesége Herbály Eszter egyházi énektárgyat oktat. Tinédzserként ismerkedtek meg még egy sárospataki nyári kántorképzőben, majd szétváltak útjaik, de soha nem tévesztették egymást szem elől. Hosszú út vezetett addig, amíg pecsét került kapcsolatukra. Most tanárházaspárként is sokszor nélkülözik egymás társaságát, hogy mi ennek az oka, és mit jelent mindkettőjüknek a másiktól kapott támogatás, hamarosan megtudhatják. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Sárosi Dániel és a felesége Herbály Eszter. Ez egy különleges alkalom. Ritkán mutatunk be így házas párokat. Sárosi Dániel a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonaművész és a református kis templom turisztikai és zenei vezetője. Herbály Eszterrel, aki egyébként itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen oktat. Hogyan ismerkedtetek meg?
1: Ez egy nagyon régi történet. Még a 90-es évek közepén együtt vettünk részt a Sárospataki Református nyári kántorképző tanfolyamon, ami ugye a Debreceninek egy testvér tanfolyama volt, de éppen az én oldalamról a történet az úgy folytatódik, hogy előtte egy néhány éves debreceni nyári kántorképzős tanulmányok után a tanfolyam akkor berekesztette a folyamatát, tehát utána már jó néhány éven keresztül nem volt nyári tanfolyam a debreceni református egyházkerületnek, és akkor én Patakra átmentem, hogy folytathassam nyári kántorképző tanulmányaimat, és ott találkoztunk Eszterrel, aki akkor már ott volt jó néhány éve hallgatója a pataki kántorképzőnek.
0: Hogy figyeltetek fel egymásra, vagy először te szúrtad ki Esztert? Hogy volt ez?
1: Hát természetesen én szúrtam ki Esztert. Gyakorlatilag egymás után voltak az óráink, elkezdtünk közösen gyakorolni az orgonán a Sárospataki Református Templomnak egy nagyon nehéz járású, nagyszerű, eredeti állapotú Mózer orgonája volt. Én segítettem.
0: Bocsánat, ketten ültetek egy orgonánál?
1: Biztosan volt olyan is, ez egy így 30 év távlatából, ezt egész pontosan nem tudom, de az biztos, hogy a nehéz billentésű orgonán én segítettem neki a technikai dolgok megvalósításában.
0: Ez aztán nyilván. Nagyon romantikusan hangzik.
1: Egyszer fordult elő.
0: Ez olyan, úgy kell közelni, mint a filmekben, egy ilyen lágy mozdulata.
1: Igen, összeért a kezünk véletlenül. Tényleg sokat kezdtünk el beszélgetni. Ez egy 3 hetes nyári tanfolyam volt, aztán nem volt szép a vége, ugyanis a végén megbeszéltük, hogy jövőre találkozunk, de én nem mentem vissza.
0: Miért
1: már
0: nem?
1: Egész más felé szólította az élet, zenei tanulmányokat én évközben is folytattam, tehát egészen egyszer nem volt akkor éppen idő, hogy folytassam.
0: Vált.
1: Ő pedig az utólagos elmesélés alapján számított arra, hogy találkozunk egy évvel később, de utána az évek során mindig tudtuk, és én biztos, hogy tudtam, hogy ő merre jár, hol tanul, tehát 25 éven keresztül, hogy valahogy mindig előjött az, hogy ő most éppen nagykőrösen van, ő most éppen itt tanít, annak a kórusnak a tagja, szóval úgy nagyon érdekes volt, de tényleg figyeltünk egymásra, teljesen más felé vitt minket az élet, és aztán itt Debrecenben újra találkoztunk, amikor ő az itteni doktoriskolába beiratkozott a Református Hittudományi Egyetemre.
0: Nem mondod, hogy addig nem is találkoztatok?
1: Nem. De olyan emlékeink is vannak, illetve utólag raktuk össze, hogy a nagykőrösön én többször voltam, mert a nagykőrösi kántorképzés nagyon-nagyon aktív. Rengeteg orgona mesterkurzust szerveztek, volt ott többek között Gárdonyi Zsolt, David Titterington Londonból, és ezekre mi mindig elmentünk, akár innen a debreceni szakgimnáziumból, akár a Zeneakadémiáról, ahol éppen aktuálisan tanultam, és tudtam, hogy ott van, és volt, hogy ilyen fél óra különbséggel kerültük el egymást, de ezt 20 évvel később realizáltuk, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a néhány évtized.
0: Kezd olyan lenni ez a történet, mint egy Csehov regény, ugye?
1: Igen.
0: Na Eszter, Herbály Eszter, mit oktatsz tulajdonképpen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
2: Egyházi énektárgyat oktatok. Eléggé összetett, tehát ez nem csak annyit jelent, hogy éneklünk az órán, és az énekléssel magával foglalkozunk, itt himnológiai, liturgikai ismereteket is tanítunk, illetve én igyekszem egy általános egyházi és műveltségi ismereteket átadni a hallgatóknak, amit aztán a gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni majd. Tehát én komplexitásában foglalkozom az énekkel is és az oktatással is. Legalábbis ezt szeretném elérni, hát a hallgatókat kell megkérdezni, hogy sikerül-e.
0: Oké, gyorsváltás, mit tetszett neked Daniban?
2: Jaj, ez tényleg egy gyorsváltás. Nem is tudom, hát az ismeretség, vagy az egymáshoz közelebb kerülés, ez tényleg ott kezdődött, hogy egy időben voltak a gyakorló óráink ezen az előbb említett kántorképző tanfolyamon, és át kellett menni a Sárospataki iskola kerten. És ezt mi mindig együtt tettük meg, illetve volt egy harmadik társunk is, őt Németh Pálnak hívták, és mi így hárman róttuk az iskola köröket gyakorlatilag. Igen, mert azonos időben indultunk reggel, mentünk együtt azonos időben jöttünk vissza is, és aztán volt egy talán a délutáni alkalom, amikor már Danival ketten esett egybe, vagy kettőnknek esett egybe a gyakorló ideje. De ez semmi, tehát tulajdonképpen rengeteget nevettünk, humoros volt, már akkor is, igen, már akkor is. Úgyhogy így jól egymásra találtunk ilyen szempontból.
0: És Dani, te nem féltél, hogy a másik fiút választja Eszter?
1: Hát dehogy nem. Én erre egészen pontosan nem emlékszem erre. De most, hogy így mondja, így most tényleg emlékszem erre a történetre. Arra viszont igen, hogy aztán egy idő után ketten maradtunk az időnk nagy részében, úgyhogy ez így alakult.
0: És akkor, amikor kettesben maradtatok, miről beszélgettetek? Megfogtátok egymás kezét? Semmi?
2: Nem, semmi, és mi nem történt. Egy valami maradt meg az én emlékezetemben, amit biztosan fel tudok idézni, az pedig a fagyizás lehetősége volt. Dani szeretett volna fagyit enni, akkor is nagyon szerettem már az édességeket, én viszont akkor már körülbelül 5 éve nem ettem fagyit, és ezért nem fogadtam el a fagyi meghívást.
0: És nem kínáltál fel neki valami mást a fagyi helyet?
1: Na, hát erre már nem emlékszem.
3: Kávét, kólát,
2: mindent. 15 évesek voltunk, 15-16 évesek voltunk.
0: Hát akkor még nem kávézik az ember, ez igaz? Ez a gyerekek voltatok tulajdonképpen. Hát akkor azért volt ez a hosszú várakozási idő, mert itt azért voltak érési folyamatok, de ez nagyon szép dolog, hogy onnantól kezdve aztán mindig ott voltatok a másiknak a fejében, a szívében, nem?
2: Tulajdonképpen igen, követtük egymás pályáját, életpályáját,
0: de
2: tanulmányait. Nem volt kontaktunk sem, semmi.
1: Teljesen másfelé ment az életünk mind a kettőnknek, tehát ez jelentsen ez kapcsolatokat, életutat, tehát ez egy érdekes hátsó gondolat volt. Tehát, hogy valami ugye ott nem teljesedett be, én ezt egy picit így fogalmazom be.
0: De nem,
1: tehát,
0: hogy nem is baj,
1: mi ott nem jöttünk össze, tehát nem lettünk egy pár ezen a 3-5-es tanfolyamon, 15 év persze, de hogy tudtunk egymásról, és azt hiszem, hogy ennyi.
2: Igen, ez annyi volt, hogy én ott Patakon felszálltam a vonatra, Dani kikísért, többen mentünk, de ott az ajtóban integettünk egymásnak, és az volt az utolsó mondat, hogy akkor jövőre ugyanitt. Integettünk, a vonat elment, és eltelt azután, hát nem is tudom, 30-25 év.
0: Hát de ahogy most így elmondtátok ezt a kis történetet, és még amúgy nincs vége, mert majd mindjárt megbeszéljük, hogy is lett aztán ezen a kapcsolaton pecsét, és mikor jöttetek össze újból, mikor találkoztatok úgy rendesen újból, de hát ebben nagyon sok romantikus kis finom szál van, nem? Én így látom, ti is?
3: Így visszanézve?
2: Talán igen.
0: Na és mikor történt meg a nagy találkozás, az újra egymásra találás? Mikor, hogyan, milyen körülmények között?
2: Ahogy Dani mondta, én elkezdtem itt a doktori képzést, itt a Debreceni Hittudományi Egyetemen 18 őszén, és akkor valamikor egyszer itt ültem fönt a Zsibongóban, készültem egy előadásra, Dani pedig jött át, és így fölnéztem a jegyzeteimből, találkozott a tekintetünk, összebólintottunk, és Dani továbbment. Aztán jött visszafelé.
0: Nem is tetted meg?
1: Nem, ehhez majd még hozzáfűzni valamit.
2: Jött visszafelé kávéval a kezében, és lepattant oda szembe velem az asztalhoz. És akkor így elkezdtünk beszélgetni. Te mit keresel itt? Hogy jöttél ide? Miért vagy itt? Mit csinálsz éppen?
0: És akkor mit mondtál?
2: Mondtam neki.
0: Hogy
2: nem. A tényt mondtam, hogy elkezdtem itt a doktori képzést, és most lesz egy előadásom, úgyhogy arra készülök, mert fél óra múlva ki kell állnom a hallgatók elé, és valamit mondanom kell.
0: Megörültél Eszternek. Már azt szokott így lepattanni.
1: Hát sőt, annyira nem volt ez tervezésmentes. Előzménye is van ennek a találkozásnak, ugyanis előtte nyáron, Miskolcon, ahol Eszter tanított már azt hiszem, hogy 5. vagy 6. éve, a működő ottani nyári tanfolyamon, akkor mi átmentünk innen a újraindult debreceni nyári kántorképzővel, mivel azt hiszem, hogy 25 éves volt. Jubileumot ünnepeltünk a miskolci kántorképzőn, és ő ott volt, tehát igazából ott beszélgettünk először, és akkor már mondtad, hogy Debrecenbe fogsz jönni, és lesz ez a doktoriskola, úgyhogy én tulajdonképpen szeptembertől úgy kerestem a folyosókon, hogyha mondjuk esetleg arra lenne, úgyhogy ez...
0: Akkor már hány éves voltál?
1: 38.
0: Aztán!
1: Tehát ez nagyon...
0: És friss ez a
1: pontosan
0: történet.
1: Pontosan.
0: És mikor történt meg először az, amikor nem kifejezetten zenéről, vagy kántorképzésről, vagy egyetemi dolgokról beszélgettetek, hanem a személyes életetek részről mondjuk tényleg a másik érdekelt?
1: Végig tulajdonképpen, végig? Tehát már azt hiszem, hogy az első találkozás 3 hetében is természetesen, tehát nyilván a szakma az azért ott van, de hát mi ismertük már egymást, illetve ismerkedtünk. Ebben a 7 évben természetesen már nem csak az volt a téma.
0: Dani alapvetően egy félénk fiú, így ismerkedés tekintetében?
2: Szerintem nem félénk. Nem félénk.
3: Megéri a pénzét?
2: Ó, abszolút, igen.
0: És Eszter olyan lány, aki azért meg kell küzdeni érte, tehát kell tud varolni neki rendesen?
1: Természetesen igen, ő...
2: Olyannyira, bocsánat, hogy 2 hétig várakoztattam a nagy kérdés feltétele után, tehát nem kapott rögtön igenlő választ.
0: Hát, amikor azt mondta neked, hogy leszel-e a feleségem, akkor te 2 hétig nem is választ. Jó sokat volna.
2: Nem volt egészen 2.
0: Atya úristen! Hát ezt azért fel kellett dolgozni, ugye? Aztán. És akkor te ott ültél tűkön, minden nap vártad, hogy majd... Komolyan?
1: Nem, természetesen nem. De hát ez is, szóval ez az ő komolysága, hogy egy ilyen kérdéssel nem lehet. Így van.
0: Mi az, amit fontolóra vettél? Elmondod nekünk?
3: Hiszen közös az életutatok, közös az érdeklődésetek. Mégis mi volt az, ami kérdésként felmerült, és nagyon-nagyon régi az ismerettség?
2: Nem akartam elköteleződni. Én akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból, 1 évvel korábban, és én még nagyon korainak éreztem az elköteleződést. Ez volt igazán a megfontolásom tárgya. Függetlenül attól, hogy Dani nagyon szépen és a családom tetszésére mindenkit beavatott, édesapámmal külön beszélt, ezt a lánykérős történetet mindenkinek elmondta, hogy ezt tervezi, és akkor támogassák őt ebben. Mindenki így 2 kézzel lökött ki az ajtón, hogy de, már pedig te most elmész Danival kirándulni. Én ezt csak nemrégen tudtam meg, hogy ebbe még a nővérem is bele volt avatva, de nekem nagyon rosszul esett az, ami akkor ott történt, és nem tudtam erre reagálni. Mert én azt gondoltam, hogy mi megbeszéltük ezt a kérdést, hogy én ezt most még nem szeretném. Lánykérés nyilvános helyen meg különösen nem szeretném, és így mindennel szembe ment, és nekem ezt meg kellett emésztenem.
0: Hát valahol akár még hízelgő is ez.
2: Igen, utólag lehet, de én nem így éltem meg, és nem is vagyok ilyen őszintén. Nekem nincs ilyen nagy dolgok. Szükségem.
0: Ilyen szerény az Eszter. Egyébként te pedig, Dani, nem bíztad a véletlenre a dolgokat, szóval erről az oldaladról nem is ismertünk.
1: Igen, hát pont ez az, ami megtetszett benne. Illetőleg az, hogy tényleg nagyon magasan van az a mérce, ami nála van, és ez nagyon izgalmas volt számomra mindig. Tehát teljesen egyértelmű volt, amikor itt már 7 évvel ezelőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ez egy hosszú távú dolognak ígérkezik.

0: Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei igazgatója, orgonatanár és felesége Herbály Eszter, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat, most beszélnek egyéni, szakmai életútjukról is. Egy kicsit meséljetek az egyéni életutatokról is, hogy ki hol végezte az iskoláit, hol született, honnan került aztán ide Debrecenbe, vagy pedig esetleg nehogy Isten tőzsgyökeres debreceni, szóval ki honnan jött, Eszterrel kezdünk.
1: Én eredendően borsodi vagyok, egy kis gömöri vagy bükkajai településről, Sajóvelezdről származom, a szlovák határtól 25 kilométerre, Miskolc és Aktelek között, nem Sajóvölgyében található, nagyon szép vidék, és onnan tulajdonképpen 14 éves koromban kezdtem eljönni, ha mondhatom így, mert a középiskolámat Miskolcon végeztem, a Lévai József Református Gimnáziumban. Onnan mondhatni egyenes út vezetett Nagykőrösre, a akkori tanítóképzőfőiskolának nevezték, most már a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanítóképző, tehát pedagógiai kara. Én ott végeztem először tanítókántorszakon, aztán pedig hittanoktató szakon. Ezután kezdődött az életemben egy vándorló időszak. Éltem Nógrád megyében, 2 évet éltem a Nagykunságban, aztán éltem Pest megyében is pár évet, és itt mindig egyházban, egyházi iskolában dolgoztam.
0: A református hit az akkor egy ilyen egyfajta családi örökség?
1: Így van. Az én emlékeim szerint 5 éves koromtól gyakorlatilag folyamatosan jártam a templomban nagyszüleimmel. Aztán persze a kamaszkor az egy picit megritkította a dolgot, de akkor már volt feladatom, mert én már 13 éves koromtól kántor voltam az egyházközségünkben. Akkor a lelkészünk felesége volt a kántor, és azelőtt pedig a lelkész, tehát ott volt egy lelkészváltás. Ott maga a lelki pásztor volt a kántor. Tehát ez a régi kántor tanítói rendszer, hogy férfiak voltak a kántorok, az nálunk már korábban megszűnt. Tehát nem volt gond, hogy egy 13 éves kislány ül a hangszernek. Inkább örült ennek a gyülekezet, hogy van utánpótlás, van, aki megtanulja ezt a szép feladatot. Szeretném és szolgálatot. Hogy nem, szerettem, igen, igen. Zeneiskolában Ózdra jártam, ott már szintén 5-6 éves koromtól szolfést, illetve zongorát tanultam. Úgyhogy ez így végig kísérte az életemet. Középiskolában elkezdtem a zsoltár és népdal éneklő versenyeket, amelyeket Kőrösön tartottak, Nagykőrösön. Úgyhogy innen az ismeretség és a kapcsolódás Nagykőröshöz. És azután pedig 2008-ban felvételiztem ide a Debreceni Hittudományi Egyetem mesterképzésére, pásztorális tanácsadó szakra. Aztán ebből nem csak ez a szakirány lett, hanem mellett a pásztorális szervezetfejlesztés szakirányt is elvégeztem, és erre építettem aztán rá később a doktori képzést 2018-tól kezdve.
0: És hogy kaptál itt állást?
1: Arany János korábbi zenei igazgató és tanár úr nyugdíjba vonulása után ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehettem az ő óráit, illetve az egyházi ének oktatását itt az egyetemen.
0: És aztán milyen kapcsolatot sikerült kialakítani itt a hallgatósággal, mert korábban is volt már tapasztalatod az oktatás terén, ugye elmondhatom?
1: Igen, volt felnőtt képzésben is, felnőttekkel való foglalkozásban is. Azért van egy kicsit nehéz helyzetem, én legalábbis így élem meg, mert én csak 2 évet töltök a hallgatókkal. Amikor érkeznek egyházének órára, akkor másodévesek, és amikor befejezik a tanulmányaikat egyházének tárgyból, akkor harmadévesek. Tehát másod-harmadéven találkozom velük. És a képzés 5+1 év, tehát nagyon sok időt töltenek még bent az egyetemen, de én már nem találkozom velük. Úgyhogy ezt a 2 évet kell kapcsolatépítésben is kihasználnom, illetve a minden tudás, amit szeretnék annak az átadásában is kihasználni, és nagyon remélem, hogy jól tudok velük kapcsolatba kerülni, és olyan muníciót tudok nekik átadni, amit a későbbiekben majd kint a gyakorlat során ők használni tudnak.
0: Nani, róla sok mindent tudunk. Ezt a részét mondjuk most, amit megosztottatok, ezt nem tudtuk, de a szakmai pályafutásod azért úgy ismert nagyjából az Európa Rádió számára, mégis azért elevenítsük már fel, hogy honnan jöttél te, hogy kerültél te Debrecenbe, vagy már itt voltál?
2: Nem, én kecskeméti születésű vagyok. A családom anyai és apai ága teljesen különböző helyről. Én ott nőttem föl tulajdonképpen, 15 éves koromig ott éltünk szüleimmel, de édesanyám ő ceglédi, édesapám nyíregyházi, nyírségi, illetve hát a nagyszülők generációjában van kántor, tanító, református, lelkész, református vonalról érkező.
0: Ez a zenei vénát, meg a reformátusságot is akkor hoztad.
2: Így van, illetve anyai nagyapám ő építészmérnök volt, nagyon komoly, szép életművel. Tehát Kecskeméten születtem, ott nyilván azért az általános iskola vége felé. Tehát nem volt mindig egyértelmű, nem volt voltam szervesen része a vallás oktatásnak. Tehát az általános iskolámat azt zenei általános iskolában végeztem el, tehát az volt nagyon fontos része már az elejétől fogva a neveltetésnek az életem kezdete óta, illetve a hittanoktatás az 8. koromtól saját választás alapján indult be. Kecskeméti Esperes úr Szabó Gábor nagyon-nagyon fontos része az életemnek, ő terelgetett ebbe az irányba tulajdonképpen, és amikor Debrecenbe költöztünk, elsősorban a szüleim okán, hiszen ők egyszerre kaptak professzori állást itt a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán 95-ben, és akkor én pont váltottam az általános iskolából a gimnáziumba, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor itt kezdem, és az is, hogy a református gimnáziumban. De egy év után, amikor a zeneiskolában, tehát ami a mostani egyik munkahelyem, itt én elkezdtem az orgonatanulmányokat, az elég eredményesnek bizonyult talán, és leültünk és eldöntöttük, hogy ez a vonal lesz inkább, úgyhogy a református gimnáziumból én átmentem a Vár utcára, ide a mai debreceni zenedébe, és itt fejeztem be a középiskolát, majd utána jött a Zeneakadémia Budapesten. Az egy nagy forduló pontot jelentett, de egy néhány év múlva mégis inkább Freiburg lett belőle, tehát Dél-Németországban fejeztem be az egyetemi éveket, egészen egyszerűen azért, mert ott volt egy professzor, Szatmári Zsigmond, aki még szerencsére él, és nagyon jó egészségnek örvend, 86. életévét tölti, és folyamatos a kapcsolat, tehát ő neki akkor hivatalosan az utolsó néhány évét sikerült megnyernem, ugyanis ott nagyon szigorú az a rendszer, hogy 65 éves korban el kell menni az egyetemről, hiába van az, hogy ő még bőven tudna mit átadni, és nagyon, nagyon jó egészségnek örvendett akkor is.
0: Ja, akkor sprechen Sie Deutsch?
2: Ja. Ja, hát ő. Na most ezután a Freiburgi intézményben nem nála fejeztem be a tanulmányokat, hanem egy Martin Schmeding nevezetű, nagyon komoly nevű, és azóta is rengeteg felé oktató professzornál. Ott volt egy szólista osztály, az itthon Magyarországon nincs, ez azt jelenti, hogy az 5 éves egyetemi képzés tetejére még ráültetnek egy ilyen koncert szakot, ahol az ember játszik, versenyez, tehát nagyon izgalmas a szakmai életem, azt gondolom, hogy ott csúcsosodott, tehát ott egész nap csak a hangszerrel, a hangszer felépítésével, az azon való muzsikálással tudtunk együtt időt tölteni, és aztán jöttem vissza Debrecenben, mert én nem szerettem volna ennél a 4 évnél hosszabb időt ott tölteni, és van az az ember típus, én azt gondolom, aki kint tud maradni életvitelszerűen, akivel maradtál együtt, volna. Aki, hogy ne, természetesen rengeteg lehetőség lett volna. Tehát akkor voltam éppen 8 nemzetközi versenyen túl, tehát ott azért abból rengeteg koncert lehetőség jött, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna fogni. Ha az ember mondjuk, én nagyon szerettem volna tanítani, és az az igazság, hogy az a fajta iskola rendszer, ami itt mai napig is van, de akkor aztán különösen működött, ez a zenei középiskola, ez ott nem nagyon van ennek megfelelő. Tehát zenei gimnáziumok vannak, a zeneiskolák már akkor is azt az irányt vették, hogy minél egyszerűbben, minél inkább filmzene felé, minél inkább. Tehát nekem akkor más irány volt a fő csapás irány. Inkább a klasszikus orgonazene, és természetesen az egyházzene is, de én mindenképpen azzal a tudásanyaggal, szeretettel és talán szigorral is gondoltam az én oktatási tevékenységet folytatni, amit itthon meg lehetett csinálni. Ott nem. Tehát ott rengeteg ismerősöm tanított magánúton, iskolai körülmények között. Nekem az nem lett volna jó cél, úgyhogy hazajöttem egy adódó lehetőségre.
0: És miért éppen az orgona?
2: Ez is gyermekkorba és Kecskeméthez kapcsolódik. Én zongoráztam már nagyon korán. Ez nyilván ott a zenei általános iskolában el kellett dönteni 4. osztályba, hogy milyen fajta hangszert választ az ember. Nekem akkor a zongora volt a választásom, és talán a felső tagozatban kaptam egy olyan zongora tanárt, Révész Lászlónak hívják, most is ő a Kecskeméti Zenei Intézménynek az orgonatanára, aki a zongorával párhuzamosan az orgonát is megmutatta. Igazából gyakorlat, illetve technikai irányból jött az én érdeklődésem, bementünk az ottani csodás hangszer belsejébe, egy hatalmas nagy orgonája van a Kecskeméti Kodályiskolának, ezt hangoltuk ebbe, 10 évesen én ott mászkáltam jobbra-balra, tehát amit most a kis templomba is meg lehet csinálni. Hát nem tudom, de ez minden esetre érdekel, tehát, hogy a technikai vonal volt, ami először megfertőzött, és azt tudtam, hogy amikor átjövünk Debrecenbe, akkor az orgona tanulmányokat én az zeneiskolában elkezdem.
0: Olyan kár, hogy nem láthatják a hallgatók, hogy Eszter milyen aranyosan nézi Danit, miközben beszél, hogy te büszke vagy rá, ugye?
1: Hát persze. Természetesen.
0: Szoktatok így együtt is játszani, orgonához leülni, énekelni, tehát adódik ilyen alkalom, csak úgy akár kettelésből. Vannak ilyen, csak ilyen kis alkalmak kettesben, hogy mondjuk bemész hozzá a kis templomba, és akkor odaülsz mellé.
1: fordult elő ilyen, igen, fordult elő ilyen. Például az esküvői képek között is van ilyen, ahol ketten játszunk a kis templomi hangszeren. De az igazság az, hogy kedvtelésből nagyon ritkán ülünk le a hangszerhez. Mármint, hogy együtt, együtt biztosan. Szabad egy picit viccesebbre venni, akkor azt mondanám, hogy hárman ülünk le a hangszerhez, és van egy cicánk, aki nagyon szeret a pedálokon mászkálni, és nagyon szép harmóniákat tudunk elérni. Tehát így hármasban a családi hangszerjáték.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével, Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Mindkettőjük életét kiteszi a tanítás, de igyekeznek a megmaradt kevés szabadidőt egymással tölteni, most erről is hallhatnak. Tehát nektek az oktatás az életetek, akkor lehet mondani?
1: Azt gondolom, hogy igen. Nagyon szeretjük.
0: Dani, neked különböző korosztályokhoz is van szerencséd, igaz?
1: Igen, zeneiskolai korosztály, illetve a középiskolai korosztály az, ami, illetve hát a Hittudományi Egyetemen a felnőttek, tehát mind a három oktatási típusban tanítok, nagyon különbözik.

0: Mire lehetett Eszterékhez, azért nagyon messze lakik az édesanyja, azt nagyon szeretjük, azt a környéket, ahogy már a beszélgetés elején említettétek el. Meg tudunk menni barlangtúrára, és igen, tehát igyekszünk felfedezni, és minél több felé menni, de Eszternek a kertészkedés, a hobbi, a Debrecen Józsán élünk, egy szép kerttel rendelkező házban, tehát ott, ami időnk van, csak nyilván mindig ez a nehéz, hogy nagyon kell érte tenni, hogy legyen közös időnk.
1: És miket termesztesz, Eszter?
2: Ami a magas ágyásban belefér, tehát magas ágyásban van, igen. Igen, cukkini, paradicsom, paprika, egy kis hagyma, ami a ház körül szükséges, és meg tudom termelni. Tehát gyakorlatilag most egészen sok zöldséget eszünk, a rukolától a málnáig minden megtalálható, körtefánk, barackfánk, cseresznyefánk is van, és hál' Istennek egyre szebb terméseket hoz. Örülünk nagyon.
3: Üvegházad, fóliasátrad van?
2: Nem, az nincsen. Hát jó volna, ha lehetne, de az adottságaink ehhez itt a ház körül nem elegendőek. A pici, ami nekünk szükséges, és mindig frissen terem, az viszont megvan, és ennek nagyon örülünk.
3: És hogyha mondjuk jön hozzátok a család látogatóval, vagy mondjuk van egy karácsonyi ünnep, és azt mondják, hogy énekeljetek már valami szépen, gyerekek, akkor azért úgy megajándékozzátok a családot egy ilyen közös éneklés, vagy nem szokott ilyen lenni?
0: Igen, hát édesanyámnál szoktuk a karácsony, Szentestét. Szüleimnél szoktuk a Szentestét közösen tölteni. Ott, mivel mindenki muzsikós, ott ez az alap dolog, tehát, hogy a fa körül azért éneklés van hangszerkísérettel, azt nagyon szeretjük, és Eszteréknél is elő-elő fordul, igen.
2: Négyen, négy szólamban a Szenteste mindenképpen a Dani szüleivel töltjük, és ott ez teljesen természetes.
3: Hogyha mondjuk Daninak koncertje van, hangversenye van, és te megteheted rá, érsz, elkíséred, meghallgatod, ott ülsz a nézők sorában, igyekszel ott lenni?
2: Amikor tudok, akkor ott vagyok, igen. Ha ez helyben van, akkor teljesen természetes, de elő szokott fordulni, hogy ha tudok, akkor vidékre is elmegyek vele. Egyre kevesebbszer tudom ezt megtenni, de a nyári filharmóniás koncertsorozataim például, ahol nem csak egyedül játszik, hanem fuvolistákkal, vagy hegedűsökkel, énekesekkel szokott kamara koncerteket, talán mondhatom így, azokra szeretek elmenni, és hogyha tudok, akkor el is megyek.
3: Neked fontos, hogy ott legyen Eszter ezeken az alkalmakon? Sokat számít?
0: Nagyon sokat számít, hogy ne rendszeresen, amikor ott van, akkor az egy nagyon komoly töltet. Igen. Ezt mondhatom mindenféleképpen, tehát nagyon sokat jelent. Nyilván, ha vidéki koncertek vannak, egyre több van, akkor ő azért a munka miatt, illetve neki is egyre több a kötelezettsége, amiatt azért nem sűrűn, tehát újabban már sajnos nem sokszor, de emlékszem olyan filharmóniás turnéra, amikor végig ott volt akár 10 koncertet is, amikor így egyben van egy komoly szervezés, és ez nagyon jó volt.
3: Szeretnék neked gratulálni, Dani, mert a közelmúltban egy elismerést vehettél át, beszéljünk már erről egy kicsit, mert nagyon szerény vagy, és mindig úgy tudunk meg mindent itt az Európa Rádióban.
0: Köszönöm, hát váratlanul ért a dolog, de nagyon-nagyon megtisztelő. Különösen azért, mert láttam a kitüntetettek listáját, és egy nagyon komoly csapat része lehettem ezáltal. Ez egy miniszteri elismerés, ami arra vonatkozik, hogy Debrecen kultúrájáért sokat tettem, és ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt eszébe jutott az erőterjesztőimnek.
3: Na, de te hogy érzed? Hát sokat tettél Debrecen kultúrájáért. Igen, sokat tettél, vagy nem?
0: Azt gondolom, hogy tettem, és ez nagyon jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, illetve egy ilyen fajta elismerés jön ennek hatására. Úgyhogy nagyon köszönöm.
3: Ilyenkor büszke vagy? Vagy mit mondtál neki?
2: Mi azon a napon, amikor ezt a kitüntetést megkapta, nem voltunk már itthon, elutaztunk. Tehát nem is tudta a többiekkel együtt átvenni ezt a kitüntetést, nem tudott a szép ünnepségen részt venni, hanem amikor megérkeztünk külföldről, vagy hát miután hazaértünk, akkor valamelyik napon bement, és akkor átvehette ezt az oklevelet. Én aznap dolgoztam, és ez a nap közepén volt, úgyhogy Dani bejött a munkahelyemre, és így megmutatta az oklevelet, hogy ez az, amit kapott.
3: Nem,
2: mondtam neki, hogy ügyes volt, és gratulálok.
3: Puszit se adtál semmi?
2: Na, erre már nem emlékszem. Tehát kapott puszit, de éppen ellenőrzésre készült az intézmény. Tenve voltam papírokkal és a számítógépben, úgyhogy sajnos ő így elsikkadt a figyelmem, de arra a 2 másodpercre odafigyeltem, úgyhogy.
0: Egy ilyen elismerés, azt gondolom, hogy azért két oldalú, mert a másik oldalon ott van az is, hogy ahhoz, hogy sok mindent tegyen az ember, illetve a napjának gondolatain a nagy részét azt töltse ki, hogy hova szervezünk, mit szervezzünk, hogyan tegyünk esetleg többet, az mind-mind otthonról veszi az időt. Tehát ennek ez az oldala az, ami nagyon nehéz, úgyhogy nyilván gondolom, remélem, hogy örült neki, de hát ez egy nehéz dolog, hogy hogyan tudja a családjába tartani azokat az energiákat és azt a lehető legtöbb időt,

0: mit kell.
1: Éppen ezt szerettem volna egyébként kérdezni még így a vége felé, hogy sokat kell nélkülöznötök egymás társaságát emiatt a munka, meg emiatt az életforma miatt, amit a hivatásotok biztosít számotokra?
2: Sokat. Erre egyértelműen ez a válasz, hogy sokat, igen. És tulajdonképpen azt érezzük, hogy nincsen vége a napnak. Tehát ha hazajön Dani, ő elég későn szokott hazaérni, tehát ha már 9 órakor otthon van, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy ilyen hamar hazaért. Tehát 11-nél előbb nem ér haza általában. Ha pedig valami koncert van, vagy egyébre készül, akkor nem ritka az éjfél. Fél egy, ez mind gyakorlástól függ. Sőt, van olyan, hogy hazajön délután, és este még visszajön, hogy a hangszerhez üljön, mert otthon egy két manuális hangszerünk van, de ha az nem elegendő neki, akkor muszáj visszajönni, és akkor gyakorol. És ugyanez van hétvégéken is. Sokszor el a városból épp egy orgonaszakértés, vagy egy koncert, vagy egy előadás, vagy egy bármi, és kevés időt tudunk relatíve együtt tölteni, és otthon is kevés időt tudunk lenni együtt.
1: De neked az a tudat, Dani, hogy bármilyen későn is érkezel, otthon vár Eszter, az megnyugtató, nem?
0: Hát olyannyira, hogy enélkül nem lehetne csinálni. Tehát ezt egyedül természetesen nem lehetne csinálni, és nagyon sokszor jut eszembe, hogy egyedül van. De ezt sem mondhatom, mert neki legalább annyi minden van. Nyilván az ő munkája, az talán egy picit előbbi nap, vagy munkavégzést feltételez, tehát ő sokkal többet tud otthon lenni, hál' Istennek. Csak az, hogy ez nekem egy picit máshogy kellene alakítani pontosan azért, hogy tudjunk együtt többet lenni. De a háttér az egy csoda. Azt mindenképpen el kell mondjam.
1: Azért akármennyire is sokat vagytok távol egymástól, mégiscsak a tudat az, hogy ott vagytok egymásnak, vagy mindig számíthattok egymásra, az azért sok erőt ad a mindennapokhoz, nem?
2: Persze, ez fontos. Igen, tehát napközben azért telefonon el tudjuk érni egymást többnyire, hogyha valami probléma van, ha kérdés van, ha azonnal meg kell oldani valamit, akkor ott van a telefon. És én esténként igyekszem megvárni Danit is, akkor még mindig tudunk a lényeges dolgokról beszélgetni.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban beszélgetést hallhattak Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A média helyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankció terveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a Magyar Kulturális Napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az eseménnyel a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csak nem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére, írta meg a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 31. A szűk és homályos utcákból, amelyeknek betorkollása sűrűn megszakította a márványpaloták sorát, szünet nélkül hangzott a műhelyek lármája, fejszék csattogása, fűrészek harsogása, kalapácsok kopogása, vésők nyiszegése, s a palotát állandó remegésben tartották a márványtömböket és óriás fatörzseket cipelő vasas szekerek, amelyek nyikorgása és csörömpölése a bazalt kockákon már hajnalban kezdődött. Inkább az Etnán Vulcanus műhelye fölött, mint itt a Via Nomentánán csukta be ablaka fatábláit a matematikus, és fényes nappal mécsest keresgélt a polcos asztalon. Türelmes ember volt, de most bosszusan gondolt a császárra, akinek parancsa Rómához kötötte. Quintiporra kellett neki vigyázni, és hetenként jelentést küldeni a császárnak. Előbb Ravennába, most már Nikomédiába. Mint a fiú iskolás gyerek volna, és ő kísérgető rabszolgája, a pedagógus. Ahogy próbálgatta a kerek agyagmécseseket, melyikben van még olaj, megakadt a szeme egyiknek a domború fenék díszítésén. Vénusz játékát űző fiatalokat ábrázolt, akiket a függöny mögül egy rabszolga lesett. Most én is ezt csinálom, dünnyögte Bion, közelebb vivén a mécsest a fatáblák résén beszabaduló világossághoz. Lesem a szerelmeseket, hogy bíztathassam őket, ha elrenyülnek. A csöndnek Rómában nem tisztelt istenére mondom, hogy most már én is kezdem hinni, amit Lactantius mondogat. A Dominus elméje kezd nem úgy szolgálni, ahogy kellene. Vénységemre szerelmi kukucskálót csinálni belőlem. Mintha ehhez felügyelet is kellene. Az ezer szemű Argusra ez az egyetlen játék, amelyhez a sima képű kezdők jobban értenek, mint a legvénebb mesterek. Elmosődött, meggyújtotta a mécsest, és belefogott a levélbe. Arra kérte a császárt, vegye elő azt a horoszkópiumot, amelyet a legutóbbi november nonáján itt Rómában átadott neki a 20. évébe lépett fiúról. Azt fogja látni rajta, hogy az aszcendens és az aspektusok változatlansága mellett a szűz fáklyája határozottan a fiú életvonala felé fordult. Most már biztosra meri venni, hogy a legközelebbi csillagkonstellációban a két vonal teljesen egybefut. A maga részéről nem tartaná ildomosnak, hogy a legkisebb célzást is tegye a lovak serkentésére, de az nyilván felesleges is volna. A szűz, aki Vénusz övét, a gráciák kecsességével és Minerva okosságával viseli, ez irányban többet tehet, mint az emberiség minden filozófusai és matematikusai a milétoszi Thalésztől a pessinuszi Bionig. Ami ezt az utóbbit illeti. Nem fejezhette be a mondatot, mert Lactantius nyitott be hozzá, hón alatt irat tekercsekkel, soványabban és komolyabban, mint valaha. A rétort sok csalódás érte a világ fővárosában. Gazdagsága, elevensége, művészeti csodáinak tömege elragadta az első napokban, és azt a kijelentést tétette vele, mi szép lehet a mennyei Jeruzsálem, ha egy földi város is ilyen szép lehet. Az olyan némi nyugtalansággal töltötte el, hogy Rómának két lakossága van. A halandó embereken kívül a kőből és ércből való istenek, tízezrei is lakták. A sátán főparancsnoksága alatt álló démonok egész hadserege, akikkel külön meg kell küzdeniük Isten szentjeinek. Tudta, hogy ez nehéz harc lesz, de Alexandriában annyi példáját látta a keresztény hősieségnek, hogy egy pillanatnyi kétségesen volt a győzelemben. A triumfus után kihallgatásra jelentkezett a császárnál, és kérte az udvari szolgálatból való elbocsátását. A császár meglepődött, és megkérdezte tőle, nem fejezdi-e be előbb azt a munkát, amelyel megbízta. Azt felelte neki, hogy úgy érzi, nem fog meghalni tudni, míg meg nem írta a császár életrajzát, és maga se vette észre, Isten mennyi fenyegetést öntött ekkor az ő hangjába. A császár figyelmét is elkerülte a hang színének megváltozása. Egész barátságosan kérdezősködött tovább, hol fog megtelepedni és miből fog élni öreg napjaira. Nem tart-e attól, hogy megbánja ezt az elhamarkodott lépést? Ő azt felelte, elérkezettnek látja az időt arra, hogy kilépjen a világ sírboltjából, ahol annyi ideig feküdt a hiúságok szemfedője alatt. A császár elmosődött, vállat vont, és 3 erszény aranyat adatott neki. A rétor ebből 1 erszényt a szegények táplálására adott át a püspöknek, 1-et a vértanúk holttestének megváltására fordított, és 1-en új kápolnákat ásatott a katakombákban, ahol a hívek nem csak halottaik ünneplésére, hanem az élet igéinek hallgatására is összegyülekeztek. Magának nem tartott meg semmit, mert ő ettől fogva a gyülekezet szegényeinek kosztját ette. Bár hetenként 3-szor csak kenyéren és vízen élt, és mindig ugyanazt a ruhát nyüstölte. Minél kevesebb gondot fordított magára, és mentől jobban leromlott testileg, annál acélosabbakká váltak lelke szárnyai, és annál izzóbb lett fekete szemeinek komorsága. Bár kárhozatra méltónak ítélte a tévegés éveit, amelyeket a könyvek között töltött, és nagy bűnösnek magát, a vakot, aki filozófusoktól, tehát világtalanoktól kérte a világosságot, Krisztust valló beszédeinek sima oszlopára is felfutottak a régi retorika folyondárai. És bár a bálványimádókat kerülte is, mióta az udvart elhagyta, Biontól nem tudott elszakadni. A gyerekkori barátság kötelékeit nem tudta-e eltépni, vagy vitatkozó társ kellett neki, akinek senki sem mert ellent mondani, vagy azt a titkos reményt táplálta, hogy őt is rátereli az igazság útjára? Maga se tudta, de nem is kérdezte magától. Most is úgy ült Bionnal szemben az Anulinos palota kis könyvtár szobájában, mint Antiókiában vagy Alexandriában, és soha se jutott eszébe, hogy Isten haragja ezért rájuk szakítja a tetőt, vagy megnyitja alattuk a földet. Megengeded, Lactantiusom, hogy befejezzem ezt a levelet? Bólintott neki baráti üdvözletet a matematikus. Mindjárt jön érte a nikomédiai futár. A császárnak írsz. Megírhatod neki, hogy még most is emlegetik Rómában. Gondolod? A magad fülével meghalhatod, ha kimégy a tejpiacra. Én tudod, ott lakom egy padlásszobában az 5. emeleten, és minden reggel hallom, mikor eljövök az úrról. Azt mondják, Vespasianus óta nem volt ilyen császár. Bion fölnézett az írásból, és elnevette magát. Mit nevetsz? Azt, hogy majd megfúltam, olyan nagyot nyeltem. Azt akartam mondani, Zeusra, de lenyeltem. Inkább csak olyat mondok, amiben az Istened is benne van. Deus Panteusra. Hát miben hasonlít a teljes kofák szerint Diocletianus Vespasianusra? Amiben felül is múlja. A zsugoriságban. Azt mondják, még ilyen piszkos triumfust nem láttak, mint az övé volt. Az elefánt kevés is volt, sovány is. Adóban foglalták le valami állatmutogatótól a marsmezőn. Azt is hiába várták tőle, hogy majd fölmegy az arany ház tetejére. Hát minek ment volna? A császár nem kéményseprő. Más császárok onnan szokták ilyenkor marékkal szórni az aranyat. ő még csak egy rész azt se szánt másfél millió hódolójának. Mindössze 20 senyvet bikát, 2 életunt oroszlánt és 33 keresztény cúratott le a fölséges nép örömére. Érd meg neki, hogy a nép csak akkor békül meg, ha legalább 3000 keresztény süttet meg a kedvéért. Nagy baj lesz belőle, ha nem siet vele. A lócsiszárok, tímárok, fazekasok, baromorvosok, szekkovácsok mind forronganak és visszakövetelik az ősi szabadságot. Azt mondják, hogy cirkuszt vagy népgyűlést. Jó kedved van, rétor, bólintott a matematikus. Csak duruzsolj tovább, attól én írhatok. És írta tovább, ottól abbahagyta. Azt hiszi, Quintiport minden gyámkodás és fölügyelet alól föl lehet szabadítani. Mióta szabad ember lett, és a maga ura, másképp kell vele bánni, mert ő is más lett. Azelőtt szép volt, mint Antinous, most emellett bölcs is lett, mint Egyptius. Azt hiszi, ő lesz az az uralkodó, aki valóban szerencsésebb lesz Augustusnál, és boldogabb Trajanusnál. Ő már most is rámerné bízni egy tökéletes fiatal férfira, akár Róma város kormányzását is. Olvastál már ma Acta Diurnát? Fogta meg a kezét Lactantius. Nem, nézett föl Bion, nem szoktam unatkozni. Te már annyira vagy? Mindig azt hittem, hivatalos lapot csak gyógyíthatatlan betegek olvasnak, akik halálukat így óhajtják siettetni. Hallgass ide, keresett elő a rétorra a magával hozott iratok közül egy papíruszlapot. Március 31-e szerda. A latin ünnep megtartatott, a Mons Albanuson az áldozat bemutattatott, és ez alkalommal húskiosztás is volt. A kapitóliumon piros zászló lengett, s a konzulok a marsmezőn feleskedték az újoncokat. A Cöliolumon nagy tűz volt, teljesen leégett 2 nagy bérház, 5 közönséges lakóház, a tűzbe vezett 2 ló, 9 sertés és 7 rabszolga. Egy bagoly repült végig a Vianován, az augurok jelentése szerint nyugtalanságra semmi ok. Március 1-e óta egyetlen keresztény sem végeztetett ki. Az utolsó mondatot a rétor különös hangsúllyal olvasta, és aztán ránézett Bionra. Tudod, mit jelent ez? Bion a császártól tudta, hogy a Fláviuszok és a császárné arra akarták rávenni Alexandriában, adjon amnestiát a keresztényeknek a római diadalmenet alkalmából. A császár a kérést ebben a formában elutasította. Neki Bionnak és valószínűleg a császárnénak is meg is mondta miért. Azt akarta, fia legyen az, aki a bíbor felvételekor az amnestiával megadja a birodalom népeinek a teljes békét. A császár ezt annál természetesebbnek tartotta, mert hiszen az üldöző rendeleteket úgyis azért adta ki, hogy a fiú életét a jóslat beteljesedéséig se az összeesküvők orvszándéka, se a megbántott istenek haragja ne fenyegesse. Mire a jóslat beteljesedik, talán az istenek is összebékülnek egymással. Igaz, hogy addig még egy évnek kellett telni. S a császár azt hitte, módját találta annak, hogy ez az év ne legyen véres. Egyelőre Róma városára adott ki enyhítő ediktumot, amelyel megszüntette a keresztények üldözését úgy hatósági kezdeményezésre, mint feladásra, s a halálos büntetést csak azokra tartotta érvényben, akik maguk jelentik fel magukat, mint keresztények. A halál eszköze csak a pallos, kínzás nélkül. Ebben megnyugodtak a császárné is, a Fláviuszok is, különösen, mikor a császár megígérte, hogy az eredményhez képest az egész birodalomra ki fogja terjeszteni a rendeletet. Bár nem mondta senkinek, maga is szívből kívánta, hogy foganatja legyen. Amit az üldözések rémségeiről hallott és az aktákban olvasott, újra felébresztették benne azt az iszonyodást a vértől, amit Antiókiában érzett. Önmagának is alig merte bevallani, de mind jobban meggyőződött róla, hogy éjszakáit is az üldözések rémképei rontják meg. Mindezek tudatában Bion azt felelte, hogy nagyon is tudja, mit jelent a hivatalos lap híre. A keresztény üldözések végét. Nem, jajdult fel a rétor, a kereszténység végét jelenti. Nem minden kereszténnyel mert volna ilyen őszintén beszélni, mint Bionnal, aki hitetlen volt. Neki elmerte mondani, hogy a nagy harcnak most kell eldőlni, mert csak most lehet győzelmet várni, amikor az üldözések hősökké tették Krisztus katonáit. A fegyverszünet azt jelenteni, hogy a szentek drága vére hiába hullott. A kereszténység vissza fog hanyatlani abba az elernyesztő nyugalomba, amelyből az üldözések felrázták, és abba a puhaságba, amelyből Isten azért vesszőztette ki, hogy a szenvedések pörőjével keményre kalapálja. Most a sátán újra ki fogja vetni hálóit és lépeit, hogy összefogdossa az Isten kalitkájából kiszögdöső lelkeket. Jön a pokol tintájával írt könyvek olvasása, ami megrendíti a hitet. Az éles elmélyűség fitoktatása, ami eretnekségre vezet. A presbiterek egymással való torzsalkodása, a fényért, rangért, hatalomért való tülekedés, s püspök választások előtt a hízelgésnek és rágalmazásnak az az aljas komédiája, amely semmiben sem különbözik a konzul választó bálványimádók szokásaitól. Most majd következik meg itt a színes ruha, a búja zene, a fajtalan tánc, a festett arc és a kibodorított haj. A szemérmetlen szobor és festmény, a színház, kocsiverseny, az aranyezüstedény, a fehér kenyér, a melegfürdő és a tollasvánkos. Győzni nem lehet harc nélkül, fejezte be a lemondásnak olyan őszinte mondatával, amelyet se nem tanult, se nem tanított a rétor iskolában. Az antikrisztusnak az ördög sugalta azt a gondolatot, hogy a harc megszüntetésével lehetetlenné tegye győzelmünket. Bionta a dolog maga nem érdekelte annyira, mint barátja felizgulása, amelyet nem tudott egészen megérteni. Kételkedve húzta fel szemöldökét. És gondolod, hogy most már csak ugyan megszűnt a harc, rétor fölkapta és egy markolással összegyűrte a hivatalos lapot. Látod, mióta csak az önként jelentkezőket végzik ki, egyetlen vértanúval se szaporodott a szentek serege. Először görnyedve elhallgatott, szinte lélegzetet se vett, csak fekete szemeinek lobogásán látszott, mekkora tűzék belül. Bion nem nézte, papíruszára hajolva befejezte a levelet. Azzal, amit most hallott, meg volt győződve, hogy nagy örömet szerez a császárnak. A keresztényeknek egyik főemberével beszéltem ma arról a különös harcról, amelybe az istenek keveredtek egymással. Na, nincs meg benne az igazi filozófusok nyugalma, amely képessé tenné arra, hogy a hegyről lenéző ember módjára szemlélni az emberi dolgokat, értelmes és becsületes férfiú. Szavaiból azt vettem ki, hogy maga az istenek atya se cselekedhetett volna bölcsebben, mint te, mikor a keresztények bírájává saját lelkiismeretüket tetted a hóhéreért. Minél előbb terjesztett ki világúra az enyhítő rendeletet az egész impériumra, a napfény, az eső és a szél annál hamarabb szét fogják porlasztani a makacs és kemény sziklát, amely a víz alá rejtetten átfúrhatta és elsüllyeszthette volna a birodalom hajóját. Kész, hajtogatta össze a levelet, és rámosolygott a rétorra. Az azonban nem mosolygott vissza, felállt, és keményen megszorította a matematikus kezét. Én is készen vagyok. Búcsúzom tőled, Bion. Ha ilyen nagy bűnös, mint én vagyok, Isten színe elé juthat, imádkozni fogok érted, és arra kérem, mielőbb világosítsa meg elmédet, és mellettem adjon neked helyet az ő asztalánál. Hosszú idők óta most először játszott valami mosolyféle szigorúságra szokott szája körül. Régi élő mosolyok halott kísértete. Azon a helyen aztán nem lesz több vitánk egymással. De most lesz, az egész Isten seregletre mondom, ugrott fel a matematikus. Quintipor lépett be, Bion köszöntést biccentett felé, és megragadta Lactantius mellén a ruhát. Mit akarsz tenni, Rétor? Rétor arca felragyogott. Feljelentem magam, mint keresztényt. Eddig nem tettem, mert úgy éreztem, nem vagyok méltó a vértanúk pálma ágára, és Isten tartogat még valamire. Most látom, hogy erre tartogatott. Engem választott ki eszközének a hamvadó tűz felszítására. Heves vita kezdődött a két tudós közt, és ezúttal Bion volt az indulatosabb és harsányabb szavú. Ő támadott, s a Rétor csöndesen és nyugodtan védekezett, néha saját fegyvereit fordítván a matematikus ellen. Ha a test olyan nagy érték, Bion, amilyennek te mondod, akkor az a legalkalmasabb a lélek megváltására. Kinek a lelkét akarod te megváltani? A tiédet már megváltotta a Krisztusod. Azokét, akik nem tudnak a megváltásról. Krisztus mindenkit megváltott, de nem mindenki hisz neki. Vannak emberek, akikért nem elég az Istennek meghalni. Akik súlyos, nehezen munkálható anyagból vannak. Nagyon a földhöz tapadnak. Ezeket csak ember tudja megváltani. Hozzájuk hasonló. Bion hadonázva tiltakozott, aki ővel együtt hallgatta Arnobiuszt és együtt tanulta a filozófusokat, az nem mondjon ilyent. Az ember se Isten, se másik ember meg nem válthatja senki, aki idegen. Ha van megváltás, mindenki csak maga válthatja meg magát. Nem, Bionom, ellenkezett szeliden, de szilárdan a Rétor. Ezt te nem értheted meg. Mert te is súlyos és nehezen munkálható anyag vagy. Te csak azt tudhatod, hogy az oktalan baromnak a bálványok oltárán elfolyó vére csak a ruhát mocskolhatja be, de nem tisztíthatja meg a lelket. Az ember halála más. Az ember megváltója embertársának, ha szeretetből adja érte vérét. Az utcán kezdtek elhalni a nappal hangjai. Néha muzsikaszó foszlányai csapódtak az ablakhoz, máskor részegek kurjongatása dörömbölt rajta. Bion széthúzta a fatáblákat. A Via Nomentana már teljesen sötét volt, és inkább csak sejteni, mint látni lehetett a nyüzsgő emberbogarakat. Fel-fel csillant köztük egy-egy fénybogár is, néha kettesével, hármasával. Gazdag polgárok és előkelő urak előtt rabszolgák vittek ott bronzkeresztes, olajozott vászonlámpásokat, vagy szurkos fenyőfákjákat. Hát, eredj, mutatott ki bosszankodva Bion a sötétbe. Ha gondolod, hogy a prétorok a te kedvedért most összeülnek keresztényt égetni. Eredj, Lactantius. Aztán mosolyogva megölelte a Rétort. Mit szólnál hozzá, testvér, ha elcsalnánk magunkkal az amfiteátrumba? Legalább még egyszer mulasd ki magad, mielőtt példát adsz a híveidnek. No, ne nézz rám olyan baziliszkusz szemmel, hiszen én csak a javadat akarom. És mit tudhatod, hát ha ott akar csodát tenni az Istened? A Rétor lehajtott fejjel szó nélkül ellépegetett a szobából. Bion csak most fordult oda Quintiporhoz. Hát te fiú, nézd, hogy rájár még a szám. A csillagokra mondom, lovagot gondoltam. Hagyd el, Bion, bár fiú lehetnék még, mondta csöndesen Quintipor, és belekarolt öreg mesterébe. Együtt megyünk? Hová indultál? Hát nem a Circus Maximusba kíséred a királylányt? Reggel még azt terveztétek, nem? A rabszolgáidtól hallottam, hogy ma nagy mulatság lesz. Itt az ablak alatt is ordított a délután a kékek kikiáltója, hogy ma legalább 10 kocsist vernek olyan zöldre, mint a tunikájuk. Veled akarok menni, felelte Quintipor szórakozottan. Azért szerelmesek, hogy összevesszenek, gondolta Bion, amit ma Vénusz kalda bajt csinált köztük, holnap jóvá teszi Vénusz Conciliatrix. Behívták a domestikust, és tőle kértek tanácsot, melyik színházba menjenek. A palota felügyelő a cirkuszt ajánlotta. Ő is azzal, hogy ott ma nagy mulatság lesz, de mint zöld érzelmű férfiú, ő arra hívta bizonságul az isteneket, hogy 10 cirkuszkocsist fognak olyan kékre verni, mint a sapkájuk. Színházat kérdeztünk, nem cirkuszt, hallgattatta el Quintipor. A domestikus bár magában megbotránykozott rajta, hogy urai színházba mennek, mikor cirkuszba mehetnének, egy kis tűnődés után a Pompeius színházat ajánlotta. Ott zene is van, mesztelen táncos nők is, és sokat lehet nevetni, mert Genézius is ott játszik. Genézius? Ezzent össze Quintipor. Igen, uram, az a híres mímus, akit a szentséges Augustus Róma városának ajándékozott. Azt mondják, ezzel több örömet szerzett Rómának, mint azzal, hogy a termákat építette. Azokban csak 3200 ember fürödhet meg egyszerre, de a mímusnak minden este 12000 ember nevet. Üvös szél fújt, dögletes szagot hozva az Esquilinuszi temetőről, amelynek szegény fertájában, a nyílt karnáriumban egymásra dobálva rothadtak a rabszolgák, koldusok, fegyencek és elhullott állatok tetemei. Köpönyegüket szorosan maguk köré csavarva és sarkát szájuk elé tartva, megindultak a fákja vívő után. A Via Nomentana második mérföldkövénél jártak, megködlött előttük valamelyik patrizmus,

0: harmad napos hideg. Vintibor kivette a fákját a rabszolga kezéből, és oda világított vele a mauzóleum lépcsőire. Mit csinálsz itt, Benoni? Az Isten kereskedő gubbasztott a hideg köveken, piszkos klepetusában. Elfáradtam, pihenek egy kicsit, köhécseltem mellére szorított kézzel. Megyek hazafelé. Jeruzsálembe? Ó, uram, hol vagyok én még attól? Nevetett fájdalmasan Benoni. Tiberi Szent úrra megyek a Kandeláber Severus házába. Akkor hát igyekezz, Benoni, és kérd az isteneidet, hogy latrok kezére ne adjanak. Valami pénzt dobott neki, és visszaadta fákját a szolgának. Előre! Pár lépést mentek, aztán gondolt egyet, és visszaküldte a fákjást a zsidóhoz, kísérje el legalább a Tiberiszig. Éjfél felé aztán legyen a színház előtt, friss fákjával. Most sötétben is oda találunk, ugye, Bion? A matematikus bólintott, és megkérdezte, miféle Isten nyomorultja volt ez. Régi barátom, felelte különös hangon Quintipor. Az jutott eszébe, vajon emlékszik még a zsidó kis titre? Milyen furcsa, hogy eddig mindig olyankor találkozott vele, mikor kis tit valahogy belenyúlt az életébe. Ezen a napon ez már második találkozása volt a görbelábúval. Reggel a fórumon akart vele megvásároltatni egy fügét mutató fortunát, mint szenverés ellen való talizmánt. Mintha volna olyan szem a világon, amelynek a verése ő rajta foghatna. Miféle nemzet? Kérdezte Bion. Hogy is szólítottad? Benoni. Tudtam, hogy valami szíriai idióma. Valami olyan. Zsidó. Benjamin az igazi neve. Az annyit tesz, hogy a jobb kezem gyermeke. Benóninak, vagyis a fájdalom gyermekének ő nevezte el magát. Azt mondja, az is marad addig, míg haza nem megy Jeruzsálembe. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hát ez honnan is ismerős? Lactantius szokta emlegetni, úgy, hogy mennyei Jeruzsálem. Igen, ezt persze tudom már. Az Júdeának a fővárosa. Most Éliának hívják, mióta a mi kolóniánk. De hát oda nem teheti be a lábát zsidó. Még annyit se tud ez a roncsházi. De tudja, csak hogy azt mondja, pénzért mindent lehet. Itt vagyunk. Herkules három ember magasságú aranyozott bronzszobrára mutatott, amely bal karján az oroszlán bőrt tartotta, jobbjával fatörzs vastag bunkójára támaszkodott. 100 évvel ezelőtt még jó szobor volt valahol Hellászban. Bizonyára itt is tudott volna jövendőt mondani, de itt nem kért tőle jóslatot senki. Szállítás közben a szemfüles hajósok felfedezték, hogy a tarkóján akkora kerekjuk van, amelyen egy felserdült fiú kényelmesen belefér, és ha az istenek tehetséget adtak neki, minden feladott kérdésből kiérti, milyen feleletet várnak rá.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcskertész.
5: Szent Péteres
6: erdője.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
11: Foszti fiú
12: esetben.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vár.

0: heti.
1: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csak nem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A MosquitTune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat, A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
1: Az időjárásról.
2: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az angol Cutting Crew együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Captain Crew igazából csak egyetlen dallal tudta meghódítani a világot, ez volt az 1986-os I Just Died in Your Arms. A csapat mindössze 4 albumot dobott a piacra, és ezekből 3,5 millió példányt talált gazdára. Sikereikhez hozzá tartozik az 1987-ben kapott legjobb új együttesnek járó Grammy jelölés is.

Kevin McMichael gitáros 1992-ben a Led Zeppelin egykori énekesének Robert Plantnek a visszatérő albumánál is segítkezett, a Fate of Nations óriási siker lett.

A kanadai származású gitáros a 80-as évek East Coastjának egyik legjelentősebb képviselője volt. Mielőtt 85-ben megalapította volna a Cutting Crew-t barátjával, Nick Van Edie énekessel, a Chalice, a Spice és más együttesekben gitározott.

1987-ben megjelent a zenekar The Skatering stúdió lemeze. Jóval direktebb hangzás, érett szerzemények, igazi slágerbarát listás dalok, igényes, eor muzsika, amerikai arena rock.

A zenekar 1993-ban feloszlott, 2006-ban a zenekar énekese Nick Van Eedy újra alakította a csapatot új tagokkal, februárban megjelent a Grinning Souls című album. Ebben az összeállításban a csapat fellépett Németországban, Nagy-Britanniában és Dániában. 2008-ban szerződést kötöttek az amerikai Spectra Records stúdióval.

0: Zenesát című műsorunkat hallották, melyben az angol Cutting Crew együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az intézmény vezetősége közölte, hogy a berendezés hűtési rendszerének cseréje sikeresen megtörtént. A próbaüzemet követően a betegeket július 15-e óta már újra a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kórházban fogadják. A diagnosztikai eszköz hűtése még a hónap elején hibásodott meg a szolnoki egészségügyi intézményben. A javítás ideje alatt a pácienseket a debreceni, hatvani, kistarcsai és kecskeméti kórházakba irányították át. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/h tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a magyar közlönyben megjelent határozat után már nem fogadnak be a hatóságok. A már benyújtott és a szeptember végéig beérkező elszámolások kifizetésére azonban van lehetőség. A kabinet a fennmaradó összegek teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forintos keretet engedélyezett. Ezzel párhuzamosan egy új költségvetési szempontból hatékonyabb támogató program előkészítését is elrendelték. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb, mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvényt a településen zajló Déri Nép fesztivállal teljesen egy időben tartották meg a szervezők. A színjátszókat követően egy újabb 900 fős általános iskolásoknak szóló anyanyelvi tábor indul. Ez a program a szorványban és a diaszpórában élő fiatalok nemzeti identitásának erősítését szolgálja. A résztvevők így tiszta magyar nyelvi környezetben mélyíthetik el a kultúrához való kötődésüket. A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyári szezonban összesen csaknem 20 000 fiatal táborozhat náluk. Fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől az őzek párzási időszakában az agrárminiszter. Bóna Szabolcs figyelmeztetett, július 2. felétől augusztus közepéig az állatok sokkal aktívabbak. A vadak országszerte nappal is megjelenhetnek az utak mentén, és hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a balesetek elkerülése érdekében ezekben a hetekben a szokásosnál is körültekintőbben kell vezetni.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között.
2: Nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
3: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négy napos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifjabb Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda szenvedély betegmentő missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást, és egy nagyon izgalmas téma, idő egymásra, idő Istennel, és utána kerestem itt a felkészülő beszélgetései gondolat erejéig, hogy meghökkentő mennyi időt töltünk a párunkkal. Szokták ezt a rádióban mondani a munkatársak, hogy mi több időt töltünk együtt, mint a saját feleségeinkkel vagy családtagjainkkal, és ha megnézzük a statisztikákat, akkor igaz az állítás. A házaspárok átlagosan napi 2-2,5 órát töltenek egy légtérben egymással, és ebből minden képernyő egyéb fókuszált minőségidő mindössze 10-15 percet tesz ki, hetente 2,5-3 órát összesen.
3: Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról, és sok minden egyébről szeretnénk még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől, ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt, 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen egy évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. Figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak másra van igényem. És ellopom az értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát vissza tudom adni, de az időt nem. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
4: Pótlásra nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
3: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem, de mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott erre engedélyt, ki engedte be, kinek a kertjébe mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is, nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
2: Beszélgetünk az időről. Milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik? Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy jé, végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt, ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor észre kell vennünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy neveljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelembe zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
3: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és Például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanásveszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valamilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel, ezt írták fel receptbe, saját magunkról beszéljünk. És higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő, 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni. 30 éve ki nem mondott félreértés, ami talán még a házasságunk elején történt valamikor, de nem beszéltük meg, nem tettük le, nem bocsájtottuk meg, nem engedtük el. És ezek mind gyűlnek. És tudjátok, valamikor még gyermekkoromban láttam egy ilyen régi harcolós filmet, ahol a japánok úgy kínozták a másikat, hogy kifüggesztették, és 1000 apró vágást ejtettek rajta. És nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az 1000 vágásos halál. És sokszor eljátszuk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás, rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt hiszem, mi lesz? Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Hitmonság eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelki örökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
3: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékesség mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
2: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom, itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
3: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről, több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az igehirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
2: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
3: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív

0: aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delilával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van,

0: ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR-e püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
3: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a kárpátaljai református egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az összukrajnai egyházak tanácsának, az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt, Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarzpüspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
3: Berlin, majd Kijev.
4: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk, és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti vagy vallás vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan, és a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is, tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
3: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be, és akkor hogyan tekint el az időszakra, mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
4: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja, nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, törőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
3: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkert vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
4: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodó jöttem el.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével, az összugrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A médiahelyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport amerikai szankcióterveiről is tárgyalt Washingtonban Hajdú Márton, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Amerikai kongresszusi tagokkal ismertette a magyar energiafüggőség felszámolására tett lépéseket, és kérte az elhamarkodott lépések elkerülését, amire szavai szerint megértést tapasztalt. A Tisza párt szakpolitikusa kiemelte, az új vezetés célja, hogy Magyarország újra megbízható szövetségessé váljon. Hajdú Márton a washingtoni külügyminisztériumban és több vezető elemzőintézetben is egyeztetett. Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézi Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a magyar kulturális napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az eseménnyel a családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csaknem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére, írta meg a református.hu.
0: Az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Preveta. Preveta. Preveta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Preveta.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsodabaúj Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Aggteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhely foglalkozásokkal és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről. Üveges Attilát, Szögliget polgármesterét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel legutóbb annak kapcsán beszélgettünk, hogy Szögliget lett a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat nyertese, és akkor szó volt arról is, hogy a magyarországi pályázat győzteseként automatikusan részt vesz a település az Európai Falu Megújítási Díj pályázaton, amely újabb sikert hozott Szögligetnek. Gratulálok, polgármester úr, a sikeres szerepléshez, nemzetközi szerepléshez, hiszen szilver, azaz ezüst fokozatú elismerésben részesült a közösségfejlesztés több területén megvalósított kiemelkedő projektjéért. Gratulálok, polgármester úr!
2: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Igen, ahogy tetszett mondani, legutóbb, mikor itt voltunk, akkor ugye a magyarországi díjról beszéltünk, most meg már lehet az európai díjazásról is, hiszen két héttel ezelőtt megszületett a döntés ebben is, és megkaptuk a nemzetközi zsűrinek az értesítését, hogy díjazásban, mégpedig nagyon szép díjazásban részesülünk. Magát a versenyt egy svájci településpáros nyerte, meg ők lettek a fődíjasok ebben. Még egy-két aranyérmes volt rajtuk kívül, voltak bronzérmesek, illetve oklevélben részesített pályázatok, és voltunk egy páran, akik pedig kvázi ilyen második helyezett be tudható szilver minősítést kaptunk.
1: Arra kérem, polgármester urat, hogy mondja el, ez a nemzetközi verseny miben különbözött a magyarországi megmérettetéstől, milyen szempontok szerint díjazták a benyújtott pályázatokat?
2: Ennél a nemzetközi versenynél, a EVIRA-nak nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is mi nálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra.
1: Kikből állt a döntőbizottság, illetve hány település vett részt ezúttal a megmérettetésen?
2: Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindnálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet. Ugye úgy zajlott itt is, picit hasonlóan a magyarországihoz, egy bemutatkozó anyagot kellett készítenünk, ezt benyújtottuk az ausztriai központú zsűrinek, és akkor ők ugye a levelükben is leírták azt, nem köntörfalazva, hogy hát a papír sok mindent elbír, éppen ezért ők személyesen minden egyes helyszínre ellátogatnak egy pár zsűritaggal, mi nálunk egy 4 tagú zsűri volt, német tagokkal, osztrák, illetve lengyel taggal.
1: És azért nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a közösségfejlesztő projekteket, hiszen nagyon sok mindent kiemelt a bírálóbizottság ebben a pályázatban. Melyek voltak azok a projektek, amelyek ilyen nagy sikert értek el? És mit emeltek ki leginkább ezekben?
2: Amit mi is kiemeltünk, illetve maga a projekt benyújtás is egy picit kötötte formátumú volt, mint a magyarországi. Volt hozzá egy előre generált webes felület, ahol kvázi úgy is fogalmazott a pályázatkezelő, hogy zászlóshajó projekteket kellett nekünk ott bemutatni. Minimum 3-at. Ilyen zászlóshajó projekt volt mi nálunk az oktatás-nevelésnek az irányultsága, illetve hogy erre fűzzük fel a fejlesztéseink többségét. Maga a turisztikai fejlesztések, ami ugye egy várunk címszó alatt működnek most, és amit mind összefogjuk, az pedig maga a közösségfejlesztés. Közösségi programok, kulturális rendezvények, illetve az, hogy ezekbe mindbe igyekszünk civil szervezeteket, helyi közösségeket, magánszemélyeket, társönkormányzatokat határon innen és túlról, tehát minél nagyobb létszámba bevonni. Magán a település bejáráson is 4 tagú zsűri volt ott, meg helyből igazából egy ilyen 25-30 fős stábot volt, akik magába a beszélgetésbe is angol nyelven történt ugye maga az egész zsűrizés folyamata, illetve a pályáztatás is. Választani lehetett, de mi az angol nyelvet választottuk a német helyett, és ott is ez volt a lényeg, hogy tehát itt voltunk, ott volt partnertelepülésünk Szlovákiából, őtőlük megkérdezték, hogy mibe tudunk partnerek lenni. Ott volt a református egyház részéről a helyi tiszteletes, akivel ugye a zsűrivel fölmentünk hozzájuk is a diakónia központba, a nappali ellátást megnézték. Ott volt az iskola részéről a volt fenntartó alapítvány, illetve a mostani fenntartó katolikus egyház képviselője is, és ezeket az értékelésben mind ki is emelték, hogy egy-egy területet próbálunk összefogásba megvalósítani. Szociális területen nagyon kiemelték, hogy a szociális részt a református egyházzal közösen együttműködve csináljuk, oktatás résznél azt, hogy azt meg a katolikus egyházzal együttműködve, és a végkövetkeztetés meg az volt, hogy az önkormányzat valahol kvázi ilyen példaértékűként, hogy ezeket pedig mindet így megpróbálja összefogni, és egy hátteret nyújtani hozzájuk.
1: Személyes tapasztalatai mit mutattak, hogy ami esetleg nem is szerepelt a hivatalos méltatásban, hogyan látta, hogy mi az, ami igazán megragadta a zsűrizők figyelmét a településen?
2: Talán a lengyel zsűritag volt, akinek egy picit ilyen személyes kötődésje is lett hozzánk. Pontosan amiatt, hogy a várunk projektben, meg a turisztikában, meg a kulturális örökségünkben van mi nekünk egy Derenkrom falunk, ami egy lengyel település volt valamikor. Ugye ez kitelepítésre került, de évente lengyel búcsút azért még minden évbe tartanak az országos lengyel önkormányzatnak, ez egy kiemelt emlékhelye. Most július 26-án lesz majd a következő derenki búcsú, és erre ő úgy rácsodálkozott, és mondta, hogy nincs is olyan túl messze tőlünk, az a pár száz kilométer, mondta, hogy ez nem távolság, úgyhogy valószínű vissza is fog jönni. Már akkor nem zsűritagként, hanem mint egyszerű résztvevő és kíváncsi ember erre. És még azt tetszett ugye ő neki leginkább, hogy ugye szlovák oldalról is voltak azért partnerek ebbe, akikkel tudott beszélni, akár egy picit ugye szláv nyelvek közti átfedés okán, velük úgy nem is kellett tolmácsolás sem. Tehát ez inkább ilyen személyes dolgok voltak az ő részéről.
1: És hát kiemelték a várunk programot is. Igen. Mi ennek a programnak a lényege, polgármester úr? Mikor indult, és mi az, amit kiemelne ebből?
2: Ezzel az elnevezéssel, hogy Várunk projekt, erre alkottattunk is egy logót, ezt egyfajta szlogentként is használjuk, utalva arra, hogy van egy ilyen kulturális örökségünk maga a Szárdvár egy váromként, illetve az itt élőknek a vendégszeretetére próbálunk még ezzel a kis jelmondattal vagy jelszóval utalni. Maga ezzel a névvel 2021-ben indultunk el, akkor kezdődött egy ötletelés az új TOP pluszos igazából Európai Uniós pályázati ciklus kapcsán. Akkor dolgoztunk ki egy anyagot, amit benyújtottunk a pályázatkezelő felé, átdolgoztuk többször, ugye volt sok buktató ebbe, de találtunk partnereket is, és akkor ezt a projektünket végül átengedték, 2022. decemberében jött a hír, hogy támogatást nyertünk, megköthetjük a szerződést az irányítóhatósággal, és onnantól kezdve indult el ez egy picit ilyen nagyobb léptekkel. Most szombaton, július 4-én volt egyébként, mi nálunk kettő épület újult meg, illetve rengeteg új szolgáltatás jött létre. Most volt szombaton az átadó ünnepség egyfajta kulturális rendezvényel egybe kötve, ez egész napos, sőt egész hétvégés, mert hogy másnap volt a templom búcsú mi nálunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődőt vonzott a rendezvényen, olyan 1000 fős részvétellel számolunk, hogy annyian voltunk. Reggel kezdtünk egyfajta kosztümös jelmezes felvonulással, ugye magába a projektbe vettünk rengeteg ruhaanyagot is ehhez, illetve beszálltak az egyesületek is, az IASZ egyesületünk jött a saját ruhájába, lovasok jöttek a saját kis ruháikba, úgyhogy maga a Várunk projekt az így indul, de nyilván ez az egész történet, ez nem 21-ben indult, hanem ezt meg kell említenem újfent a Szádvárét Baráti Kör Egyesületet, akik immár 20 évvel ezelőtt elkezdték ezt az áldásos tevékenységüket. Mi ezre fölfújztuk a saját dolgainkat, és most már így együtt dolgozunk kvázi a továbbiakon.
1: Folytatódik-e a program, illetve fejlesztések lesznek-e még ennek a programnak a keretein belül?
2: A saját fejlesztéseinket, amik ebben a programban voltak eddig, ezeket már most mindet befejeztük. Most a média megjelenések vannak Porondon, maga a település imázsnak a növelése, az ismertségnek a növelése, az, hogy ezt Magyarországon meg nemzetközi szintéren is minél jobban megismertessük. Természetesen mi dolgozunk a folytatáson, várjuk azt, hogy lesz-e valami fajta lehetőség arra, hogy ezt még tovább építsük, szépítsük. Egyelőre lehetőségekre várunk leginkább. De maga ez a Várunk projekt, ez most már elindult. Tehát létrehoztunk egy turisztikai pihenő pontot, illetve fogadópontot, ahova az érkező turista az meg tud állni, meg tud pihenni, át tud öltözni, kis szalonnasütés helyjel tisztálkodni tud, zuhanyzókkal, illetve magát a látogató központot. Hát most az átadón délután 3 órakor már mondtam a lányoknak, hogy most pihenjetek ti is egy kicsit, mert ott reggeltől nem volt meg a VR rész, a kiállítás rész az folyamatosan pörgött, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá igény.
1: Ez a nemzetközi elismerés milyen előnyökkel járhat Szögliget számára? Tapasztaltak-e már ebből valamit? Hogyan tudnak ebből profitálni?
2: A magyarból tapasztaltunk egyelőre, ugye aminek híre ment itt év elején, illetve tavaly év végén, hogy mi milyen sikeresen szerepeltünk ebbe, így a híradások után azért láthatóan, meg látványosan emelkedett mondjuk a nagyobb csoportoknak a száma. Miskolcról is buszos kirándulás, akik kimondott, azt mondták, hogy hallottuk, láttuk, kíváncsi vagyunk rá, szeretnénk megnézni. Magának a nemzetközinek én bízok abban, hogy lesz egy olyan hozománya, hogy ugye még több vendég fog hozzánk ellátogatni, annál inkább, mert most kaptuk meg a héten a kvázi a hivatalos értesítő részt, illetve egyfajta programot arról, hogy szeptember 9-től 12-ig lesz egy rendezvény erre, ahol átadják ugye a díjazott településeknek a díjat, és ez egyfajta fesztivál jelleggel fog működni, ahol kapunk egy több mint 10 négyzetméteres kiállítási standot is, ahol be tudunk mutatkozni, helyi terméket tudunk megmutatni, magunkat meg tudjuk mutatni. Ez Közép-Csehországban lesz, Kosztelni-Lotában. Hát kíváncsian várom, meg próbáljuk összeszedni magunkat addigra, hogy akkor tényleg ott olyan prezentációt tudjuk adni, ami fölkelti minél több oda látogatónak a figyelmét, és eljönnek mi hozzánk.
1: Nyilván még nagyon friss a hír, tehát még tulajdonképpen nagyon kevesen szereztek erről tudomást, de az elkövetkező hónapokban a hivatalos díjátadó után valószínűleg azért nemzetközileg is majd megélénkül az érdeklődés ez iránt, a kis ékszerdoboz falu iránt. És akkor beszéljünk egy kicsit a településről. A legtöbb kis település a helyi lakosok elvándorlása miatt elnéptelenedik, kiöregszik. Mi a helyzet Szögligeten? Ugyanez a sors várhat rá, vagy pedig éppen ezek a közösségfejlesztő programok azok, amelyek ott tartják a helyieket, illetve még talán oda is vonzák majd az új lakókat?
2: Egy 11-nány év óta erről, tehát folyam minden évbe vezetjük. Nyilván eddig is tudtuk a létszámadatok, de ezt most már ilyen táblázatos formában, meg ilyen grafikonokkal, hogy mi magunk is lássuk, hogy merről hova tartunk. Mert akkor valóban az volt, egy 15-20 évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy évről évre fogytunk. Most az utóbbi 10-11 pár évben én azt látom, meg azt mutatják az adatok is, hogy nem növekszünk, valamilyen szinten picit stagnál a települési lélekszám, belső szerkezete viszont átalakult. Tehát több a fiatal, több a gyermek a településen, picit az időskorúak aránya az azért az visszament, tehát azt látom, hogy nem az elregedés meg a, hogy mondjam, kiüresedés felé tartunk, hanem ahogy itt a hétvégén is fogalmaztak egy páran a rendezvényen is, hogy jó ide eljönni, mert látják, hogy itt élet van. Élő település van, mozgalmas, sok programmal, ugye beindult itt a Szögligeti nyárrendezvény sorozatunk is, általában annak az ez ásolós hajója itt a július elejé rendezvényünk, de több kisebb-nagyobb rendezvénnyel is készülünk, és ez maga ez a település belső szerkezet átalakulása, ez leginkább én szerintem itt az oktatás-nevelés résznél keresendő, hogy miért is alakult ez így. Több fiatal költözött haza mi hozzánk, több fiatal költözött be mi hozzánk, a környékről is akár, vagy visszatelepülőként is ezek miatt.
1: Vannak-e más eszközei az önkormányzatnak arra, hogy helyben tartsák a fiatalokat?
2: Hát, hátteret tud teremteni. Tehát foglalkoztatásban én egyébként sem hiszek abba, hogy az önkormányzatnak volna a dolga, hogy munkahelyet teremtse, mert nem tud. De nem is dolga, de nem is tud. Tehát az, hogy itt közfoglalkoztatás, meg magába a közszférába, nyilván ott van egyfajta gárda, akit mi foglalkoztatunk, akár iskolában, óvodában, községházán, művelődési részen, de ehhez akár hozzátehetném azt is, hogy például ott van a szociális ágazat, ahol a református egyház jóval nagyobb foglalkoztató, mint mi, mert mi inkább velük kötünk erre megállapodást. Én azt gondolom, az önkormányzatnak a legnagyobb felelőssége abban van, hogy élhetővé tegye a települést, tehát olyan közszolgáltatásokat nyújtson, legyen olyan az infrastruktúra, tehát elérhető legyen minden, ami egy mai korban követelmény, és maga a foglalkoztatás meg az inkább legyen a piacnak a feladata.
1: Hogyan látja a polgármester úr, melyek azok a programok, amelyek igazi közösséget teremtenek Szögligeten?
2: Közösségi programnak én azt gondolom, hogy meg mi arra törekszünk, hogy minél több réteget, meg minél több generációt tudjunk egybe belevonni. Ezért is van így ez a nyárai rendezvényünk, amikor azt mondjuk, hogy ide várunk mindenkit. A csecsemőtől akár a legidősebb korosztályig. Ugyanakkor meg vannak olyan rendezvények, amik meg kimondott egy-egy korosztályról szólnak inkább, legyen az egy gyereknap, vagy egy ősszel egy idősek napja, de most ha megnézzük a nyári rendezvénynaptárunkat, akkor abba szerintem mindenki talál magának. Ezeket nem mind, sőt, nagyobb részét nem az önkormányzat rendezi, meg szervezi. Mi sokszor hátteret adunk, beszállunk mondjuk egy kis étkezésbe, emberanyagot, felszerelést, ilyesmit adunk hozzá. Tehát van a mi rendezvényünk, illetve van most például nyári drámatából lesz, ez gyerekeknek, két korosztálynak hirdetik meg, meg, ezt főiskolás bábművészek tartják, tehát ezt ők szervezik. Mi itt az étkezéshez segítünk egy picit, illetve helyszínt biztosítunk a táborhoz, meg ahhoz, hogy egy záró előadást adjanak. De van mi nálunk művésztelep, kolosai művésztelep, ez egy magán vendégháznál történik, de ők is ott megteszik azt, hogy például gyerekeket is várnak magukhoz, akiket egy picit úgy tanítgatnak a művészet csinyára, bínyára. Itt mi megint úgy vagyunk, hogy egy picit az étkezésbe szállunk bele, illetve utána a záró kiállítás mindig mi nálunk rendezik meg. Tehát így próbálunk ilyen kölcsönösen egymásnak segíteni, kvázi, úgy lehetne mondani inkább.
1: Elmondta polgármester úr, hogy nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt években, azt is, hogy folyamatosan szerveznek programokat ahhoz, hogy egy igazi közösség épüljön Szögligeten, de milyen távolati terveik vannak, amelyekre még esetleg nincsenek meg a források, de viszont az elképzelések már megvannak.
2: Vannak távlati terveink, sőt, már olyan tervünk is van, amire már konkrétan pályázatot is nyújtottunk be, aztán ebből vagy lesz valami, vagy sem. Az egyik konkrét ilyen dolog az egy bölcsőde. Tehát most tartunk ott, ahogy beszélgettünk is, hogy több a fiatal, hogy most van annyi gyerek a településen, meg ugye a szülőkén nálam azért általában mindkét szülő dolgozó szülő, és igény is van rá. Tehát ez az egyik, ami kvázi engedélyezett tervel is rendelkezünk az építőshatóságnál, már csak a források, hát csak időzőjelben a források hiányoznának hozzá. Turisztikai részre is konkrét terveink vannak, tovább szeretnénk fejleszteni a fogadópont részt, egyfajta ilyen mini wellness részleggel, illetve kerékpár kölcsönzővel, lóbeállóval, lópihenővel, akár ilyen bivakolásra, tehát hogy a lovasok is ott tudjanak aludni a lovak mellett, ilyen lehetőségekre is gondoltunk, illetve hát ami minden településnél a folyamatos infra fejlesztés. Tehát egy-két utunkra azért ráférne, hogy megújuljon. Vízhálózatnál picit fejleszteni kellene, mert össze kellene kötnünk, hogy ne legyenek bizonyos időszakonként vízkiesések. Most, amit az idén csinálunk, ez most be is fejeződött volna a július elejére, de egy picit a hőségriadók, illetve az időjárás miatt egy picit tolódott a mezitlábas sétány, illetve egy mini játszótérnek a kialakítás, ez olyan 90%-ba készen van már egyébként. Meg emellett még rengeteg apró cseprő, meg hogyha látunk valamit, én úgy vagyok vele, hogy nyitott szemmel kell járni a világba, hogyha látok valami jó példát, azt azért szeretjük valahol mi nálunk is megvalósítani, megpróbáljuk legalábbis.
1: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, még egyszer szívből gratulálok a nemzetközi elismeréshez, és további sikeres munkát kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Böki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett, aki az elismerést Miskolcváros napján vehette át. A sportegyesület színeit képviselve a fiatal sportoló kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult, arangos megmérettetésen a kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az ötkarikás játékokon. Böki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
3: Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
4: Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten vagy külföldön?
3: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag kiléptem a házból, és már láttam az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így

0: Miskolcot, és tényleg egy ilyen, szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
1: Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés, mi volt úgymond az első sportod?
0: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve, ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma.
1: Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
0: Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk, tesz olyan, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így, ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
1: És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
0: Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban hogy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk síroleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk síroleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Őszelején nyilván inkább ez gletszeren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig, hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó lét, egy sífutó bot, sífutó cipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most sífutásban a két futó stílus, tehát a klasszikus és kocsajázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárás viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Síszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni természetben.
1: Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
0: Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint, az most csak, hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fix pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi versenyszám, itt az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés, az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fix pont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyző, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kony Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Síszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez, tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
2: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de a tartalékolásra továbbra is szükség van. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közölte, a stratégiai készlet a márciusi szint duplájára nőtt. A kormány kiemelt célja a biztonsági tartalék megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt. Az üzemanyag készlet az importszállítások tartós fennakadása esetén védi meg a gazdaságot. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott 90 napos szinthez. Emlékeztettek arra, hogy ezt a mennyiséget az előző kormány által hátrahagyott mélypontról pótolták vissza. A háborús konfliktusok miatt a világ olajexportjának jelentős része kieshet a piacról a jövőben. Ellátási probléma azonban egyelőre nincs. Magyarország energiabiztonsága az utóbbi időben sokat javult. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára meghaladta a hazai kiskereskedelmi árakat. Az érdekvédelmi szervezet közölte, hogy ez a helyzet bezárja az import lehetőségeket, ami veszélyezteti a hazai ellátás biztonságát. Arra kérik a kormányt, hogy haladéktalanul teremtse meg a szektorban működő kis- és középvállalkozások biztonságos működési feltételeit. Figyelmeztettek, hogy a stratégiai készletekből nemrégiben több tízezer tonna gázolaj tűnt el, így a kormányzati kommunikáció nem valós képet mutat. A helyzetet a Duna alacsony vízállása miatti akadozó víziszállítás és a környező országokban zajló vasúti felújítások is nehezítik. A szövetség képviselői hangsúlyozták, hogy több nagykereskedő már korlátozza a kiszolgálást, ezért szerintük nem az árakat, hanem a fogyasztókat kellene védeni. Új mérföldkőhöz érkezett a hazai szélenergia program, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István közölte, az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawatt kapacitást hirdetnek meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladta az előzetes várakozásokat. A lehetséges helyszíneket a környezetvédelmi és a honvédelmi szempontok alapján már felülvizsgálták. A miniszter felkérte az energetikai hivatal elnökét egy részletes műszaki elemzés elkészítésére augusztus közepéig. Ezzel párhuzamosan a jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait. A hatóságok a vizsgálatok lezárása után írják ki az első nyilvános szélerőművi csatlakozási pályázatot. A kormány hosszú távú célja, hogy 2030-ig legalább 4000 megawattnyi szélenergia kapacitást biztosítson. Látványos kísérletekkel, játékokkal és változatos programokkal várja a látogatókat a Debreceni Egyetem a Campus Fesztiválon. A július 22-e és 25-e közötti rendezvényen a Nagyerdei Stadion melletti egyetemtér lesz az események központja. Az intézmény 24 egysége 12 faházban mutatja be az egyetem sokszínű oktatási és kutatási tevékenységét. A saját színpadon rendezett pódiumbeszélgetéseken szó lesz többek között az agrárinnovációról és a matematika szerepéről is. Esténként a stadion parkolójában felállított zenei helyszínen a hazai könnyű zenei élet legnépszerűbb sztárjai lépnek fel. A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart egyes járatai módosított útvonalon vagy rövidebb szakaszon közlekednek. Július 22-ig a budapesti Hopon járatok nem érintik a Margit-szigetet, és több Dunakanyarba tartó járat közlekedése is szünetel. A fővárosi sétahajók a korlátozások ellenére továbbra is folyamatosan várják a kikötőkben az utazni vágyókat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A MosquitTune mobil alkalmazással gyűjtött mintákkal egy nemzetközi mesterséges intelligenciát használó adatbázist bővítenek. A hangalapú felismerő rendszer fejlesztése azért fontos, mert a hazai 53 fajból több is terjeszthet kórokozókat. A programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezőknek a kutatók postán küldenek egy hangfelvételre alkalmas speciális ketrecet. A beküldők később részletes visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk rögzített rovar pontosan melyik fajhoz tartozik.
0: az időjárásról.
1: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az angol Cutting Crew együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Cutting Crew igazából csak egyetlen dallal tudta meghódítani a világot, ez volt az 1986-os I Just Died in Your Arms. A csapat mindössze 4 albumot dobott a piacra, és ezekből 3,5 millió példányt talált gazdára. Sikereikhez hozzá tartozik az 1987-ben kapott legjobb új együttesnek járó Grammy jelölés is.

Kevin McMichael gitáros 1992-ben a Led Zeppelin egykori énekesének Robert Plantnek a visszatérő albumánál is segítkezett, a Fate of Nations óriási siker lett.

A kanadai származású gitáros a 80-as évek East Coastjának egyik legjelentősebb képviselője volt. Mielőtt 85-ben megalapította volna a Cutting Crew-t barátjával, Nick Van Edie énekessel, a Chalice, a Spice és más együttesekben gitározott.

1987-ben megjelent a zenekar The Skatering stúdió lemeze. Jóval direktebb hangzás, érett szerzemények, igazi slágerbarát listás dalok, igényes, eor muzsika, amerikai arena rock.

A zenekar 1993-ban feloszlott, 2006-ban a zenekar énekese Nikván Idi újra alakította a csapatot új tagokkal. Februárban megjelent a Grinning Souls című album. Ebben az összeállításban a csapat fellépett Németországban, Nagy-Britanniában és Dániában. 2008-ban szerződést kötöttek az amerikai Spectra Records stúdióval.

0: Zenesár című műsorunkat hallották, melyben az angol Cutting Crew együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az intézmény vezetősége közölte, hogy a berendezés hűtési rendszerének cseréje sikeresen megtörtént. A próbaüzemet követően a betegeket július 15-e óta már újra a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kórházban fogadják. A diagnosztikai eszköz hűtése még a hónap elején hibásodott meg a szolnoki egészségügyi intézményben. A javítás ideje alatt a pácienseket a debreceni, hatvani, kistarcsai és kecskeméti kórházakba irányították át. Július 19-től a Budapest-Záhony vasútvonal fővárosi szakaszán folytatódnak a nyári karbantartási munkálatok. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, a felújítások elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik. A beavatkozások nyomán megszűnnek a sebességkorlátozások, és sok helyen visszaáll a 120 km/órás tempó. A MÁV szakemberei vágányokat és váltókat cserélnek, valamint esztétikai fejlesztéseket is végeznek az állomáson. A munkálatok miatt nyáron jelentős menetrendi változásokra, terelésekre és rövidített útvonalakra kell számítani. A korlátozások az intercity járatokat és az elővárosi vonatokat is érintik, ezért a tárcavezető az utasok türelmét kéri. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a magyar közlönyben megjelent határozat után már nem fogadnak be a hatóságok. A már benyújtott és a szeptember végéig beérkező elszámolások kifizetésére azonban van lehetőség. A kabinet a fennmaradó összegek teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forintos keretet engedélyezett. Ezzel párhuzamosan egy új költségvetési szempontból hatékonyabb támogató program előkészítését is elrendelték. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén bezár a Nestlé Diósgyőri gyára. A kizárólag üreges csokoládé figurákat készítő üzem leállásáról július elején tájékoztatták a dolgozókat. A Nestlé Hungária közölte, a kieső kereslet miatt a miskolci gyáregység kibocsátása jelentősen csökkent. Az üzem a cégcsoport hazai árbevételének kevesebb, mint 3, gyártási volumenének pedig 0,5%-át adja. A termelés leállításával párhuzamosan a Nestlé már tárgyalásokat kezdett a gyár jövőbeni értékesítéséről. A vállalat célja, hogy olyan befektetőknek adja át a telephelyet, aki tovább folytatja az édességgyártást. A Nestlé csokoládé figurái ezután is kaphatók lesznek, de azokat már egy külső, független partner gyártja majd. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a Nestlé másik két hazai egysége, a Szerencsi és a Büki gyár továbbra is fejlődik. Megrendezték a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó táborát, a Kultcampot, a Sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. A Déri Nép programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 középiskolás vett részt. A diákok az anyaországból, valamint a határon túli magyar közösségekből érkeztek a zempléni városba. A fiatalok kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon fejlődhettek. A rendezvény